van, vagy teljes ülésen végzéssel vagy határozattal foglalnak állást egy indítványról. A személyes érintettség miatti kizártság bejelentése nem minősül ilyen döntésnek. Nyílt levélben kér egyeztetést Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnök javadalmazás tervezett módosításáról. Az MT-hez szombaton elküldött Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnök által aláírt, nyílt levél szerint a szövetség a sajtóból értesült, hogy a Tisza párt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését, valamint az intézményhez rögzített általányköltségtérítési jogosultság megszüntetését célzó javaslatot nyújtott be. A szervezet nem vitatja, hogy a megválasztott országgyűlési és önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek példát kell mutatniuk a közpénzek felhasználása terén, és ebbe a javadalmazásuk mérsékelt szinten történő tartása is beletartozik. Sérelmesnek tartják ugyanakkor, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal történt egyeztetés nélkül nyújtották be. Megnyílt a Tiszaligeti élményfürdő Szolnokon. Györfi Mihály, Szolnok polgármestere közösségi oldalán azt közölte, működik a modern, minden korosztályt kiszolgáló élményfürdő. Fontos, hogy a fürdő valamennyi vendége valóban jól érezze magát, ezért nyitottak minden visszajelzésre és észrevételre. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok nehézség ellenére is erejükön felül dolgoztak azért, hogy a Tiszaligeti élményfürdő ne csak ígéret maradjon, hanem olyan pihenő és szórakozó hely, amely a szolnoki embereket és az odalátogatókat szolgálja, közölte. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású magyar férfi kardcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron Szatmári András Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású válogatott a svédek, a spanyolok és a tavaly világbajnok olaszok legyőzésével jutott döntőbe, ahol lehetősége nyílt az újabb címvédésre. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa-bajnokságon, ezúttal magas színvonalú végig szoros küzdelemben harcolta ki az elsőségét. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. Végül a hétfői időjárásról. A nap első felében zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak csapadékosabb, felhősebb tájak. Hétfőn délután erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ismét több felé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.

0: A lélek útjain.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd a megtérésről és a bizalomról elmélkedik Kónya Ákos református lelkész, Tikovics Ernő műsorát hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil vagyok a gyöngyösi ferences kolostorból. Az elmúlt időben a hét ferences vértanú életéről, életszentségéről beszéltem. Minden alkalommal néhány gondolatot mondtam a vértanúságról is. Mai alkalommal Hajnal Zénó ferencesről fogok beszélni, előtte pedig szeretném megemlíteni, hogy Szent Ferenc atyánk 1219-ben 6 szentéletű társát a mai Marokkó területére küldte, hogy hirdessék Krisztus tanítását. Végül 5-en, Berárd, Péter, Otto, Akurziusz és Adjutus mentek a pogányok közé, mivel egyikőjük közben megbetegedett. 1220. január 16-án szenvedtek vértanú halált a marrakesi emír beosztottjai által. De említhetném a vértanúk sorában a 20. században Szent Maximilián Kolbét. Abban az időben, hát nem csak ő, hanem több rendtársam esett áldozatául a diktatúráknak. Az ő életpéldája is, Maximilián Kolbénak az életpéldája is fontos tanúság számunkra, hogy életünket kell áldozni Krisztusért, tanúságot téve róla. A történelem folyamán nagyon sok protestáns lelkész is tett tanúságot életével Krisztusról, vagy szenvedett el hosszabb börtönbüntetést. Novícius korunkban olvastok ebédlőben Dietrich Bonhoeffer lelkésznek a börtön leveleit. A vértanúk sorába illeszkedik a hét ferences vértanú is, Károlyi Bernát, Krisztán Rafael, Lukács Pelbát, Kis Szalész, Hajnal Zénó, Kovács Kristóf és Köröztös Krizosztómnak az élet áldozata, akik a II. Világháború idején, vagy a diktatúra, kommunista diktatúra kiépítésének időszakában életükkel tettek tanúságot Krisztusról. Hajnal Zénó eredetileg Pulferman József néven született Vaskón, Bihar vármegyének a területén 1900. október 25-én, idén van tehát 125. születésnapja, vagy 126. születésnapja. Szülei Pulferman Imre és Fekete Mária voltak. 1917. augusztus 27-én öltözött be, s öltötte magára rendünknek a ruháját. 1908. augusztusában tett egyszerű fogadalmat, majd pedig 1924. július 30-án tett örök fogadalmat. 1925. júniusában szentelte pappá Nagykanizsán Zadravec István ferences tábori püspök. Az elkövetkezendő időben több rendházban is lakott, így például Veszprémben volt házfőnök helyettes, kollégiumi növendékeknek a lelkésze, 1927-ben Nagykanizsán hitszónok, segédlelkész egyben Kiskanizsán a harmadik rendnek a lelki igazgatója. 1931-ben már Szombathelyen találjuk, ahol hitszónok, népmissziós, segédlelkész, a Jézus Szíve Szövetségnek a vezetője, lelki vezetője. Abban az időben a ferences barátok sokfelé eljártak népmisszióba, folytatva azt a hagyományt, amelyet az elmúlt századok folyamán is mindig megtettek, hogy otthagyták állomáshelyüket, és elmentek néhány napra, vagy akár több hétre is egy-egy városba, egy-egy faluba, egy-egy településre, és különböző embereknek tanúságot tettek Jézus Krisztusról, kiszolgáltatták a szentségeket, Szent Jónást, és szentmisét mutattak be. 1932-ben Budapestre a Ferenciek terére kerül hitszónoknak, majd 33-ban már Amerikában találjuk. Amerikában az ottani magyarok között is többfelé szolgáltak ferences szerzetesek, így a Mariana provincia egyes tagjai is vállaltak szolgálatot ott. Volt például Röblingben házfőnök helyettes plébános népmissziós. Bordentownban 1936-tól kezdve szintén házfőnök helyettes plébános népmissziós. 37-ben tér vissza Magyarországra, ahol az esztergomi rendházban lakik. Rövid idővel ezelőtt, mármint 37 előtt alapítottuk meg a Szent Antal gimnáziumot és kollégiumot. Ennek lett Zénó atya prefektusa, osztályfőnöke, korepetítora, hittanára, sőt angolt is tanította diákoknak, hiszen remélhetőleg annyi angol tudást magába szedett ott Amerikában, hogy tudta korepetálni a diákokat. 1938-ban már Nagykanizsán hitszónok, segédlelkés és templomigazgató Kiskazizsán. Ezt követően Nagyatádra kerül házfőnöknek, lelkipásztornak, a harmadik rend igazgatójának, Ferences Miseszövetségnek a vezetőjének, de különböző más egyletekben is tevékenykedett, mint a Krédó, Oltáregylet, dolgozó lányoknak is volt lelkivezetője, és a nővéreknek is gyóntatója volt. Azt mesélik róla, hogy mindvégig a hívek rendelkezésére állott. Szentbeszédei, tanítása, személyes példája sokaknak vigasztalást és reményt adott a háborús időkben. Segítette az üldözötteket is, nem kérdezve meg, hogy ki vagy miért üldözik éppen. 44 karácsonyát a rendház pincéjében töltötték az ottani testvérek, családokkal, menekültekkel együtt, akik Zénó segítségét kérték. Az óvóhelyen misézett, gyóntatott, tartotta a lelket az emberekben. Később Paskai László, aki a Ferences rendbe lépve a Pacifik nevet kapja, Esztergomban így emlékezik rá. 1944-ben, amikor már a szovjet seregek Magyarországra beléptek, Leventéket, köztük engem is Szegedről elvittek. Gyalogosan 3 nap alatt értünk Dunaföldvárra. Ott testvéremmel együtt megszöktünk, és néhány nap után azt a tanácsot kaptunk, hogy próbálkozzunk valami munkát és szállást kapni Nagyatádon a ferenceseknél. Így kerültem 1944-ben Nagyatádra, ahol bekopogtattunk a házfőnökhöz. Hajnal Zéló kedvesen fogadott bennünket. Ott maradtunk a zárdában, ahol már más menekültek is voltak. Zénó atya nagyon tiszteletre méltó és közvetlen volt. Ott voltunk mindaddig, amíg kiürítették Nagyatádot. A harcok alatt a kriptában húztuk meg magunkat. Így ismertem meg Hajnal Zénót, aki tiszteletre méltó szerzetesként él az emlékezetemben. Hallottam, hogy később gyékényesen 2 papot, köztük Zénó atyát is kivégezték. Nyugodjon békében. Lehet, hogy az ő személye is hatással volt döntésemben, hogy én is ferences lettem. Mondja ezt Paskai László, későbbi bíboros, teológiai tanár. Amint azt hallottuk, 1945 tavaszán a szovjet katonák elfoglalták Nagyatádnak a környékét, elfoglalták Gyékényest is április 1-én. Húsvét vasárnap Gyékényesre befogadott nagyatádi lakosságot a horvátországi Golába vezényelték. Zénó és Martincsevics Pál plébános habitusban, reverendában meneteltek a néppel együtt. A fennmaradt visszaemlékezések szerint Isten szolgája tudatosan felszólította paptársát, viseljék az egyházi öltözetet, mert ennek levetése Krisztus megtagadása lenne, illetve a híveknek látniuk kell, hogy kiktől kérhetik a szentségek kiszolgáltatását halálveszély esetén. Menetelés közben a falu határánál egy bolgár lovas katona haladt el mellettük. Egyházi viseletüket látva visszafordult, kiszólította a 2 papot a sorból és lelőtte őket. Amikor Mindszenti József 1947-ben bekérte a Veszprémi Egyházmegye vértanúi papjainak népsorát, saját kezűleg vezette rá a dokumentumra Páter Zénónak a nevét. Életáldozata a hit, hivatásunk látható jeleinek viselésére bátorít bennünket. A hívek örökké siratják a jó, a kiváló lelkipásztort, aki életét is feláldozta, mint Krisztus. milyen ragyogó példa ez minden plébános számára, milyen félnő csillag a sötét éjszakában, milyen üstökös a várakozás idejében. Kevés ilyen ember hordozott a föld ebben a korban. Nem a mesék világából, hanem az evangéliumból sarjadozott örökké szép példakép. Hányan követjük? Zénikém, áldjon meg az év, naponta gondolok rád, mert nagyon tudtál szeretni, így még senki sem szeretett. Emlékezik rá Deák Florid, aki ezt a néhány gondolatot lejegyezte Zénó atyáról. Nem olyan régen történt, talán 2025 esztendőben, hogy Hajnal Zéró és Martincsevics Pál plébánosoknak a sírját kihantolták, újra felszínre hozták, megfelelő körülmények között helyezték el. Holttestüket azonosították, hogy Zénó atya is megfelelő helyen nyugodjon, és a boldoggávatás folyamatában tudjunk előrefele haladni. Most pedig végezetül hallgassuk meg Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában a hét ferences vértanú boldoggávatásáért mondott imádságot. Ezekkel a gondolatokkal köszönök most el, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat Szent Egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának 5. részét hallották. A 7 boldogávatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Hajnal Zénó atya élettörténetét ismertette.

0: Most Kónya Ákos református kórház lelkész gondolatait hallják a konverzációról és a bizalomról.
1: A konverzáció mórum a szerzetesi hagyományban azt jelenti, hogy mindig Krisztus kell szem előtt tartanunk. Ő hozzátérünk. Ez nem egy egyszeri dolog, hanem folyamatos döntés. Mondhatnánk úgy is, hogy egyfajta beállítódás, attitűd. Minden eseményt, ami velünk történik, Krisztus keresztjén átszemlélni. Minden kísértő és rossz gondolatot Krisztushoz vágni, vetni, ahogyan Benedek mondja, neki átadni. Amikor én életem folyamán egyszer megismerkedtem a bencés lelkiséggel, akkor a következő fogadalmat kellett megtennem. Ígéred-e, hogy folyamatosan megtérsz és visszatérsz Jézus Krisztus keresztjéhez, ő hozzá, aki az örökké való Isten fia, a Szentlélek által. Folyamatosan megtérsz és visszatérsz Jézus Krisztus keresztjéhez. Folyamatosan megtérni. Amikor erről beszélünk, akkor a kegyelemről beszélünk. Arról, hogy Isten mindig megadja a lehetőséget arra, hogy újból és újból hozzáforduljunk. Engem és téged arra hív, hogy felülvizsgálva az életünket, hozzánk térjünk. Eszter de Wall arra int, hogy a mi kis meghalásaink előkészítenek minket arra, amikor majd eljön a halálunk órája. Minden egyes dologban, amikor nemet tudunk mondani, minden egyes dologban előkészítjük azt, amikor majd itt kell hagynunk ezt a világot. A konverzáció és a megtérés, a halál összetartoznak. De a Krisztusban bízó ember tudja, hogy döntése mögött Krisztus szeretete áll. Az, hogy ő vállalta a lemondást és a halált. Ő példát adott. A lényeg az, hogy visszatérj az engedelmesség fáradtságos munkájával ahhoz, akitől elszakadtál az engedetlenség tunyasága által, hogyan Szent Benedek írja, Reguláriában. Ember, emlékezzél, ki az, akihez tartozol? Ki a biztos pont az életedben? Gondolj teremtődre, ifjúságod idején, mondja a Biblia, és fordulj megváltódhoz, aki téged szeretett, aki téged megváltott, aki téged megszabadít, meggyógyít, és tapasztal meg a lélek erejét. Az igazi konverzáció mórum így történik meg. És ugye halljátok már, hogy itt nem csak a szerzetesekről van szó. Itt minden hívőről van szó. Itt minden megkeresztelt Krisztushoz tartozó emberről szó van. Válasszuk ezt az utat, a mindennapi Istenhez fordulást, a mindennapi konverzációt.

0: A harmadik elmélkedés címe a bizalom. Semmi ne zavarjon, semmi ne rémítsen. Minden elmúlik, Isten nem változik, Isten egymaga elég. Amikor évekkel ezelőtt először hallottam ezt az imádságot énekelve, megnyugodtam. Hiszen arról van szó, hogy ha valaki elhiszi, hogy Isten elég, ha valaki bízik benne, az ilyen ember már felszabadul. Életünk során annyi mindent szeretnénk kontrollálni. Főleg azért, mert minket is annyira akarnak kontroll alá vonni. Annyi bizalmatlansággal találkozunk, pedig bizalom nélkül nem tudunk élni. Az Istenbe vetett bizalom segít minket a stabilitásban. Benedek szerint a stabilitás egy biztos pont az állandó változó világban. Az óra et labora, az imádság és a munka, amely nem csak a benedeki gondolat, hanem utána a reformációba is átment, ez egyfajta keretet jelent. Ha megnézzük a regulát, azt látjuk, hogy mindenre van szabályozva benne. Mikor keljenek fel a szerzetesek, mikor imádkozzanak, mivel öltözködjenek, mit egyenek és mit igyanak, de a lényeg az, hogy kialakított egyfajta életritmust, egy olyan keretet, amely biztonságot ad a mindennapi tevékenységüknek. És miközben végzik és végezzük a dolgainkat, Isten az, aki adja az áldást. Miközben mi imádkozunk ki és küzdünk, és bízunk benne, megtapasztaljuk azt, hogy életünk belesimul az ő akaratában. Igen, itt is már rólunk van szó, már nem a szerzetesekről van szó, hanem a mi életünkről van szó, hogy vannak-e Istentől kapott keretek az életünkbe, hogy bízunk-e benne. Mert hogyha megvannak ezek a keretek, ha Isten bizalma vezeti az életünket, akkor az érzelmi hangulatváltozások között is tudunk lecsendesedni. És végül a bizalom alapja az engedelmességnek. Isten az, aki szeret minket feltétel nélkül, akiben ezért minden élethelyzetben bízhatunk. Ő gondot visel rólunk, rólad és rólam. És ez bizalmat adhat a mindenható Istenben, hiszen ő mindenható, ő mindentudó. Ő látja az életünk részleteit, tudja, hogy mi történik az ő gyermekével. Bizalom nélkül nincs tehát élet, és nincs lelkélet sem. Visszaemlékszem arra, Grangriában egy anglikán gyülekezetbe jártam, és ott sokszor énekeltük ezt az éneket. Trust and obey. Bíz és engedelmeskedj, mert nincs más út, csak a Jézus útja. Amen.
1: Az elmúlt percekben Kunyákos református kórház lelkész gondolatait hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjaim már a véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint a technikai munkatárs Birincsik Márton, illetve az adás szerkesztője Tékovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban a Libri Talent program legelsőként megjelenő könyvének szerzőjével, Reggő Dániellel találkoztam az ecsédi motoros búcsúban. Bánmór szerint Dani hazánk legígéretesebb történelmi regényírója. Kedves Dani, mikor érezted azt először magadban, hogy te írni fogsz, hogy író szeretnél lenni?
3: 2023-ban, ugyanis akkor került egy pályázat kiírásra, ahol történelmi novellákat gyűjtöttek össze, amit kiszerettek volna adni könyvben, és az én írásom is ezek közé került, 10 történetet adtak ki Sebzett Lelkek című novellás gyűjteményben. Majd ezek után indult a Libri Talent kezdeményezés, ami egy mentorprogram. 351 jelentkezőből 10 főt választottak ki. Erre szintén jelentkeztem, és szintén abban a szerencsés helyzetben kerültem, hogy bekerültem a 10 legjobb közé.
2: Szívből gratulálok!
3: Köszönöm szépen, és ami még jobb, hogy Bámort kaptam mentorként, akire már előtte is nyilván feltekintettem, én nagyon szerettem a könyveit, úgyhogy ez egy álom volt számomra.
2: És hogy kell elképzelni ezt a mentorprogramot, hogyha a kedves rádió hallgatóknak mesélnél róla?
3: Van képzés, tehát gyakorlatilag előadók tartottak nekünk eladás különböző témákban, illetve minden író palántal kapott egy mentort. Karádi Anna is például mentor volt, ugye ilyen Bámorral dolgoztam együtt, és hát együtt kalapáltuk a szöveget. Ezt úgy kell kezdeni, hogy volt egy kész kéziratom, ami azért nyilván fejlesztésre, javításra szorult, és Bámor elmondta az észrevételeit ezzel kapcsolatban. Nem azt mondom, hogy mindent megfogadtam, de 10-ből 9-szer nyilván olyan észrevételt tett, ami teljesen jogos volt.
2: És itt, hogy mondtad, hogy volt egy kéziratod? Tehát itt, amikor pályáztál, már meg voltak adva a témák, vagy teljesen szabadon választott művel pályázhattál?
3: Több típusú könyvet lehetett leadni, például novella gyűjtemény is köztük volt. Én egy történelmi fikcióval jelentkeztem, Bóvár Kund életével, amiben belevittem egy csavart, egy ilyen viking varég északi szálat, és ez nagyon tetszett a Libri Talentben a döntéshozóknak, úgyhogy végül is ezért kerültem kiválasztásra.
2: Hát szívből gratulálok! És ez a Libri Talent program, ez milyen hosszú volt, illetve mit lehet erről tudni?
3: Novemberében indult, 2024 novemberében, és 2025 nyárig tartott, tehát ez egy ilyen majdnem egy éves periódus, és mint mondtam, ugye volt képzés, volt egyeztetés, a kiadóban körbevezették minket, ugye a könyvkiadásról tudtunk meg úgymond titkokat, hát nyilván nem annyira nagy titkokat, de hogy ami mondjuk így egy átlag ember számára nem biztos, hogy nyilvánvaló, úgyhogy nagyon izgalmas volt így belátni a könyvkiadás világába, és hát ugye 10 voltunk, a könyvek szeretete, az olvasás szeretete összekötött minket, mert azért különbözőek voltunk, tehát volt egyetemista is köztünk, volt, aki egy 3 gyermekes családapa, úgyhogy nagyon örülök ennek a csapatnak, ami így összejött a Libri Talent miatt.
2: És gondolom, így egymásnak is tudtatok segíteni, tehát elmondtátok véleményeteket a egyes művekről, így a társaitokkal meg tudtátok beszélni, és ez is szerintem egy hatalmas lehetőség és lendületet adott nektek a további munkátokban.
3: Így van, mi ketten voltunk, mentoráltak Bámornál, én is Boldi, és mi egyébként egy más írását azt átnéztük meg, véleményeztük, úgyhogy mi kimondottan így együtt dolgoztunk egymással, szorosan, de a többiek is sok mindenbe segítettek. Nyilván átbeszéltünk több mindent, ha valami kérdés volt valakiben, akkor azt feltette, volt egy ilyen közös csoportunk beszélgetés szintjén, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt. És hát a mai napig tartjuk egymással a kapcsolatot, tehát pont most jelenik meg új könyve Lenkének, az Adélnak, akik szintén talentesek, és hát ugye mindannyian megosztották most a új borítóról a képet, aminek szintén mindenki nagyon örült, úgyhogy ezek nagyon szuper dolgok.
2: Már kiskorodban is nagyon szerettél olvasni, és kötöttél a történelemhez, vagy ez így később alakult ki benned?
3: Gyerekként is nagyon sokat olvastam, de nagyon sok ilyen ismeretterjesztő, tehát nem is biztos, hogy regény, hanem enciklopédiákat, tehát ezeket rengeteget olvastam. a regények világ az szerintem általános iskolában jött be. Én nekem a két legmeghatározóbb könyvélményem így fiatalom koromból a Harry Potter sorozat, illetve a Hunyadi könyvsorozat. Tudom, ez a kettő, ez ég és föld a kettő, így lehetett összehasonlítjuk, de azt gondolom, hogy mind a kettő a saját műfajában az egy kimagasló könyv. És hát nem vetlenül szeretik millióan a Harry Pottert, és hát a magyar könyvpiacon meg több százezren a Hunyadit.
2: Kedves Dani, kérlek, egy kicsit mesélj a megjelent könyvedről, Vikingvér Vazul fiai című könyvről, hogy a rádió hallgatók is, hát ha kedvet kapnak az elolvasásához.
3: Ez egy izgalmas felütés, azzal kezdem, hogy vikingek Magyarországon. És ugye hát mit kerestek itt vikingek, hiszen nem volt tengerpartunk. Azt kevesen tudják, hogy a vikingek egyébként a folyókon is nagyon könnyedén közlekedtek, és hogyha elfogyott a folyó, akkor fogták a hajóikat, kivették a folyóból, és egy zsírozott gerendákon átgörgették egy másik folyóhoz. Egyébként a Dunán nem ezt csinálták, de az Árpád-házi királyainknak voltak viking testőrei, akiket egyébként akkoriban varég, rusz, tehát hogy különböző népneveken illettek, de ezek nagyon sokszor északi eredetű harcosok voltak. Szent István kardja, amit Prágában őriznek, az egy viking kard. Szent Imre herceg, erről fönnmaradt, hogy ő volt a Dux Ruisiorum latinul, tehát a ruszok hercege, vagyis a varégok, vikingek, testőröknek a parancsnok, ez azt jelentette. Úgyhogy nagyon kevés ember tudja azt, hogy a középkori Magyarországon, a kora Árpád korban milyen fontos szerepet töltöttek be. És hát az én könyvem is erről szól, egy Búvárkund nevű hősről, egy népi hősről, aki ugye elsülyeztette a német-római császárok hajóit, és hát nagyon-nagyon kevés dolgot tudunk Búvárkundról. A kronikákból azt tudjuk, hogy nem így hívták, Zsotmundnak.
2: De akkor ő nem egy fiktív személy, hanem létező volt, vagy?
3: Egy létező személy, és Zsotmundnak hívták. Később kapta a Búvárkund nevet Vörös Marti és a többiek miatt. Egy gyönyörű népi hősé vált, de a krónikák ugye azt hagyományozták ránk, hogy Zsotmund elsülyeztette a német-római császár hajóit. A mai napig nem tudják a történészek megállapítani, hogy ez létezhetette vagy nem létezhetette. Ugye valaki azt, hogy a Dunasodrása miatt nem lehetett. Van, aki azt mondja, hogy már a bizánciak is alkalmaztak a középkorba búvárokat. Hát én meg fogom írni a folytatásba, hogy ez hogy történhetett meg, úgyhogy ez viszont nyilván az első könyvet is érdemes elolvasni, úgyhogy bátran és jó szívvel ajánlom mindenkinek.
2: Hát köszönjük szépen ezt a programajánlót, hogy mindenki, aki érdeklődik a téma után, ajánlom, hogy olvassák el, mert biztos, hogy fantasztikus utazásból lesz részük a könyvben. És kedves Dani, jelenleg mind dolgozol?
3: A Vikingvér ugye a fő címe a könyvsorozatomnak, ez egy 5 részes könyvsorozat, és ugye a Vazul fiai tavaly novemberben jelent meg, és a folytatást azt javában írom, idén fogjuk a kiadóval, a hitelkiadóval kiadni ezt a könyvet. A munka címe Istenek bajnoka, hiszen a szereplők, a vikingek egy több istenhitű társadalomban éltek akkoriban, és ugye az Istenek bajnoka ezt akarja szimbolizálni. Ez egy nagyon érdekes korszak a magyar történelemnek, ugyanis gyakorlatilag keresztes hadjáratot indítottak ellenünk a németek úgy, hogy keresztény királyaink voltak, és hát a kereszténységet próbálták visszaállítani a pogányázadás után. Úgyhogy gyakorlatilag pogányok és keresztények váltválnak vetve magyarra a szövetségben együtt harcolt, hogy a német-római birodalom seregeit sikeresen megállítsa. 2 háború történt egymás után. Gyakorlatilag a akkori történelemben a német-római birodalom egyetlen egy ellensége se tudott fönnmaradni 2 hadjárat után. Tehát amit a magyar hadvezérek és a magyar katonák véghez vittek, az világviszonylatban is elképesztő. És hát ebbe a korszakba kalózolom el a kedves olvasókat. Egyébként nagyon izgalmas dolgok vannak. Berzerkerek, aranyasszonyok és mi egymás, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy aki ezt így elolvassa, az talán ezt a korszakot egy kicsit jobban át fogja tudni látni.
2: És a témaválasztásodnál mi volt a meghatározó, hogy melyik korban szeretnéd a hőseidet elhelyezni?
3: Mindenképp az Árpád korban szerettem volna egy történetet elmesélni, szerettem volna egy erős karaktert, és a Búvárkund az ideálisnak tűnt, hiszen gyakorlatilag egy mondat maradt fönt róla, semmi más nem tudunk. Volt egy Zsotmund nevű harcos, aki igen jól tudott úszni, és elsülyeztette a német-római császárhajóit Pozsony falai alatt. Ez az egy mondat, ami fönn maradt róla, nyilván latinul. És hát azért azt gondolom, hogy ez pont egy olyan karakter arca, aki izgalmas lehet, és nyilván a magánélete, hogy miben hitt, hogy kerülhetett esetleg oda, hogy utána mi történt vele, ez mind olyan dolog, ami az írói fantázia szüleménye lesz. de én végtelenül izgalmasnak találom magát az írást, és remélem, hogy az olvasóim is izgalmasnak fogják találni a végeredményt, ami születik belőle.
2: Hogy találtál rá Búvár Kundra?
3: Ugye Búvár Kund az, akiről az általános iskolában tanulunk egy verset, nem tudom, hogy kötelező vagy szorgalmi, én szerintem annó megtanultam, Vörös Marti Mihály írta. Gyakorlatilag egy népelemei, néphősi karakterje vált az elmúlt évszázadok során, és egyébként azok is ismerik a nevét, akik tényleg így nem tudják, hogy kicsoda, csak így rémlik nekik, hogy hú, igen, mintha róla tanultam volna. Az biztos, hogy a Búvár Kundnak a karaktere az könyvért kiállt.
2: A regényedben van-e olyan szereplő, akivel azonosulni tudnál, illetve van-e olyan szereplő, akit a környezetedbe vagy a baráti társaságodba létezik és beletetted a regénybe?
3: Az első kérdésre rövid a válasz. Nem azonosulnék egyik kölyükkel sem, mert elég korán meghaltak, fáztak, viszonylag gyorsan meg tudtak halni csatában, vagy halálra éheztek, tehát a középkor azért az egy elég kemény korszak volt. Ugye a Árpádházi királyunknak talán a fele 30 éves kora körül halt meg, én most 34 vagyok, úgyhogy, és remélhetőleg még írok pár könyvet, úgyhogy ez az összehasonlítás
2: úgy ilyen legyen.
3: Igen. A másik kérdés pedig, igen, természetesen vannak olyan karakterek, akik az életben ismerősök valamilyen szinten befolyásolták. Az első kötetben Levente kicsit öcsémre hasonlít. Bizonyos tekintetben ugyanis az én Levente karakterem egy kicsit így a világtól távolabb, egy ilyen apolitikus jellem, aki inkább a testvéreit próbálja segíteni, ahelyett, hogy ő törne hatalomra. És ez mellett egy ilyen középkori világban egy kicsit ilyen, mint hogyha ilyen hátrébb lépne. És testvérem a művész világból jött, ő zenész, és úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan karakterjegye van, amit így át tudtam valahogy Leventébe tenni. Nyilván nem megy az egyben, hiszen azért Levente egy pogány árpádházi herceg, testvérem messze nem egy pogány árpádházi herceg, de vannak hasonló karakterjegyek.
2: Dani, ugye az Ecséti motoros búcsón találkoztunk, és ha jól tudom, ma jársz először Ecséden. Ezt az egész napot hogyan élted meg?
3: Nagyon jól egyébként, tehát mindenki nagyon kedves volt, segítőkész. Jó volt a csapat is, akik hallgatták a könyvemutatót. Nem volt egy elalvó ember sem, ami külön öröm, bár ez nem szokott jellemző lenni az én könyvemutatóimra. És hát az ételek, a pizza meg a babgulyás azért az ott volt.
2: Hát szívből örülök, hogy egy kellemes napot tudtál eltölteni itt a motorosok között, és kívánom, hogy gyere még sokszor Ecsédre, és sok új könyvet tudjál bemutatni itt a motoros közegben is. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkásságodhoz.
3: Köszönöm szépen.

0: Bátor Botond pálos szerzetessel beszélgetek, akivel az ecsédi motoros búcson találkoztam. Kedves Botond atya, mióta motorozik és honnan jött az indítatás?
1: Az alapvető indítatás az Erdélyhez kötődik, mert kamaszkoromban én kőbányai vagyok, Kőbányán születtem, és ott a kőbányai plébániánkról volt egy fiú, aki motorozott, és hát valószínűleg költség kímélés szempontjából is, meg hát, hogy ne kelljen csak úgy egyedül menni, a barátjával ketten mentek motorral, és akkor a bátyámmal együtt utasként elmentünk. Hát nyilván ez a 70-es évek végén, 80-as évek elején eléggé izgalmas dolog volt, hiszen akkor egy ilyen 250 köbcentis panóniával, meg egy MZ-vel mentünk. Hát akkor az utak is olyanok voltak, amilyenek, hát, vagyis katasztrofális, de óriási élmény volt.
0: Ez volt az első találkozás a motorral.
1: Ez volt az első találkozás a motorral, úgyhogy nagyon sokan vannak a mostani motorosok közül, akik mondják, hogy soha nem ülnének föl senki mögé. Hát ez nekem eddig soha nem okozott problémát, mert hogy így kezdődött. Aztán az életemben ugye úgy alakult, hogy elindultam szemináriumba, akkor utána a pálosokat ismertem meg. Amúgy különben nekem autóra 85 óta, motorra 90 óta van jogosítványom. Keveset úgy motorozgattam is a 90-es években, de hát akkor mentem el a pálosokhoz, és hát erre nem volt lehetőség.
0: Gondolom időhiány is volt.
1: Időhiány is volt, ugye növendék is voltam, stb. Ez nem. Viszont 2002-ben Pécset lettem a házfőnök, és abban az időben vezették be Pécs városában a parkolódíjakat. És gondoltam arra, hogyha mi lemegy valahova, akkor hát persze biciklivel megoldható, csak mi fönt voltunk a hegyen is visszatekerni, én szívesen visszatekertem, ez nem is volt gond, csak hát akkor utána zuhanyozni kell minden, az ember csak kiizzadt. Hát vegyünk egy motort, miért ne? Hát voltunk egy páran, akiknek volt jogosítványa, és vettünk egy 400-as Honda Bros nevezetű motort, elég kevesen ismerik ezt a típus, de egy nagyon jó motor volt, és sokan csodálkoztak rajta, hogy hát milyen érdekes, hogy van itt egy motor. És a csodálkozásból lett egy olyan kezdeményezés, hogy mi lenne, egy kicsit foglalkoznánk úgymond a motorosokkal. Hát abban az időben, ez ugye 2002-ben...
0: Ez még elég újszerű dolog volt.
1: Viszonylag újszerű dolog volt, de azért voltak, akik már motorra ültek, hívő emberek. Aztán akkor elkerültem Pálos-Szentkútra, és volt egy balesetem, amiben a motor összetört, nem én voltam a hibás, most nem takarozni akarok, csak hogy itt ott, és akkor utána ugye egy kicsit ugye el is ment a dolog, mert eladtuk, egész jól el lehetett adni ezt a motort, így törötten is. Viszont a rendtársam, a Barnabás atya, azért ő mégiscsak gondolkodott rajta, ő Márian Osztrán volt, hogy mégiscsak jó lenne. Mm-hmm. És megtudtam, hogy Csenztóvában, a rendi központunkban van egy motoros búcsú, ahol elég nagy létszámban jönnek össze a motorosok. Hát eleinte egy pár százan voltak, a következő évre már volt 3000, utána 5000, hát ma már kinőtte magát, úgyhogy ilyen 25-30-35-40, most legutóbb 50 000 voltak.
0: Hát óriási az létszám. Óriási létszám. És ez valami búcsú alkalmával kerül megrendezésre?
1: Hát ugye Csenztóvában azért egy hatalmas búcsújáróhelyről
0: beszélünk.
1: Ott úgy van, hogy be van osztva minden hétvége, valamilyen búcsú van, tehát van lakókocsisoknak búcsúja, tűzoltóknak búcsúja, parlamenti képviselőknek, pedagógusoknak búcsúja, katonáknak búcsúja, rendőröknek búcsúja, motorosoknak búcsúja, stb. Stb. Stb. Érettségizőknek, első áldozóknak. Tehát, hogy az élet minden területét érintve van egy búcsús nap. Na most a motoros búcsú az általában Isten irgalmasság vasárnapján szokott lenni.
0: Viszonylag
1: korán, azért, mert hogy az első legyen.
0: Hogy a szezonra megáldja a motorosokat.
1: Na most én ezt hallottam, de nem tudtam kimenni, viszont arra az évre megszerveztük, ez úgy emlékszem 2007-ben volt, megszerveztük Pálos-Szentkúton a motoros búcsút. Én tudom, hogy Ecséden előtte való évben volt az első itt. Hiszem 2006-ban, most pontosan nem tudom már a dátumokat. Hallottam is róla különben. Minden esetre Pálos-Szentkúton megszerveztük, és hát szép lassan körénk szerveződött egy csapat. Utána megkértek, hogy Mátra-Verebély-Szentkúton is segítsünk, aztán segítünk Mária Gyűdön. Az elsők között voltak a görög katolikusok, akik Mária Pócson a következő évre már meg is szervezték, és ők nagyon a maguk módján nagyon jól csinálják, hát ráadásul ugye a püspök úr teljes egészében mögéjük át olyannyira, hogy még rá is ül a motorra. A Kocsis Fülöp püspök atya, ő nagy motoros volt különben valamikor, és jól is motorozik. Hát nyilván, hogy nem tud annyit motorozni, de azt hiszem, hogy ő most kapott is valami fajta motort, amivel az ilyen búcsúk alkalmával el szokott menni. és így szép lassan, itt is, ott is, amott is elkezdtük a motorosokkal való ilyen jellegű foglalkozást.
2: Kapcsolatfelvételt.
1: És körénk, pálosok köré csoportosult egy kis közösség, ez se nem egyesület, se nem lelkiségi csoport, csak egyszerűen akik már egyszer voltak velünk, vagy kétszer valamilyen zarándokúton, az már motorkerék pálos. Attól függetlenül még tartozhat bármelyik motoros egyesülethez vagy csoporthoz, ez nem zárja ki a kettőt egymással, és akkor van egy ilyen motorkerék pálosok, és akkor mi szervezünk olyan programokat, amelyek természetesen elsősorban vallási célzatú programok, zarándokutak, pálosok nyomában címmel a pálos kolostorokhoz megyünk el, a kolostor romokhoz, vagy az olyan kolostorokhoz, ami most már nem működik, de valamikor pálos kolostor volt, és hát hogyha ez olyan út, akkor kapcsolunk hozzá valami mást is. Ilyen formán Balaton felvidéket végigjártuk, akkor az Emplény környékét is végigjártuk, illetve voltunk felvidéken, ott is sok pálos kolostor volt, és hát a jelentősen Mária kegyhelyeket végigjártuk. Ugye felvidéken ott van Pozsony mellett Marianka, Mária völgy, pálos kolostor volt. Nem messze ott van Sasvár, megint csak nagy búcsújáról hely Szlovákia, pálos kolostor volt. Akkor ott van kicsit keleten, Tőketelebes közelében Varannó, Mária kegyhely, elég híres szintén, pálos kolostor volt. Úgyhogy aztán fönt Késmár környékén is voltak pálos szerzetesek, akik szolgálatot teljesítettek bizonyos korban. Nyitra mellett is voltak, úgyhogy nagyon sok helyen voltak ott pálosok, és ezt is végigjártuk. Akkor Lengyelországba jártunk utakat, elmentünk. Utána Szczecin, és hát útközben azért egy-két helyen megnéztük a már most működő pálos kolostorokat.
2: És ilyen zarándokútra, motoros zarándokútra körülbelül hány motorral szoktak menni, illetve hány fő szokott?
1: Nagyjából 30 körül szokott lenni a létszám, ennél nagyobbat nem nagyon.
2: Igen, azt mondom, hogy nehéz logisztikázni, gondolom.
1: Igen, hát most erre tudok jó példát mondani, hogy ez van, akik megoldják, de egyelőre ez talán nagyobb szervezettséget igényel. A lengyelek nagyon jól csinálják, a lengyeleknél van több olyan keresztény katolikus motoros közösség, akik ezt rendkívül jól szervezik. Hát van egy a Katini közösség, akik hát a Katini szerencsétlenségről lett elnevezve, viszont egy nagyon buzgó katolikus csapat. Ők 3-400-an is elindulnak, de nem egyszerre.
2: Szakaszosan?
1: Csoportonként. Aztán van az Irgalmasság Szikrája nevezető motoros egyesület, nagyon jó a hasonlat, mert ugye az Irgalmasság Szikrája, és a motorban a gyertyának szikra. Ezt a szalézi szerzetesek szervezik, a kói szalézi szerzetesek, ők pedig búcsújáró helyekre mennek. Voltak Medjugorjéban, Fatimában, Lourdesban, illetve most ebben az évben Szent Pál útjait fogják végigjárni, úgyhogy erre mennek, és ők is ilyen 3-400-an szoktak menni, és szintén úgy csinálják, hogy csoportonként. Tehát megvannak a találkozási pontok, és ők azért ezt komolyan veszik, hogy kategória szerint van egy kérdőív, amit kitöltetnek a jelentkezőkkel, a kérdőíven természetesen a vallási szempontok is rajta vannak, de a motoron, hogy mióta motorozik, mennyit motorozott közösségben, milyen teljesítményű motorja van, stb. Nagyjából be tudják állítani a csoportokat.
2: És akkor a csoport is így együtt tud haladni, gondolom.
1: És akkor igen, tehát amikor azonos teljesítményű motorokkal, nagyjából azonos tudású motorosokkal tudják a különböző csoportokat beosztani, és így szoktak akkor haladni, és ez egy nagyon praktikus dolog. De most mi azért nem vagyunk olyan sokan, mint a lengyelek, nem vagyunk akkora közösség, mint a lengyelek, és hát, hogyha ez így alakulna, akkor elég komoly logisztika kellene hozzá, de azt tapasztalom, hogy amikor én fölteszem és hirdetem, akkor általában ez a 20 és 30 fős közötti létszám szokott kialakulni, és én ez bőségesen elegendőnek.
2: És esetleg, akit a rádióhallgatás során kedvet kap önökhöz csatlakozni, ez hogyan teheti meg?
1: Hát több formában is meg lehet tenni. Van egy ilyen honlapunk, hogy motorkerékpálosok, ugye, tehát motorkerék, nem pár, pálosok, tehát ez a szójáték. Van egy motorkerékpálosok.hu, ezen rajta van egy kalendárium, és azon rajta vannak a programok. Vagy a pálosrend.hu, arra is föl szoktuk tenni a legközelebbi motoros programokat. A motorkerékpálos.hu az azért jó, mert ott
2: aktualizálva vannak, gondolom, a
1: ott események. Így van, és ott előre a többit is lehet látni, a pálosrendnek a honlapjára csak éppen a legközelebbi programot szoktuk. Tehát így tudnak tájékozódni a programjainkról.
3: Kedves hallgatóink, Regő Dániel íróval és Bátor Botond pálos szerzetessel Hajdú Mária beszélgetett.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
5: Három óra.
4: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás néhány kérdéséről Polt Péter, az alkotmánybíróság elnöke, az intézmény weboldalán. A közlemény első pontjában az alkotmánybíró úgy fogalmaz, hogy amennyiben a köztársasági elnök vagy más jogosult alaptörvényértelmezési indítvánnyal él, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet. Mint írta, amennyiben az alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány ügyében eljár az alkotmánybíróság, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, hanem az alkotmányos párbeszéd része. Folytatta, az alkotmánybírók egyes bíróként tanácsban vagy teljes ülésen végzéssel vagy határozattal foglalnak állást egy indítványról. A személyes érintettség miatti kizártság bejelentése nem minősül ilyen döntésnek. Nyílt levélben kér egyeztetést Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnök javadalmazás tervezett módosításáról. Az MTI-hez szombaton elküldött Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnök által aláírt nyílt levél szerint a szövetség a sajtóból értesült, hogy a Tisza párt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését, valamint az intézményhez rögzített általány költségtérítési jogosultság megszüntetését célzó javaslatot nyújtott be. A szervezet nem vitatja, hogy a megválasztott országgyűlési és önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek példát kell mutatniuk a közpénzek felhasználása terén, és ebbe a javadalmazásuk mérsékelt szinten történő tartása is beletartozik. Sérelmesnek tartják ugyanakkor, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal történt egyeztetés nélkül nyújtották be. Megnyílt a Tiszaligeti élményfürdő Szolnokon. Györfi Mihály Szolnok polgármestere közösségi oldalán azt közölte, működik a modern, minden korosztályt kiszolgáló élményfürdő. Fontos, hogy a fürdő valamennyi vendége valóban jól érezze magát, ezért nyitottak minden visszajelzésre és észrevételre. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok nehézség ellenére is erejükön felül dolgoztak azért, hogy a Tiszaligeti élményfürdő ne csak ígéret maradjon, hanem olyan pihenő és szórakozó hely, amely a szolnoki embereket és az odalátogatókat szolgálja, közölte. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású magyar férfi karcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású válogatott a svédek, a spanyolok és a tavaly világbajnok olaszok legyőzésével jutott döntőbe, ahol lehetősége nyílt az újabb címvédésre. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa bajnokságon, ezúttal magas színvonalú végig szoros küzdelemben harcolta ki az elsőségét. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. Végül a hétfői időjárásról. A nap első felében zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak csapadékosabb, felhősebb tájak. Hétfőn délután erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ismét többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.
6: Krisztus kereszt az erdőn.
7: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tigovics Ernő. A mai műsorban nem először Hajdúnánásra vezet az utunk, s hogy miért, az hamarosan kiderül. Számítok figyelmükre.
8: Buckó József néprajzkutatót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Kezünkben tartjuk doktori értekezését, amelyet a közelmúltban védett meg a Debreceni Tudományegyetemen. A doktori disszertációjának címe pedig, idézem, a szakrális kisemlékek a hajdúság és a nyírség határvidékén. Nos, miért is született ez a doktori disszertáció? Honnan jött az ötlet az ön személyes életében, hogy megírja ezen disszertációját, hiszen annak idején már a Szent István Rádió kedves hallgatói jól ismerhetik önt néprajzos, muzeológus szakemberként.
9: Nos, a helyzet az, hogy nem volt ez előzmények nélküli, mármint a témaválasztás tekintettel arra, hogy néhány évvel ezelőtt a Zemplénben három huta népi építészeti öröksége cím alatt létrehozhattam, megírhattam egy monográfiát, aminek az utolsó fejezete az a helybéli szakrális kisemlékeket mutatta be.
8: Valóban a témaválasztás nem újdonság az ön személyes és tudományos életében, sokat foglalkozott szakrális emlékekkel.
9: Igen, ezek mindig nagyon mélyen megérintettek, úgyis, mint hitemet gyakorló és megvaló embert, másrésztről pedig, mint rajszakos tanát is érdekelt mindaz, ami a környezetben, a természetben megjelenik, de mégis ember által alkotott és hit által teremtődött.
8: Sőt, Hajdúnánás határában még egy keresztet is állított a közelmúltban, amelyről a Szent István Rádió kedves hallgatói hallhattak is, tehát valóban több oldalról érintett ön a szakralitás témakörében.
9: Igen, hát ezek minden bizonnyal közel játszottak, sőt azt mondom inkább, hogy a feszületállítás az ennek a szellemiségnek, vagy ennek a kutató tevékenységnek a hozadéka, hiszen a kutatások során, amikor az ember mélyen elmélyül egy-egy témában, akkor a lelke is megérik arra, hogy mindaz, amit tanulmányoz, azt maga is megformálja, és hálából, köszönetből, tiszteletből a Jóisten felé maga is egy ilyen jelet elhelyezzen, úgymond a tájban, ahhoz hasonlatosan, mint hogy ezt az elődök is tették, hiszen a szakrális kisemlékeink között az egyik legmeghatározóbb, vagy legfeltűnőbb a tájban, az például pontosan a feszületeknek a világa. És hogy a múltba tekintünk, akkor ezek általában fából készült alkotások voltak, aminek a természete az, hogy az idő ezeket kikezdi, elfelejtődnek, szocializmusban az évtizedek sajnos erről beszéltek többek között, minek eredményeképpen már a leginkább csak azok maradtak meg, amelyek kőből vagy műkőből készültek, hiszen azokat az idő nem tudta annyira kikezdeni. Egyébként a kutatásaim során talán az egyik legérdekesebb, ha szabad kiemelnem valamit, ebből a nagy áttekintésből a feszület és kereszt szavainknak a tisztázása, hiszen a szakirodalom is ezt a két fogalmat, hogy kereszt és feszület, igen gyakran ugyanarra a szinonimjaként használja, holott egyébként a kettő között alapvető különbség van. És a érdekességét mondom el, hogy például a görögkatolikus egyház iratárában sikerült olyan iratokra bukkani, amelyek, ha úgy tetszik, gyakorlatilag tisztázzák ezt az alapállást. Egy 1861. évi irat például feszülettel, azaz korpusszal is ellátott keresztet feszületi keresztként említ. Tehát itt érdemes is rögtön megállni egy pillanatra, ugye, mert mit értettek akkor feszület alatt? A megfeszítettet, tehát a korpuszt értették alatta, és az a kereszt, amelyik nem tartalmazott ilyet, az csak kereszt volt. Lehetett fából, vagy lehetett éppen kőből, de csak kereszt volt. Ha pedig volt rajta feszület, akkor feszülettel is ellátott kereszt.
8: Ha volt rajta korpusz, így akkor van. Volt feszülettel ellátott kereszt.
9: Így van. Ugye a feszület és a korpusz az ugyanazt jelenti, és a megfeszített szavunkra ugye, amit a rómaiak elkövettek Jézussal szemben a keresztre feszítés során. Na a lényeg tehát az, hogy több olyan irat is előbukkant, amelyek az elődeinknek a kristálytiszta gondolkodását mutatták meg abban a tekintetben, hogy amikor ők egy szakrális jelet számba vettek, mondjuk egy kanonika vizitáció során, tehát egy püspöki látogatás alkalmával, amikor a egyház javait szerbeszámba szedték, akkor kristálytisztán leírták azt, hogy amit látnak, amivel rendelkezik egy-egy egyházközség, az éppen pontosan micsoda. Esetünkben tehát itt a kereszt és a feszület címszó az nagyon szépen elkülönül egymásról. Nos, már ez nem így van, hiszen gyakran használjuk mind a két szót ugyanarra. Tehát ha azt mondjuk, hogy az út mentén áll egy nagyon szép kereszt, akkor ez alatt azt is értjük, hogy azon van egy feszület, vagyis egy korpusz, igaz? Vagy egy nagyon szép feszületet láttam a határban. Igen, ebben az esetben még nem derül, hogy volt-e rajta például korpusz, vagy csak egy kereszt volt, mert a keresztre is ugyanazt mondjuk. Persze a legáltalánosabban használt fogalmunk egyébként az útszéli keresztek, például egyáltalán a kereszt megnevezés, függetlenül attól egyébként, hogy van-e rajta korpusz, vagy nincsen. A másik érdekes hozadéka talán ennek a kutatásnak sok egyéb mellett az, hogy a hajdúdorogi görög katolikusság körében az élő emlékezetből még sikerült olyan emlékeket, emléknyomokat gyűjteni, amelyek nagyon távoli, nagyon ősi múltba kalózolnak bennünket a május 1-jei úgynevezett rózsalátás, rózsahullás tekintetében. Ennek az a lényege, hogy egy ókori gyökerekkel rendelkező hagyomány délszláv világ közvetítésével juthatott el hajdúdorogra, aminek az a lényege, hogy minden május elsőjén, víradat előtt, gyertyával a kezekben idős asszonyok, tehát még víradat előtt kimennek a temetőbe, leülnek a feszület tövében, énekelgetnek, imádkoznak, és várják a nap feljöttét az égre. És nem a nap koronájában néznek ilyenkor, hanem a környezetét, az udvarát nézik a napnak, és ebből próbálnak üzenetet, jeleket kiolvasni.
10: Milyen jeleket?
9: Szűz Máriára vonatkozóan, Jézustól, elhaltakat illetően, stb. És a jelenség, hogy ez sziporkázó jelenségről van ilyenkor, tudjuk nagyon jól, hogy a napkeltének milyen varázslatos sugár üzenete van, látványa van. Ezért ez a varázslatos néhány pillanat, ez szinte rózsa szirmokként, rózsákként jelent meg, nem is véletlenül tapad hozzá a rózsa hullás, mert ilyenkor ilyen fénycsóvák, fénycsíkok, csillámlások hullottak az égből, de persze, mint mondottam, ebben ők meglátták, megkeresték azt, hogy milyen üzenetet kaphattak fentről, a teremtőtől, legfőképpen a teremtőtől, vagy éppen a szűzanyától, és amikor megvirradt, és már eltűntek ezek a jelenségek, akkor hazafelé menet még megbeszélték egymás között, hogy ki mit látott. Na most ez talán azért is érdekes, mert a itthoni hazai szakirodalomban nem kellően feldolgozott még ez, ehhez hasonló párhuzamot leginkább Csíksomlyóban látunk, amikor ugye...
10: A napban néző asszonyok.
9: Így van, amikor a csángó magyarjaink ott ugye vasárnap, pünkös vasárnap hajnalán fölmennek a nyerekbe, a kis és a nagy Somlyó közötti nyerekbe, és ott ugyanilyen módon várják a nap felkeltét. Ha nagyon erősek a sugarak, akkor kendőjüket teszik oda, vagy valami olyat, ami védi a szemüket, de körbe ugyanazt várják, ugyanazt keresik, mint amit a dorogiak nevezetesen a Jóistennek, a szűzanyának az üzenetét, esetleg képi formában.
10: Tudunk arról valamit, hogy ez a hajdúdorogi szokás meddig élt itt a térségben?
9: Igen, nagyon konkrétan tekintettel arra, hogy az 1960-as években még élő szokás volt. Akik elmesélték a történetet, ezt a szokás cselekményt, vagy szokás jelenséget, azok maguk is gyakorolták, idős 90 körüli asszonyokról van szó, de sajnos a 60-as években ez eltűnt. Egyébként egy más szokás elem is kapcsolódott még ehhez a naphoz, tudnék, vittek ki sok esetben magukkal élelmet is, és akkor a halott sírja mellett ezeket az ételeket elfogyasztották a halott egészségére, emlékezetére.

0: Mondtunk már példát, hogyan voltak jelen a szakrális kisemlékek a hajdúság határvidékén, de legyen olyan kedves idézőnk még a doktori disszertációjából. A Nyírség határvidékén milyen szakrális kisemlékek is voltak jellemzőek, és milyen szokások éltek?
1: Először talán említsük meg, hogy mely településeket érint ez. 5 településről van szó. Ugye Újfehértó, Téglás, Hajdúdorog, Kálmánháza és Hajdúnánás. Ezek tényleg a határvidéken helyezkednek el, egyik része innen, másik része pedig túl Szabos vagy Hajdúvár megyét illetően. És hogy milyen szakrális kisemlékek, ez nem csak a kereszteket, illetve feszületeket jelenti, hanem például a különféle imafülkéket, aztán a különféle lurdi barlangokat, például amelyek javarészben a templomok kertjében állnak egyéb iránt, aztán jelentik a különféle Mária fülkéket, például ilyen Hajdúnánáson vannak ilyen kis imahelyek, és számos egyéb olyan helyek, olyan épített, tehát a természeti környezetben elhelyezett, ember által épített alkotások, amelyek a szó legszorosabb értelmében szakrális, tehát vallásos indítatásból készültek. Ezek közös jellemzője az volt, hogy valamennyit az egyház megáldotta, megszentelte. Ennek nyomán gyakorlatilag, mint megszentelt helyek, szent helyekké is váltak olyan pontokká, ahol az áhítatos, imádságos lélek enyhülés, végasztalás találhatott, ahol imádkozhatott, ahol énekelgetett, tehát ahol a Teremtő meg tudott nyilvánulni. Ezeknek nagyon fontos üzenete és jelentősége volt, amelyeknek a közelében egyébként különféle vallásos cselekedeteket valósítottak meg. Tehát férfiak elhaladtak előttük, akkor kalapot emeltek, az asszonyok keresztet vetettek, a gyerekek hasonlóképpen térdet hajtottak, vagy éppen elmondtak egy imát. Ezeknek a jelentősége tehát a térben, a tájban rendkívül jelentősége bírt, úgy mondhatjuk, hogy szakralizálták, tehát vallásos tartalommal töltötték meg a tájat, és olyan tájképi elemekké váltak, amelyek szerves tartozékai lettek a katolikus vidékeinknek. Sőt, mi több, ezek annyira meghatározó elemei lettek a tájnak, hogy katonai térkép felvételezések idején például ezeket, mint meghatározó pontokat, különösképpen a feszületeket megjelölték, hiszen harcászati cselekmény során az egy támpontot jelenthetett. Számomra, a kutató számára ez azért bírt különös jelentőséggel, mert ezek a katonai térképek, amelyek a 17-18. Század végétől születtek folyamatosan, 19. században is, olyan pontokat, olyan feszületeket mutattak, vagy ábrázoltak, amelyek a valóságban ma már nem léteznek. Tehát tájékoztattak arról, hogy a múltban az elődeink ugyancsak állítottak ilyeneket. És ugye a kérdés az, hogy mi is volt ezeknek az anyaga, az építőanyaga, hiszen olyan vidéken élünk, ahol természetes kőzet nincsen. Ebből következőleg századokon keresztül fából készítették ezeket természetszerűek, de a vasút megjelenésével, ami a 19. század végétől itt a Hajdúság vidékén is általánossá vált, ebből következőleg a hegyvidékeinkről ide szállították a félkészve, teljesen kész kőzetelemeket, amiből el lehetett készíteni a feszületeket, vagy éppen a sírkertekbe meg lehetett faragni, vagy készen elhozni a különféle sírjeleket, kőből készült sírjeleket. Tehát innentől azt mondhatjuk, 19. század végétől, hogy gyakorlatilag időt állóbb szakrális kisemlékeket tudtak gyakorlatilag az elődeink alkotni. Egyébként azért is mondjuk, hogy kisemlékek, mert ezek közös jellemzője az, hogy valamennyien kisebbek a templomtól. Tehát így lehetne tulajdonképpen szakmailag megfogalmazni. Na most egy feszület is sokkal kisebb a templomtól, de minden egyéb pedig hasonlóképpen még kisebb. És hagyd mondjak el egy érdekességet talán, mert ilyen riportban ezeknek lehet jelentősége, hogy az emlékezet számon tartotta például Hajdúdorog határában, tehát a görög katolikusság tekintetében, hogy úgynevezett képes fák is ékesítették a határt. Ezeknek az a különleges jelentősége, hogy az ilyen tanyavilágban élő, tehát a központtól, a templomtól nagyon messze élő lakó emberek maguk számára úgy teremtettek templomi környezetet, hogy mondjuk egy fát kiválasztottak, a legtestesebbet, a legnagyobbat, és annak a törzsére elhelyeztek mondjuk egy szűzanyát ábrázoló, pósi szűzanyát ábrázoló kegyképet, vagy egy keresztet. És akkor ettől a pillanattól az a hely, miután azt egyébként a pap megszentelte, tehát ilyen értelemben szent helye is vált, legalábbis a néplélek, a vallásos néplélek tekintetében, rendszeresen ünnepnapokon vagy más alkalmakon ide járt el a közösség, a kinnélő közösség, és szinte templomi körülményeket teremtett önmaga számára. Ez egészen az 1960-as évekig fönnállt ez a hagyomány Hajdú-Dorog határában, ott is gyakorlatilag ennek a TSZ vetett gátat, akkor, amikor a tanyabontások elindultak, elűzték a kinélőket a határból, ezért hát okafogyottá váltak ezek a helyek, de egyrészt katonai térképen sikerült még rálelni egy ilyen pontra, tehát találkozott a térképi ábrázolás mondjuk a 19. századból az élő emlékezettel, másrészt pedig az élő emlékezet által még sikerült olyan helyeket találni, akkor meg tudták mutatni, itt volt, kérem szépen, itt állt az a bizonyos képesfa, és hát, hogy miért képesfa, elmondottak alap teljesen egyértelmű, mert képpel volt ékesítve, mégpedig a szűzanya, vagy a teremtőt ábrázoló, vagy Jézust ábrázoló szentképpel.
2: Folytatjuk beszélgetésünket dr. Buczko József néprajzkutatóval.
0: A hagyományok és a szokások így éltek, de túlélték-e az idő vasfogát ezek a szokások? Jogosan teszem fel a kérdést, ezekből a hagyományokból éle még mind a mai napig valamelyik a hajdúság és a nyírség határvidékén?
1: Nem, ahogy jeleztem, ezek a múlt homályába vesztek. Talán a Jóisten kegyelme, hogy

0: De az emlékezet még igazolta azt, hogy ezek voltak, életben tartották azokat a hagyományokat, amelyek a közösségeket egy-egy határbéli területhez, szakrá és kisemlékhez kötötték. Hogy mondjak rá egy érdekes jelenséget? Hajdú Dorog ugye közismerten mélyen görög katolikus vallású közösség, döntően görög katolikusok lakják, és hát hitüket olyan mélyen megélték, hogy gyakorlatilag a teljes határa ki is vetítették abban az értelemben, hogy feszületeket állítottak a határbéli földjeik mentén. Ha magunk elé képzelnénk mondjuk egy hajdúdorogi határbéli tájat még az 1950-es években is, akkor azt látnánk, hogy keresztek vagy feszületek tucatjai állnak kinn. Ugyanis a feszülethez vagy egyéb szakrális kisemlékhez nagyon komoly védelmi funkciót társítottak. Úgy ítéltek meg hitbéli alapon, hogy ahol egy feszület van, vagy a szűzanya képét elhelyezik, akkor a baj ellen ennek védő hatása van. Tehát villámcsapás, természeti katasztrófa, tehát sok minden, ami, és gondoljunk bele, hogy mekkora jelentősége lehetett, hiszen abban az időben az emberek kétkezők munkájára számíthattak, meg a Jóistenére, a Jóisten segedelmére. És hogy ha ők elvégeztek mindent, de mégis jött egy csapás, hát akkor az egész évet megkeseríthette, hiszen nem volt elegendő termés például. De ha kivitték a templomi zászlót, kivitték a szűzanya képét, kivitték a saját házi oltáruk képét, és ott elhelyezték, vagy éppen feszületeket állítottak, akkor abban nyugodtak meg, hogy itt a Jóisten keze, a Jóisten védelme alatt vagyunk, és akkor a határ termése mindenképpen megóvatik.
1: Aki írt már szakdolgozatot és doktori disszertációt, az tudja, hogy minden fogalmazásnak, minden tudományos munkának van egy szerkezeti felépítése. Elindulunk valahonnan, természetesen kibontja a fontos témát, és megérkezünk valahová. Azért is teszem fel kíváncsian önnek a kérdést. Ezen doktori disszertációja végén milyen konklúziót, milyen következtetést vont le ön a Szakrális kisemlékek a hajdúság és a nyírség határvidékén című tanulmányában?
0: Igen, ez egy nagyon jogos kérdés. Tekintettel arra, hogy csak keresztek, feszületek és egyéb szakrális kisemlékek tekintetében közel 100 ilyen szakrális kisemléket sikerült számba venni. Ezeknek a végüzenete, végkicsengése talán pont az lehetne, hogy még ezeket látjuk, ezek tapinthatóak, ezekhez még fűződnek helyek, közel szokások, tehát meg is kell őket menteni. Akár helyi védelem alá vonni őket, hiszen részei a tájnak, meghatározzák a táj arculatát, szűkebb és tágabb környezetben egyáltalán. Ugye gondoljunk egy feszületre, ha látunk magunk előtt egy határbéli tájat, milyen messziről oda vonza a tekintetünket. Tehát ezt meg kell védeni, meg kell becsülni, mert nem egyszerűen egy tárgy van ott, ami kőből van, hanem egy szent hely, egy szakralizált pont, amelyik hat nem csupán a vallásos lélekre, hanem hatással van azokra is, akik nem gyakorolják a hitüket. Mert esetleg ők is, ha elmennek mellette, akkor akaraton is megemelik a kalapjukat, vagy valami azért mégis lezajlik a lelkületükben. Tehát a dolog lényege az, hogy ezek miután az tájképi elemekké váltak az elmúlt évtizedek vagy századok során, ezért ezeket a tájban, a helyükön kell megbecsülni, helyi védelem alá kell őket venni, attól függetlenül, hogy milyen művészi értéket hordoznak, mert soha nem a művészi érték volt ezekben a fontos, hanem az, hogy a vallásos néplélek mit akar benne látni, miként viszonyult hozzá, márpedig szent helyként viszonyult hozzá, egy olyan pontként, ahol meg lehet állni, meg lehet pihenni, egy fohászt el lehet mondani.
1: És végül egy gyakorlati kérdés, egy gyakorlatias kérdés, hiszen doktori disszertációt említettem, megszületett ez a munka, meg is védtem a Debreceni Tudományegyetemen. Mi a további lépés? Most már várja a bírálók bírálatát, ha fogalmazhatok így, hiszen még a riport elején nem úgy mutattam be, hogy dr. Buczkó József. Szóval mit lehet a folytatásról tudnunk?
0: Hát a doktorálásnak van egy menete, ez általános mindenfelé. Ugye a PhD fokozat, tehát PhD, azaz a filozófia tudományokon belül bölcsészettudományi doktorátus jelent. Azzal, hogy megtörtént a vérés, ez azt jelenti, hogy bevégeztetett a munka, a szakmai, a tudományos rész. A bíráló bizottság megítélte a doktori fokozatot, ami azt jelenti, hogy ki kell várni azt az időt, amikor ünnepélyes keretek között a disszertációról szóló díszoklevelet átadják az egyetemen, és attól a naptól tulajdonképpen úgymond hivatalosan is viselhető a doktori cím.
1: Kijelenthetjük, hogy sikeres volt a vizsga?
0: Igen, sikeres volt. A védés cum laude-vel sikerült megvédenem a doktori disszertációt, amiért én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ez sikerült, és tekintve, hogy elég sokat foglalkoztam életem során ilyen témával, azt mondtam magamnak is, hogy igaz,

0: Nem véletlen, hogy a Jóisten pont ilyen témában adta meg nekem a lehetőséget, hogy doktori fokozatot szerezzek, mert talán méltányolta az, hogy sokat dolgoztam ezen a területen.
1: Szívből gratulálok Önnek az elért eredményhez, és köszönöm szépen a riportot Buszkó Józsefnek.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Rövidesen búcsúzom, de még mielőtt ezt megtenném, kérem segítségüket a műsor életben tartásához. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre várunk. Segítségüket előre is köszönöm. Most búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
5: Hangolódjunk együtt!
6: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Mezőnyáradi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskola rádiós műsorát hallják.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájából, Tiboldalócról.
8: Mai műsorunkat az alsó tagozatos tanulók előadásaiból állítottuk össze. Idén, április végén a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolában, Mezőnyáradon 32. alkalommal rendezték meg a szépkiejtési versenyt. A megmérettetésre iskolánk számos alsó tagozatos diákja nagy lelkesedéssel készült vers és próza kategóriában.
9: A verseny témája a család, a szeretet, az összetartozás és a remény megtartó ereje volt. Mottónak Ferenc pápa szavait választották. A családok világító toronyként árasszák szét a világban Isten szeretetének örömét.
10: Az első osztályból Darga Izalán és Lakatos Ábel, a második osztályból Gó Zsófia és Márton Rebeka képviselte iskolánkat. A harmadik osztályból Vécsi Hanna, Oszkó Huba, Sebők Tamara, Kovács Lili, Puskás Emili és Puporka Csenge méretette meg magát először egy házi versenyen, majd közülük Oszkó Huba és Kovács Lili képviselte iskolánkat Mezőnyáradon.
11: A negyedik osztályból Puskás Elena indult próza kategóriában. A diákok nagyon szépen szerepeltek, dobogós helyen végzett Oszkó Huba vers kategóriában és Puskás Elena próza kategóriában. Mindketten a harmadik helyezést érték el.
8: Gratulálunk minden résztvevőnek! Most hallgassuk meg a produkciókat.
12: Orgoványi Anikó, a csuda család, a családom csuda család, ezt én bátran mondhatom. Mindig zajlik itt az élet, nincsen unalmas napom. Anya kell a legkorábban, olyan, mint egy varázsló, mi alatt ő szépítkezik, reggelit is farázsol. Apa szállít a kocsiján, csodával ez is felér, csúcsforgalom ellenére épp időben odaér. Ki erre fut, ki meg arra, megteszünk mi a dolgunk, de azért a szívünk mélyén tudjuk, összetartozunk. Alig várom már az estét, mikor mind együtt vagyunk, jókat játszunk, beszélgetünk, és néha vitatkozunk. Aztán persze kibékülünk, mert aludni úgy lehet, hogyha békesség van köztünk, és szívünkben szeretet. Hogyha egyszer majd felnövök, nekem is lesz családom, az is ilyen boldog legyen, én már csak ezt kívánom.
13: Benedekelek, elvégeztem. Elvégeztem a kertemben minden munkát rendibe. Most csak várom, egyre várom, mikor jön már Évike. Kertem minden fája, bokra, zöldbe van borulva már. Bokrok között énekelve rakja fészkét a madár. Édesen csicsereg a fecske, belerikkant a rigó. Azt csicsergik, azt rikkantják, ó, mi szép itt, ó, mi jó. Bimbócik a gyöngyvirág is, de nem akar nyílni még. Látom rajta, hogy vár, amíg megpillantja Évikét. Ő rá vár itt minden, mi él. Kácsa, liba, tyúk, pipe. Azt gágogják, azt csipegik, mikor jön már Évike. Dundi kutya búslakodik, hát még a kis tarkaló. Búsa nyerít Évikéért, nem mesez, de való. Udvar szélén nagy homokhegy, ásó kapa a tövén, felfel sóhajt. Ha ő nincs itt, minek állok itten én? Ha minden itt érte búsul, csodáltok engemet, hogy én, szegény nagyapóka, nem találom helyemet. Van sok útja a kertemnek, járni rajtuk élvezet, de én most csak azon járok, mely a kapuhoz vezet. Nézek onnét messze-messze, nyugat felé szüntelen. Hát, ha mégis a kis hamis, csak betoppan hirtelen. Hát, ha nagy titokban, besompolyog csendesen. Nem bánom én akárhogyan, csak már gyere édesem.
14: Garai Zsuzsa, a fogtündér. Luisa első foga egy teljesen átlagos délutánon kezdett el mozogni. Épp miközben uzsonnázott. Hirtelen a meglepetés, az izgalom és egy kis borzongás furcsa keverékét érezte. Valami a szájában már nem állt olyan stabilan, mint eddig. Nem bírta megállni, hogy ne piszkálja folyton a nyelvével, újra és újra ellenőrizve, hogy valóban mozog-e. Amikor végre rászánta magát, hogy elmondja az édesanyjának, a hangjában büszkeség és némi idegesség keveredett. Megmutatta a pici fehér fogacskát, ami még a helyén volt, de már egyre lazábban állt. Anya kedvesen elmosolyodott és elmagyarázta, ha a fog kiesik, el kell tennie a fogtündérnek. Luisa azonnal kíváncsian nézett rá. A fogtündér? De hát ő kicsoda? Anya leült a kényelmes fotelba, maga mellé ültette Luisát, és mesélni kezdett. Elmondta, hogy a legenda szerint a tündérek birodalmában van egy különleges tündér, akinek egyetlen feladata van, begyűjteni a gyerekek kihullott fogait. Luisa, aki tátott szájjal hallgatta a történetet, most ráncolni kezdte az orrát. És mit csinál a fogakkal? Senki sem tudja biztosan, miért viszi el őket, magyarázta anya. Vannak, akik szerint a tündérek varázslathoz használják, mások úgy hiszik, hogy valójában a fogakban őrzik a gyerekek legszebb emlékeit. Bármi is legyen az igazság, folytatta nyugodtan. A lényeg az, hogy amikor egy kisfiúnak vagy kislánynak kiesik a foga, be kell tennie a párnája alá lefekvés előtt, mert éjszaka eljön a tündér, elviszi a fogat, és reggelre egy pénzérmét vagy valami apró ajándékot hagy helyette. Luisa elkerekedett szemmel hallgatta. Attól a perctől kezdve semmi másra nem vágyott jobban, mint hogy az a fog végre kiessen. Naponta türelmetlenül mozgatta, elképzelve, milyen lesz az éjszakai látogatás, és alig titkolt izgalommal találgatta, vajon mit talál majd a párnája alatt, ha végre eljön az ő ideje.

0: Anton de Saint-Exupéry, a kis herceg, részlet. Nekem bizony egy hangú az életem, én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelidítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések ne széthallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búza táblát? Én nem eszem kenyeret, nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búza tábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítesz, milyen nagyszerű lenne, akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását? A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. Légy szíves, szelidíts meg, mondta. Kész örömest, mondta a kis herceg. De nem nagyon érek rá, barátokat kell találnom, és annyi mindent kell megismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít, mondta a róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelidíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? Kérdezte a kis herceg. Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a róka. Először leül szép tisztes távolba tőlem, úgy ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézek, te pedig nem szól semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Másnap visszért a kis herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta a róka. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Felfedezem, milyen drága kincs a boldogság, de ha csak úgy akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet.
1: Szabó Lőrinc Lóci verset ír. Ünnep előtt volt, kint a kertbe húsvéti bárány bégetett, most borult virágba az alma, a barackfa már vetkezett. Én meg éppen versbe igyekeztem fogni életet és halált, mikor egyszer nyílt az ajtó, jött Lóci, és elém beállt, s megszólalt. Apu, verset írtam, de hisz, még nem is tudsz írni te. Nem is írtam, csak kigondoltam. No, halljuk. Hát figyelj ide, szólt Lóci, azzal neki kezdett, s két sorba elmondta a verset. Az életet adja-adja, egyszerre csak abba hagyja. Én nagyot néztem. Ki? Kiről szól a versed? Ennyi az egész. Hát az Istenről, az a címe, magyarázta a gyerek. És nem kéne még valami hozzá? Kérdeztem én kíváncsian. Nem hát, felelt ő. Ez az élet, ebben már minden benne van. Benne van, jól van, igazad van, szép a vers, menj és játsz tovább. Szinte ilyetten csókoltam meg Lóci 6 éves homlokát, ő elrohant. Kint ragyogott a tavasz, a bárány bégetett, s én eltűnődve ezt a verset írtam a magamé helyett.
2: Aranyosi Ervin, meleg otthon. Kivéleltük szeretettel, s benne olyan jól vagyunk. Jöhet a tél, jöhet a fagy, mi egymástól olvadunk. Lehet zord a külvilágunk, ha megóv egy kis család, akkor nem kell a csillogás, vagy fényűzők a család. Sok kastélykong ürességtől hiányzik a szeretet, Nincs mosoly és nincs ölelés, ami adjon meleget. A szeretet, mint a kályha, szív mélyéből melegít, így hát könnyebb átvészelni a világ zor teleit. Összebújva és szeretve átmelegszik szívünk, a szeretet erejében talán épp ezért hiszünk.
1: Kun Magdolna, amíg nem késő, ha majd megszűnik a veszély, mind fellélegzünk. Felnézünk az égre, s némán könnyezünk, mert tudjuk, hogy imánkat meghallgatta Isten, s adott esélyt arra, hogy megváltozzon minden. A változáshoz annyi kell, hogy szeressük egymást, és magunkénak érezzük mások fájdalmát, mert ha átérezzük azt, talán mind-mind megértjük, hogy így élhetünk emberként mi is mellettük. Ne hajszoljuk tovább a pénzt, ne is vágyjunk nagyra, mert a pénzt nem vihetjük át a túloldalra. Így nem lehetünk különbek, mint azon többi ember, akinek az egész élet szegénységben telt el. Szeressük a családunkat, és azt a sok-sok öreget, akinek hiányzik a szép szó, hiányzik a szeretet. S akiknek minden nap és minden óra aként telik el, hogy elzárkózik a világ elől volt könnyeivel. Várhat ránk egy szebb világ, ha egyet akarunk, ha nem feledjük ígéretünk, mit Istennek adtunk, s ha kellőképpen megtanuljuk, törékeny az ember, hisz a jó Isten haragjával senki sem bírhat el.
0: Anton de Saint-Exupéry, a kis herceg. A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz, mondta nekik. Ti még semmik vagytok, nem szelidített meg benneteket senki, és ti sem szelidítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi száz, meg százezer. De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta. Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni, értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien. Mert ő az, akit öntözgettem, mert ő az, akire búrát tettem, mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam, mert róla öldöstem le a hernyókat, kivéve azt a kettőt-hármat a lepkék miatt, mert őt hallottam panaszkodni, megdicsekedni, sőt néha hallgatni is, mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a róka. Tessék itt a titkom. Nagyon egyszerű, jól, csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
3: Kollár Kornélia, nagymamám. A nagymamám mindig fáradt, mert nem győzi szeretni az unokákat, naphosszat csak kémleli, mivel lehet őket boldoggá tenni. A nagymamám egy talentum, mindent megcsinál, amit csak kimondunk. Ő az egyetlen, ki képes a csillagokat lehozni, soha senki nem fog jobban szeretni. Nekünk adta életét, feláldozta mindenét, a legszebb ebben az egészben, hogy ez neki sosem volt teher. Szeretnék ilyen lenni, olyan nő, ki képtelen a kívánságokat nem teljesíteni. Nap végén olyan lelkes lenni, hogy bármi történjen is, ez sosem fog enyhülni. Példaképem ez az asszony, ki kertészkedés közben ételt rak az asztalra, perceken belül varázslatot hajt végre. Bármit kimondunk, már ott is, mint a tündérmesékben. Több karja van, mint egy polipnak, s messzebbre ér, mint az apokalipszisnak. erősebb, mint bármely katona, de a szíve vajból van. Ilyen emberből kellene több, kinek a szíve csupa szeretet és öröm. Ő bátran a tükörbe nézhet, hisz nincs mit szégyelni kéne.

0: Janikovszki Éva. Kire ütött ez a gyerek? Részlet. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlítok. Nagymama azt mondta, Istenem, akárcsak az anyja. Nagypapa azt mondta, az ördögbe is szakasztott az apja. Emil bácsi azt mondta, a megszólalásig szegény nyolán. Apukám azt mondta, mintha csak magamat látnám. És anyukám azt mondta, azért talán rám is hasonlít egy kicsit. Amíg kicsi voltam, és több eszem volt, mint egy nagynak, anyukám egy füzetbe írta be, hogy mikor fordultam a hasamról a hátamra, mikor ültem fel először, mikor álltam fel a járókában, mikor ittam először bögréből, és mi volt az első szó, amit kimondtam. Amíg kicsi voltam, és aranyos, mindenki így beszélt hozzám. Anyuka egyetlen boldogsága, nagymama szeme fénye, drága csillagom, kicsi bogaram, eszem azt az arany kezecskéjét, hadd puszíjam meg a talpacskáját, mit hoztam az én kis madaramnak? Amíg kicsi voltam, apukám albumba ragasztotta fényképeimet, hogy mindenki megnézhesse. Milyen voltam 3 napos, 2 hetes, 4 hónapos és 1 éves koromban. Ebben az időben került az első kinőtt tipegő cipőm anyukám fölé a polcra. Ekkor vágott le a nagyanyám egy fürtöt abból a gyönyörű arany hajamból, s ekkor tette apukám tárcájába, amit neki rajzoltam. Amíg kicsi voltam, mindenki csodálta, hogy megint mennyit nőttem, megint mit mondtam, és na hát, milyen ügyes vagyok. És apukám lefényképezett az állatkertben, a játszótéren, Cézárral, akitől nem féltem, Aranka nénivel, akitől féltem, és az óvodai záró ünnepélyen, ahol nekem tapsoltak a legtöbbet. Pedig a fényképeken az sajnos nem látszott, hogy engem minden érdekel, hogy olyan eleven vagyok, mint a csík, és úgy fog az eszem, mint a beretva. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, aki csak látott, mind azt mondta. Micsoda sikerül, gyerek, igazán büszkék lehettek rá. És bár a család úgy vélte, hogy ugyan már, hiszen mindegyik kisgyerek egyformán helyes, azért egymást közt mégis belátták, hogy igaz, ami igaz. Ritka az olyan kisgyerek, amelyik egyformán okos és kedves és szép.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, első osztályos hit, sokat tanultunk, játszottunk, nevettünk. Most megmutatjuk, milyen élményekkel búcsúzunk az évtől.
2: Reggel még féltem egy picit, vajon kivár majd minket. Új pad, új könyv, sok-sok arc, szívemben dobogott a harc. Aztán a tanító rám nevetett, éreztem, jó helyre érkeztem meg. Aztán az első nap gyorsan elszaladt, azóta szeretem az iskolámat.
3: Betűk először táncoltak, össze-vissza ugrándoztak, szépen lassan sorbáltak, szavakkel szépen összeálltak, olvasok már mesét, verset, minden nap egy kicsit többet, a betűk most már jó barátok, velük járom a nagy világot.
4: 8-an vagyunk kis csapat, néha csendes, néha hangosabb. Játszunk, tanulunk együtt szépen, segítünk egymásnak minden héten. Ha valaki sír, mellé ülünk, ha valaki örül, vele örülünk. Életünk mi igazi társak, egy vidám összetartó osztálynak.
5: Melegszik már a napsugár, integet a közelgő nyár. Kocog a szél, a fák dalolnak, a felhők is lassabban ballagnak. Vár ránk tó, hegy, rét és erdő, sok kaland és sok-sok erő, de bármerre visz majd az utunk, iskola, te rád mindig gondolunk.
6: Nyári szél dalol az ágon, mosoly ül a világon, kék az ég és zöld a táj, vidáman köszönt ránk a nyár. Fut a felhő, száll a fény, minden nap egy jó remény. Játszó nevetünk sokat, vár ránk egy száz szép pillanat.
7: Búcsúzik a tanév, lassan véget ér, szívünkben sok emléket őriz még. Köszönjük a gondoskodó szavakat, a sok türelmet és a jó napokat. Most a nyár jön, hív a fény, pihenés vár ránk, sok élmény. Ősszel újra itt leszünk, mosolyogva visszatérünk.
8: Itt a vakáció, egy társadaló, kinek tetszik, vigye el, a szünetben úgy sem kell. 10 hónapig cipeltem, ideje már pihennem. Hajrá, itt az alkalom, akinek kell, eladom. Most a vidám szünetben csak a tarisznya kell nekem. Könyvek helyett cseresznye, s vajas kegyér lesz benne. Reggelenként megtömve viszem ki a mezőre. Mire leszáll az este, már csak morzsa lesz benne.
9: Jó, hogy itt a vakáció, nézd, mindenki ünnepel, hisz tudjuk, hogy velünk nyalal, szeptemberig itt leszel.
4: Kívánunk mindenkinek napsütéses örömteli nyarat.
10: Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
12: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
13: Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briszkát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás néhány kérdéséről Polt Péter, az alkotmánybíróság elnöke, az intézmény weboldalán. A közlemény első pontjában az alkotmánybíró úgy fogalmaz, hogy amennyiben a köztársasági elnök vagy más jogosult alaptörvény értelmezési indítvánnyal él, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet. Mint írta, amennyiben az alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány ügyében eljár az alkotmánybíróság, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, hanem az alkotmányos párbeszéd része. Folytatta, az alkotmánybírók egyes bíróként tanácsban vagy teljes ülésen végzéssel vagy határozattal foglalnak állást egy indítványról. A személyes érintettség miatti kizártság bejelentése nem minősül ilyen döntésnek. Nyílt levélben kér egyeztetést Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnök javadalmazás tervezett módosításáról. Az MT-hez szombaton elküldött Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnök által aláírt nyílt levél szerint a szövetség a sajtóból értesült, hogy a Tisza párt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését, valamint az intézményhez rögzített általány költségtérítési jogosultság megszüntetését célzó javaslatot nyújtott be. A szervezet nem vitatja, hogy a megválasztott országgyűlési és önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek példát kell mutatniuk a közpénzek felhasználása terén, és ebbe a javadalmazásuk mérsékelt szinten történő tartása is beletartozik. Sérelmesnek tartják ugyanakkor, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal történt egyeztetés nélkül nyújtották be. Megnyílt a Tiszaligeti élményfürdő Szolnokon. Györfi Mihály Szolnok polgármestere közösségi oldalán azt közölte, működik a modern, minden korosztályt kiszolgáló élményfürdő. Fontos, hogy a fürdő valamennyi vendége valóban jól érezze magát, ezért nyitottak minden visszajelzésre és észrevételre. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok nehézség ellenére is erejükön felül dolgoztak azért, hogy a tiszaligeti élményfürdő ne csak ígéret maradjon, hanem olyan pihenő és szórakozó hely, amely a szolnoki embereket és az odalátogatókat szolgálja, közölte.
11: Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású magyar férfi kardcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású válogatott a svédek, a spanyolok és a tavaly világbajnok olaszok legyőzésével jutott döntőbe, ahol lehetősége nyílt az újabb címvédésre. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa-bajnokságon, ezúttal magas színvonalú végig szoros küzdelemben harcolta ki az elsőségét. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. Végül a hétfői időjárásról. A nap első felében zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak csapadékosabb, felhősebb tájak. Hétfőn délután erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ismét több felé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.
14: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
13: Négy óra.
14: Hírek a Szent István Rádióban.
13: Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás néhány kérdéséről Polt Péter, az alkotmánybíróság elnöke, az intézmény weboldalán. A közlemény első pontjában az alkotmánybíró úgy fogalmaz, hogy amennyiben a köztársasági elnök vagy más jogosult alaptörvény értelmezési indítvánnyal él, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet. Mint írta, amennyiben az alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány ügyében eljár az alkotmánybíróság, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, hanem az alkotmányos párbeszéd része. Folytatta, az alkotmánybírók egyes bíróként tanácsban vagy teljes ülésen végzéssel vagy határozattal foglalnak állást egy indítványról. A személyes érintettség miatti kizártság bejelentése nem minősül ilyen döntésnek. Nyílt levélben kér egyeztetést Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás tervezett módosításáról. Az MTI-hez szombaton elküldött Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnök által aláírt nyílt levél szerint a szövetség a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését, valamint az intézményhez rögzített általány költségtérítési jogosultság megszüntetését célzó javaslatot nyújtott be. A szervezet nem vitatja, hogy a megválasztott országgyűlési és önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek példát kell mutatniuk a közpénzek felhasználása terén, és ebbe a javadalmazásuk mérsékelt szinten történő tartása is beletartozik. Sérelmesnek tartják ugyanakkor, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal történt egyeztetés nélkül nyújtották be. Megnyílt a Tiszaligeti élményfürdő Szolnokon. Györfi Mihály Szolnok polgármestere közösségi oldalán azt közölte, működik a modern, minden korosztályt kiszolgáló élményfürdő. Fontos, hogy a fürdő valamennyi vendége valóban jól érezze magát, ezért nyitottak minden visszajelzésre és észrevételre. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok nehézség ellenére is erejükön felül dolgoztak azért, hogy a Tiszaligeti élményfürdő ne csak ígéret maradjon, hanem olyan pihenő és szórakozó hely, amely a szolnoki embereket és az odalátogatókat szolgálja, közölte. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású magyar férfi kardcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron Szatmári András Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású válogatott a svédek, a spanyolok és a tavaly világbajnok olaszok legyőzésével jutott döntőbe, ahol lehetősége nyílt az újabb címvédésre. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa bajnokságon, ezúttal magas színvonalú végig szoros küzdelemben harcolta ki az elsőségét. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. Végül a hétfői időjárásról. A nap első felében zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak csapadékosabb felhősebb tájak. Hétfőn délután erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ismét többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok közé melegszik fel. Híreinket hallott.

0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben az Earth, Wind and Fire együttes és Phil Collins legnépszerűbb dalaiból válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Earth, Wind and Fire együttes és Phil Collins legnépszerűbb dalaiból válogatott zenei szerkesztünk Németh Tamás. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További jó ébredezést, kellemes rádiózást kívánunk.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. június 22-e van hétfő, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk elnöke Budapéter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Noam Chomsky-tól származik, és így hangzik: az átlag népesség egyáltalán nem tudja, mi történik, és még csak arról sem tud, hogy nem tudja. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
2: Hallgassák meg híreinket!
3: Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta: a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás néhány kérdéséről Polt Péter, az alkotmánybíróság elnöke, az intézmény weboldalán. A közlemény első pontjában az alkotmánybíró úgy fogalmaz, hogy amennyiben a köztársasági elnök vagy más jogosult alaptörvényértelmezési indítványa él, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet. Mint írta, amennyiben az alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány ügyében eljár az alkotmánybíróság, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, hanem az alkotmányos párbeszéd része. Folytatta: az alkotmánybírók egyes bíróként tanácsban vagy teljes ülésen végzéssel vagy határozattal foglalnak állást egy indítványról. A személyes érintettség miatti kizártság bejelentése nem minősül ilyen döntésnek. Nyílt levélben kér egyeztetést Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnök javadalmazás tervezett módosításáról. Az MTI-hez szombaton elküldött Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnök által aláírt nyílt levél szerint a szövetség a sajtóból értesült, hogy a Tisza párt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését, valamint az intézményhez rögzített általány költségtérítési jogosultság megszüntetését célzó javaslatot nyújtott be. A szervezet nem vitatja, hogy a megválasztott országgyűlési és önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek példát kell mutatniuk a közpénzek felhasználása terén, és ebbe a javadalmazásuk mérsékelt szinten történő tartása is beletartozik. Sérelmesnek tartják ugyanakkor, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal történt egyeztetés nélkül nyújtották be. Megnyílt a Tiszaligeti élményfürdő Szolnokon. Györfi Mihály Szolnok polgármestere közösségi oldalán azt közölte: működik a modern, minden korosztályt kiszolgáló élményfürdő. Fontos, hogy a fürdő valamennyi vendége valóban jól érezze magát, ezért nyitottak minden visszajelzésre és észrevételre. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok nehézség ellenére is erejükön felül dolgoztak azért, hogy a Tiszaligeti élményfürdő ne csak ígéret maradjon, hanem olyan pihenő és szórakozó hely, amely a szolnoki embereket és az odalátogatókat szolgálja, közölte. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián, Dallos Benedek összeállítású magyar férfi kardcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián, Dallos Benedek összeállítású válogatott A svédek, a spanyolok és a tavaly világbajnok olaszok legyőzésével jutott döntőbe, ahol lehetősége nyílt az újabb címvédésre. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa-bajnokságon, ezúttal magas színvonalú végig szoros küzdelemben harcolta ki az elsőségét. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. Végül a hétfői időjárásról. A nap első felében zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak csapadékosabb, felhősebb tájak. Hétfőn délután erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ismét többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Idén 23 éves papi szolgálatát ünnepli Juhász Imre atya, a New Jersey állambeli Passaic-i Szent István római katolikus magyar templom plébánosa. Februárban ünnepelte pappá szentelésének 23. évfordulóját Juhász Imre atya, akivel ebből az alkalomból beszélgetett.

Budapestről került latin-amerikai missziós szolgálatba a 2000-es évek elején, majd az Egyesült Államok New Jersey államában folytatta lelkipásztori tevékenységét a magyar közösségben a New Brunswick-i Szent László plébánián és a New York-i Szent István templomban, amelyet Timothy Dolan bíboros, New York-i érsek a 2014-ben meghirdetett egyházmegyei templombezárási hullám során bezáratott. Azóta a New York-i magyar katolikus közösséget új otthonukban a manhattani Upper East Side-on, a Yorkville-i Szent József templomban szolgálja Csete István atyával együtt. 2024-től a passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosa is lett. Három nyelven, magyarul, angolul és spanyolul végzi lelkipásztori tevékenységét e három templom különböző nyelvű közösségeiben. Hallgassák meg Juhász Imre atyával készített beszélgetésünket.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Juhász Imre atyát, aki az Amerikai Egyesült Államokban, New Jersey államban a passaiki Szent István magyar plébániának a vezetője.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Kedves atya, egy jeles évforduló alkalmából beszélgetünk. Február 22-én ünnepelte papá szentelésének 23. évét. A Vatikáni Rádió hallgatóinak mit emelne ki ebből a 23 éves szolgálatból, a papi örömök közül? Melyek voltak azok a legjelentősebb momentumok, amik szívének örömet okoznak?
1: A papszentelés nem csak szimbolikus, inkább jelentős esemény az ember, főleg a papnak az életében, hiszen ekkor gondolja végig az elmúlt életét. Tulajdonképpen egy olyan mérföldkő, amikor egy kicsit meg lehet állni, vissza lehet fordulni, és megnézni azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak voltak az elmúlt úgymond 23 év során. És ilyenkor persze kiemelkedőek az örömteli, az igazi papi örömek, de amikor az emberi visszafordul, akkor azt is észreveszi, hogy ami nehézség volt, az is már megváltozott, átváltozott, mintha már az is öröm lenne, hiszen azért, hogy ezt is a Jóisten segítségével meg lehetett csinálni, és átalakul minden élmény. Még a rossz is valóban jóra fordulhat.
0: Mit emel neki? 23 év az azért jelentős, több mint két évtized. Nyilván jelentős állomások voltak ebben a 23 éves szolgálatban.
1: Valóban voltak nagy változások, olyanok, amit az ember előre el se képzel. Ugye amikor egy fiatalt pappá szentelnek, akkor nagyjából úgy elképzeli az életét, hogy az hogyan fog megvalósulni. Először elkezdi káplánként, majd plébános lesz, talán egy kis vidéki faluba, és végén eljut a városba, talán még az esperességet is eléri. Hát az én életemben ez kicsit másként alakult, mert itt a földrajzi helyek határozták meg a nagyobb változásokat, főleg az, hogy elkerültem az amerikai kontinensre, és még azon belül is voltak változások környezetben, illetve közösséggel kapcsolatban.
0: Imre atya 6 évig szolgált Mexikóban lelkipásztorként, mondhatjuk úgy, hogy misszióban. 14. Leó több mint két évtizedes latin-amerikai lelkipásztori missziós tapasztalattal érkezett a pápai székbe. Mit emel neki Imre atya ebből a 6 éves szolgálatból? Mondjuk mi az, ami nagyon jelentős különbséget jelent egy európai, magyarországi lelkipásztori szolgálatban és egy latin-amerikaiban?
1: A tapasztalatom az volt, hogy a kétféle gondolkodásmód, érzelem, viselkedés kultúrában nagyon eltérőek vagyunk. Az első, ami legfontosabb, hogy meg kell tanulni spanyolul ahhoz, hogy az ember megérezze, milyen a latinó lelkület. A másik az, hogy ott helyben élni, felvenni a közösségnek az életét, velük együtt lélegezni, és valóban egy egész más környezetet tapasztal meg az ember. Amit én észreveszek, hogy ugye most éppen az Egyesült Államokban úgymond internacionálisak az egyházmegyék, ami azt jelenti, hogy a világnak nagyon sok helyéről érkeznek papok, különböző színűek, nyelvűek. És amikor összekerülünk egy ilyen papi társaságba, közösségbe, akár lelki gyakorlaton, már ott rögtön észre lehet venni, hogy ki az, akinek latinó lelkülete van. A papi összejövetelek alkalmával veszem észre, hogy akik ugye spanyolul beszélnek, latinok, latin közösségbe szocializálódtak, azok rögtön egymásra találnak, és ahogy mondják, félszavakból is megértik egymást. Püspökkel való találkozás is, amikor elmondta, hogy ő már 10 éve mexikói közösségbe dolgozik, az ő pasztorációjukat látja el, akkor érezni, hogy megértjük egymást. Rögtön szavak nélkül, és valóban egyből jóba leszünk.
0: Igen, valójában az ember úgy érzi, hogy a latin-amerikai kultúrában az embereknek a szíve sokkal nyitottabb, az összefogás, az egymás segítése ugye a nehéz helyzetek következtében is. Az emberek egymáshoz való közelsége egészen más a mi mondjuk nyugat-európai, inkább intellektuális, a fejünkben élünk megközelítéshez képest.
1: Úgy érzem, hogy azért, mert ők valahogy közelebb élnek a természethez, sokkal egyszerűbbek. Az iskolázottságok is jóval alacsonyabb, és egész másként közelítik meg a hitet és az emberi életet. Számomra nagy megdöbbenés volt a velük való találkozás, hogy ők hogyan élik meg a világnak a dolgait, de sokkal nagyobb ez egyszerűség az, ami látható bennük. Valahogy a világlátásuk olyan, ami a úgymond már nagyon civilizált embereknek nincsen meg. Ennek a kifejtéshez most elég nehéz, ezt érzésekben lehet inkább megérteni, vagy elmondani.
0: Ebből a 6 éves missziós tapasztalatból mi volt az, ami a szívét leginkább megérintette?
1: A hívekkel való együttlét, amikor valóban megosztották az örömüket, meg a bánatukat. Úgymond papként én voltam az első, akinek elmondták, hogy segítséget kértek különböző nehéz helyzetekben. És valahogy mindig meg tudtuk oldani békességesen a dolgokat, és a tapasztalatom az volt, hogy a közösség az valóban fejlődött és növekedett. És volt bizalmuk a pap iránt.
0: Mivel missziós terület, az ember úgy érzi, hogy evangelizálás is hozzátartozik ehhez a tevékenységhez. Mexikóban szükség volt az evangelizálásra, vagy valójában az emberek még sokkal közelebb állnak a hithez?
1: A hithez egész másként állnak hozzá, hiszen nem annyira iskolázottak. Ez azt jelenti, hogy a hitet se úgy ismeri, mint mondjuk egy európai, főleg egy magyar ember, vagy egy magyar gyerek, akik valóban alapos hitoktatást kapnak, nagyon jól ismerik a Bibliát. Ott a legegyszerűbb módon ismerik csak, és gyermeki módon állnak hozzá. Ott valóban látszódik az, hogy az a bizalom, az az önátadás, és örülnek neki. Úgymond ott nem okoskodnak, hogy majd elmagyarázzák, hogy hoznak különböző bibliai idézeteket, hogy az ő saját életüket igazolják vele. Egyszerűen ilyen gyermekként elfogadják a tanítást.
0: Úgy érzem most, ahogy beszélgetünk, hogy amikor Mexikóról vagy erről a lelkipásztori tapasztalatról beszél, akkor tényleg nagy örömöt érez, és ez érződik a beszélgetésben is, hogy ez egy nagyon pozitív, nagyon szívmelengető tapasztalat volt az illetében a 23 éves papi pályáján.
1: Valóban így igaz, hiszen az Egyesült Államokban is úgy kerültem át, hogy nem csak a magyar közösséget szolgálom, hanem majd a latinó közösséget is. Ugyanúgy találkozom latinókkal, sőt, itt azért még inkább kinyílt a világ, mert nem csak mexikóiak vannak, hanem a Dél-Amerikának mindenféle közössége és nemzete. Nagyon gyakran hívnak, főleg gyóntatni, vagy különböző programoknak a megszervezésére. Mindig szívesen megyek, és vállalom az ő pasztorációjukat. Ami azt jelenti, hogy elég mobilis vagyok, hiszen több városba, több különböző közösségben is tartok kisebb lelki gyakorlatokat, elmélkedéseket, sokszor gyóntatást, illetve meghívnak az ő ünnepeikre is, amelyben szívesen részt veszek.
0: És miben különbözik mondjuk ez a latinó pasztoráció itt az Egyesült Államokban a mexikóihoz képest?
1: A környezet egészen más. Az Egyesült Államokban nem is azt mondom, hogy több a szabály, de a szabályokat be kell tartani. Mexikóban jóval egyszerűbb volt, hogyha ünnepet akartak rendezni, nem volt közösségi ház, hanem egyszerűen lezárták a házuk előtt az utcát, mindenki elkezdett főzni, és az ünnepséget ott az utcán tartották meg. Itt az Egyesült Államokban már azért szigorúbbak a rendek, itt kell külön szalont bérelniük, ahol össze tudnak jönni, viszont megmaradt az, hogy a közösség felajánlása által jönnek létre a különböző események, akár egy esküvő, kínsza ányosz, mikor valamelyik kislány 15 éves lesz, akkor nem a család fizeti ki a teljes költséget, hanem úgymond padrinók, keresztapák, keresztanyák révén, akik külön hoznak egy-egy tál ételt, az italról gondoskodnak, illetve a ünnepi helynek a kifizetéséről. Tehát a közösség így ebben nyilvánul meg, hogy közösen viselik egymásnak a terhét.
0: Ezek a tapasztalatok, amiket a latinó közösségben szerzett, hogyan gazdagítják ezt a lelkipásztori utat, a személyes életútját?
1: Így végig gondolva, tulajdonképpen az örömnek az érzése az, ami bennem van, hogy szolgálhattam őket, és szolgálom őket. Persze el kell mondani, hogy azért volt sok nehézség, de tényleg így visszafordulva már minden egészen más fényben ragyog.

0: És azért említsük meg azt is, hogy jelenlegi szolgálatában a magyar közösséget is ellátja. Ez nyilván nem egy annyira fejlődő vagy növekedésben levő közösség, mint mondjuk a latinó közösség továbbra is az Egyesült Államokban. Melyek a különbségek?
1: Tapasztalatom szerint az Egyesült Államokban tulajdonképpen három magyar helyen misézek, New Brunswickon a Szent László templomba, Passaicon a Szent István templomba, illetve Manhattanben, New York államban, ott már nem a magyar templomba, mert azt már 11 pár éve bezárták, de egy német templom ad helyet otthont a magyar közösség számára, és itt viszont a tapasztalatom az, hogy egyre kevesebben mennek el a templomba, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor igazán nem egy fejlődő, hanem egy visszafejlődő közösségről beszélhetünk.
0: Ez egy természetes folyamat, vagy ez leginkább mondjuk a társadalmi környezet hatása is?
1: Teljesen természetes. Végignézve a templomoknak a történetét, a templomoknak a közösségét mindig a migránsok adták. Azok az emberek, akik kijöttek Magyarországról különböző okok miatt. Kezdve a 20. századnak a legeleje, amikor hát ugye a 1,5 millió kitántorgóról beszélünk, az első világháború után menekültek, a második világháború után menekültek, aztán a kommunizmus alatt, és ezek a templomoknak a hívei tulajdonképpen a kivándorlók voltak. A kivándorlási hullámok megszűntek, mióta szabaddá vált Magyarország, úgymond a gazdasági kivándorlók vannak többségben, akik nem a jó Istent keresik, hanem inkább a jólétet és a gazdagság miatt vannak itt. Nagyon sokan jönnek ki még így is Magyarországról, de ők nem azok, akik a templomokat látogatnak.
0: Manapság azok, akik Magyarországról ide jönnek élni az Egyesült Államokban, ők nagyon sok esetben például a karrierjüket folytatják itt, tehát megbízatást kapnak, hogy itt dolgozzanak, nem tudom. Nyilván ez esetleg a New Jersey magyar közösségre talán nem annyira vonatkozik, mint például Kaliforniában, Maurusatjánál, ahol ugye a Szilícium völgyben nagyon sok magyar jön ki dolgozni, és folytatják a karrierjüket. Mennyire látszik ez, vagy mennyire van ez így a New Jersey magyar közösségekben, vagy akár New Yorkban?
1: Valószínűleg így van. Pontosan nem tudom megmondani, de vannak adatok arról, hogy milyen nagy számban élnek magyarok New Jersey-ben, tehát Közép-Jerseyben, és hogy mennyire kevés a templomba járók aránya. Valószínűleg itt is ez lehet, hogy nem igazán a templomi egyházi céllal jönnek ki az emberek, hanem valóban a jólét, a megélhetés miatt, illetve talán ez jellemző a társadalmainkra, hogy egyre inkább elhagyják a hitüket, és a világi dolgok, a gazdagság és az anyagiak felé fordulnak. Esta tristeza
0: mía. Hogyan lehetne ezeket a

0: nem tapasztaltam a megtéréseknek a sokaságát.
1: Most így az interjú végén mi az, ami az eddigi 23 éves lelkipásztori tapasztalatából a jövő felé indítja? Mi az, amit magával visz a következő 23, illetve reméljük, hogy még sokkal több év lelkipásztori szolgálata felé ebből a nagyon gazdag papi életútból?
0: Úgy érzem, hogy nagy szükség lenne megtervezni, elgondolni, vagy megálmodni a jövőnket. Hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani. Tulajdonképpen azt, hogy nem csak azt, hogy mi hogyan képzeljük el az egyházat, hanem valóban megismerni azt, hogy a Jóisten milyennek álmodta meg az egyházát, hogy ő milyennek szeretné. Hogy ne a mi elgondolásunk valósuljon meg, mert lehet, hogy nekünk is vannak vágyaink, szép vágyaink, de nem biztos, hogy egyezik a valósággal, a kivitelezhetőséggel. Ezen talán a legjobb kifürkészni, megismerni Isten akaratát, hogy ebben a megváltozott világban, a megváltozott körülmények között mi hogyan tudnánk valóban tökéletesen átadni a krisztusi üzenetet és a keresztény egyházi közösséget megvalósítani.
1: Imre atya a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is további isteni áldást kívánunk a lelkipásztori szolgálatára és a magyar közösségek ápolására. Isten áldja, nagyon szépen köszönöm az interjút.
0: És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Juhász Imre atyával, a passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosával készített interjúnkat hallották.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Pap és diakónus szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Befejeződött a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című programjának idei, immár harmadik évfolyama. A 2026. januárja és májusa között zajló képzés során a hallgatók 6 intenzív képzési hétvégén, valamint számos egyéni feladaton keresztül mélyültek el az emberi méltóság védelmének, a bántalmazás megelőzésének, kezelésének és biztonságos közösségek kialakításának kérdéseiben. Az évfolyamon összesen 22 résztvevő szerzett tanúsítványt. Elkészült, a jövő héten publikálják az orvosok közösségi média használatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, közölte az egészségügyi miniszter. Hiszem, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható, írta posztjában Hegedűs Zsolt. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, tette hozzá a politikus. A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Csólyog Tamás köztársasági elnök, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését is. Az országgyűlés még június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A napokban bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított. Végül a hétfői időjárásról. A nap első felében zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak csapadékosabb, felhősebb tájak. Hétfőn délután erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ismét többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.

dolgom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma június 22-én Paulina napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Latin eredetű név a Paula továbbképzése, jelentése kicsi, kis termetű. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Nézzük, kik születtek június 22-én a történelem folyamán. 1399-ben született Erzsébet Jagelló litván nagyherceg, II. Ulászló néven lengyel király és első Anzsú Hedvig lengyel királynő egyetlen gyermeke. 1767-ben született Wilhelm von Humboldt, porosz államférfi, korszakalkotó nyelvész, esztéta. 1784-ben látta meg a napvilágot Kerekes Ferenc magyar matematikus, református főiskolai tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1882-ben született Somjó Zoltán magyar költő, műfordító. 1887-ben született Julian Huxley, angol biológus, zoológus, szakíró. 1913. június 22-én született Vörös Sándor, Kossuth és Baumgarten díjas magyar költő, író, műfordító, filozófus, irodalomtudós, muzeológus. 1922-ben született Fári István, magyar-amerikai matematikus. 1947-ben született Nógrádi Gábor, magyar költőíró, újságíró, hangjáték, tévéjáték és filmforgatókönyvíró. 1948-ban ezen a napon született Cserháti Zsuzsa, Emerton díjas magyar énekesnő, előadó művész. 1949-ben született születésnapját ünnepli Meryl Streep, háromszoros Oscar-díjas és nyolcszoros Golden Globe-díjas amerikai színésznő. Most nézzük, kik hunytak el június 22-én a történelem folyamán. 1962-ben hunyt el Urai Tivadar, Kossuth-díjas magyar színész. 1969-ben halt meg Judy Garland, amerikai énekes színésznő, Golden Globe és többszörös Grammy-díjas énekes színésznő, legismertebb szerepe a Dorothy az Óza csodák csodája című filmből, Liza Minnelli édesanyja volt. 1976-ban távozott közülünk Csík Tibor, magyar ökölvívó, olimpiai bajnok. 2013-ban halt meg Lohinszky Lórend, erdélyi magyar színművész. 2020-ban ezen a napon hunyt el Joel Schumacher, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és producer. Horvátországban az antifasiszta harc emléknapja a mai, a horvát antifasiszta partizánok felkelése a német és az olasz megszálló erők ellen. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1593-ban a horvát és császári erőkből álló keresztény sereg Sziszeknél nagy győzelmet aratott Hassan boszniai pasa török serege felett. 1941-ben ezen a napon Németország lerohanta a Szovjetuniót, megnyílt a II. Világháború keleti frontja. 1978-ban James W. Christie, amerikai csillagász felfedezte a Charont, a Plutó legnagyobb holdját. 1983-ban sújtó légrobbanás volt az oroszlányi Márkus hegy szénbányban, 30 hegyász életét vesztette. 1992-ben Dél-Erdélyben a Hunyad megyei Vaskapuhágónál románok munkagéppel ledöntötték Hunyadi János 1442. szeptember 6-án kivívott Zajkányi győzelmének utolsó 1896-ban állított emlékművét. A 4 méteres öntött vas buzogányt 1993-ban az Osztrói tóban megtalálták, és a Várhelyi Múzeumba mentették, innen 1994-ben ellopták. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
2: Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja, csak csendben, csak halkan, hogy ne hallja.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egriesek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homiliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás néhány kérdéséről Polt Péter, az alkotmánybíróság elnöke, az intézmény weboldalán. A közlemény első pontjában az alkotmánybíró úgy fogalmaz, hogy amennyiben a köztársasági elnök vagy más jogosult alaptörvény értelmezési indítvánnyal él, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet. Mint írta, amennyiben az alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány ügyében eljár az alkotmánybíróság, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, hanem az alkotmányos párbeszéd része. Folytatta, az alkotmánybírók egyes bíróként tanácsban vagy teljes ülésen végzéssel vagy határozattal foglalnak állást egy indítványról. A személyes érintettség miatti kizártság bejelentése nem minősül ilyen döntésnek. Nyílt levélben kér egyeztetést Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás tervezett módosításáról. Az MTI-hez szombaton elküldött Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnök által aláírt nyílt levél szerint a szövetség a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését, valamint az intézményhez rögzített általány költségtérítési jogosultság megszüntetését célzó javaslatot nyújtott be. A szervezet nem vitatja, hogy a megválasztott országgyűlési és önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek példát kell mutatniuk a közpénzek felhasználása terén, és ebbe a javadalmazásuk mérsékelt szinten történő tartása is beletartozik. Sérelmesnek tartják ugyanakkor, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal történt egyeztetés nélkül nyújtották be. Megnyílt a Tiszaligeti élményfürdő Szolnokon. Györfi Mihály Szolnok polgármestere közösségi oldalán azt közölte, működik a modern, minden korosztályt kiszolgáló élményfürdő. Fontos, hogy a fürdő valamennyi vendége valóban jól érezze magát, ezért nyitottak minden visszajelzésre és észrevételre. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok nehézség ellenére is erejükön felül dolgoztak azért, hogy a Tiszaligeti élményfürdő ne csak ígéret maradjon, hanem olyan pihenő és szórakozó hely, amely a szolnoki embereket és az odalátogatókat szolgálja, közölte. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású magyar férfi karcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású válogatott a svédek, a spanyolok és a tavaly világbajnok olaszok legyőzésével jutott döntőbe, ahol lehetősége nyílt az újabb címvédésre. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa-bajnokságon, ezúttal magas színvonalú végig szoros küzdelemben harcolta ki az elsőségét. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. Végül a hétfői időjárásról. A nap első felében zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak csapadékosabb felhősebb tájak. Hétfőn délután erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ismét többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Negyvenhatodik Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncalávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2026. június 22-e van hétfő. A mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Nátrán István ül. Rádiónk elnöke Budapéter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Noam Chomsky-tól származik a mai nap gondolatébresztő mondata, az átlag népesség egyáltalán nem tudja, mi történik, és még csak arról sem tud, hogy nem tudja. A folytatásból kiderül, hogy mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd uténform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Mórusz Tamás életéről hallhatnak. 7.50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétfő reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Berecki Enikő generáció szakértővel beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Köszöntöm is szeretettel a generációs szakértőt a telefonvonal végén.
1: Jó napot kívánok, én is köszöntöm szeretettel és a hallgatókat is.
0: Mi a múltkor arról beszélgettünk, a jó múltkor, jó néhány héttel, vagy talán hónappal is ezelőtt, hogy egyfajta hitszerepet kíván felvállalni Enikő a különböző generációk között, és emlékszem, hogy hangsúlyoztuk, hogy egyáltalán nem könnyű feladat ez, amire vállalkozik ilyenkor az ember, mert hogy ez a szakadék, ez nem kicsi.
1: Ez így van, valóban. Hát nem a személyemmel szeretnék hidat képezni, hanem szeretnék segíteni olyan módszereket, olyan programokat találni a különféle generációk tagjainak, amelyekkel közelebb kerülnek egymáshoz, illetve kutatásokat is végzek ebben a témában, előadásokat tartok és tréningeket, úgyhogy ezekkel az eszközökkel szeretnék hidat építeni.
0: Önmagát Enikő egyébként úgy apostrofálja, mint intergenerációs szakértő, de hát a kutatás ebben szereppel bír.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy kutatásokban is nézzük meg, hogy mi jellemzi egy generációt különféle tekintetben, akár a fogyasztás tekintetében például, vagy az oktatás tekintetében, vagy a média fogyasztás tekintetében, tehát különféle területeken vizsgálhatjuk a különböző generációk tagjait. Én is, amikor írok egy-egy generációról, vagy összehasonlító generációkat, akkor ezekre a kutatásokra hagyatkozom, akár saját kutatásokra, akár felelhető kutatásokra. És a könyvemben is törekedtem arra, hogy ezek nagyon szépen, precízen legyenek ledokumentálva a felhasznált irodalmi edzékében, hogy mások is megtalálják ezeket, ha ők végeznek akár erről saját felmérést, vagy szakdolgozók szoktak gyakran keresni, akik ebben a témában mélyednének el, hogy erre hagyatkoznak ők is.
0: Ennek a könyvnek a címe pedig a rejtélyes Z-generáció, ugye?
1: Igen.
0: Erről is beszélnénk részletesen, előtte azonban én arra gondoltam, hogy talán nem árt, hogyha megnevezzük, vagy úgymond közhírré tesszük a különböző generációkat. Tehát ugye vannak a veteránok, vannak a boomerek, az X generáció, YZ generáció, ezt ugye általában tudja az ember. Az évszámokat én magam is megmondom őszintén, úgy gyűjtögettem ki, mert ezt valahogy kevésbé jegyzi meg az agy. A veteránoknak azokat nevezik, akik 920 és 39 között születtek, a boomerek ugye 46 és 64 közöttek az egyik verzió szerint, a másik verzió szerint ugye a baby boomosokat az 1940 és 1959 között szülöttekre mondják. És akkor őket követi az X generáció, a 60 és a 83 közöttiek, az Y generáció, a 84 és 94 közöttiek, mármint akik akkor születtek, és itt van a Z generáció, a 95 és 2009 között szülöttek. Legalábbis én ezt így tudtam lejegyezni magamnak itt az interneten kutakodván. Na most ez a Z-generáció, ami a könyvének is a címe, a rejtélyes Z-generáció. Hát mitől olyan rejtélyes ez a Z-generáció?
1: Elárulok egy kis kulisszatitkot, hogy a címadást az nem az én ötletem volt, hanem a kiadónál fogalmazódott meg ez az ötlet, de én ezt teljesen el tudom fogadni, és helytállónak tartom, hogyha a Z-generációról beszélünk, mert valóban sokak számára ismeretlenek, legalábbis az életüknek az a területe, amit az internet előtt töltenek, tehát a képernyő előtt töltenek, különféle internetes alkalmazások előtt, és ez az, ami tőlük valójában rejtélyesekké válnak az idősebb generáció tagjai számára, hiszen tetemes idő ez, 6-7-8 óra is, illetve van nyári szünetben, sokaknál ettől még több, és annyira más, hogy mozognak az online térben, másfajta applikációkat böngésznek, máshonnan tájékozódnak a hírekről, hogy ez ismeretlenné teszi őket azok számára, akik nem veszik mondjuk az időt arra, hogy többet beszélgessenek velük ezekről a területekről, és ezeket igyekeztem feltárni. Többek között számos influencerrel, tehát TikTokerrel, YouTuberrel is készítettem interjút, hogy megtudjuk, hogy az ő csatornáik alatt milyen interakciók történnek az generáció tagjaival. Ezekből részleteket megjelenítettem, illetve szakembereket is megkérdeztem.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Berecki Enikő generáció szakértővel beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek, a munka csomóponti lezárással nem jár. Bagd térségében szintén az M3-ason aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 38-as kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. Vásárosnamény felé szintén az M3-ason 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom, a munka kapcsán a 60 kelet csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták. A 3-as főúton Miskolcon a Harsányi úti felüljáró közelében a 179-es és a 181-es kilométernél folytatódnak a burkolatjavítási munkák, irányonként egy-egy sáv járható. Kicsit távolabb a 182-es kilométernél a közművezetéket újítják fel, a belváros felé vezető oldalon két sávot lezertek, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 4-es főúton Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, amiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. A 25-ös főúton Kerecsenden az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták, a 25-ösön Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést. Innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, azért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. Szarvaskőnél is dolgoznak a 25-ösön, a 25-ös és a 26-os kilométer között több helyen is félpályás lezárás van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak, az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kánikula és zivatarok nyitják a hetet, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és régiónkban helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek, hajnalban is meleg van, a minimumok 21 fok körül alakulhatnak a térségben, míg délután 32 fok várható. Holnap délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt keleten és a nyugat-dunántúlon élénk északi a szél várható, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletekre számíthatunk. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki, mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél, hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre a jelenlegi számítások szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzunk, elsősorban északkeleten, északon lehetnek gomoly felhők, máshol csak nem zavartalan lesz a napsütés. Régiónkban megélénkülhet a szél, a legmelegebb órákban 31-36 fok vár.

0: A küzdők szervezetét terhelheti meg a nagy meleg, keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok esélye. A helyzetet tovább ronthatják a több helyen előforduló zivatarok, melyek környezetében növekszik a füllettség, ami nehéz légzést, légszomjat, fokozódó asztmatikus panaszokat idézhet elő. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság, dekoncentráltság, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős vagy nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés, meteorológia, ma még többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek környezetében átmenetileg vizessé, csúszósá válhatnak az utak, az intenzív cellák környezetében hirtelen lecsökkenhet a látástávolság, sőt vízátfolyások nehezíthetik a közlekedők dolgát. Zápor, zivatar környezetében erős, viharos széllökések lehetnek, melyek ronthatják a járművek menet stabilitását. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot lezárt parkoló járműben még rövid időre sem. A kánikulában megnő a reakcióidő, emiatt vezessünk még körültekintőbben, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
1: A napverse.

0: Blaskó Mária, faluvégi Mária kép. Faluvégén áll a szent kép, Szűz Mária képe, dal és illat lengi körül, s túlvilági béke. Boldog asszony édesanyánk, ő az Isten anyja, kis Jézuskát az ölében szeretettel tartja. Szegény, árva, elhagyatott, leborul előtte, s könnyebbülve új reménnyel távozik el tőle. Találnál a vigasztalást minden szerencsétlen, könyörögő mindenkiért ott a falu végen.
1: Blaskó Mária, a faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondta el. Blaskó Mária, tanárnő, írónő Lugoson született 1891. szeptember 20-án, tanulmányait Temesváron, Galocsán és a Budapesti Szakrakör Intézetben végezte. Előbb tanítónőként dolgozott, majd Temesvárott volt polgári iskolai tanárnő. Budapesten ismerte meg Bíró Ferencet, akinek lelki gyermeke és munkatársa lett. 1918. szeptember 1-től a SZÍV belső munkatársa volt, ő indította és szerkesztette a lap gyermekrovatát. A SZÍV Gerda Egyesület központi titkáraként is dolgozott, gondolkodott, hogy belépjen-e a Jézus Szíve népleányok társaságába, azonban mégis világi maradt, ezáltal az írással és a SZÍV Gerdával foglalkozott élete során. Több előadást és tanfolyamot is tartott, ő szervezte meg a Szívhetek nevű papoknak és tanítóknak szóló lelki gyakorlatokat a budapesti jezsuita központban. 1925-ben hozta létre a Jézus Szíve szolgálónői társulatot, amely lelki segítséget nyújtani volt hivatott. Javaslatot tett egy központi szívgerdahelyez felállítására is. A II. Világháborút követően kivándorolt nyugatra. Ő írta a Hozsanna 156 és 280 perály énekét. Nyugat-Németországban hunyt el 1956. május 26-án.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

idén 23 éves papi szolgálatát ünnepli Juhász Imre atya, a New Jersey állambeli Passaiki Szent István Római Katolikus Magyar Templom plébánosa. Februárban ünnepelte pappá szentelésének 23. évfordulóját Juhász Imre atya, akivel ebből az alkalomból beszélgettünk.

Budapestről került latin-amerikai missziós szolgálatba a 2000-es évek elején, majd az Egyesült Államok New Jersey államában folytatta lelkipásztori tevékenységét a magyar közösségben a New Brunswick-i Szent László plébánián és a New York-i Szent István templomban, amelyet Timothy Dolan bíboros, New York-i érsek a 2014-ben meghirdetett egyházmegyei templombezárási hullám során bezáratott. Azóta a New York-i magyar katolikus közösséget új otthonukban a manhattani Upper East Side-on, a Yorkville-i Szent József templomban szolgálja Csete István atyával együtt. 2024-től a Passaic-i Szent István római katolikus magyar templom plébánosa is lett. Három nyelven, magyarul, angolul és spanyolul végzi lelkipásztori tevékenységét e három templom különböző nyelvű közösségeiben. Hallgassák meg Juhász Imre atyával készített beszélgetésünket.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Juhász Imre atyát, aki az Amerikai Egyesült Államokban, New Jersey államban a passaiki Szent István magyar plébániának a vezetője.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Kedves atya, egy jeles évforduló alkalmából beszélgetünk. Február 22-én ünnepelte papá szentelésének 23. évét. A Vatikáni Rádió hallgatóinak mit emelne ki ebből a 23 éves szolgálatból, a papi örömök közül? Melyek voltak azok a legjelentősebb momentumok, amik szívének örömet okoznak?
1: A papszentelés nem csak szimbolikus, inkább jelentős esemény az ember, főleg a papnak az életében, hiszen ekkor gondolja végig az elmúlt életét. Tulajdonképpen egy olyan mérföldkő, amikor egy kicsit meg lehet állni, vissza lehet fordulni, és megnézni azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak voltak az elmúlt úgymond 23 év során. És ilyenkor persze kiemelkedőek az örömteli, az igazi papi örömek, de amikor az emberi visszafordul, akkor azt is észreveszi, hogy ami nehézség volt, az is már megváltozott, átváltozott, mintha már az is öröm lenne, hiszen azért, hogy ezt is a Jóisten segítségével meg lehetett csinálni, és átalakul minden élmény. Még a rossz is valóban jóra fordulhat.
0: Mit emel neki? 23 év az azért jelentős, több mint két évtized. Nyilván jelentős állomások voltak ebben a 23 éves szolgálatban.
1: Valóban voltak nagy változások, olyanok, amit az ember előre el se képzel. Ugye amikor egy fiatal pappá szentelnek, akkor nagyjából úgy elképzeli az életét, hogy az hogyan fog megvalósulni. Először elkezdi káplánként, majd plébános lesz, talán egy kis vidéki faluba, és végén eljut a városba, talán még az esperességet is eléri. Hát az én életemben ez kicsit másként alakult, mert itt a földrajzi helyek határozták meg a nagyobb változásokat, főleg az, hogy elkerültem az amerikai kontinensre, és még azon belül is voltak változások környezetben, illetve közösséggel kapcsolatban.
0: Imre atya 6 évig szolgált Mexikóban lelkipásztorként, mondhatjuk úgy, hogy misszióban. 14. Leó több mint két évtizedes latin-amerikai lelkipásztori missziós tapasztalattal érkezett a pápai székbe. Mit emel neki Imre atya ebből a 6 éves szolgálatból? Mondjuk mi az, ami nagyon jelentős különbséget jelent egy európai, magyarországi lelkipásztori szolgálatban és egy latin-amerikaiban?
1: A tapasztalatom az volt, hogy a kétféle gondolkodásmód, érzelem, viselkedés kultúrában nagyon eltérőek vagyunk. Az első, ami legfontosabb, hogy meg kell tanulni spanyolul ahhoz, hogy az ember megérezze, milyen a latinó lelkület. A másik az, hogy ott helyben élni, felvenni a közösségnek az életét, velük együtt lélegezni, és valóban egy egész más környezetet tapasztal meg az ember. Amit én észreveszek, hogy ugye most éppen az Egyesült Államokban úgymond internacionálisak az egyházmegyék, ami azt jelenti, hogy a világnak nagyon sok helyéről érkeznek papok, különböző színűek, nyelvűek. És amikor összekerülünk egy ilyen papi társaságba, közösségbe, akár lelki gyakorlaton, már ott rögtön észre lehet venni, hogy ki az, akinek latinó lelkülete van. A papi összejövetelek alkalmával veszem észre, hogy akik ugye spanyolul beszélnek, latinok, latin közösségbe szocializálódtak, azok rögtön egymásra találnak, és ahogy mondják, félszavakból is megértik egymást. Püspökkel való találkozás is, amikor elmondta, hogy ő már 10 éve mexikói közösségbe dolgozik, az ő pasztorációjukat látja el, akkor érezni, hogy megértjük egymást. Rögtön szavak nélkül, és valóban egyből jóba leszünk.
0: Igen, valójában az ember úgy érzi, hogy a latin-amerikai kultúrában az embereknek a szíve sokkal nyitottabb, az összefogás, az egymás segítése ugye a nehéz helyzetek következtében is. Az emberek egymáshoz való közelsége egészen más a mi mondjuk nyugat-európai, inkább intellektuális, a fejünkben élünk megközelítéshez képest.
1: Úgy érzem, hogy azért, mert ők valahogy közelebb élnek a természethez, sokkal egyszerűbbek. Az iskolázottságok is jóval alacsonyabb, és egész másként közelítik meg a hitet és az emberi életet. Számomra nagy megdöbbenés volt a velük való találkozás, hogy ők hogyan élik meg a világnak a dolgait, de sokkal nagyobb ez egyszerűség az, ami látható bennük. Valahogy a világlátásuk olyan, ami a úgymond már nagyon civilizált embereknek nincsen meg. Ennek a kifejtéshez most elég nehéz, ezt érzésekben lehet inkább megérteni, vagy elmondani.
0: Ebből a 6 éves missziós tapasztalatból mi volt az, ami a szívét leginkább megérintette?
1: A hímekkel való együttlét, amikor valóban megosztották az örömüket, meg a bánatukat. Úgymond papként én voltam az első, akinek elmondták, hogy segítséget kértek különböző nehéz helyzetekben. És valahogy mindig meg tudtuk oldani békességesen a dolgokat, és a tapasztalatom az volt, hogy a közösség az valóban fejlődött és növekedett. És volt bizalmuk a pap iránt.
0: Mivel missziós terület, az ember úgy érzi, hogy evangelizálás is hozzátartozik ehhez a tevékenységhez. Mexikóban szükség volt az evangelizálásra, vagy valójában az emberek még sokkal közelebb állnak a hithez?
1: A hithez egész másként állnak hozzá, hiszen nem annyira iskolázottak. Ez azt jelenti, hogy a hitet se úgy ismeri, mint mondjuk egy európai, főleg egy magyar ember, vagy egy magyar gyerek, akik valóban alapos hitoktatást kapnak, nagyon jól ismerik a Bibliát. Ott a legegyszerűbb módon ismerik csak, és gyermeki módon állnak hozzá. Ott valóban látszódik az, hogy az a bizalom, az az önátadás, és örülnek neki. Úgymond ott nem okoskodnak, hogy majd elmagyarázzák, hogy hoznak különböző bibliai idézeteket, hogy az ő saját életüket igazolják vele. Egyszerűen egy gyermekként elfogadják a tanítást.
0: Úgy érzem most, ahogy beszélgetünk, hogy amikor Mexikóról vagy erről a lelkipásztori tapasztalatról beszél, akkor tényleg nagy örömöt érez, és ez érződik a beszélgetésben is, hogy ez egy nagyon pozitív, nagyon szívmelengető tapasztalat volt az életében a 23 éves papi pályáján.
1: Valóban így igaz, hiszen az Egyesült Államokban is úgy kerültem át, hogy nem csak a magyar közösséget szolgálom, hanem majd a latinó közösséget is. Ugyanúgy találkozom latinókkal, sőt, itt azért még inkább kinyílt a világ, mert nem csak mexikóiak vannak, hanem a Dél-Amerikának mindenféle közössége és nemzete. Nagyon gyakran hívnak, főleg gyóntatni, vagy különböző programoknak a megszervezésére. Mindig szívesen megyek, és vállalom az ő pasztorációjukat. Ami azt jelenti, hogy elég mobilis vagyok, hiszen több városba, több különböző közösségben is tartok kisebb lelki gyakorlatokat, elmélkedéseket, sokszor gyóntatást, illetve meghívnak az ő ünnepeikre is, amelyben mindig szívesen részt veszek.
0: És miben különbözik mondjuk ez a latinó pasztoráció itt az Egyesült Államokban a mexikóihoz képest?
1: A környezet egészen más. Az Egyesült Államokban nem is azt mondom, hogy több a szabály, de a szabályokat be kell tartani. Mexikóban jóval egyszerűbb volt, hogyha ünnepet akartak rendezni, nem volt közösségi ház, hanem egyszerűen lezárták a házuk előtt az utcát, mindenki elkezdett főzni, és az ünnepséget ott az utcán tartották meg. Itt az Egyesült Államokban már azért szigorúbbak a rendek, itt kell külön szalont bérelniük, ahol össze tudnak jönni, viszont megmaradt az, hogy a közösség felajánlása által jönnek létre a különböző események. Akár egy esküvő, kényszer ágyasz, mikor valamelyik kislány 15 éves lesz, akkor nem a család fizeti ki a teljes költséget, hanem úgymond padrinók, keresztapák, keresztanyák révén, akik külön hoznak egy-egy tál ételt, az italról gondoskodnak, illetve a ünnepi helynek a kifizetéséről. Tehát a közösség így ebben nyilvánul meg, hogy közösen viselik egymásnak a terhét.
0: Ezek a tapasztalatok, amiket a latinó közösségben szerzett, hogyan gazdagítják ezt a lelkipásztori utat, a személyes életútját?
1: Így végig gondolva, tulajdonképpen az örömnek az érzése az, ami bennem van, hogy szolgálhattam őket, és szolgálom őket. Persze el kell mondani, hogy azért volt sok nehézség, de tényleg így visszafordulva már minden egészen más fényben ragyog.

0: És azért említsük meg azt is, hogy jelenlegi szolgálatában a magyar közösséget is ellátja. Ez nyilván nem egy annyira fejlődő vagy növekedésben levő közösség, mint mondjuk a latinó közösség továbbra is az Egyesült Államokban. Melyek a különbségek?
1: Tapasztalatom szerint az Egyesült Államokban tulajdonképpen három magyar helyen misézek, New Brunswickon a Szent László templomban, Passaicon a Szent István templomban, illetve Manhattanben, New York államban, ott már nem a magyar templomban, mert azt már 11 pár éve bezárták, de egy német templom ad helyet otthont a magyar közösség számára, és itt viszont a tapasztalatom az, hogy egyre kevesebben mennek el a templomba, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor igazán nem egy fejlődő, hanem egy visszafejlődő közösségről beszélhetünk.
0: Ez egy természetes folyamat, vagy ez leginkább mondjuk a társadalmi környezet hatása is?
1: Teljesen természetes. Végignézve a templomoknak a történetét, a templomoknak a közösségét mindig a migránsok adták. Azok az emberek, akik kijöttek Magyarországról különböző okok miatt. Kezdve a 20. századnak a legeleje, amikor hát ugye a 1,5 millió kitántorgóról beszélünk, az első világháború után menekültek, a második világháború után menekültek, aztán a kommunizmus alatt, és ezeknek a templomoknak a hívei tulajdonképpen a kivándorlók voltak. A kivándorlási hullámok megszűntek, mióta szabaddá vált Magyarország, úgymond a gazdasági kivándorlók vannak többségben, akik nem a jó Istent keresik, hanem inkább a jólétet és a gazdagság miatt vannak itt. Nagyon sokan jönnek ki még így is Magyarországról, de ők nem azok, akik a templomokat látogatnak.
0: Manapság azok, akik Magyarországról ide jönnek élni az Egyesült Államokban, ők nagyon sok esetben például a karrierjüket folytatják itt, tehát megbízatást kapnak, hogy itt dolgozzanak. Nem tudom, nyilván ez esetleg a New Jersey magyar közösségre talán nem annyira vonatkozik, mint például Kaliforniában, Maurusatjánál, ahol ugye a Szilícium völgyben nagyon sok magyar jön ki dolgozni, és folytatják a karrierjüket. Mennyire látszik ez, vagy mennyire van ez így a New Jersey magyar közösségekben, vagy akár New Yorkban?
1: Valószínűleg így van. Pontosan nem tudom megmondani, de vannak adatok arról, hogy milyen nagy számban élnek magyarok New Jersey-ben, tehát Közép-Jerseyben, és hogy mennyire kevés a templomban járók aránya. Valószínűleg itt is ez lehet, hogy nem igazán a templomi egyházi célra jönnek ki az emberek, hanem valóban a jólét, a megélhetés miatt, illetve talán ez jellemző a társadalmainkra, hogy egyre inkább elhagyják a hitüket és a világi dolgok. A gazdagság és az anyagiak felé fordulnak.
2: Esta tristeza mía.
0: Hogyan lehetne ezeket az embereket úgymond ilyen második evangelizációval közelebb hozni az egyházhoz?
1: Emlékszem, hogy Cserháti Ferenc püspök atya mondta, hogy mennyire fontos az evangelizációnak az az első lépcsője, amit tulajdonképpen a magyar közösségekben teszünk. Ez azt jelenti, hogy amikor van magyar rendezvény, akkor a pap is elmegy oda, jelen van rajta, esetleg a munkájával támogatja azt. Ugye New Brunswickon volt lehetőségem arra, hogy a magyar közösségeknek tagja legyek, részt vegyek bennük. Próbáltam én is jelen lenni, de sajnos nem tapasztaltam a megtéréseknek a sokaságát.
0: Most így az interjú végén mi az, ami az eddigi 23 éves lelkipásztori tapasztalatából a jövő felé indítja? Mi az, amit magával visz a következő 23, illetve reméljük, hogy még sokkal több év lelkipásztori szolgálata felé ebből a nagyon gazdag papi életútból?
1: Úgy érzem, hogy nagy szükség lenne megtervezni, elgondolni, vagy megálmodni a jövőnket. Hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani. Tulajdonképpen azt, hogy nem csak azt, hogy mi hogyan képzeljük el az egyházat, hanem valóban megismerni azt, hogy a Jóisten milyennek álmodta meg az egyházát, hogy ő milyennek szeretné. Hogy ne a mi elgondolásunk valósuljon meg, mert lehet, hogy nekünk is vannak vágyaink, szép vágyaink, de nem biztos, hogy egyezik a valósággal, a kivitelezhetőséggel. Ezen talán a legjobb kifürkészni, megismerni Isten akaratát, hogy ebben a megváltozott világban, a megváltozott körülmények között mi hogyan tudnánk valóban tökéletesen átadni a krisztusi üzenetet és a keresztény egyházi közösséget megvalósítani.
0: Imre atya a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is további isteni áldást kívánunk a lelkipásztori szolgálatára és a magyar közösségek ápolására. Isten áldja, nagyon szépen köszönöm az interjút.
1: És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Juhász Imre atyával, a passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosával készített interjúnkat hallották.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Megszívlelendő számunkra Jézus kijelentése, hiszen könnyen alkotunk véleményt másokról csupán szavak, mozdulatok, az öltözék vagy egy pillantás alapján, és már is eldöntjük, ki milyen ember anélkül, hogy valójában ismernénk személyét. Az ítélkezés szinte észrevétlenül kúszik be mindennapjainkba, nem mindig rossz indulatból, gyakran félelemből, irigységből, a felsőbbrendűség érzéséből. Jézus nem azt mondja, hogy ne legyen igazságérzetünk, vagy hogy ne különböztessük meg a jót a rossztól, hanem arra tanít, hogy ne helyezzük magunkat a másik fölé, mint egy bíró, aki megfellebbezhetetlen ítéletet mond, mert a másik ember szívét csak Isten ismeri teljesen. Mi csak a felszínt látjuk, és sokszor saját gerendánk eltorzítja a képet. Az önmagunkkal való őszinte szembenézés mindig nehezebb, mint más hibáira mutogatni. Jézus mégsem szégyeníti meg azt, aki hibázik, hanem arra hív, hogy először magunkban kezdjünk el rendet tenni. Ha őszintén megvizsgáljuk magunkat, felfedezzük saját gyengeségeinket, s ez együttérzővé tesz a másik ember iránt. A farizeusi lelkület mindig a másik vétkét látja. A krisztusi lelkület azonban a saját gyengeségéből tanul alázatot, és ebből születik meg a könyörület, a megbocsátás. Az ítélet helyét így foglalhatja el a megértés, az előítélet helyét az irgalom.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 224-es, a 109-es és a 274-es hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 224-es, a 109-es és a 274-es csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgatóinkat is. Az adakozó szándékára a mai reggeli szentmisénket elhunyt János édesapa lelki üdvösségéért ajánlom fel. Kedves testvérek, most a Szent Mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Olvasmány a királyok második könyvéből. Ózeának, Izrael királyának napjaiban Szalmanasszár, Asszíria királya átvonult Izrael egész országán, és Szamária ellen vonult. 3 évi ostrom után Ózea király uralkodásának 9. esztendejében foglalta el Szamáriát, Asszíria királya. Izrael lakosságát Asszíriába hurcolta. Hálá városában telepítette le őket, Gózán tartomány folyója a Hábor mellett, meg a Médek városaiban. Az történt ugyanis, hogy Izrael fiai vétkeztek az Úr az ő Istenük ellen, aki kihozta őket Egyiptom földjéről, a fáraónak, Egyiptom királyának hatalmából. Idegen isteneknek szolgáltak, és azoknak a pogány nemzeteknek szokásai szerint éltek, amelyeket az Úr elűzött Izrael fiai elől. Így cselekedtek Izrael királyai is. Pedig az Úr figyelmeztette Izrael és Júda országát számos prófétája és látnoka által ilyen szavakkal. Térjetek meg gonosz utaitokról. Tartsátok meg parancsaimat és szertartásaimat azok szerint a törvények szerint, amelyeket atyáitoknak parancsoltam, és ahogy nektek szolgáim, a hozzátok küldött proféták által meghagytam. Ám ők nem hallgattak az Úrra, hanem megkeményítették nyakukat, miként atyáik, akik szintén nem akartak engedelmeskedni az Úrnak, az ő Istenüknek. Elvetették rendelkezéseit és szövetségét, amelyet atyáikkal kötött, és az ő intelmeit, amelyekkel figyelmeztette őket. Ezért igen megharagudott az Úr Izraelre, és eltávolította őket Szín elől, úgyhogy nem maradt meg más, csak Júda törzse. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek sem ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak: hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató: vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kived embertársad szeméből a szálkát. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged,
0: Krisztus! Tanítása legyen bűneik bocsánatára. A hegyi beszédnek egy részletét hallottunk, és hát az ítélkezésről szól ez a rész, és úgy gondolom, hogy még mindig aktuális, mint végül is a mai evangéliumnak minden egyes tanítása is, de ez különösen az ítélet a mai napban, ahol majdnem azt mondhatjuk, hogy mindent tudunk a másik emberről a social media miatt, hogy kirakatban van az életünk, a privát életünk is, és ilyen állapotban, ilyen, hogy mondjam, információ kiáradában az emberek könnyebben tudnak ítélkezni mások fölött, mert megismerik a másik ember, a másik embert jobban ismerik. És lehet, hogy tehát ez a mai evangéliumi szakasz kicsit figyelmeztet bennünket, hogy óvakodjunk az ítélettől. Hát először utassunk meg saját magunkban, hogy van-e egy ítélkező hozzáállásunk a mi életünkben, családunkban, munkahelyünkben, akárhol vagyunk, vagy nincs. És hát őszintén válaszoljunk erre. A teológia szerint azért, hogy egy ítélet legyen irgalommal teli ítélet, és inkább testvéri feddés, két feltételnek kell megvalósulnia, és hát az első az az, hogy mentesnek kéne lennünk a hibáktól is, a bűnöktől. A második feltétel viszont az az, hogy biztosnak kell lennünk arra, hogy a mi szívünkben, amikor kimondunk egy ítéletet, vagy egy testvérünket feddünk, a szeretet vezérli a mi feddésünket. Tehát a tiszta szeretet, nem egy megaláztatás, tehát nem megaláztatni szeretnénk, nem lekicsinyíteni, nem beskatujázni az illetőt, vagy kimondani a végítéletet, és már ahonnan már nem mozdítunk, és ő rossz, és már ezen nem változtat véleményünk szerint. és látjuk, hogy nagyon nehezen tudunk így ítélni. Az egyetlen az Jézus Krisztus volt, de ő is maga mondja, hogy nem ezért jött el, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözöljön a világ. Tehát Jézus Krisztus, illetve Isten, aki meg tudta volna ezt tenni, tehát aki tudta volna ítélni a világot, nem tette meg, azért, mert nem az ítéleten keresztül tudjuk megmenteni másoknak az életét, hanem a szeretetten keresztül. És azt szoktam mondani én, hogy Jézus Krisztusnak az egyetlen ítélete az az irgalom volt. Ő irgalommal ítélte a világot. Szeretetet ajándékozott nekünk, nem skatujázott bennünket, nem alázott meg bennünket, hanem a válasza a mi bűneinkre az a szeretet volt. És ez a szeretet, az kell, hogy késztessen bennünket arra, hogy mi is ugyanúgy cselekedjünk saját magunkkal és a többiekkel. Úgyhogy kérjük, kedves testvérek, ezen a Szent Misén, hogy Isten segítsen meg bennünket a mindennapi életünkben, különösen a mai napon odafigyelni arra, hogy ne ítélkezzünk mások fölött, hogy törekedjünk leginkább a bűnt elkerülni mi magunk, és hogyha mégis kimondunk valaki más fölött egy ítéletet, akkor igyekezzünk arra, hogy ez a szeretet vezérelje, és nem más gonosz szándék. Amen. Kérjük, kedves testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
2: Add, Urunk, hogy az anyagi világjavait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add meg nekünk a Szent Lélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy a mai napod bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add meg elhunyt János édesapának bűnei bocsánatát, hogy irgalmából a szentek közösségébe juthasson. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicsőségére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el az engesztelés és dicséret áldozatát. Add, hogy annak erejéből megtisztulva, szívünk odaadása és kedves áldozattá legyen előtted, Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Úrunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek, és ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és sütel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvözlőt.

0: emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved,
0: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyunk méltók, hogy hajlingba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. A szentest és vér áldott tápláléka megújít minket, Urunk Istenünk, kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, te klincs irgalmas szemmel, szeretet nájadra.
1: Urunk, mint áldás,
0: sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járásnál, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Gervasoni Michele atya, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Birincsik Péter, a felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt, a technikai közvetítést Nátrán István irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Ternyák Csaba egriesek szombat délelőtt áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az újmisé és a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiónk élőben közvetítette. A Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Tegnap évközi idő 12. vasárnapján Leó pápa a vatikáni apostoli palotában található dolgozószobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát, a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. Beszédében a napi evangéliumból kiindulva kiemelte, nap mint nap el kell csendesednünk, s a Jézussal való személyes kapcsolatból kell táplálkozni a hitünknek, az apostoli tevékenységünknek, itt a Magyar Kurír, ahol a teljes beszéddel olvasható. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívül ülése. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Várhatóan beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat is. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A közpénz visszanyeri közpénz jellegét, írta korábban a kormányfő. Ma ismerteti a kormány, hogyan fosztják meg hivataluktól a Fidesz által megválasztott közjogi méltóságokat, közölte Magyar Péter. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét holnap délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. Személyes véleményt tett közzé az alkotmánybírósági eljárás egyes kérdéseiről az alkotmánybíróság elnöke. Pol Péter kiemelte, az alaptörvény értelmezésére irányuló indítványok elbírálása az alkotmányos perbeszéd része, és nem veszélyezteti az alkotmányos rendet. Hangsúlyozta azt is, a személyes érintettség miatti kizárási bejelentés nem minősül döntésnek, az alkotmánybírók pedig függetlenek, döntéseik vagy véleményük miatt nem vonhatók felelősségre. A nyilatkozat előzménye, hogy 7 alkotmánybíró személyes érintettségre hivatkozva a kizárási okot jelentett be a Súlyog Tamás köztársasági elnök által benyújtott alaptörvény értelmezési indítvány ügyében. Tardos Gergely veszi át az Államadóságkezelő Központ ZRT vezetését mától, jelentette be a pénzügyminiszter a hétvégén. Kármán András bejegyzésében azt írta, az AKK élén a 25 éves tapasztalattal rendelkező közgazdász az államháztartás finanszírozásáért, az államadóság és likviditás kezelésért felel majd. Kiemeltem, a célkitűzés az állam kamatköltségeinek leszorítása annak érdekében, hogy jelentősebb forrás maradjon majd a közszolgáltatásokra. Végül az időjárásról. A napsütés mellett több helyen, akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar, az intenzív csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos széllökés is kísérheti. A csúcshőmérséklet 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Mórusz Szent Tamás, vértanú. Mórusz Szent Tamás csodálatos ember. Anglia, Lord kancellárja, jeles író volt. Egyike a legrokonszenvesebb szentjeinknek. Londonban 1487. február 7-én született. Apja londoni bíró volt, s fiát az Oxfordi Egyetemre küldte. 23 éves korában Tamás már ügyvéd, 26 éves korában a parlament tagja volt. Nagy barátja a humanista Erasmusnak. Angol és latin költeményeket írt. Sokáig mégis pap akart lenni, de amikor meggyőződött arról, hogy nincs papi hivatása, házasságot kötött. három lánya és egy fia született. Ideális családi életet éltek. Minden este közösen olvasták a Szentírást, minden nap szentmisét hallgattak, és Tamás elimádkozta a Szűz Mária kis zsolozsmáját is. A szegényeket mindig segítette. Mindössze 6 évi házasság után 1511-ben meghalt felesége, és 4 kicsi gyermekkel egyedül maradt. Néhány hét múlva újra házasodott. Sokan ezt rossz néven vették tőle, de mit is kezdhetett volna ez a fiatal, annyira elfoglalt politikus és tudós 4 kicsi gyermekkel? Második felesége özvegy volt, és 7 évvel idősebb nála. Hogy férje művészi hajlamainak kedvében járjon, megtanult hárfán és lanton játszani és fuvolázni. A gyerekek is jó édesanyára találtak benne. 1509-ben 8. Henrik lett az angol király. Kezdetben kitűnő uralkodónak látszott. A Luther Márton ellen írott írásával kiérdemelte a pápától a Defensor Védei, azaz a hit védője címet. 1522-ben azonban beleszeretett Bólen Annába. Mindenáron válni szeretett volna törvényes feleségétől. A pápa ezt nem fogadta el. Henrik, hogy ügyét diadalra juttassa, Mórusz Tamást kinevezte Lord Kancellárrá, azt remélve, hogy népszerűségével és az ő népszerűségének segítségével mindenkit megnyerhet. 1532. május 16-án Mórusz azonban lemondott magas tisztségéről, mert lelkiismerete nem engedte, hogy továbbra is szolgálja 8. Henriket. Nem támogatta a király válását, valamint az sem, hogy ő legyen az angliai egyház feje. Ezzel elvesztette jövedelmét, és mert sohasem volt hajlandó hivatala révén meggazdagodni, a család szükségbe került. El kellett bocsátaniuk az alkalmazottakat, és a legszűkösebb módon éltek, de lelki nyugalmát megőrizte most is. Ha nem megy másképpen, vesszük a koldús tarisznyát, házról házra járunk, és énekeljük a Salve Reginát. Így együtt maradhatunk, és együtt örülhetünk, mondotta derűsen övéinek. Másfél évig teljes visszavonultságban csak írói munkájának élt. A király közben elvette Bólen Annát. Mórusz nem ment el, a koronázására pedig hívták. A király dühöngött a sértés miatt. A király minden alattvalójának esküt kellett tennie, hogy Henrik új rendelkezéseit, az új egyházi állapotokat elismeri. Mórusz nem tette le az esküt, s így a Towerbe, a hírhet börtönbe zárták. Fogságát úgy fogta fel, mint Isten küldte alkalmat a szemlélődő életre. Éhséget, hideget ebben a szellemben tűrt el. Kezdetben a család, és főleg kedves leánya Margit gyakran meglátogathatta. Fogsága mind szigorúbb lett, megtiltották a látogatást is. 1535-ben Móruszt törvény elé állították. Ítélete elintézett ügy volt. Július 6-án vitték a vesztőhelyre. Mint mindig, most is nyugodt volt és derűs. Vejét arra kérte, adjon a hóhérnak egy aranyat. A hosszú fogság elgyengítette, úgy kellett fölsegíteni a vérpadra. Elimádkozta Mizerére Zsoltárt, és a végén megölelte a hóhért. Szemét saját maga kötötte be, és odahajtotta fejét a tönkre. Barátjával és sorstársával, Fischer Bíborossal együtt 1886-ban boldoggá avatták, majd 1935-ben, pontosan 400 évvel haláluk után szenti avatták. Írásából egy gondolatot: Uram, adj nekem humorérzéket, add meg a kegyelmet, hogy értsem a tréfát, hogy így az életben egy kis boldogságom legyen, és másnak is továbbadjak belőle. Mit kérünk Istentől Fischer Szent János és Mórusz Szent Tamás ünnepén a szentmisében? Istenünk, Te a vértanúk halálában mutattad meg egyházadnak a hit legszebb példáját. Fischer Szent János és Mórusz Szent Tamás közbenjárására add, hogy hitünket ne csak szóval, hanem életünkkel valljuk és tanúsítsuk. Mórusz Szent Tamás az angol katolikus egyház és az ügyvédek égi pártfogója.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Ó Istenem, a jövőbe pillantás félelemmel tölt el. De miért is kellene elmélyednem a jövőben? Csak a jelen pillanat drága nekem, hisz lehet a jövő nem is látogatja meg lelkem. Az elmúlt időn nincs hatalmam, hogy megváltoztassam, javítsam, vagy bármit hozzáadjak. Ezt sem a bölcsek, sem a proféták nem tudták megtenni. Istenre bízom hát mindazt, amit a múlt magával vitt. Ó jelen pillanat, csak te vagy egészen az enyém. Minden erőmmel óhajtok veled élni. Bár kicsi és gyenge vagyok én, minden hatóságot, kegyelmét adott nekem mégis. Bízva tehát irgalmadban, az élet útját kisgyermekként járom. Szívem, mely a te nagyobb dicsőségedet óhajtja, néked minden nap újra felajánlom.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Operett gála lesz a Miskolci Művészetek Házában június 25-én, csütörtökön 19 órától. Már hagyományszerű a nyár elejé opera gála a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, felcsendülnek népszerű opera részletek, különleges részek a legismertebb művekből, valamint igazi csemegék, melyek kavalkádja garancia a fergeteges előadáshoz a három fantasztikus külföldi énekes tolmácsolásában. Így vigad a magyar operett gála lesz Miskolcon az Akropolis szabadtéri színpadon július 3-án. Ugyanitt, tehát az Akropolis szabadtéri színpadon Miskolc Tapolcán a Meseautó című előadást tekinthetik meg július 5-én. Kálmánia Meskó Zsolt Terongyos élet címmel nézhetnek meg előadást ugyanitt július 10-én. Miskolcon a lovagi tornák terén július 11-én Kutyák Hatházi László önálló estje lesz a műsorvezető Bellus István. 9. alkalommal lesz Miskolci Dixie és Jazz Festival július 17-től 19-ig. Két fantasztikus helyszínen, a Színva teraszon és a Városház téren a Grizzly előtt csendülnek fel a legjobb magyar és külföldi előadók és együttesek dallamai. A programok ingyenesek. Parnograszt és Dánielfi koncert lesz a Csengei kertben Miskolcon július 19-én. Egri borkóstoló programajánlatok 29 féle bort kóstolhat 34 pincészetben június 22-e és 28-a között. Az egri borvidék nem csak a pazar történelmi látnivalóival csábít, de számos borászatnál lehet több borkóstoló élmény közül is válogatni, ha még nem kóstolta meg a híres egri borokat és nem barangolta be Eger csodálatos városát, épp itt az ideje. A borkóstoló programokon az egri borok 29 fajtáját lehet megkóstolni, 52 borkóstoló ajánlat közül lehet választani, a legjobb pincészetek, borok és borkóstolók várják Egerben. Az Élet Szent címmel vándorkiállítást tekinthetnek meg Szent Janka Beretta Molla életszentségét bemutató tárlatot az Egri Bazilikában. Szent Janka az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Szeressetek Szilajon címmel József Attila est lesz június 25-én 19 órától a Gárdonyi Géza Színházban a 46. Kaláka Fesztivál keretében. A Kaláka és a Sebő Együttes Jordán Tamással közösen idézi meg József Attila költészetét egy különleges esten. Az ötletet az egykoron legendás Merlin Kommandó születésnapomra című József Attila estje adta, amely évekkel ezelőtt nagy sikert aratott és sokakban hagyott maradandó élményt. Június 25 és 28-a között lesz tehát a 46. Kaláka Fesztivál. A fesztivál egy hamisíthatatlan összművészeti fesztivál, amely a gazdag zenei kínálat mellett színházi programokkal, versszínházzal, gyermekelőadásokkal, képzőművészeti kiállításokkal, népművészeti vásárral gazdagítja a látogatók élményterét. Több helyszínen, de a központi programok az Érsekkertben lesznek. Lesz például zenés városnézés a Kaláka együttessel, népszerű zenés séta idén is folytatódik Rázsi Botond vezetésével. A sétát több alkalommal indítják, és a polgármesteri hivataltól indul. Paja Bea koncert lesz ugyancsak a Kaláka Fesztivál keretében június 26-án 20 órától az Érsekkertben. Lesz Csík János és a Mezzo koncert, június 26-án 18.30-tól, szintén az Érsekkertben. Június 26-a és 28-a között orgona koncertek lesznek az Egri Bazilikában, pénteken, szombaton és vasárnap, a belépő jegy 2000 forint per fő. A jegyek a Bazilika látogatóközpontban vásárolhatók meg. Pénteken és szombaton 12-től, vasárnap 12.45-től kezdődik a program. Szederinda Nemzetközi Néptánc Fesztivál 2026 Egerben június 26-a és 28-a között 20. alkalommal rendezik meg a Szederinda Nemzetközi Fesztivált, a hazai néptánc együttesek, külföldi előadók, népzenészek koncertje, népdalénekesek tánchez, népművészeti vásár várja a fesztivál látogatóit. Helyszín Dobótér. Július 3-a és 12-e között második alkalommal rendezik meg a Ha majd lesz Festet az Egri Civil Közösségek Házában, a Ha majd lesz Színházi Egyesület szervezésében. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívül ülése. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Várhatóan beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat is. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A közpénz visszanyeri közpénz jellegét, írta korábban a kormányfő. Ma ismerteti a kormány, hogyan fosztják meg hivataluktól a Fidesz által megválasztott közjogi méltóságokat, közölte Magyar Péter. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét holnap délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. Személyes véleményt tett közzé az alkotmánybírósági eljárás egyes kérdéseiről az alkotmánybíróság elnöke. Pol Péter kiemelte, az alaptörvény értelmezésére irányuló indítványok elbírálása az alkotmányos perbeszéd része, és nem veszélyezteti az alkotmányos rendet. Hangsúlyozta azt is, a személyes érintettség miatti kizárási bejelentés nem minősül döntésnek, az alkotmánybírók pedig függetlenek, döntéseik vagy véleményük miatt nem vonhatók felelősségre. A nyilatkozat előzménye, hogy 7 alkotmánybíró személyes érintettségre hivatkozva a kizárási okot jelentett be a Súlyog Tamás köztársasági elnök által benyújtott alaptörvény értelmezési indítvány ügyében. Tardos Gergely veszi át az Államadóságkezelő Központ ZRT vezetését mától, jelentette be a pénzügyminiszter a hétvégén. Kármán András bejegyzésében azt írta, az AKK élén a 25 éves tapasztalattal rendelkező közgazdász az államháztartás finanszírozásáért, az államadóság és likviditás kezelésért felel majd. Kiemeltem, a célkitűzés az állam kamatköltségeinek leszorítása annak érdekében, hogy jelentősebb forrás maradjon majd a közszolgáltatásokra. A növekvő családi megtakarítások jelzik, hogy sikeres volt a családok támogatására épülő fideszes gazdaságpolitika, közölte a Fidesz. Az előző kormány párta a KNTH kutatásának megállapítására reagált, amely szerint a legalább fél évre elegendő pénzügyi tartalékkal rendelkező aránya 37%-ról 43%-ra emelkedett tavaly. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter a szektor dolgozói számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése, ennek érdekében ezen a héten majd utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. Hangsúlyozta, megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről, tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít mától augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A honlapjukon közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill- és sütőkolbászokat, pálcolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Svájcban megkezdődtek az iráni-amerikai tárgyalások a múlt héten aláírt 60 napos tűzszüneti megállapodás véglegesítéséről. Az iráni küldöttséget Abbász Araghchi külügyminiszter vezeti. Az amerikai delegáció J.D. Vance alelnök vezeti, aki a tárgyalásokat megnyitó beszédében történelmi jelentőségű találkozóról beszélt. A béke folyamatot ugyanakkor nehezíti, hogy Irán ismét a hormuzi szoros lezárásával fenyeget. Donald Trump amerikai elnök a Fox News-nak nyilatkozva katonai erő alkalmazásával fenyegette meg Iránt, arra az esetre, ha nem volna hajlandó hosszú távon béke megállapodást kötni, és a hormuzi szoros ismételt lezárásával próbálkozna. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. Hallánguk miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűzoltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát, és újabb tűzfészkek kialakulását okozza. Végül az időjárásról. A napsütés mellett több helyen, akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar, az intenzív csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos széllökés is kísérheti. A csúcshőmérséklet 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. június 22. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Molnár Andrást hallják. 8 óra 7 perc van. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Nátrán István ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András, valamint a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A mai nap gondolatébresztő mondata Noam Chomsky-tól származik és így hangzik: az átlag népesség egyáltalán nem tudja, mi történik, és még csak arról sem tud, hogy nem tudja. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen. Három kérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és elvigyék két könyvnyereményünket és két Kaláka Fesztivál belépőnket. Bejátszásunkban pedig Guzi Blankával, világ és Európa bajnoki aranyérmes magyar öttusázóval beszélgetünk a sportágról, felkészülésről, sikerekről, tervekről. 9 órától hírek, majd Közélet című adásunk következik. Műsorunkban két konferenciáról számolunk be. Athénban és Új-Zélandon és mások mellett Kisújszállás turizmusának kulturális alapjai címmel hangzott el előadás, bemutatva a Nagykunság kulturális fővárosát. Ajánlónkban dr. Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát, Kisújszállás Pro-Urbe díjas volt alpolgármesterét hallják.
3: Alapvetően egy alig 10 000 fős kisvárosnak igen jó adottságai vannak helyenként és időnként. Ugye ezt is már sokszor beszéltük, hogy a nálunk született és gyermekkorát ott töltött Csukás Istvántól kezdve az ott tanult és érettségizett Móricz Zsigmond, örökségén át Arany János egy évig tanítóskodott, és hát ugye Karikó Katalin nálunk nőtt fel, ott végezte iskoláit, ott érettségizett, tehát az egész fiatalkorát ott töltötte, tőzsgyökeres kisújszállásiként. Ezen túlmenve ott van nekünk épített örökségként a Vigadó, már róla is volt számtalan megemlékezés, maga a Városháza építménye, mint ugye kihasználható örökség, a Kumánia, és hát természetesen olyan egyediségek, mint a rizstermesztés, és azon belül is az indián rizs. Csak hát ezeket össze kell fogni, fel kell építeni, és utána pedig el kell adni.
2: 9 után Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén Barnócki Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsodabó-Zemplén megyei egyesülete elnökével beszélgetünk tandemkerékpározásról, túrázásról és egyéb sportolási és közösségi eseményekről, szolgáltatásokról és tervekről. Kiderül az is, hogy a látássérültek hogyan sakkoznak. Következzen bejátszásunk.
4: És egyébként a bábúnak az alján pedig szintén egy ilyen tűszerű, de egyébként biztonságos kis rész, amelyet be tudunk dugni a saktáblába, egy lukba. Tehát nem fog feldőlni, nem tudjuk feldűteni a látássérült személyként használva ezt a saktáblán lévő bábukat, hanem ennél fogva, és hát nyilván türelemmel viselhetünk egymás iránt. Szóval ezek a saklubnapok is elindultak a tavaly évben, volt már jó néhány belőle. Egyébként hozzáteszem, hogy van az egyesületünkben egy olyan kedves látássérült tagunk, aki egyébként sakk nagymester, látássérült kategóriában nemzetközi szinten előkelő helyen van, és egyébként látók között is szokott indulni.
2: Napról napra című regionális műsorunkban ellátogatunk az Ederényi Szent János görögkatolikus gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda legutóbbi rendezvényére, ahol Eder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Következzen bejátszásunk.
5: Vassai Jenőt szoktam idézni, vagy szoktuk idézni, amikor eljutunk ehhez a témához, vagy ehhez a ponthoz a prezentációban, aki azt mondta jó száz év, több mint száz évvel ezelőtt, hogy még mi, a vizek, már az akkori generáció, a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, tehát átvágjuk a kanyarulatokat, meder, gyorsítjuk a folyását, stb. Tehát még mi a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, addig a következő generáció, az unokáink a vizek elrekesztésén fognak fáradozni. No, tisztelt hölgyek és urak, kedves diákok, megérkeztünk ide.
2: 10 órától hírek, majd kezdődik Mindennapi Egészségünk című adásunk. Mai egészségügyi műsorunkban először az EGRI Markot Ferenc Kórházban létesülő bölcsödéről, valamint az intézményben elindult Nő az Esély programról hallhatnak, a folytatásban pedig a HPV vírusról lesz szó. Bejátszásunkban Sallai Zsuzsát, az EGRI Kórház ápolási igazgató helyettesét hallják.
6: Két nagy csoportszobánk lesz egy melegítő konyha, hiszen arról nem beszéltem, hogy a kórháznak saját főzőkonyhája van, és a kórház saját főzőkonyhája tud majd biztosítani a gyerekeknek is megfelelő egészséges étkezési lehetőséget, amit a melegítő konyhán majd a bölcsődei dolgozók meg tudnak melegíteni. Lesz babakocsi tároló, lesznek irodahelységek, és ahogy mondtam, egy játszókert is kialakításra kerül a kórház kertjében.
2: 11 órától hírek, majd Mesterségem címere című műsorunkat sugározzuk. Mai adásunkban a közelmúltban megjelent Rétséges Hajdúföld című könyve alapján beszélget Buckó Józseffel, a kiadvány szerzőjével, a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. A riportban szó lesz még kedves riportalanyunk képzőművészeti alkotásairól, valamint kovácsolt munkáiról is. Érdemes lesz velünk tartani, következő most rövid ajánlónk.
7: Azt hiszem említésre méltó maga a cím is, tekintettel arra, hogy manapság így nem beszélünk, nem mondjuk, hogy rétséges a táj. Ezt a szót és ezt a két szót, hogy rétséges Hajdúföld, ez Hajdulás egyik legjelentősebb írójától, Móricz Páltól kölcsönöztem, aki még abban az időben élt, 19. század végén, amikor ő ismerte a városnak ezt a határrészét, bebarangolta, és számára ilyen kedves jelzőt szült a látvány maga, azaz, hogy nem egyszerűen csak a rét, hanem rét.
8: Ezt a szót ő alkotta meg?
7: Igen, ezt ő használta, azóta nem is találkoztam vele. Egy nagyon szép szóalkotás.
2: 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Blaskó Mária, a Faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12:30-tól evangéliumot sugárzunk magyar, német, szlovák és róma nyelveken, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Mórusz Tamás életéről hallhatnak. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. A névnaposok köszöntése és a kalendárium zárja ezt az órát, 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunkat sugározzuk, ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Most zenélünk és kezdődik a játék, tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: 8 óra 19 perc van, kedves hallgatóink, játszani hívom önöket. Három kvíz kérdést kell kitalálni ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és nyerhetnek tőlünk ma könyveket és fesztivál belépőket, méghozzá a Kaláka Fesztiválra, a június 27-i gyermekfesztiválra sorsolunk ki. Két darab délelőtti jegyet nyerhet valaki, és egy páros jegyet nyerhet az érsekkerti programokra valaki, ugyancsak június 27-ére. A könyvek pedig Barisz Lajos, az Élet kenyere, illetve Czakó István, a Hit világa című könyvét sorsoljuk ki. Annyit kell tenniük, hogy ezt a következő három kérdést megválaszolják. Hány kilométer Magyarország országhatárának teljes hossza? Ez az első kérdésünk. 1970, 2135, 2215 vagy 2330. Melyik évben mutatták be a Mamma Mia című musical filmet a ma 77 éves Meryl Streep főszereplésével? Tehát az első részt melyik évben mutatták be, a lehetőségek pedig 2008, 2010, 2012 vagy 2014. A harmadik, egyben utolsó kérdésünk, melyik településről származik, melyik településen nőtt fel Guzi Blanka, világ és Európa bajnoki aranyérmes magyar öttusázó? Ennek a harmadik kérdésnek lesz egy segítsége bejátszás formájában, a pénteki iránytűből hoztam két részletet, úgyhogy ezek a kérdéseink, és ha már a Mamma Mia szóba került, akkor következzen az egyik legemlékezetesebb, talán legemlékezetesebb dal belőle, a Meryl Streep előadásában egy részletet hallgatunk meg a Winner Takes It All című számból, az ABBA feldolgozásból.

8 óra 25 perc van, játékidő itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Az elmúlt percekben Meryl Streep énekelt, a Mamma Mia című musical egyik betétdalát hallgattuk meg, egy részletét. Az egyik kérdésünk ezzel kapcsolatos, melyik évben mutatták be ezt a filmet, tehát az első részt. Meryl Streep pedig a mai napon 77 éves, Isten éltesse sokáig. Tehát a lehetőségek pedig 2008, 2010, 2012 vagy 2014.

0: szerint melyik a legszimpatikusabb, vagy melyik a legvalószínűbb megfejtés, és utána nézzenek utána, és utána pedig tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot, mondják el a megfejtéseket, és azt is, hogy mit szeretnének nyerni, ugyanis van két, pontosabban négy, de egy-egy páros belépőjegyet nyerhetnek, tehát a 27-i gyerekfesztiválra, a Kaláka Fesztivál gyerekfesztiváljára, tehát egy páros jegyet sorsolunk ki, illetve ugyanerre a napra, tehát június 27-ére az érsekkerti programokra két darab napi jegyet, tehát egy páros napi jegyet nyerhet egy helyes megfejtő, egy helyesen válaszoló, illetve van két könyvünk is, aki nem tud részt venni a fesztiválon, Szakó István a Hitvilága című könyvét, illetve Baric Lajos az Életkenyere című könyvét is megnyerhetik tőlünk. Most bejátszással folytatjuk adásunkat, Guzi Blanka világ és Európa bajnoki aranyérmes magyar öttusázó és Reimann Zoltán Miskolcváros civil referense lesznek a vendégeim a következő percekben, és közben várjuk a hívásukat, tehát egészen 8:50-ig hívhatnak minket a megfejtésekkel. Ha megvan mind a három megfejtés, akkor tárcsázzanak, és mondják azt is, hogy melyik nyereményért szeretnének játszani. Bejátszással folytatjuk, utána majd jövünk vissza. Egy világbajnokot köszöntök szeretettel a stúdióban, Guzi Blanka, Isten hozott nálunk, szervusz!
1: Üdvözlöm, és a kedves hallgatókat, sziasztok!
0: És Reimann Zoltánt is köszöntöm, szervusz!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat én is!
0: Blanka, engedd meg, hogy gratuláljak, pár nappal ezelőtt is hatalmas teljesítményt értél el, tényleg szívből gratulálok, büszkék vagyunk rád!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Hogyan is készülsz egy-egy ilyen mérkőzésre?
1: Nagyon változó, ugyanis az évben azért van 8-9, akár 10 verseny is, és mindig meg szoktuk határozni évelején, hogy mik a fő versenyek, mire szeretnénk a formát kihegyezni. Úgyhogy vannak állomások, amikre kifejezetten nem készülünk, de azért egy picit visszább szoktunk venni előttük. Úgyhogy tényleg ez versenyfüggő, hogy hogyan készülünk rájuk.
0: Miért pont az öttusa? Menjünk vissza a kezdetekhez, hogyan jött nálad?
1: Ez úgy kezdődött, hogy én sokáig kézilabdával foglalkoztam, illetve nagyon sportágban azért kipróbáltam magamat, de 16 éves koromban jött egy ötlet, hogy kezdjem el az öttusát, ugyanis azelőtt egy, ha jól emlékszem, akkor ez 2011-ben volt, 5 évvel ezelőtt, ahogy elkezdtem volna, találkoztam öttusázókkal egy nyári táborban, egy sporttáborban, és ott nagyon megtetszett a sportágnak a sokszínűsége. Aztán később, amikor kézilabdáról azt gondoltam, hogy szeretnék egyéni sportágra váltani, akkor hát összeírtuk a listán, hogy mik jöhetnek szóba. És a top 3-ban abszolút az öttusa vezetett, és akkor jött az ötlet akkor, hogy megkeressük, hogy Miskolcon van erre lehetőség, és hál' Istennek volt. A Swimming Pentathlon Klub segítségével el tudtam kezdeni az öttusát.
0: A kézilabdából milyen készségeket, képességeket tudtál átemelni?
1: Azt gondolom, hogy az állóképességemből azóta élhetek, és azóta abból merítek erőt, hogy ott akkor megalapoztam gyerekkoromban ezt. Illetve azért hiába egy egyéni sportág, jelen pillanatban most 15 szakemberre dolgozom együtt, és ők az én csapatom. Tehát hiába egyéni sportoló vagyok, csapatban is megtanultam együtt dolgozni, és hogyha előfordul egy-egy hiba, akkor azt nem is úgy másokban keresem, hanem úgy főképp magamban is. Ez is valószínűleg ebből jött.
0: Melyik a kedvenced az ötből, és melyik a legkeményebb, vagy a legnehezebb, vagy a legnagyobb kihívás?
1: Hát ez egy dinamikusan változó tényező, de alapvetően elmondható, hogy a versenyen a kedvencem az az árószám, ami a lövészet, illetve a futásnak a kombinációja, bizonyos értelemben a lézerrán. Azonban nagyon-nagyon megszerettem az úszást az elmúlt években, és ha edzésen kell választani kedvencek közül, akkor most az úszást mondanám.
0: Milyen az utánpótlás, hogy látod itt, akár a környéken?
1: Én azt gondolom, hogy Miskolc megvan áldva tehetségekkel, nem csak az öttusában, hanem akár bármilyen sportágat, ha nézünk, vagy zenét, vagy nem is tudom. Tényleg nagyon-nagyon sokszínűek a gyerekek itt Miskolcon, és nagyon bizakodó vagyok, mert most is azt látom, hogy nem csak az ország szerte, hanem Miskolc is tele van olyan potenciálos illetőkkel, akiknek igenis lehet esélye akár arra is, hogy öttusában olimpiára kikerüljenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy előttük a jövő.
0: Adjunk tanácsot is akkor nekik. Van receptje a sikernek?
1: Szerintem mindenkinek más receptje van a sikerre. Több út vezet Rómába. De ami biztos, hogy egy előnyös dolog, hogyha az ember alázatos és nem csak azzal, amit csinál a munkájával, hanem a körülötte lévő

0: emberekkel is, a tanítóival, a mestereivel, és legfőképpen önmagával is, mert az ember élsportolóként azért igen, csak kritikus tud lenni, illetve maximalista, de sokszor azért jó egy kicsit meglátni azt, hogy miben is vagyunk jók és értékelni önmagunkat, illetve amiben azért nekem is még picit fejlődnöm érdemes, de sokat léptem előre, hogy a hibáknak a kezelése, az, hogy honnan nézzük őket. Én azt gondolom, hogy merni kell hibázni, mint említettem, nekem is azért van még ebbe fejlődési lehetőségem, de abszolút változik. És hát a kitartó munka szerintem lehet, hogy egy kicsit klisének hangzik, de én hiszek benne, hogy meghozza a gyümölcsét.
1: Gondolom nagyon sok lemondással is jár ez az élsport.
0: Pont a napokban találkoztam egy ilyen kijelentése, hogy mennyi áldozatot kell hozni egy sportolónak vagy egy sportolónak. Ez is szerintem nézőpont kérdése. Persze én is érzem azt néha, hogy áldozatot hozok, azonban annyira, nem is tudom, hogy mondjam, a hivatásommá vált ez a sportolás, hogy sokszor nem is úgy élem meg, hogyha mondjuk lemondok egy programot, egy bulit, hogy én ezt áldozatként hoztam, hanem ez belülről jött, és én ezt tudom, hogy miért tettem.
1: Szoktad nézni Blankát, Zoli?
2: Hát hogyne, persze.
1: Szurkolsz
2: is. Persze, igen. Mindenki, aki miskolci, diósgyőri vagy Borsod megyei, az nekem a szívem csicskés, persze őt is engedekszer láttam már, és követem az eredményeit neki is. És hát nagyon büszke rá az egész város, és mindenki, hogy ilyen nagyszerű teljesítményeket érte. És egyébként pont a múlt héten, vagy két hete voltam kint a Swimming Pentathlon Klubnál, meglátogatni őket, és hát elképesztő, hogy gyerekkorban is már, hogy mondhatni, nem sok lemondással jár. Hát azért szerintem nagyon sokkal, hiszen mesélt ott a vezető, csapatvezető, hogy gyakorlatilag az egész délutánt ott töltik, hogy az összes edzés ugye egymás után vívnak, lőnek, futnak, úsznak, aztán most ilyen az akadálypályát is építettek valahol a gyerekvárosnál.
1: Heti hány nap?
2: Szerintem majdnem
0: hat.
2: Minden nap. Igen.
0: Hat.
2: Tehát azért ez nagyon kemény, és elképesztő, hogy milyen örömmel és milyen lelkesen csinálják ezt a gyerekek, az nagyon, nem az, hogy furcsa volt, hanem, hogy teljesen jó volt ezt látni, hogy ilyen nagyon lelkesek is, és elképesztő, hogy na, ebbe tényleg mindent bele kell tenni ebbe a sportba, és abszolút szerintem a kitartás is az, hogy tényleg az alázat, ami nagyon fontos, tényleg szerintem, és gondolom én így kívülről, vagy én így gondolom ezt.
1: Mi ad erőt a kitartáshoz, tehát mi motivál?
0: Itt visszakapcsolnék egyébként, hogy akit elrettentenénk, szülőket akár ettől, annak csak azt mondanám, hogy ez azt gondolom egy befektetés a gyerekeknek, és ebből lehet, hogy most azt látjuk, hogy nagyon nehéz, mert lemondásokkal jár, de később azt gondolom, mint ember is fog tudni profitálni egy gyerek ebből felnőttként, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy találja meg, hogy miben jó és mi az, amit szeret csinálni, és hogy mi az, ami motivál, mi az, amiben tudok erőre lelni, amikor gyengébb napjaim vannak, mert azért nekem is vannak olyanok, amikor nincs kedvem esetleg egy edzéshez, de szerintem a célok nagyon fontosak. Persze az embernek biztos, hogy vannak nagyon nagy céljai hosszú távon, de a rövid távú és a középtávú célok is nagyon sokat tudnak segíteni, mert azok sokkal beláthatóbbak, és hogyha messzinek tűnik az a nagy cél, akkor ezek a pici részcélok, ezek tudnak segíteni odáig eljutni. Illetve szerintem van egy ilyen sportolónak egy ilyen belső késztetése, hogy szereti, amit csinál jó esetben, és azért a hit is nagyon fontos. Nem csak az önmagunkba és a munkába vetett hit, hanem én azért református révén hiszek a Jóistennek a segítségében is, és bármennyire nehéz nap is van, azért az szokott erőt adni, hogy valahogy úgy intézte eddig a dolgaimat, hogy azt éreztem, hogy mindig annyit adott, amit elbírtam. És szerintem ez így is van.
1: Szoktál imádkozni akár egy-egy megmérettetés előtt?
0: Szoktam, még magán a versenyen belül is szoktam. A szemfülesek akár észre is vehetik, hogy mikor történik ez. Én azt gondolom, hogy ez is már szinte ilyen rituáléként egyébként beépült, de ami működik, az működik.
1: Kiknek ajánlod az öttusát? Tehát milyen készségek, képességek, akár fizikai adottságok jók, ha megvannak, amikor elkezdi, vagy ezt a sportágat választja?
0: Általában az atletikus gyerekek szokták ezt úgy jobban elsajátítani, de ha magamból indulok ki, akkor én olyan kisgyerek voltam, aki úgy, ha a sportágakat nézzük, de akár mondjuk lehet ez zenei hangszerek, néptánc, vagy bármilyen művészeti dolog is, hogy nagyon sok minden érdekelt, és azt éreztem, hogy több mindenben talán kiemelkedek az átlagból, de úgy egy dologba se éreztem azt, hogy olyan nagyon-nagyon kiemelkedő lennék. Úgyhogy az olyan gyerekeknek, vagy fiatal felnőtteknek ajánlom, akik úgy nyitottak a világ felé, és kíváncsisággal néznek dolgokra, és szeretnek mozogni, illetve szeretnék megtanulni, hogy hogyan kell az ideiket jól beosztani, mert az öttusa megtanít erre.
1: Beszéljünk a sporttársakról, kortársakról, milyen Magyarország, hogy állunk az öttusában? Jól veled.
0: Nem csak velem, szerintem férfi, illetve női vonalon is nagyon erősek most a magyarok. Hát most szerintem ez azért elmondható az elmúlt évtizedekre is, hogy a magyarok azok azért húzóak voltak ebben a sportágban, és ugye én főleg a női vonalat látom így jobban belülről, de azt gondolom, hogy Gulyás Michel, illetve Erdős Rita azok, akik a legnagyobb húzó nevek itt a sportágunkban, de vannak fiatal juniorok, akik szintén elkezdtek felnőni a felnőtteknek a feladatához, és azt gondolom, hogy ez előnyös mindannyiunkra nézve, ugyanis ha indulunk egy versenyen, talán ez a kis rivalizáció segít, hogy még jobban ki tudjuk hozni magunkból a maximumot, illetve tudjuk növelni a teljesítményünket, úgyhogy az egy jó dolog, hogyha egy nemzetben erős a hazai mezőny, mert mondom, segít a teljesítménynek a növelésében.
1: Most zenélünk, és utána itt folytatjuk.

0: 8 óra 39 perc van, játékidő itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Még egyszer utoljára a három mai kérdésünk, tehát hány kilométer Magyarország országhatárának teljes hossza? 1972, 1135, 2215 vagy 2330? Melyik évben mutatták be a Mamma Mia című musical filmet Meryl Streep-el a főszerepben? 2008, 2010, 2012 vagy 2014? Illetve melyik településen nőtt fel Guzi Blanka, világ és Európa bajnoki aranyérmes magyar öttusázó? Onga, Kistokaj, Mályi vagy Alsó Zsolca? Számunk 36-os körzet 510-610, és van egy páros belépünk június 27-ére a Gyermekfesztiválra, a Kaláka Fesztivál gyerekfesztiváljára, illetve van egy páros belépünk ugyanerre a napra az érsekkerti programra, tehát két darab napi jegyet, egy páros napi jegyet is kisorsolunk, illetve Baricz László az Életkenyere, és Czakó István a Hitvilága című könyveket is megnyerhetik tőlünk, tehát négy nyertesünk is lesz hamarosan, ugyanis most folytatjuk bejátszásunkat, utána zenélünk, közben sorsolunk, és jövünk vissza az egyik nyertessel. Játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Stúdió vendégeim Guzi Blanka, világ és Európa bajnoki aranyérmes magyar öttusázó, és Reimann Zoltán, Miskolcváros civil referense.
1: Most mire készülsz?
2: Nagyon sűrű az időszak, ugyanis éppen, hogy csak véget ért a budapesti világkupa, nem sokára rendezik a budapesti világkupa döntőt, szintén ugyanazon a helyszínen. Ez körülbelül másfél hét múlva, kicsit kevesebb, mint két hét múlva lesz. Úgyhogy nincs idő itt megállni, nyaralgatni, hanem a munka folytatódik. Azonban a fő versenyek még hátra vannak, mert a július az edzőtáborokkal lesz teli, viszont augusztusban két hét különbséggel lesz az Európa, illetve a világbajnokság, amik a fő versenyek, mint említettem. Így ezek vannak így célkeresztben most.
1: Hogy néz ki egy heted? Próbáljuk meg leírni, hogy néz ki hétfőtől mondjuk vasárnapig. Van például egy szabad nap, amikor nem sportolsz?
2: Bevezettük, igen, egy jó ideje az, hogy szigorúan próbáljuk tartani a vasárnapot, hogy legyen szabad nap. Ha valamiért mégis a hétvég eltolódna, akkor a szombat az, de ezt most már tényleg próbáljuk tartani, mert megvan az eredménye annak, és a szervezet meghálálja, hogyha van idő a pihenésre. És az én életem az úgy néz ki most, hogy hibrid életmódot követek, ugyanis a fél hetet körülbelül a Budapesten töltöm, a fél hetet pedig Miskolcon, emellett pedig ugye Kistokajban is lakom, illetve ott is szoktam edzéseket teljesíteni. Így nem könnyű az ingázás, mert azért ez viszont tényleg patika mérlegen mérik, hogy mennyi az, ami még nem borítja fel mondjuk a pihenési időt, vagy az edzéseknek nem megy a rovására. De azt gondolom, hogy ezt azért tudom tartani, és azért szeretem csinálni, mert érzem, hogy mennyit ad az, hogy én itthon, hazai közegben tudjak készülni. Ugyanis az olimpia előtt azért a felkészülésem főleg Budapestre koncentrálódott, és nagyon éreztem annak a hiányát, hogy azért csak itt ez a borsodi légkör az én fenségterületem, hogyha szabad így fogalmazni, és ragaszkodtam hozzá, hogy kicsit húzódjak vissza is, mert szeretek itt lenni egész egyszerűen.
1: És mondjuk egy napot hogy néz ki, tehát hogyha a reggeltől nézzük?
2: Körülbelül azt tudom elmondani, átlagban 3-4 edzés van egy nap. Ez van, hogy mondjuk 2, de az is lehet, hogy 5. Ugye ez nem mindig csak szakági edzésekből áll, hanem vannak ilyen töltelék kiegészítő programok, mint például gyógytorna, erőléti edzés, vagy éppen masszázs, vagy sportpszichológushoz, hogy megyek. De ezek én legalábbis abban hiszek, hogy teljes mértékben, vagy legalább olyan fontosak, mint a szakági edzések, ezek a kiegészítések.
1: Egy példakép vagy, hogy viseled a népszerűséget, meg azt, hogy megismernek az utcán, tehát ezt hogy viseled?
2: Nagyon furcsa időszakban vagyok, ugyanis azt hiszem ez volt a második verseny, hogy világranglista vezetőként álltam rajthoz, és megmondom azért őszintén, hogy fura így egy kicsit, hogy újra definiáltam magamat úgy a saját fejemben is, és most már a versenyeken nagyon sokszor nem az van, hogy hátulról indulok az utolsó szám előtt, hanem akár előről is. Ezt fejben azért kellett edzeni, ugyanúgy, mint akár egy futásra, hogy edzek, ezt is évek óta azért edzem, de azt gondolom, hogy engem jelen pillanatban ez nem mint teher összenyom, hanem igenis büszke vagyok arra, hogy gyakorlatilag azért dolgoztam, hogy ilyen színvonalon tudjak teljesíteni, és ezt most nagyon jól érem meg, hogy akár mint példakép tudok szolgálni a gyerekeknek.
1: nagyon sokan akár miattad kezdik el, nem? Találkoztál
2: remélem, hogy tudok ilyen példaként szolgálni. Pont a budapesti világkupa döntője után találkoztam rengeteg gyerekkel, akik a versenyen ott voltak és szurkoltak, és nagyon nagy öröm volt látni a szemükben az, hogy igenis ők úgy néztek rám, mint én annó mondjuk Földház Zsófiára, Kovács Aroltára, vagy sorolhatnám még a nagy régi öttusázókat. Ugyanis én emlékszem, hogy milyen érzés volt, amikor a gyerekként az ember felnézett arra, hogy mennyire elszántak is, mennyire magas színvonalon tudnak teljesíteni ezek az emberek, és vágytam arra, hogy én is tudjak majd valami hasonló értéket képviselni, úgyhogy igyekszem azért ilyen példával szolgálni.
1: Gondolom, mint minden sportágban az edző nagyon fontos. Te tervezed, hogy átadod a tudásod majd később?
2: Először úgy voltam vele, hogy nem tudom elképzelni magamat, mint edző, de mostanában azért megfordult a fejembe az, hogy egészen szívesen próbálkoznék akár egy ilyen feladatkörrel is, de ami még jobban vonz, és szeptembertől, ha minden igaz, akkor az egyetemen el is fogom kezdeni tanulni a sportmentál tréner szakot, és ebbe is szeretnék majd elhelyezkedni, ugyanis én látom, hogy mennyire fontos a pszichológia és a mentális háttér egy-egy versenynél is, és ugye nem csak mint a versenynél, hanem a magánéletben is, azt gondolom, a civil életben is nagyon fontos az, hogy az ember mennyire kiegyensúlyozott, és azt gondolom, hogy bár fiatal vagyok, nagyon sok mindenen keresztül mentem már, és nagyon sok helyzetet megtapasztaltam, és látom azt, hogy a munkának milyen eredménye van, úgyhogy ebben tudom elképzelni magam, hogy esetleg majd segítsek a későbbiekben a többieknek.
1: A felkészülésekre térünk még egy kicsit vissza, például az étkezésre mennyire figyelsz, vagy mit ehetsz és mit nem ehetsz?
2: Van dietetikusom most már körülbelül 6 éve, bár volt váltás a dietetikus csapatban is, de azért ez is egy olyan puzzle darabka, ami kiegészíti a mindennapjaimat. Volt egy időszak, amikor kőkeményen tartottam a, nem is úgy mondanám, hogy diétát, de egy étrendet, illetve az irányvonalakat. Nekem személy szerint nem jött be, amikor nagyon-nagyon szigorú voltam magammal. Ebben is szerintem érdemes megtalálni egy arany középutat, hogy mi az, amikor az ember megengedi magának, hogy ehessen mondjuk olyan dolgokat, amik nem feltétlen képzik a, nem is tudom, a normát. De nyilván a mértéktartás nagyon-nagyon fontos, és azért verseny héten, illetve verseny előtt sokkal inkább jobban odafigyelek a dolgokra, meg van egy irányvonal, amit tartok ugye a felkészülésben is, de mondom, hiszek az arany középútban, hogy lehet desszertet is enni, vagy süteményt is, csak mértékkel.
1: És gondolom ugyanúgy az alvás is fontos, hogy beoszt, hogy mikor alszol és mennyit, nem?
2: Ezt szoktam is érezni, hogyha kicsit hiány van az alvási óráknak a száma, de azért igyekszem odafigyelni. Van egy aktivitásmérőm, amit azért most már használok másfél éve, és ez is egy kicsit ilyen motiváció, hogy látom, hogy hú, zöldben van, akkor most jók vagyunk. Bár ugye ez is egy veszélyes mesdje, hogy meg kell találni az arany középutat, hogy ha mondjuk egy rosszabb érték jön ki egy versenynapon, akkor az ne fusztráljon, hogy akkor ma már nem teljesíthetek jól. Ez inkább egy segítség nekem, hogy igenis vegyem észre, hogy az alvásnak is milyen fontossága van.
1: Mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, akik mondjuk az 5-ből 2 sportot vagy 3-at jól, ügyesen csinálnak, de mondjuk van a másik, a maradék 2-3, amiben viszont gyengék. Tehát akkor is vágjanak bele, akkor is 5 tusa, vagy pedig akkor a 3-ból választanak egyet, és azt csinálják komolyabban?
2: Szerintem ezt fogják kérdezni, hogy mi az, ami őket a legjobban érdekli. Ettől ne rettenjen meg senki, mert azt gondolom, hogy nincs olyan tusázó, aki nem ment volna keresztül ilyen időszakon, hogy van egy szám, ami mondjuk gyengébben megy, mellette pedig van 2, ami jobban. Én, illetve nem csak én, hanem mondom, szerintem mai napig ez bárkinél felelhető, még a legnagyobbaknál is, legyen szó akár olimpiai vagy világbajnokokról. Érdemes időt fektetni arra, hogy az ember átgondolja, hogy mibe érdemes inkább fektetni a leggyengébb számába, vagy inkább abba, hogy egyensúlyba hozza az összes sportágat, vagy inkább a jobb számaiba. Ez abszolút kreativitásra van bízva, meg szakmai stábra. Talán említettem is, hogy 15 szakemberrel dolgozom együtt, nagyon-nagyon jó stáb, aki a hátam mögött áll, és maximálisan megbízok bennük. Úgyhogy arra is bíztatom az embereket, hogy igenis higgyenek ne csak magukban, hanem az edzőikben is.
1: Augusztusi világszámig lesz egy kis pihenés, vagy egyáltalán nem, nyaralás majd utána lesz?
2: A nyaralás az októberben lesz, úgyhogy kicsit ilyen őszülési jelleggel. Addig augusztus végig nem nagyon lesz idő pihenni, legalábbis tartalmasabb nyaralást nem tudunk beiktatni. Júliusban lesz egy edzőtábor majd, egy hosszabb 3 hetes edzőtábor, viszont utána azért nagyon sűrű lesz, és gyakorlatilag egyik versenyből fogunk beleutazni a másikba, de mint említettem, a heti egy pihenőnapnak a jelentőségét a versenynapok után, vagy a hosszabb versenyek után azért érdemes egy akár egy 2-3 napot is egy picit lájtosabbra venni, hogyha nem is teljes pihenő, de igen, és a szervezetnek is szüksége van erre, illetve fejben is azt gondolom sokkal frissebben lehet újraindulni a munkába, hogyha az ember kicsit tudott lazítani.
1: A nyár után mi a terv, mi az a cél, amit szeretnél elérni?
2: Én szeretek egy ilyen edzői stábtalálkozót tartani minden szezon után, most már egy jó pár éve, így szeptemberben lesz majd ez megtartva, és ilyenkor egyrészt leülünk, megbeszéljük azt, hogy mi történt az évben, mik azok a tanulságok, amiket ki tudunk esetleg emelni, mik azok a jó dolgok, amiket sikerült megvalósítani, a célokat, és ilyenkor szoktuk úgy a jövő évi tervet is összeállítani, hogy mik azok a célok, amiket szeretnénk elérni. 27 nagyon fontos év lesz, bár szerintem minden év fontos, úgyhogy ilyen szemben ez vicces, de hogy 27-ben kezdődik az olimpiai kvalifikáció, így azt gondolom az évben, illetve a tavalyi évben is képet kaptam arról, hogy mi az, ami beválik, mi az, ami nem válik be, és ezek mentén szeretnék neki indulni a kvalifikációnak, hogy akár már 27-ben meg tudjam szerezni a kvótát a 28-os olimpiára.
1: Kívánom, hogy sikerüljön, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Ennyit én is kérdeztetek?
1: Persze.
3: Nálatok az öttusában is úgy van, hogy a csúcsok csúcsa az olimpiai aranyérem, vagy igazából van az öttusában más, ami többet ér mondjuk? Vagy...
2: Nálunk abszolút olimpiában gondolkodnak a sportolók. Pont a napokban néztem egy Nadalos filmet, egy Rafael Nadalos filmet, és annyira fura volt, hogy úgy ott inkább Grand Slamekben utaznak a versenyzők, és hiába volt a Nadal olimpiai bajnok egyéniben is. Ezt meg sem említették. Meg sem említették a filmben, így nagyon fura volt nézni, ugyanis nekünk tényleg az olimpia a csúcsok csúcsa, bár hogyha nincsen olimpia, akkor világbajnokságban gondolkozunk, de szerintem minden öttusázónak az olimpiai dobogó a célja.
3: És ti egyébként a Gulyás Michellel vagy a többiekkel így egymást támogatjátok, igaz? Tehát akkor ez egy jó közösség, tehát motiváló közösségben. Nem.
2: Ritkán találkozunk a hétköznapokban, az a közössága mondjuk a Michellel, de Erdős Ritával azért az úszó edzéseink azok általában közösen zajlanak, és vele többet találkozok. Őszinte leszek, azért lehetne kicsit összetartóbb is a közösség, de azt gondolom, hogy vannak azért olyan emberek, akikkel nagyon-nagyon szívesen, nem is tudom, adunk erőt egymásnak egy-egy versenyen, vagy egy-egy táborban is akár.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és...
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Még egyszer gratulálok, és sok sikert kívánok neked.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: És Zoli, neked is köszönöm.
3: Köszönöm szépen.

0: 8 óra 54 perc van, megtörtént a sorsolás, és hallgatónkat köszöntöm szeretettel a vonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Molnár András vagyok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Vámos Alasszó vagyok, Felvidékről.
0: Király Helmecről, ugye? Köszöntöm, köszöntöm, László. Nehéz volt a mai feladvány?
1: Hát egy volt, amely egy kicsit problémás volt a filmről.
0: Ha, utána kellett egy kicsit nézni.
1: Igen.
0: Mondjuk el akkor... Igen. Hány kilométer Magyarország országhatárának teljes hossza körülbelül?
1: 2215 kilométer.
0: Így van. Melyik évben mutatták be a Mamma Mia című filmet?
1: 2008-ban.
0: Így van, és Guzi Blanka melyik településről származik, hol nőtt fel?
1: Kistokajból.
0: Kistokajból származik. Gratulálok. Mit szeretne nyerni a mai reggelen tőlünk?
1: Hát mivel Felvidékről telefonálok, most egyelőre a könyvvel is megelégszem.
0: Hát Szakó István, a hitvilága, ugye? Ezt a könyvet postázzuk.
1: Igen, igen, ez nincs még nekem meg.
0: Akkor postázzuk Király Helmecre. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk játszott László, és játszom velünk máskor is rendszeresen.
1: Hát, őszintén megmondom, minden egyes játékban részt veszek.
0: Na, örülök neki ezt jó hallani, gratulálok.
1: Az öröm érdekében is, az ember örül, hogyha ilyesmire van lehetősége.
0: Na, hát köszönöm, örülök neki, és hívjon minket máskor is. Gratulálok, és forgassa egészséget, tehát Szakó István a Hitvilága című könyvét. További szép napot kívánok.
1: Isten áldja. Isten áldja önt is.
0: Isten áldja.
1: Szép napot kívánok valamennyiüknek.
0: Köszönjük szépen. A másik három nyertesünk pedig a másik könyvet, az Élet kenyerét Hajdú Lászlónak postázzuk Geszterétbe. A páros belépőket pedig a 27-i, a Kaláka Fesztivál 27-i programjára, a napi jegyet, tehát az érsekkerti programra a páros jegyet Miklósné Magyar Mária nyerte Nyíregyházáról. A 27-i gyerekfesztiválra szóló két darab délelőtti jegyet pedig Simon Károlyné Miskolcról. Gratulálok nekik, és jó szórakozást kívánok, akár a fesztivál jegyet nyerték, akár a könyvet, tehát gratulálok a nyerteseknek. Köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket, holnap és azután is hívjanak minket játékidőben, munkatársaimnak pedig köszönöm a közreműködést, a zenéket Kovács Krisztinának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Nátrán István technikus kollégámnak. A stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzik, és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője, Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Debrecen egyes részein kisebb villámárvíz alakult ki tegnap az ivatarnyomában, az autók alig bírtak átgázolni a felgyülemlett csapadékon, tudatta az Időkép meteorológiai portál a Facebook oldalán. A viharos időjárás rengeteg munkát okozott a tűzoltóknak Budapest kerületeiben, jellemzően kidőlt fák, leszakadt ágak, megrongált tetőszerkezetek miatt riasztották az egységeket, közölte a katasztrófa védelem az MT-vel. A hőség miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére, egyelőre keddéj félig. A MÁV csoport és a GyesF több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasok számára. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utas segítő szolgálatok. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Várhatóan beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat is. Ennek elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A közpénz visszanyeri közpénz jellegét, így fogalmazott korábban a kormányfő. Ma ismerteti a kabinet, hogyan fosztják meg hivataluktól a Fidesz által megválasztott közjogi méltóságokat, közölte Magyar Péter. Személyes véleményt tett közzé az alkotmánybírósági eljárás egyes kérdéseiről az alkotmánybíróság elnöke. Polt Péter kiemelte, az alaptörvény értelmezésére irányuló indítványok elbírálása az alkotmányos párbeszéd része, és nem veszélyezteti az alkotmányos rendet. Hangsúlyozta azt is, hogy a személyes érintettség miatti kizárási bejelentés nem minősül döntésnek, az alkotmánybírók pedig függetlenek, döntéseik vagy véleményük miatt nem vonhatók felelősségre. A nyilatkozat előzménye, hogy 7 alkotmánybíró személyes érintettségre hivatkozva a kizárási okot jelentett be a Súlyog Tamás köztársasági elnök által benyújtott alaptörvény értelmezési indítvány ügyében. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökeit holnap délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indított mától augusztus 20-áig a NÉBIK. A hivatal honlapján közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Svájcban megkezdődtek az iráni-amerikai tárgyalások a héten aláírt 60 napos tűzszüneti megállapodás véglegesítéséről. Az iráni küldöttséget Abbász Arakcsi külügyminiszter vezeti, az amerikai delegációt pedig J.D. Vance alelnök, aki a tárgyalásokat megnyitó beszédében történelmi jelentőségű találkozóról beszélt. A béke folyamatot ugyanakkor nehezíti, hogy Irán ismét a hormuzi szoros lezárásával fenyeget. Donald Trump amerikai elnök a Fox News-nak nyilatkozva a katonai erő alkalmazását sem zárta ki, arra az esetre, ha Irán nem volna hajlandó hosszú távú béke megállapodást kötni, és a szoros ismételt lezárásával próbálkozna. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, az erőszél nehezíti a munkát. Végül az időjárásról, a napsütés mellett több helyen, akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar, az intenzív csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos széllökés is kísérheti. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

0: Szia!
1: Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Reklámot hallottak.
1: Közélet. Délelőtti magazin.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. június 22-e hétfő van. Műsorunkban két konferenciáról számolunk be. Athénban és Új-Zélandon is mások mellett kisújszállás turizmusának kulturális alapjai címmel hangzott el előadás, bemutatva a Nagykunság kulturális fővárosát. Adásunk a 2026. február 2-ai műsorunk ismétlése. Kérjük, tartsanak velünk! Tartalmas rádiózást kívánunk!

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát. Tibor a közelmúltban két konferencián is részt vett, ahol többek között a szűkebb hazáját, Kisújszállást és a Nagykunságot is népszerűsítette, bemutatta a nagyvilág előtt. Kezdjük az első konferenciával, amit Athénban tartottak. Itt két témában is előadott, tehát az egyik volt a Kisújszállás kulturális turizmusának az alapjai voltak. Milyen jellegű volt ez a konferencia, illetve egy-egy konferenciát milyen módon kutat fel, keresd meg, hogy hol érdemes és miről előadni.
1: Én is köszöntöm a rádió hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget. A konferenciák azok igazából mindig jönnek szembe, hiszen kutatóként, egyetemi oktatóként mindannyian sok-sok tudományos társaságnak vagyunk a tagjai, úgy hazaiaknak, mint külföldieknek, és ennek kapcsán nyilván ez már egy bejáratott dolog, hogy kapjuk az e-maileket, az emlékeztetőket, hogy hol és mire lehet jelentkezni. Úgyhogy tényleg a Magyar Regionális Tudományi Társaságtól a Földrajzi Társaságon át az Urbanisztikai Társaság, hogy csak a jelentős magyarokat említsem, amelyek engem érintenek. Például a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja az Európainak, illetve a világ egészére kiterjedő regionális tudományi szövetségnek. És ezek kapcsán jönnek a konferencia felhívások, mondhatom, hogy számolatlanul, és hát igazából két dolognak kell lennie, időnek és pénznek, hogy az ember ezen részt vegyen, na meg persze a plusz egyként azért tudásnak is, hogy erre egyáltalán be lehessen nevezni, és ennek kapcsán a tavalyi év során szépen sorra rendre jöttek ezek a felhívások, lehetőségek, és én úgy gondoltam, hogy érdemes megkísérelni az athéni konferenciára való jelentkezést, úgyhogy ez meg is történt. El is fogadták a jelentkezésemet, és úgy gondoltam, hogy azért azt a tetemes részvételi összeget, azt azért ki kell használni, így két előadással is jelentkeztem, és szerencsére mind a kettőt elfogadták, érdemesnek tartották arra, hogy előadjak, és ebből az egyik volt valóban Kisújszállás turizmusának kulturális alapjai, hogy ez hogyan értelmezhető egyáltalán, milyen van egy ilyen európai szintről nézve nagyon pici városnak, milyen lehetőségei vannak, amely ráadásul belső periférián helyezkedik el, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, úgyhogy mondhatom, hogy több ág is húz bennünket, szegény embereket, holott ezt is vallom már évek óta, ahogy jobban beleláttam kutatóként is, meg volt alpolgármesterként, hogy igazából nagyon sokáig egy aranyrögön üldögélő koldus voltunk, vagyunk. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy ha a magyarok valamiben világbajnokok, ezt már említettem, az a panaszkodás, tehát nagyon soknak embernek fel kéne ébredni, hogy az adottságokat meglátni és használni értelmesen. És én úgy gondolom, hogy Kisújszállásnak rengeteg adottsága van, annak ellenére, hogy mi azért első körben természeti látnivalókkal annyira nem bővelkedünk, hiszen lapos a tér, mint a palacsinta. Ugyanakkor Széchenyi is megmondta, meg Petőfi is, tehát ők azért elég jelentős gondolkodók voltak ahhoz, hogy az Alföldet megbecsüljék és szeressék, a végtelen síkságot. És én úgy gondolom, hogy aki értő szemmel és értő vezetéssel járja, az még a természetben is felfedezhet csodákat. Én például tavasszal, amikor járom a vidéket, ott a környéket, akkor tényleg sokszor elszorul a szívem, hogy mennyire szép tud lenni az Alföld, amikor nyílik ki, és amikor éled az élet. És hát visszatérve a kulturális adottságainkra, végeztünk Vasvári Mária kolléganőmmel, aki a Debreceni Egyetem adjunktusa, egy kutatást, illetve folyamatosan végezzük ezeket a kutatásokat, mindig az akkor aktuális eredményeket közöljük, és 2022-23-ban kérdeztünk meg prominens személyiségeket Kisújszálláson, értsd ez alatt polgármester, alpolgármesterek, jegyző, civil szervezetek vezetői, iskolaigazgatók, vállalkozások vezetői többek között, tehát úgymond a prominens személyiségeket, hogy hogyan vélekednek Kisújszállásról, és nyilván ez egy átfogó vizsgálat volt, és ebből szálasztuk ki az, ami a turizmusra vonatkozott, de megkérdeztük őket a település menedzsmentről, a város gazdasági helyzetéről, társadalmi helyzetéről, hogy ők hogyan látják azt a helyi társadalmat. és ebből állítottuk össze ezt a kutatást. Gyakorlatilag nyilván emellett elemeztünk KSH statisztikákat, helyi statisztikákat, elemeztünk helyi fejlesztési dokumentumokat, de azért az alapvető súlyt ez a kérdőív képezte, mert én ezt vallom, hogy a statisztikák nem mutatják meg a teljes valóságot. Lehet, hogy most ezen felháborodnak statisztikusok, vagy sokan, akik azt mondják, nem lehet mindent, bár azt mondják, hogy a matematikával mindent le lehet írni. Igen, biztosan, de azért szerintem kell hozzá ez a szubjektív oldal is, hogy egyes emberek hogyan látják, hogy félig van tele a pohár, vagy félig üres. És ennek alapján készítettük el, és hát azt kell mondani, hogy alapvetően egy alig 10 000 fős kisvárosnak igen jó adottságai vannak helyenként és időnként. Ugye ezt is már sokszor beszéltük, hogy a nálunk született és gyermekkorát ott töltött Csukás Istvántól kezdve az ott tanult és érettségizett Móricz Zsigmond örökségén át Arany János egy évig tanítóskodott, és hát ugye Karikó Katalin nálunk nőtt fel, ott végezte iskoláit, ott érettségizett, tehát az egész fiatalkorát ott töltötte, tőzsgyökeres kisújszállásiként. Ezen túlmenve ott van nekünk épített örökségként a Vigadó, már róla is volt számtalan megemlékezés, maga a Városháza építménye, mint ugye kihasználható örökség, a Kumánia, és hát természetesen olyan egyediségek, mint a rizstermesztés, és azon belül is az indián rizs, és még biztos van, amiket kihagytam, tehát a nagykun hagyományok, a hímzés hagyománya, és így tovább a tánc hagyományok, tehát szerintem rengeteg minden van. Csak hát ezeket össze kell fogni, fel kell építeni, és utána pedig el kell adni. És leginkább ezek a prominens válaszadók is végül is erre jutottunk a válaszaik összegzése után, hogy azért az alapvető gond a hozzáállással van, a társadalmi hozzáállással, és az összefogás majdnem azt mondtam hiányával, de inkább alacsony fokával, szétaprózottságával, és azzal, hogy nagyon sokan egyszerűen képtelenek tovább lépni. Tehát, hogy a 21. század iszonyúan felgyorsult világában, amikor minden változik, nagyon sokan azt hiszik, hogy amit megtanultak 5, 10, 15, 20, 25, 30 évvel ezelőtt, az most is jó. Nem. Nem jó. Folyamatosan tanulni kell, építkezni magunkban belülről, és meg kéne látni a lehetőségeket. Vagy hogyha más meglátja és mondja, akkor meg azt elfogadni is, a mentén haladni.
0: Ehhez az előadásához, konferencia előadásához például Athénban hozzászóltak-e, tesznek-e fel kérdéseket? Tényleg mennyire tudja egy-egy ilyen előadáson keresztül népszerűsíteni kis újszállást?
1: Igen, mindig vannak kérdések, és ez engem is meglep, meg igyekszem pozitív értelemben is mindig igyekszem is, meg valahol ez mindig picit unikális jellegű is, hogy valaki megmer jelenni egy ilyen kis településsel. Tehát ilyenkor ugye azért európai szinten minimum egy régió, vagy inkább egy ország, vagy valamilyen ágazatnak a nagy ívű bemutatása zajlik, nagy átfogó elemzések, és akkor megjelenik egy ilyen kis település, és akkor úgy látszik a meglepődés, de ugyanakkor a kérdések is, azt nem mondom, hogy sorjáznak, de felszoktak vetődni. És hát itt nagyon fontos tényleg a marketing. Értve ez alatt, hogy a város vezetése hogyan csinálja a marketinget, illetve a másik az, hogy a tudomány népszerűsítés. Mert valóban a tudományt bizonyos szempontból ki kellene vinnünk az elefántcsontoronyból, bár nyilván a konferenciákon sem az átlagember jelenik meg, de azért egy mélyebb merítés, tehát ott azért nagyon sok kolléga a nemzetközi konferenciákon nagyon sok országból hallgathatja meg ezeket a dolgokat, és én ezt nagyon fontosnak tartom. És valahogy úgy, hogy a tudomány eredményei ne sérüljenek, de mégis érthetően adjuk át ezeket a dolgokat.

0: Az Európai Regionális Tudományi Társaság által szervezett aténi konferencián elhangzott előadásairól dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, Kisújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármesterével beszélgetünk.
1: Ezen az aténi konferencián a másik előadásának a témája pedig a három európai periférikus régió tehetséggazdálkodása volt. Tehát már Tiborral többször beszélgettünk, ugye tehetségföldrajzról, tehetségek megtartásáról, akár a Kisújszállás környékén, illetve a Nagykunságban is, melyik ez a három európai periférikus régió.
2: Ezeket tapasztalataink, helyi ismeretségünk, korábbi munkáink alapján választottuk ki, és nyilván sokan fel is tették a nagy kérdőjel, de hogy miért pont ez a három régió, meg hogy összehasonlítható-e. Én azt mondom, hogy azért, ha más miatt nem, tehát már amiatt, hogy ezek ugye európai terminológiával élve NUTS-3-as régiók, tehát ezek a középszintű régiók, amit mi úgy értelmezünk, hogy ez a megye. Magyarországon ez a megye, és ezek alapján az egyik nyilván, amit szerkesztő asszony is mondott, hogy nekem a szűkebb pátriám az a Nagykunság, illetve az pedig jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el, és ehhez én a magam tapasztalatai alapján kiválasztottam Altmárkály Zálcvédelt Németországból, az is egy NUTS-3-as szintű régió, és nekem azért ismerős, mert ugye Németországban éltem egy jó ideig, és annak a tartománynak, amelyben elhelyezkedik ez a kis régió, Magdeburga központja, illetve hát a finnek pedig a rokonság, illetve az érdeklődés kapcsán jöttek, hiszen azért Finnország nem feltétlenül egy fejletlen ország, ellenkezőleg, viszont földrajzilag akárhogy is nézem, egyfajta periféria, hogyha, mert a viszonyítás ugye ezért nincs egyébként a régióknak egyetlen átfogó definíciója, mert 2005-ben adta Szabó Pál kollégám ennek a zseniális megfogalmazását, hogy mi a régió. A régió meghatározott területi egység, mely nagyban függ a meghatározó személyétől. Szerintem ez zseniális, és valóban tehát annyiféle szempont alapján lehet, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy Európa mint központ, és akkor annak a földrajzi perifériái, szerintem ez könnyen belátható, ha ránézünk a térképre. És Finnországban pedig minél északabbra megyünk, bár ez ugye a középső északabbra nyúló részén van, és északabbra nyúlik az egyik része ennek a régiónak, de azért csak periféria bizonyos szempontból Finnországon belül, és ez is NUTS-3-as szintű Észak-Pohjanmaa régió. Úgyhogy ezeket hasonlítottuk össze, és nagyon tanulságos volt egyébként, tehát térképen is ábrázolva őket, és nagyon sok szempont alapján, tehát diplomások száma, társadalmi gazdasági fejlettség, GDP, kutatásfejlesztés, innovációs ráfordítás aránya a megtermelt GDP-ből, hogyan helyezkednek el az országon belül ezen mutatók alapján, benyújtott szabadalmak száma alapján, és így tovább, természetesen a lakosságot is néztük, úgyhogy nagyon-nagyon komplex mutatórendszert alakítottunk ki, megvizsgáltuk a társadalmi helyzetet, a szakpolitikákat, társadalmi viszonyokat, az együttműködés minőségét és mennyiségét, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes kutatási és kutatási eredmények jöttek, bár nyilván ugye megfogalmaztuk a kutatási kérdéseinket, megfogalmaztuk a hipotéziseinket, feltételezéseinket, és hát nagy meglepetés nem ért a versenyben.
1: És akkor mik voltak azok, amik azonosak tulajdonképpen akkor ebben a három régióban, illetve mik a szemben menő különbségek?
2: Igazából ez is érdekes, hogy lehet, hogy akár jogos is a megkérdőjelezés, hogy miért pont ezeket, mert mi két régiónak, Altmárkály Zálcvédelnek és Jász-Nagykun-Szolnok megy. Amit mindig mondok, hogy persze, hogyha így szemmagasságban nézem, akkor van egy átlag, de ha már alámerülök, akkor már sokkal mozaikosabb a kép és összetettebb a kép. Ez a növekedés az igazából a régióközpontnak köszönhető, Oulu városának. Tehát egyértelmű, hogy fantasztikusan dinamikus fejlődési centrum, vonza a magasan képzett agyvelőket, viszont a vidék ott is küzdik a vidék, tehát ott is érvényes a régión belül a centrum periféria. Tehát a nagyváros mint centrum, és körülötte minden periféria, az elnéptelenedés, előregedés, szociális háló nehézségei, és így tovább. És A másik két régió pedig, ahogy mondtam, csökken a lakosság. Altmark-Reiszalzwedelben két olyan pont volt, amikor ez kicsit ellenkezőbe fordult, 2015, amikor az akkori kancellárasszony Angela Merkel mondta, hogy wir schaffen das, és ráeresztette a migrációs hullámot Németországra. Nem mondanék erről

0: ehhez a témához is kapott kérdéseket?
1: Igen, voltak ezzel kapcsolatban is megjegyzések, kérdések. Mondom, többen feltették a kérdést. Ezért is érdekes, hogy a kutatók is, hogy gondolkodnak, hogy miért pont ez a három régió. És akkor én mondtam földrajzosként, geográfusként, hogy én ránézek a térképre, meg látok dolgokat, látok másoknak az elemzéseit. Tényleg rengeteg parádés elemzés születik itt Magyarországon is kollégáktól, lából, külföldön is, más régiókról, és ezeket térképre viszik, és látszik, hogy hol vannak a periférikus régiók, és hol vannak a centrum régiók, és hol vannak a félperifériák. És ezek jól kijönnek Európai Uniós térképeken is minden, és én teljesen jól indokolhatónak tartom ezeknek az összehasonlítását, hiszen szerintem a különbségekből is lehet tanulni, illetve abból, hogyha valaki jobb nálunk, akkor ne legyen már szégyen attól tanulni. Tehát tanuljunk tőle, és ne irigykedjünk rájuk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a finnek nagyon sok jó, pozitív példával szolgálnak arra, hogy mit lenne érdemes csinálni, és ez csak egy kutatás során jön ki. Tehát, hogy azok alapján, hogy megyünk lépésről lépésre, és feltárjuk ezeket a dolgokat. És utána meg látjuk, hogy máshol, meg mi az, ami kevésbé jó, miben lehetne tanulni.
0: Ahogy elhangzott, tehát Athénban volt ez a konferencia, már nekem mondta, hogy először járt ön Görögországban, Athénban. Milyen tapasztalatokkal gazdagodott, mik azok, amiket megosztana a hallgatókkal is, mint akár mint turista?
1: Az fontos kihangsúlyozni, hogy ezek mind szakmai utak, tehát ez nem a kirándulás miatt van, de egy kutató, hogyha elindul, egy geográfus, akkor ő már egyből nem utazik, meg nem kirándul, hanem a megért geográfia módszertanát alkalmazza. Így teszek én is, tehát az természetes, hogyha más nem, akkor az odaút meg a visszaút is. Már akkor is lát és tapasztal az ember. Én történelem szakos tanár is vagyok, és van még néhány emlékem a görög történelemről. Hát úgy 2500 éve rendkívül nagyot alkottak, és az európai civilizáció bölcsője. Elbizonytalanodtam, hogy hogyan fogalmazza meg a jelenlegi Görögországról, és azon belül Athénról megélt tapasztalataimat. Nehezen találom a szavakat, és keresem, hogy nem erre számítottam. Illetve nyilván az embernek él egy kép a fejében, bár sok évtizeddel ezelőttről nagynéné még az elbeszéléseiből volt egy halvány emlékem, hogy nekik annyira nem tetszett akkor Athén, ezt csak megerősíteni tudom. Kövezzenek meg érte, nyilván minden, a turizmus az annyira szubjektív, hogy tényleg, tehát ez ugyanolyan, mint mikor kérdezik tőlem, hogy ajánljak egy jó bort, ami neked ízlik, tehát ízlések és pofonok. Nekem nem jött be Athén igazából, amit alkottak valóban annó, hát nyilván mi más, mint az Akropolis, az lenyűgöző, monumentális, fantasztikus, lehet sorolni itt a jelzőket, de egyébként nem tudnék olyat most hirtelen mondani, ami miatt én újra visszamennék oda. És ez a bántás nélkül, de a szállás az minősíthetetlen volt, tehát árérték arányban ennyire borzasztóan rossz szálláson még soha nem voltam. És nem csak, hogy rossz volt, hanem fizikailag veszélyes is. Tehát én még ilyet nem láttam, hogy szállodai szobánban a térben középre kvázi belógatják a tévét. Tehát, hogy sérülés veszélyes, baleset veszélyes volt. Ne menjünk bele a tisztaságba, ne menjünk bele az igényességbe, a precizitásba, a pontosságba, mert akkor tényleg nem megbántva senkit. Egyébként gyönyörű természeti környezet, egy csomó szép dolgot láttunk, de azért Athén összességében inkább csalódás volt, és az egyetem épülete az pedig, remélem ezt nem hallják görög barátaink, és nem fogja nekik lefordítani senki, de van még mind dolgozni, még 45 évnyi EU-s tagság után is, tehát lassan fél évszázados EU-s tagság után is jócskán van még teendő. Maradjunk ennyiben.

0: Az Ausztrál és Új-Zélandi Regionális Tudományi Társaság által szervezett konferencián Új-Zélandon, Hamiltonban a tehetséggazdálkodás témakörében tartott előadást dr. Habil Kovács Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa. Vele beszélgetünk.
1: A közelmúltban Tibor Új-Zélandon járt, ott is egy konferencián, Hamilton városában, majd erről is beszámolunk földrajzi szempontból is. Ennek a témának, a három európai periférikus régió tehetség gazdálkodásának már úgymond a tovább kutatásáról, további eredményeiről számolt be. Mi volt itt ennek a konferenciának tulajdonképpen a nagy témája?
2: A konferenciák sorában igazából, bár már megettem a kenyerem javát, mikor megláttam a felhívást, először elkezdtem olvasni, hogy mi a témakörök, periférikus régiók, előregedés, elvándorlás, demográfiai problémák, és így tovább mondom, életemben először találkoztam azzal, hogy mint minden szó rám illik. Valahogy tavasszal jött talán a lehetőség, olvasom tovább, december 1-e, 2-a, nagyon jó mondom, van idő elkészíteni az anyagot, amit be lehet küldeni, és így tovább, majd helyszín, nézem, Hamilton, Új-Zéland. Erre elkerekedett azért a szemem, de megembereltem magam, és vettem a bátorságot, hogy ez lesz a legvalószínűleg az életemben, a legtávolabbra, legmesszebbre, legdélebbre, legkeletebbre való elutazás, és ráadásul szekciójavaslatot is küldtem, mert ez is fontos, hogy nem csak előadásokat várnak sokszor, hanem szekciójavaslatot, és igazából ez nekünk, akik kutatók, egyetemi emberek, azért fontos, mert azt kell, hogy mondjam, hogy az előadás tartása az alap. Tehát az igazából olyan, mint az autón a négy kerék. Tehát ez elvárás, alapvető elvárás, és teljesen jogos elvárás, és igazából pontot azért, hogyha saját szekciónk van. Ez azért fontos, mert egyrészt a téma fontosságát elismerik ezzel, másrészt meg lenni kell olyan embereknek, akik csatlakoznak ehhez a szekcióhoz előadással. És hát így történt, hogy elküldtem a szekciójavaslatomat, itt a tehetséggazdálkodás kapcsán is akkor jó gyakorlatok, hiányosságok európai dimenzióban, illetve világviszonylatban, és jött a visszajelzés, hogy elfogadták a szekciójavaslatot, és jöttek is a jelentkezések, aztán a szervezők végén voltak olyan kis huncutok, hogy még ebből csináltak egy-két szekciót, tehát kicsit szaporították azok számát, úgyhogy ez valahol örömre is okot adott, hogy ennyire jónak találták ezt a témát, és nyilván ugye itt azért nem szabad elfelejteni kollégáim Vasvári Mária és Mátyás Szabolcs kollégáimnak a nevét, hiszen velük szoros együttműködésben megy ez a kutatás, úgyhogy nélkülük ez nem történhet meg, hiszen mindannyian hozzáteszik a tudásukat, és ezt is vallom, hogy már a magányos kutató az vagy tényleg zseni kell, hogy legyen, vagy nagyon szerencsés, illetve olyan témában, hogy egymaga, mert ezek olyan szerteágazóak, hogy tényleg a matematikától, a statisztikától, a szociológián át, tényleg a természetföldrajzi viszonyokon bármi, ezt össze kell kombinálni, ezt egységben kell kezelni, és azért tényleg ez több ember munkáját feltételezi, úgyhogy nekik is ez fontos, hogy meg kell említeni őket. És hát ebbe a szekcióba aztán jöttek előadásjavaslatok, úgyhogy végül is egy olyan szekcióm lett, hogy demográfia, migráció és zöld átmenet. Tehát ugye itt nagyon fontos a gazdaságban, bár nem tudom, hogy ez is mennyire valós, ez a zöldítés, vagy ez a greening, hogy ezt valóban tesszük-e, vagy csak jól hangzó dologként adjuk el. Ez is megérne egy másik misét. Szóval így jutottam ki Hamiltonba, és ott a Waikato Egyetemen volt ez az Ausztrál és Új-Zélandi Regionális Tudományi Társaságnak volt ez a közös konferenciája, úgyhogy ennek kapcsán elfogadták a szekciójavaslatot is, elfogadták az előadásomat is, és ide már a továbbfejlesztett változatot vittem, tehát itt már egy modellel is kísérletezünk, mert ugye a tudományban az is elvárás, hogy mindig új eredményekkel álljunk elő, de minimum újszerűvel itt a 21. században, ami azért tegyük a szívünket a kezünkre, azért nem mindig egyszerű ez, különösen nem a társadalomtudományokban, tehát én elismerem, hogy a természettudományokban, műszaki téren még lehet sok újdonságot előhozni, de azért a forró vizet vagy a spanyol viaszt már nehéz mindig újra és újra feltalálni a társadalomtudományokban, bár reménykedem, hogy az idén 500 éve a Mohácsi csatának, és én úgy gondolom, hogy most már kiderül, hogy mi nyertük. Én ebben őszintén reménykedem. Igen, a három régió az, amit vizsgáltunk korábban is, és aminek az eredményeit az aténi konferencián adtam elő. Ez Magyarországról Jász-Nagykun, Szolnok megye, Németországból Altmark-Rajzálcvédel, és Finnországból Észak-Pokján, már ezek a NAC3-as szintű régiók. És róluk adtam elő, és hát nyilván ilyenkor már az ember azért finomít rajta, meg az új eredményeket is beleszövi, és egy új modellt is igyekszünk kidolgozni, ez a TURN vagy TERN, ugye itt mindig az is részben legyen szakmailag nagyon helytálló, meg azért legyen hangzatos is, rövidítés is, és ez tulajdonképpen a tehetségek ökoszisztémája és annak a reziliencia modellje. Tehát tulajdonképpen valamilyen idétlen fordításban így hangzana, és itt az a lényeg, hogy ahogy mondtam, itt ötvözni mindent, a matematikai, statisztikai elemzéseket, a dokumentum elemzésekkel és a társadalmi mikroelemzésekkel, tehát a helyben lefolytatott kérdőívezések, tehát ez egy kombinációja ennek, és ennek kapcsán, hogy tudunk-e előrejelzést adni, hogy hogyan és miként kell a tehetséggazdálkodást folytatni egy adott régiónak, és azon belül a településeknek, hogy ne elsősorban tehetségkibocsájtók legyenek, mert az veszteség, hanem minimum tartsák meg a tehetségeket, vonzák vissza, illetve vonzák be a tehetségeket. Tudom egyébként, hogy ez azokat a régiókat viszont sújtja, ahonnan elhozzák a tehetségeket, de úgy tűnik, hogy nem sikerül mindig megvalósítani a győztes-győztes szituációt, tehát vesztesek is mindig vannak, viszont a periféria pedig ne jelentse már mindig, és különösen a 21. században, akár egy földrajzi periféria, hogy az más szempontból is mindig a periféria létre predesztinált és arra kárhoztatott.
1: És akkor ebből a három régióból melyik a legkiemelkedőbb abban, hogy mondjuk akkor vagy megtartja a tehetséget, vagy visszavonza?
2: Gondolom nem mondok ezzel nagy dolgot, tehát értelemszerűen a finn régió, ez természetes. Van a központja Oulu, egy egyetemi város versenyképes szakokkal és versenyképes irányokkal, képzési kínálattal. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy Oulu az idén Európa kulturális fővárosa 2026-ban. És jelentős szívóerőt gyakorol, nem csak a finn, hanem a külföldi agyakra is. Nyilván ez a képzettekre, a képzett, magasan képzett humán erőforrásra. Persze nyilván ennek is mindig vannak, ugye mikor mélyebbre merülünk, azért mindig derülnek ki részletek pro és kontra, tehát nem mindig annyira fényes ez a dolog. Viszont el kell mondani, hogy valóban a periféria, a régión belüli periféria, tehát a vidéki, a rurális térségek, azok viszont küzdenek. Tehát a tipikus periféria lét problémáival, előregedés, elvándorlás, fiatalok elvándorlása, nagyobb arányú mobilizációja és az ebből aradó, ugye a teljes életnek a nehezebben fenntarthatósága, legyen szociális háló, infrastruktúra, lakások, ingatlanok, minden.
1: Említette, hogy nagyon fontos az, hogy saját szekciója volt, és nemzetközi konferenciáról van itt is szó. Milyen nemzetiségű előadók voltak ebben a szekcióban?
2: Igazából az egész konferenciát, hogyha nézem, Európából én voltam az egyetlen. Úgyhogy végre egyszer én számítottam egzotikusnak, és alapvetően ez, ahogy mondtam, ez az ausztrál és az új-zélandi társaság, regionális tudományi társaságnak volt a rendezvénye, és ebből a térségből érkeztek, de azért voltak jelentkezők távolabbi részekről, tehát alapvetően Ausztrália és Új-Zéland, de ezt úgy kell érteni, hogy azért voltak a csendes-óceáni térségből is, illetve a távol-keletről, tehát ez a Kína, Oroszország, Japán és így tovább térsége, meg hát az ausztrál színekben versenyzők is volt olyan, aki Bangladesből jött. Tehát is Ausztráliában PhD-zik, úgyhogy ezt így kell érteni. De alapvetően az én szekciómban új-zélandiak, ausztráliai illetőségűek, ott tanulók, ott PhD-zók adtak elő. És egyébként érdekes előadásokat hallhattunk, tényleg ilyen mezőgazdasági zöld átmenetről, demográfiai kérdésekről, mennyire automatizálható, hogyan digitalizálható esetleg a mezőgazdaság, mennyire vonhatóak be a termelők, milyen demográfiai problémák vannak. Új-Zélandról is volt egy demográfiai előadás, hogy alapvetően ott is a modern vagy posztmodern társadalmakra jellemző, amit mi Európában és Magyarországon is ismerünk, hogy előregedés, elvándorlás, fiatalok, nagyvárosok vonzása, vidéki üresedése, ezek veszélyei. Ez már az unásig ismételt recept, és hogy Új-Zélandon például mi lehet a megoldás? Hát ott sem a belső erőforrások, ott is az látszik, hogy a migráció, a bevándorlás az, ami ellensúlyozza ezt, de megint nem győzöm hangsúlyozni a mennyiség és a minőség kérdését. Tehát, hogy ez hosszú távon az, hogy megáll a népesség csökkenés, ez valóban olyan nyeresége egy országnak közép és hosszú távon. Vagy ez már egy nagyon kérdőjeles jövőnek a kezdete.

0: Hamilton az mekkora városnak számít Új-Zélandon?
1: Igazából maga az ország sem túl népes, tehát egy ilyen kb. Fél magyarországnyi népességű, és egy ilyen talán Debrecennel hasonlítanám össze, egy olyan kaliberű város. A legnagyobb város egyébként ott sem a főváros, hanem Auckland nevű település, és hát egyébként Hamilton is egy élhető településnek tűnt, semmi extra egyébként, tehát nem a mi európai urbanizációhoz szokott szemünk, ahol gyönyörű középkori, esetleg ókori épületek vannak, műemlékek tömkelege. Hát ez az igazi angol hódítás utáni, az angol behatolás utáni városodás, urbanizáció, annak a képe. Tehát inkább ezek, ha valaki volt Amerikában, vagy látott ilyen filmeket, inkább a városképek ilyenek, tehát elszórva. Még vannak esetleg 19. századi templomok, de különösen a legnagyobb várost, Oaklandet említve, ott én úgy éreztem, mint egy kisebb fajta New York. Tehát esetleg van egy-egy gyönyörű 19. századi katedrális, vagy egy régi 19. századi viktoriánus épület, de egyébként meg körbe felhőkarcolókkal. Mondom, ez Auckland, nem Hamilton, de Hamiltonban is egy pár ilyen viktoriánus kori épület, és akkor egyébként meg ilyen jellegtelen doboz, kocka, gyufás doboz épületek. De élhető, élhető, mert tiszta, meg rendben van, rendezett, csak az épületek nem feltétlenül olyan szépek.
0: De ha Új-Zélandnak a természetföldrajzi adottságait nézzük, akkor az pedig kiemelkedő.
1: Mindenképpen, ugye déli féltekén voltunk, tehát pontosan ellentétesek az évszakok, úgyhogy igazából a nyár elejére érkeztem, és mókás volt, mert elindulva itthonról november végén, ott meg pólóra vetkőzve, úgyhogy szinte megégve, amikor az utcán volt az ember, és még ez csak a nyár kezdete volt. Hát egyébként meg lenyűgözőek a természeti formák, tehát a dombok, a hegyek, a növényzet, ugye, és őrzik is, tehát nagyon szigorú, amikor beléptünk, akkor keresőkutyák, minden, úgyhogy eleve már közlik velünk a konzulátus honlapján, nagyon kimerítően leírják részletesen, hogy mit nem lehet bevinni, mi az, amire oda kell figyelni, mert egyébként milyen következményei vannak, büntetés adott esetben, még elzárás és stb. Tehát tényleg komolyan veszik, és a nagyon kevés időben, ami megadatott, hogy egy kis megért geográfiát és a magáévá tegyen az ember, amikor például egy nemzeti parkban egy erdőbe besétáltunk, én még ilyet nem láttam, hogy le volt zárva fémkapuval, előtte le kellett kefélni a cipőt, és vegyszerrel lefertőtleníteni a cipőtalpát. Majd mikor kijöttünk az erdőből, ugyanez a metódus. Úgyhogy elképesztő volt. Látszik a vulkáni utóműködés, tehát helyenként és időnként a nemzeti parkokban elképesztő kénszag, sár, fortyogók, bugyborékoltak, elképesztő holdbéli tájrészletek olyan színekkel, hogy itthon trinádból nem lehetne kikeverni ilyen szürreális színeket, olyan színű vizek, úgyhogy lenyűgöző volt. De természetesen a munka volt a legfontosabb, de fontos ilyenkor, mert hiszen azért ez nem itt van a szomszédban, szóval ha már erre jár az ember, akkor amit lehet, azt megnéz.
0: És végül gasztronómia szempontjából mit tudna elmondani az országról?
1: Ezt mindig tartom magam, hogy a magyar konyhánál nincs jobb a világon, ez teljesen biztos, harag és részrehajlás nélkül. Nyilván emellett még ott van a lengyel konyha, az orosz konyha, bár én annyira nem vagyok a halrajongó, meg tengeri gyümölcs, de a francia konyha, az olasz konyha. Hát ez inkább, ahogy mondtam, angol száz behatás alapvetően, tehát az English breakfast, amit ismerünk, illetve hát a marhából, de leginkább a birkából készült ételek. És az, amit látunk is a főzőműsorokban, tehát nem úgy, mint mi nagykunok, hogy akkor birka pörkölt, hanem ezek a sültek, a grillezett, de alapvetően semmilyen hanyattesős gasztronómiai élmény nem volt, de azért voltak olyan tényleg birkából készült ételek, amire azt mondtam, hogy nagyon jó ízű volt és különleges volt. De nem ez volt életem legnagyobb gasztronómiai élménye, de alapvetően rendben volt.
0: És italabor, szőlőtermesztés?
1: Egyébként is most már kellő tartózkodással is, hogy más is hozzáférjen, de két alkalommal kóstoltam meg, többek közt azért is, mert vezetnem is kellett, úgyhogy azért egy szigeten kicsit másként néz ki a közlekedés, és ott kellett lenni fejben, meg már hajlott koromra való tekintettel is mérsékelni kell, de nagyon kellemes borokat ittam, és megint ott tartunk, hogy szerintem a világ legjobb borai azok Magyarországon készülnek, teljesen biztos vagyok benne, megint harag és részrehajlás nélkül. Aztán az, hogy milyen a marketing, mondjuk a magyar boroké, és milyen az új-zélandi boroké, ezt pedig mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy hol tartunk ebben, és ők hol tartanak ebben.
0: Ahogy elhangzott, tehát kis újszállás mindig a Tibornak a szíve közepe, a kutatásainak a közepe a kutatótársaival együtt. Jelenleg most milyen témákat kutatnak?
1: Az egyik az továbbra is megy a tehetség, az szerintem most már maradni fog, hiszen az kimeríthetetlen, aztán majd látjuk, hogy a földrajzi hatókör az merre és hogyan fog menni, de folytatjuk ezt a három régiós kutatást. Aztán most van egy kutatásunk a Debrecen turisztikai értékeléséről, turisztikai helyzete, turisztikai adottsága és a jelenlegi helyzetének az értékelése, mint közép-európai vidéki nagyváros és Magyarország második legnagyobb városa, úgyhogy erről készítettünk egy kutatást. Reményeim szerint idén eljutunk oda, hogy Magdeburggal fogjuk ezt összehasonlítani, tehát ugye a kelet-német nagyvárossal, Szászonhalt tartomány székhelyével, illetve szeretném azt a kutatást is tovább folytatni, ami a veszteség térképezést, erről már cikkek is jelentek meg magyarul is, angolul is, és azt most már úgy, hogy nem csak a nagykunság, hanem a nagykunság összehasonlítva a hajdúsággal és Altmark-Rajzálszvédellel, tehát ebben is az idén előrelépést szeretnék elérni. Van egy kutatás, amit most februári pécsi konferenciára készítek, ez inkább csak ilyen desk research lesz, magyarra fordítva abszolút íróasztali kutatás, tehát másodlagos forrásokra, szakirodalomra. Másként nem is nagyon lehetne különösen magányos harcosként, ez a nagykunság település hálózatának változása a török uralom következtében. Tehát, hogy mi volt azelőtt, és mit okozott itt a török uralom a nagykunságban a település hálózat kapcsán. Ezt szeretném, hiszen ugye a pécsi kollégák rendeznek egy óriási konferenciát, itt a táj változásai a Kárpát-medencében, és ugye ennek apropóján, hogy Mohács 500, ennek az éve van, és hát egy nagy ívű konferenciát szerveznek, ezúton is köszönet nekik érte, és sok sikert innen is. Illetve hát van egy személyes álmom, ami már kipattant a fejemből tavaly, csak mindig másfele visz a többi kutatás, de azt tényleg úgy tartom, hogy az valóban egy újszerű irány itt a társadalom földrajzos kutatásban, egy módszertant és annak egy mutatóját szeretném kidolgozni, hát remélem abban az idén jelentős lépéseket érek el, és majd sikerül azt is publikálni, de az most még maradjon egy kicsit a balladai homályban.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor találkozzunk még, és majd számoljunk be akkor a további konferenciákról, illetve kutatási eredményekről. Jó munkát kívánok a 2026-os évre is.
1: Nagyon szépen köszönöm, így legyen.
2: Műsorunkban két konferenciáról számoltunk be. Vendégünk volt dr. Habil Kovács Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa, Kisújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármestere.

0: Kedves hallgatóink! További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Tíz óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Két napon át ülésezik az országgyűlés. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Várhatóan beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat is. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Ma ismerteti a kabinet, hogyan fosztják meg hivataluktól a Fidesz által megválasztott közjogi méltóságokat, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Személyes véleményt tett közzé az alkotmánybírósági eljárás egyes kérdéseiről az alkotmánybíróság elnöke. Pólt Péter kiemelte, az alaptörvény értelmezésére irányuló indítványok elbírálása az alkotmányos párbeszéd része, és nem veszélyezteti az alkotmányos rendet. Hangsúlyozta azt is, hogy a személyes érintettség miatti kizárási bejelentés nem minősül döntésnek, az alkotmánybírók pedig függetlenek, döntéseik vagy véleményük miatt nem vonhatók felelősségre. A nyilatkozat előzménye, hogy 7 alkotmánybíró személyes érintettségre hivatkozva kizárási okot jelentett be a Súlyog Tamás köztársasági elnök által benyújtott alaptörvényértelmezési indítvány ügyében. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét holnap délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, a regionális együttműködés fontos az új kabinetnek, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. A K&H Innovációs Index nem csak történelmi csúcsra, 33 pontra emelkedett, de a közepes és nagyvállalati szektorból válaszadó vállalatok 47%-a optimistán ítélte saját kilátásait, az országét pedig még kedvezőbben látják, majdnem kétharmaduk javulást vár, közölte a bank az MT-vel. A nettó 300 millió forint feletti árbevételű magyarországi társasvállalkozások körében végeztek felmérést. Debrecen egyes részein kisebb villámárvíz alakult ki tegnap az ivatar nyomában, az autók alig bírtak átgázolni a felgyülemlett csapadékon, tudatta az Időkép meteorológiai portál a Facebook oldalán. A viharos időjárás rengeteg munkát okozott a tűzoltóknak Budapest kerületeiben, jellemzően kidőlt fák, leszakadt ágak, megrongált tetőszerkezetek miatt riasztották az egységeket, közölte a katasztrófa védelem az MT-vel. A hőség miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére, egyelőre kedd éjfélig. A MÁV csoport és a Gyesev több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasok számára. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utassegítő szolgálatok. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés kezdett augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Svájcban megkezdődtek az iráni-amerikai tárgyalások a múlt héten aláírt 60 napos tűzszüneti megállapodás véglegesítéséről. Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak ugyanakkor azt nyilatkozta, katonai erőt is alkalmaznak Iránnal szemben, abban az esetben, ha Irán nem volna hajlandó hosszú távú béke megállapodást kötni, és a hormuzi szoros ismételt lezárásával próbálkozna. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, az erős szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza. Végül az időjárásról. A napsütés mellett több helyen, akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar, az intenzív csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos szél kísérheti. A csúcshőmérséklet ma délután órákban 31-33 fok körül alakul, és a következő napokban is folytatódik a kánikula. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban először az Egri Markot Ferenc Kórházban létesülő bölcsödéről, valamint az intézményben elindult a Nő az Esély programról hallhatnak. Ezután a HPV vírusról lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai műsorunk vendégét, Sallai Zsuzsát, az Egri Markot Ferenc Kórház ápolási igazgató helyettesét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Szeretettel köszöntöm én is önt is, és a kedves hallgatókat is, köszönöm a meghívást.
1: Beszélgetésünk apropója pedig a létesülő bölcsöde, hiszen hamarosan birtokba vehetik majd a gyerekek ezt a bölcsödét. Mi indokolta ennek a bölcsödének a létrejöttét?
2: Alapvetően első szempontunk az volt nyilván, hogy a fiatalabb családos, kisgyermekes munkavállalóink egy biztonságos munkahelyhez közeli környezetbe vissza tudják hozni a gyermekeiket, amikor szándékukban áll visszajönni dolgozni, és azért mindig van egy bizonytalanság, hogy van-e a bölcsödében férő hely, helyileg mennyire tudják megközelíteni, és ezen próbáltunk segíteni azzal, hogy a munkavállalóink számára egy biztonságos, családias, közeli helyet tudjunk adni, ahová visszahozhatják a gyermekeiket, és így a munkába való visszaállásuk könnyebbé, biztonságosabbá, egyszerűbbé válik.
1: Mit teszi lehetővé ennek a bölcsödének a létrejöttét azon túl, hogy az igény megvan rá?
2: Az igény megvolt a kórház részéről, és szerencsére összetalálkozott egy lehetőséggel, és így uniós forrásokat és magyar állami támogatást is igénybe véve több mint 66 milliós támogatással el tudjuk indítani ezt a bölcsödét közel a kórházhoz, gyakorlatilag 20 méterre a kórháztól, a meglévő dolgozói szálunk aljában tudjuk kialakítani. Itt maximum 16 gyerek számára tudunk két csoportban helyet biztosítani, illetve egy kis játszókertet is ki tudunk számukra alakítani, és így lehetőség nyílik, nyilván a kórháznak is hozzá kell tenni a maga anyagi és erőforrás kapacitásait, de azon túl, hogy a kisgyermekeknek elhelyezést biztosítunk, még munkahelyet is teremtünk, hisz ide kisgyermeknevelőket és dajkákat is tudunk majd felvenni.
1: Hogyan kell elképzelni? Van-e már elképzelés arról, hogy hogyan fog majd belülről kinézni, vagy elkezdődtek-e ott a belső munkák már?
2: Elkezdődtek, sőt, nagyon is aktívan zajlanak a belső munkálatok. Két nagy csoportszobánk lesz egy melegítő konyha, hiszen arról nem beszéltem, hogy a kórháznak saját főzőkonyhája van, és a kórház saját főzőkonyhája tud majd biztosítani a gyerekeknek is megfelelő, egészséges étkezési lehetőséget, amit a melegítő konyhán majd a bölcsödei dolgozók meg tudnak melegíteni. Lesz babakocsi tároló, lesznek irodahelységek, és ahogy mondtam, egy játszókert is kialakításra kerül a kórház kertjében.
1: Hogyan lehet majd megközelíteni ezt a területet? Milyen szempontból érdemes jönni, vagy hol lesz a bejáratát a nővérszállónak a bejáratán keresztül?
2: Igen, a dolgozói szálló bejáratán keresztül egy külön kaputelefonos rendszert biztosítunk majd a szülők számára, ahol be tudnak jönni, és ezzel is megakadályozunk azt, hogy másfajta átjárás ott legyen, tehát csak a szülők és az oda jövő gondozó nők tudnak majd bejönni. Parkolóhelyek a kórház területén vannak, illetve átmenetileg néhány parkolóhelyet tudunk biztosítani, amik kiteszik vagy kiveszik a gyermekeket a bölcsőde előtt is, tehát ez elég korlátozott, de a parkolóház ott van a sarkon.
1: Hogyan fogadták a dolgozók magát a hírt, hogy létesül ez a bölcsöde?
2: Természetesen örültek neki, gyűjtjük is már a jelentkezőket, már közel egy éve tudjuk, hogy szeptemberben indul ezt, erről nem beszéltem még, tehát szeptember indulással tervezünk, szeptemberben indul a bölcsödénk, gyűjtjük a jelentkezőket, folyamatosan jelentkeznek, de én azt gondolom, hogy igazából anyaként is így gondolom, a valós jelentkezés akkor lesz majd, hogyha be tudjuk mutatni azokat a gondozónőket, akik a gyerekekkel fognak foglalkozni, megismerik, és hát most egy csoportnyi gyerekünk van már, aki jelentkezett, de még egy csoportnyi gyereket fogunk tudni fogadni.
1: Azért ez nagyon fontos a kórházi dolgozók számára, hogy tulajdonképpen egy nagyon közeli intézménybe tudják majd vinni a gyerekeket, de nyilván az is nagyon fontos nekik, hogy a környezet az végülis házon belül van.
2: házon belül van, a távolság abszolút, tehát ott tudják maguk mellett szinte a gyerekeiket, és ami még egy nagyon fontos, amit nem említettem, hogy munkarendhez igazított, rugalmas nyitvatartást biztosítunk, tehát majd a gondozónők egy csúsztatott munkarendben fognak dolgozni, az egyik héten az egyikőjük jön korábban, a másik héten a másikójuk jön korábban, és akkor aki később jön, ő meg tovább marad, és akkor így nem kell azon se izgulni, hogy jaj, ha nem érem el a buszt, vagy nem érem el a vonatot, akkor mi lesz a gyerekkel, aki ott utolsónak várakozik a csoportban. Én is egészségügyi dolgozóként nagyon sokszor megtapasztaltam azt, amit a három gyerekem állandóan minden intézményben a legelső volt, tehát nyitásra behordtam őket, és most így felnőttként mindig kérdezem, hogy ez őket mennyire frusztrálta, hogy mindig elsők voltak. Ugyan bölcsödések nem voltak, de óvodába, iskolába valóban ők nyitották. Itt most igazodunk egy rugalmas nyitvatartással a dolgozóink munkarendjéhez.
1: Ami azt jelenti, hogy 6 órától lesznek nyitva?
2: Így van.
1: Egészen?
2: 6 órától délután 4 óráig leszünk nyitva. Azért nem tartunk tovább nyitva, mert ugyan a jogszabály lehetővé tenni a 12 órás nyitvatartást, de pedagógusként, anyaként is azt gondolom, hogy egy bölcsödéskorú gyermeknek a 12 órán át való közösségben léte az semmilyen szempontból sem, mentálisan sem, egészségileg nem biztos, hogy egy nagyon szerencsés, úgyhogy ezért egy 6-tól 4-ig való nyitvatartásban gondolkodunk most.
1: Eszembe jutott, hogy akkor a beszoktatás is biztos majd tulajdonképpen kényelmesebb lehet, hiszen át lehet akár menni, korábban el lehet hozni a gyereket, úgyhogy remélhetőleg ez is fontos szempont nekik.
2: Így van, illetve ha ne adj Isten, ugye egy ilyen kicsi gyereknél bármi történik, napközben beállázasodik, bármi probléma történik, akkor egy-két percen belül ott tud érte lenni a szülő, de uram, bocsá, én még azt se tartom nagyon lehetetlen dolognak, hogy ebédszünetbe átszalad és megöleli.
1: Kik tudják igénybe venni majd, ki számára nyitott ez a lehetőség?
2: Minden dolgozónk számára nyitva tartjuk a lehetőséget, érkezési sorrendben, tehát jelentkezési sorrendben töltjük föl a létszámot, értelemszerűen a betöltött 3 éves korig, tehát óvodás korig tudjuk fogadni, óvodára történő felkészítést elvégzik a pedagógusaink, és egészen betöltött 3 éves korig bárki jelentkezhet, aki az intézetünk dolgozója.
1: Említette, hogy szeptemberi nyitást terveznek, akkor már így a pedagógusok van. Meg is vannak, ki lettek választva?
2: Folyamatában van a kiválasztás, már gyakorlatilag egy hónapja zajlanak a meghallgatások, nagyon-nagyon sok jelentkező van, tehát meglepően sok, szerintem 30-40 önéletrajzunk biztos van, aki jelentkezett ezekre a pozíciókra. Úgy gondolom, hogy először a bölcsőde vezetőt választjuk ki, és utána majd a beosztott munkatársakat a bölcsőde vezetővel már közösen, hogy fel tudjuk közösen építeni azt a kis munkacsoportot, aki együtt dolgozik a gyerekeknek a fejlesztésén, nevelésén, gondozásán.
1: Mit gondol, hogy mi indokolja ezt a népszerűséget? Talán az, hogy maga a kórház és a kórház szelleme?
2: Hát jó lenne ezt hinni, de nem feltétlen gondolom, hogy ez van mögötte. Inkább azt gondolom, hogy mivel helyileg az Eszterházy Károly Főiskola képez kisgyermeknevelő és gondozókat, itt sok a kiáramlás, tehát sokan kapnak ilyen jellegű végzettséget, és ugyan nem tudom, hogy mennyi a munkaerő felvétel, de gyanítom, hogy inkább itt erről van szó, tehát több a végzett, mint a hány munkahely rendelkezésre áll. Úgyhogy ebben is azt gondolom, hogy ez egy szerencsés dolog, hogy tudunk akár frissen végzett pályakezdőknek is munkalehetőséget biztosítani.
1: Említette, hogy a dolgozók számára nyitott a lehetőség, tehát hogy igénybe vegyék a gyermeküknek ezt a lehetőséget. A Nő az Esély programban résztvevők, ők szintén akkor igénybe tudják majd venni? Hol tartunk most?
2: Ó, természetesen, hát ez is egy nagyszerű lehetőség nekik, hiszen már az interjúnál, amikor interjúztattuk őket, nagyon sokukban felmerült a kérdés, hogy neki kisgyermekük van, messziről jönnek, hogy tudják megoldani, És már akkor említésre került, hogy hamarosan munkai bölcsödét fogunk indítani, és aki messziről jön, és ez lenne az akadálya, annak ez ne legyen, hiszen ők is ide tudják hozni a gyermekeiket. Egyébként is ez most, tehát minden új nekik, új beilleszkednek, tanulnak, dolgoznak, és talán egy kicsi megnyugvást ad ebbe a sok újdonságba, hogyha a családjuk, a gyermekeik egy biztonságos, fejlesztő, jól kialakított környezetben mellettük lehet, vagy a közelükben, inkább ezt mondom.
1: Akkor volt, aki kifejezetten emiatt vállalta el végül a lehetőséget?
2: Ezt nem tudom, hogy kifejezetten emiatt, de biztos, hogy ez is egy szempont volt.
1: Hol tart most a program, hiszen elindult akkor? Hogyan látják most, mennyien maradtak, jöttek, mentek az emberek, vagy stabilan ugyanaz a csapat?
2: Igen, bő egy hónap van mögöttünk, ami nagyon sok pozitív tanulsággal szolgált. Először is elkezdtük az elméleti oktatásukat a hölgyeknek, és hihetetlenül érdeklődőek, tehát az oktatási csoport gyakorlatilag szuperlatívuszokban beszélget róluk, érdeklődőek, tanulnak, túl vannak az első vizsgán, mindnyájan sikeresen teljesítették az első vizsgát, felkészültek, ügyesek voltak, tudtak mindent, amire szükségük volt, illetve most már elkezdték a gyakorlati munkát is.
1: Ez az igazán izgalmas.
2: Igen, tegnap volt az első megbeszélésem a mentorokkal, és a mentorok is nagyon pozitívan nyilatkoztak. Igyekvőek, sok újdonság van, de az, hogy van egy mentor, aki fogja a kezüket, illetve megelőzte egy elméleti oktatás, így egy kicsit stabilabban, biztosabban tudnak kezdeni. Sok félelmük van, sok bizonytalanságuk van. Jövő héten pszichológust kértünk meg, hogy foglalkozzon velük, hisz az ő kultúrájukban a halálnak is egy más értelmezése van, így, hogy halottakkal, halott ellátásban is közreműködnek, ez nagyon megrázta őket, nehezen fogadják, úgyhogy jövő héten, hétfőn pszichológus fog velük foglalkozni, egy kicsit segítünk ennek a feldolgozásában. Nagyon érdekes, hogy nehezen illeszkedtek abba is be, hogy mosdatni kell adott esetben ellenkező nemű beteget, vagy annak a mosdatásban részt venni. Ezt is szép lassan, fokozatosan segítjük őket abban, hogy ennek a nehézségeit, akadályait is leküzdjék. De igyekeznek, mi örülünk nekik, örömmel fogadjuk, és akinek meg nem találkozott az elképzelésével, vagy megijedt, természetesen van lemorzsolódás, 6 hölgy ment el, és ma volt az újabb 6 hölgynek a beiktatása, akik a 6 eltávozott munkatársunk helyére jön, úgyhogy ők jövő héten, hétfőtől kezdik el, bepótolják természetesen az elméleti anyagot, pótlólag levizsgáznak, és akkor ők is kezdik a munkát. Úgyhogy lesz valamilyen fajta fluktuáció, erre számoltunk is, de akik bent maradnak, azok a nagyon, nagyon pozitív a tapasztalatunk, nagyon örülünk nekik.

0: kedves hallgatóknak érdemes egy kicsit felidézni magát a programot, hogy mi is ez azoknak, akik talán nem hallgattak minket a múltkor, hogy ugye ez a program kifejezetten a hátrányos helyzetű roma nők segítésére szolgál. Beszéljünk egy pár mondatot arról, hogy mi is ez a program.
1: Igen, tehát ez is egy uniós projekt, aminek az elnevezése a Nő az esély. Ez munkanélküli roma nők számára nyit munkalehetőséget többek között egészségügyi intézményben. Ebbe mi belépve vállaltuk 17 roma munkanélküli asszony fölvételét és képzett segédápolóvá történő kiképzését, továbbá legalább 2 évig tartó alkalmazását, mint munkavállaló.
0: Azokból, akikből most fel lett töltve ugye a hiányzó 6 pozíció, hol tartunk most a sorban, tehát hogy mennyi ilyen várakoznak még, ha esetleg még lemorzsolódás lenne?
1: Most jelenleg mindenki, aki jelentkezett,

0: között, és a betegek hogyan fogadják az ő segítségüket?
1: Kezdem a betegek oldaláról, hisz nekem mindig a beteg az első ebben az esetben is. A betegek azt érzik, hogy két segítő kézzel több van körülöttük. Tehát, hogyha az ágybani mozgásban kell segíteni, a reggeli mosdatásban kell segíteni, most már szakdolgozói segítséggel diétát is osztanak a hölgyek. Előbb jutnak hozzá a reggeliükhöz, az ebédjükhöz. Előfordul, hogy több lehetőségük nyílik az ágyban való mozgásra, vagy a fölkelésnél a gyógytornásznak is tudnak segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a betegek csak azt érzik, hogy ebben a nagy-nagy ápolóhiányban, amit sokszor sajnos a betegek érzékelnek először, hiszen ha egy ápolóra 30 beteg jut, nyilván nem tud mindig ott lenni, és így, hogy ott vannak a képzett segédápolók, mindenképpen segítséget jelent a betegnek. Előbb ér oda hozzá valaki, előbb tudja megkérdezni, hogy miben tud segíteni.
0: Hogyan viselkednek a gyakorlatban? Mennyire tudják felvenni a fonalat, a ritmust, a munkarendet például?
1: Talán legnehezebb a munkavilágába visszailleszkedni, tehát ott is kell egy fokozatosság. Meg kell tanulják, hogy minden reggel időben el kell indulni, föl kell kelni, be kell érni, szoros munkarend van. Ilyen kedves, megmosolyogtató attitűd, tegnap a mentorok mesélték, hogy elindultak reggel a betegek fürdetésével, mosdattak egyik betegtől a másikig, majd a új munkavállaló hölgy megkérdezte, hogy jó, de mikor van szünet? Tehát, hogy ezekben ilyen egészen más munkaterületről jöve, vagy korábban a munkavilágában nem beilleszkedve, ezeket is meg kell tanulni, hogy bizony a betegellátásban nincsen szünet. Az egy 24 órás munka, amíg a beteg itt van, a beteg érdeke az első, és csinálni kell. De én azt gondolom, hogy aki igyekszik, ott nem lesz probléma. Szép lassan megszokják, hogy a szabadság az nem úgy van, hogy ma nem jövök be, és akkor úgy gondolom, hogy szabadságra mentem, hanem azt előre kérni kell, ha táppénzre mennek, akkor azt jelenteni kell, hogy milyen okból ők, vagy a gyermekük betegsége miatt maradnak otthon, de ezekben segítjük őket, erre való a mentor.
0: Hogyan alakulnak a mentor-mentoráltak közötti kapcsolatok a nap folyamán, akár a munkamegosztás?
1: Hát a munkamegosztásról még nem nagyon tudunk beszélni, hiszen mondom, egy hónap van mögöttünk, tehát alapvetően tényleg még a tanításnál tartunk, az elméleti és a gyakorlati tanítás. Megmutatják a mentorok sokszor, többször, és most ott tartunk, hogy amit már többször megmutattak, azt csinálják együtt, közösen. De ettől nem is fogunk eltérni, tehát mivel ők képzett segédápolók lesznek, mindig szakápoló felügyelete mellett fognak dolgozni.
0: Említette, hogy a mosdatás az egy kritikus pontja talán ennek a feladatvállalásnak, de mitől félnek talán még ezen kívül?
1: Félnek az ismeretlen szavaktól. Ugye az, hogy ortopédia, hogy onkológia, hogy hospice, hogy traumatológia, ez nekünk általánosan minden nap használt szókészlet, ami föl sem merült bennünk, hogy nekik egy teljesen idegen szókészlet, aminek nem tudják, hogy mi van mögötte. Úgyhogy arra is külön figyelmet fordítottunk, hogy volt egy olyan napunk, hogy szómagyarázat. Tehát amivel osztályokon találkoznak, infektológiai osztályt. Nem értettük először, hogy aki az infektológiai osztályra volt beosztva, az egyáltalán ő oda nem megy, be se teszi a lábát, és aztán rájöttünk, hogy azért, mert nekik úgy volt a kis papírjukon ez leírva, nyilván igyekeztek a kollégák a magyarul használni a szót, és az infektológia az a fertőző osztály, és ők úgy gondolták, hogy ott majd valami fertőző betegséget fognak kapni, de ez nagyon egyszerűen át lehetett hidalni azzal, hogy elmondtuk, hogy ott vannak a legnagyobb védelemben, hiszen ott készülünk arra, hogy a betegnek akár légúti, akár enterális fertőzése van, tehát ott tudunk a legjobban vigyázni. Még ha felszállok a buszra, akkor nem tudom, hogy a mellettem levőnek, aki a buszon ül, van-e valamilyen légúti fertőző megbetegedése, és nem maszkba és kesztyűbe és védőfelszerelésbe ülök a buszon. És akkor ezen nagyon rövid úton, hogyha észrevesszük, hogy mi a probléma, akkor azon tudunk segíteni.
0: Félnek akkor egyébként attól, hogy a kórházban valamilyen fertőzést elkapnak, betegséget hazavisznek, vagy ez nem jellemző?
1: Félnek. Igen, alapvetően megvan ez az egészséges félelem, ami teljesen természetes, ez a mi dolgunk,

0: ugye mondjuk az egyéni védőfelszerelések használatát, a kézhigiénét megtanítjuk nekik, hogyan tudják a kezüket fertőtleni, mikor kell fertőtleníteni a kezüket. Tehát az önmaguk védelme, amit az elején említettem, hogy már túl vannak az első vizsgán, az első vizsgájuk az a foglalkozás egészségügy, munkaegészségügy volt, tehát pont arról szólt, hogy önmagukat hogyan tudják védeni egy kórházi környezetben, egy betegellátási környezetben. Tehát ebből vizsgáztak először.
1: Ha már a vizsgákról szó van, milyen területről kellett nekik számot adni?
0: Ez volt az első vizsga lehetőség, tehát munkavédelemből. Igen. Még nagyon az elején járunk, egy hónap, alig több, mint egy hónapja tanulnak, dolgoznak, úgyhogy nem is akarunk, nincs is szándékunkban nagyobb léptékkel haladni. Fontos, hogy szépen lassan, amit elméletben meghallgatnak, például a kézhigiéne, az egy nagyon komoly szelete az egészségügynek, a kézhigiénét megtanulták elméletben, gyakorolták a skill laborban, hogyan kell kezet fertőtleni, hogyan kell meg, milyen, mikor kell, hogyan kell, milyen fertőtlenítőszereket kell használni, jelente az számukra bármiféle veszélyt, nem tudom én, mérgező-e, vagy kiszárad-e tőle a bőrük, tehát nagyon sok mindenre ki kellett érni, és majd, amikor ezt megtanulták, elméletben gyakorolták a skill laborba, akkor kimentek az osztályokra, és ott a valós környezetben is már használják, és megcsinálták, és majd ugye a vizsga meg majd csak ezután, tehát mindent nagyon fokozatosan, óvatosan, szép lassan lépésről lépésre igyekszünk bevezetni, hogy megtanulják, és megszokják, és használják, alkalmazzák.
1: Banálisnak tűnhet a kérdés, de a mai világban a műköröm és a géllakkok világában is az ékszerek használata. Na most itt tegyük egy kicsit akkor ezt is, ha már kész higiéne helyre, hogy akkor hova tűnnek ezek.
0: Igen, hát erre már az interjún fölhívtuk a figyelmüket, tehát már az interjún, akinél láttuk, hogy nagyon gyönyörű, szép ilyen épített körmök, meg géllakkok, meg nem tudom, különböző díszítő eljárások, meg ékszerek voltak, ott elmondtuk, hogy a betegellátás során ezeket nem lehet használni, alkalmazni, hisz ezeknek a birtokában a kézfertőtlenítés hatékonysága nem megfelelő, úgyhogy ezt már ott elmondtuk, és aztán szépen lassan a gyakorlatban is megtanítottuk, hogy mi kell ahhoz, hogy a kézhigiéne a szakma szabályainak megfelelően rendesen történjen, együttműködőek, és nagyon helyesen és jól csinálják.
1: Mi a helyzet akkor a ruházattal? Az ápolási szempontból mi az, ami fontos lehet?
0: Munkaruhát biztosítunk számukra, ezt is elmondtuk már az interjún, hiszen többeknek kérdés volt, hogy mibe kell majd dolgozni. Munkaruhát az intézet biztosít, és ami még egy nagyon fontos, hogy nem csak munkaruhát biztosít, hanem a higiénikus egészségügyi ruházatnak megfelelő mosatást is biztosítjuk. Tehát mindig tiszta, fertőtlenítő mosáson átesett munkaruhát minden nap kapnak a munkavégzéshez.
1: Hogyan tovább akkor? Milyen területről kell majd számot adniuk később, mi a következő feladat?
0: Megyünk előre, ugye alapápolást tanulnak, és szépen a tanrendjüknek megfelelően haladva, úgy az elméleti, mint a gyakorlati képzést párhuzamosan oktatva megyünk, sok-sok órán és képzésen keresztül haladunk. Most ugye a legelső, az az újabb 6 hölgynek a felzárkóztató képzése lesz, hogy együtt tudjanak haladni, tehát jövő héten arra koncentrálunk, hogy akik az előző hónapból kimaradtak, most őket felzárkóztatjuk, és onnantól kezdve megint együtt megy a csoport.
1: És akkor hangsúlyozzuk ki még talán azt is, hogy lehet még jelentkezni, aki kedvet érez, annak nyitott a lehetőség.
0: Így van, várjuk a jelentkezőket.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorunk folytatásában a HPV vírusról kérdezi dr. Farkas Lászlót, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Szülészeti Nőgyógyászati Centrumának vezetőjét, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője.
1: Témánk pedig a HPV vírus, sokat beszélünk róla napjainkban, a védőoltásról, illetve a HPV vírus okozta betegségekről. Nos, milyen betegségeket okoz a HPV vírus?
2: Először is kezdjük azzal, hogy jelenleg körülbelül 135 típusát ismerjük a HPV vírusnak, ezeket számmal jelöljük, ebből 30-40 anogenitális típus, ez azt jelenti, hogy a ánusz környékét a végbél környékén, illetve a szeménemtest környékén okoz elváltozást, és ebből 15-20 az onkogén vírus. Ez az onkogén vírus azt jelenti, hogy itt rákmegelőző, illetve rákos elváltozásokat tudnak okozni. Ezek közül is ki kell emelnem a 16, HPV 16 és 18-as vírust, akik a méhnyakrák előfordulásáért elsősorban felelősek. Ezen kívül vannak a non-onkogén vírusok, tehát a nem rákot, nem rossz indulatú megbetegedést okozó vírusok. Itt ki kell emelni a 6-os és a 11-es vírust, akik elsősorban okozzák a genitális szemölcsöket. Különböző szemölcsös kinövéseket, elváltozásokat, a terület pedig ugyanúgy a szeméremtesten.
1: Hol fertőződhetünk meg a HPV vírussal? Régen azt tartották, hogy szexuális úton terjedő vírus, ma már tudjuk, hogy nem csak szexuális úton terjed.
2: Azért azt kell mondanom, hogy elsősorban ma is a szexuális kontaktus az, ami elősegíti a HPV vírus terjedését. Tehát elsősorban a szexuális érintkezés, de természetesen mindenfajta más kontaktus is, ilyen a szeméremtest és a kéz érintkezése, vagy különböző szexuális játékoknál a száj és a nemi szervek érintkezése, illetve nem teljes egészében virgóknál csökkent, tehát amikor a szexuális aktus az nem behatolással történik, akkor csökken a HPV fertőzésnek a lehetősége, de egyébként például az újszülöttek is megfertőződnek a HPV fertőződött édesanyától is. Ezt nevezzük úgynevezett vertikális transzmissziónak. Egyébként pedig el kell mondani, hogy fehérneműtől, kesztyűtől, bármilyentől el lehet kapni. Van egy tanulmány, ami kimutatja, hogy a lányoknak, egy angol tanulmányról van szó, hogy kollégiumban lévő lányoknak a 60%-a 5 év alatt HPV fertőzött lesz, és nem biztos, hogy szexuális úton történik ez a fertőzöttség.
1: Mit tehetünk a fertőzés ellen? Tehát meg tudjuk-e óvni magunkat?
2: Hát 100%-os okosságot nem tudok mondani. Természetesen a megfelelő higiénés szabályok. A szexualitásnak a kérdése nagyon fontos, ugye a megfelelő védekezés, a gumiószer használata, bár 100%-ig nem véd meg a HPV, pont az előbbiekben elmondottak alapján. És a másik nagyon fontos még a megelőzés célja a szexuális partnereknek a megfelelő megválasztása, hiszen tudjuk azt, ha valaki fertőzött HPV-vel, akkor az a társának természetesen könnyebben átadja.
1: Itt most ugye a felnőttekről beszélünk, de az imént pont arra tért ki, hogy még egy újszülött is megfertőződhet, ugye szülés útján az anyától. Ilyen esetben a picivel, az újszülöttel mi a teendő? Mit lehet tenni?
2: Hát ezt a neonatológusok témája, ez nem a nőgyógyászati, természetesen, ugye amikor ez megtörténik, akkor ők kivizsgálják és megfelelő kezelést alkalmazik, ez tünetileg kezelik a dolgokat jelen pillanatban.
1: Van egyébként gyógyszer a HPV vírus ellen?
2: Gyógyszer olyan értelemben nincsen. A szervezet immunitását, az immunvédekezését kell növelni. Erre megfelelő gyógyszerek vannak, illetve a táplálkozással is, meg az életmóddal is a szervezet immunvédekezését kell növelni. Illetve, hogyha már kimutatott, akkor a lokális kezelés, vagy pedig a műtéti kezelés. Lokálisan különböző szerek vannak, amit helyi kezeléssel próbáljuk eltüntetni a humán papillomavírus.
1: Bár azt mondtam az elején, hogy ne beszéljünk a védőoltásról, hiszen arról már elég sokat beszéltünk, de bizonyára vannak már adatok arra vonatkozóan, hogy akik megkapták fiatal lánykorukba ezt a védőoltást, és már is az a kezdeni, mikor indult el a HPV vírus elleni védőoltásoknak egyáltalán a népszerűsítése?
2: Hát ez már régen elindult, ugye az a lényege, hogy a védőoltások különböző HPV típusokra alakították ki. Voltak, amelyik 4 HPV típusra, most ott tartunk, hogy Magyarországon a fiatalokat, a gyermekeket 9 HPV vírus ellen oltjuk, úgynevezett az védőoltás ennyi antigén tartalmaz, hiszen a védőoltásban magának a fehérje, a kapszid van benne, nem legyengített vírusról van szó, és ez a kapszid, hogy bekerül a szervezetbe, ez váltja ki az ellenanyag termelést, és ez okozza a védelmet a későbbi fertőzéssel szemben. Tehát jelenleg 9 alkotó eleme van a védőoltásoknak.
1: És mennyi ideig nyújt védettséget?
2: Hát ezek még azért kimutatottak, vannak tanulmányok, amit azt mutatják már, hogy 10-11 év, és ma már az oltást a 9 és a 14 éves korosztály között kell elkezdeni alkalmazni, és minél fiatalabb az egyén, annál nagyobb az antitest, az ellenanyag válasz a védőoltásra.
1: Van egyébként életkor zárás, tehát mennyi az az életkor, amikor azt mondják, hogy már nem adnak be védőoltást?
2: Ahogy a tanulmányok, ahogy a tudomány ha fejlődik, úgy néz ki, hogy egyre kitolódott ez az életkor, gyakorlatilag most már közelíti a 60 évet.
1: Tehát a HPV vírussal, ha megfertőződik az egyén, legyen az akár nő, akár férfi, tehát milyen betegségeket okozhat? Kiemeljünk ki néhányat, amik a legfontosabbak.
2: Igen, akkor itt a szervekre kell, hogy lokalizáljunk, illetve el kell különíteni az onkogén és a non-onkogén vírusoknak a tulajdonságait, illetve amit okoznak. A non-onkogén, tehát a nem rossz indulatú elváltozásokat okozó vírusokat, ugye beszéltünk erről, kiemelném a 6-11-est, ezek különböző szemölcsöket okoznak a szemérmtesten, ami nagyon kellemetlen tud lenni, ezek akár ökölni nagyságúra is meg tudnak nőni, bizony nagyon kellemetlen a mindennapi életben, és hát a kezelésük is nehézkes, sokszor műtéti kezelés szükséges. A onkogének közül pedig ki kell emelni a 16-as, 18-ast, illetve a 31-es, 33-as, 45-ös, és ezek egyrészt a szemérem testen, a vulván, a szemér a nagy ajkon, kis ajkon okoznak rák megelőző állapotot, illetve rákos elfajulást, a hüvelyben szintén, valamint a mészájon. Ugye a mészájon ki kell mondanunk, hogy a tudomány azt megállapította, hogy a rossz indulatú mészájdaganatok 99,7%-áért humán papilloma vírusok felelősek. Elsősorban az onkogének. Ezen kívül meg kell említeni még a nemi szervek szemölcseit, amit szintén ugye a 6-os 11-es okoz, meg kell említeni a végbél nyílás környékén kialakuló, illetve a végbélnyílás környékén kialakuló elváltozásokat, és meg kell említeni a fejnyak daganatoknál is, ugye ez megint a különböző szexuális szokások miatt alakulhat ki.
1: Amikor diagnosztizálják, hogy valaki HPV vírussal fertőzött, és mondjuk rossz indulatú maradjunk ennél, akkor mi ad reményt?
2: Tehát elsősorban meg szeretném mondani, hogy pont ezért valahogy a rák az nem egy rövid idő alatt alakul ki, hanem 10 év, mondjuk körülbelül 10-12 év alatt. A rák megelőző állapotban viszont 1-2 év alatt rák alakulhat ki. Ezért kell kiszűrnünk a kóros elváltozásokat, ezért kell járni szűrésre, ezért kell járni nőgyógyászati vizsgálatokra, ahol rák nőgyógyászati vizsgálat mellett onkocitológiai mintavétel történik, rákszűrés úgymond, és emellett ma már szinte kötelező a humán papilloma vírus szűrése.
1: Ez ingyenes ma Magyarországon?
2: Bizonyos helyeken, igen, most már ez elérhető ingyenesen. Tehát attól ugye most nagyon, igen, elérhető. Régebben ez kóros citológiához volt kötve. Tehát a humán papilloma vírust, amikor kiszűrjük, és annak megfelelően kell akkor az ellenőrzéseket. Ez már szakmai kérdés, hogy hány hónap múlva, mikor kell visszaívni kontrollra. Ha viszont már kóros elváltozást okozott, akkor szövettani mintavételt kell venni az adott területről, és a szövettan birtokában tudjuk eldönteni, hogy milyen kezelést kell alkalmazni, ez elsősorban természetesen műtéti kezelés.
1: Van-e arra vonatkozóan adatunk, hogy az országban mennyire hát sűrűn fordul elő az, hogy valaki HPV vírussal fertőzött, és ennek következményei vannak?
2: A tapasztalat azt mutatja, illetve az egyes tudományos feldolgozások, hogy egyre nő a humán papilloma vírus fertőzöttsége. Ez két okból is adódhat, az egyik, hogy gyakrabban eljárnak az emberek szűrésre, a másik pedig, hogy szűrjük egyáltalán a humán papilloma vírust, ami régebben nem fordult elő, nem történt meg, tehát hiába volt valakinek humán papilloma vírus fertőzése, nem tudott róla, csak nagy Isten később. A humán papilloma vírus tulajdonságát, azt, hogy ők rákot okoz, is fordítva fedezték fel, hogy a szövettanban a rosszindulatú daganatos ményaknál megnézték a szövettan, és kiderült, hogy a rosszindulatú daganatoknál a humán papilloma vírusok 99,7%-ban ott vannak. Illetve, hogy az onkogén vírusok 63 és 97%-ban szintén ott vannak, ugye a rosszindulatú daganatban. Talán a szexuális szabadosság is miatt, ami ugye más életmondforma, növekszik igen a humán papilloma vírus fertőzöttség.

Elhangzott műsorunkban először az Egri Markot Ferenc Kórházban létesülő bölcsödéről, valamint az intézményben elindult Nő az Esély programról hallhattak, ezután a HPV vírusról volt szó. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Nátrán István és Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Beresz Renátát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta a pénzügyminiszter. Annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik a Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamatstopra is. Mint írtam, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamatstopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Óriási hibának és multi érdeknek nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakcióvezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. A K&H Innovációs Index nem csak történelmi csúcsra, 33 pontra emelkedett, de a közepes és nagyvállalati szektorból válaszadó vállalatok 47%-a optimisten ítélte meg saját kilátásait, az országét pedig még kedvezőbben látják, majdnem kétharmaduk vár javulást, közölte a bank az MT-vel. A nettó 300 millió forint feletti árbevételű magyarországi társasvállalkozások körében végezték a felmérést. Két napon át ülésezik az országgyűlés. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Várhatóan beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat is. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A közpénz visszanyeri közpénz jellegét, írta korábban a kormányfő. Ma ismerteti a kabinet, hogyan fosztják meg hivataluktól a Fidesz által megválasztott közjogi méltóságokat, közölte Magyar Péter. Személyes véleményt tett közzé az alkotmánybírósági eljárás egyes kérdéseiről az alkotmánybíróság elnöke. Polt Péter kiemelte, az alaptörvény értelmezésére irányuló indítványok elbírálása az alkotmányos párbeszéd része, és nem veszélyezteti az alkotmányos rendet. Hangsúlyozta azt is, hogy a személyes érintettség miatti kizárási bejelentés nem minősül döntésnek, az alkotmánybírók pedig függetlenek, döntéseik vagy véleményük miatt nem vonhatók felelősségre. A nyilatkozat előzménye, hogy 7 alkotmánybíró személyes érintettségre hivatkozva kizárási okot jelentett be a Súlyog Tamás köztársasági elnök által benyújtott alaptörvény értelmezési indítvány ügyében. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét holnap délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés kezdett augusztus 20-áig a NÉBIG. A hivatal honlapján közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Svájcban megkezdődtek az iráni-amerikai tárgyalások a múlt héten aláírt 60 napos tűzszüneti megállapodás véglegesítéséről. Az iráni küldöttséget Abbász Arakcsi külügyminiszter vezeti, az amerikai delegációt pedig J.D. Vance alelnök, aki a tárgyalásokat megnyitó beszédében történelmi jelentőségű találkozóról beszélt. A béke folyamatot ugyanakkor nehezíti, hogy Irán ismét a hormuzi szoros lezárásával fenyeget. Erre az esetre Donald Trump amerikai elnök újabb támadást helyezett kilátásba. Végül az időjárásról. A napsütés mellett több helyen, akár több hullámban is valószínű záporzivatar, az intenzív csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél is kísérheti. A csúcshőmérséklet ma délután 31-33 fok körül alakul, és a kánikula folytatódik, a hétvégére még inkább fokozódik. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Szia! Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án, vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Reklámot hallottak.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portré műsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
3: Buckó József Rétséges Hajdúföld című könyvét tartom a kezemben, amelynek alcíme Fejezetek a hajdunánási rét történetéből. Nem véletlenül beszélgetünk erről a könyvről, hiszen a közelmúltban jelent meg. Ez a legújabb kötete?
4: Igen, tulajdonképpen ez a legfrissebb munkám. Egy jó 2 évnyi idő van a kutatást illetően ebben, és arra törekedtem, hogy egy olyan vallomás, egy olyan szakmai áttekintés legyen hajdunánás egyik határrészéről, nevezetesen a rétről, hiszen ezt a nevet viseli, amelyik monográfikus igénnyel született meg. Ez azt jelenti, hogy a teljességre törekedtem. Tehát a földrajzi vonatkozásait, történeti vonatkozásait, néprajzi vonatkozásait, vallási néprajzi vonatkozásait próbáltam egy csokorba gyűjteni. De azt hiszem említésem méltó maga a cím is, tekintettel arra, hogy manapság így nem beszélünk, nem mondjuk, hogy rétséges a táj. Ezt a szót és ezt a két szót, hogy rétséges Hajdúföld, ezt hajdunás egyik legjelentősebb írójától, Móricz Páltól kölcsönöztem, aki még abban az időben élt, 19. század végén, amikor ő ismerte a városnak ezt a határrészét, bebarangolta, és számára ilyen kedves jelzőt szült a látvány maga, azaz, hogy nem egyszerűen csak a rét, hanem rétséges.
3: Ezt a szót ő alkotta meg?
4: Igen, ezt ő használta, azóta nem is találkoztam vele. Egy nagyon szép szóalkotás.
3: Belelapozok a könyvben, ha tartalomjegyzéket nézem, akkor természetesen az előszó után fontosabb részei, tematikája van a könyvnek. Honnan indulunk el, és hova jutunk a kötet végén? Egy milyen utat járhat be az Ön segítségével a könyv olvasója?
4: Most tekintett arról, hogy a hajdú identitásnak is meghatározó része a hajdunás határának ez a 10 000 katasztrális holnyi területe. 10 000 katasztrális holnyi területről van szó, amelyik az összhajdunási határnak egy negyedét teszi ki. Meghatározó részét képvisel abban a tekintetben, hogy a hajdú identitás meghatározó része, hiszen századokon keresztül tekintve, hogy mindig a Tisza áradása öntött el vízzel, hozott ide életet erre a területre, esztendőnként legalább 2 alkalommal, de olykor többször is. Szóval ez a mocsaras, lápos, vízes, csónakázható, de nagyon sok náddal, egyébbel tarkított terület mindig alkalmas volt arra, hogy a város népét, ha veszély érte, támadások törökkorban vagy később, akkor volt hova menekülni. Mint azonáltal pedig ehhez a területhez nagyon szép történetek, mondák is kötődnek, nem beszélve a betyárvilágról, amelyik egyébként gyakorlatilag szolgáltatta ezt a lehetőséget arra, hogy a betyár történetek itt megszülessenek, és nem egyszerűen megszülettek, hanem voltak valóságos betyár életek itt.
3: Hajdunánás határában található ez a rét, de egészen pontosan hol is, melyik részén a településnek?
4: Tehát ez a városnak a délre eső, délnyugatra eső területe, ez a 10 000 katasztrális holnyi terület, és hát talán a legérdekesebb része az, hogy egészen a 19. század derekáig, kissé végéig visszatérően összefüggő tengerként borította ezt a területet a Tisza áradása. Ám született a gondolat a 19. század derekán, 1840 táján, hogy meg kellene szabadítani, csak úgy, mint az egész Alföldet a Tisza áradásaitól, aminek eredményeképpen 1856-ra gyakorlatilag elvitték a vizet, annak eredményeképpen, hogy a Tiszát szabályozták, és a egyenesebben lefutó Tisza folyó könnyebben elvitte a vizet, azaz esősebb időben nem terült szét olyan gyakran az Alföldön. Ez egyben egyébként az örömmel egy csapást is jelentett, hiszen gyakorlatilag néhány esztendőn belül kiszáradt az Alfölddel együtt a mi hajdunánási határunk is, hát nevezetesen a rét, és hát ma már szinte hihetetlennek tűnik, de amikor 1858-ban azt ünnepelték, hogy végül is vízmentesítették az Alföldet a Tisza áradásaitól, már azon kellett gondolkodni, hogy a kiszáradt Alföldre hogyan és honnan vigyenek vizet. És amire mondtam, hogy hihetetlenek tűnik, hogy 1865-re már készen volt a keleti főcsatornának a tervrajza, nem csak a gondolata, de hát persze 100 esztendőt kellett várni arra, hogy ez valóságosan is megépüljön. Ez csak azt jelzi, hogy ahonnan elvitték a vizet, pár esztendőn belül a szárasság, az asszály jelent meg a talajnak a kiszáradása. Már akkori elődeink több mint 100 esztendővel küszködtek azokkal a problémákkal, amelyekkel a mai emberek, mi magunk is küszködünk.
3: Nincs új a nap alatt.
4: Nincs bizony új a nap alatt, és hát ugye mindennek az eredője maga a víz. És én azt mondom, erre a következtetésre jutottam a könyvem végén, hogy ahol víz volt, ott lehet víz, tehát ha az ember képes volt arra, hogy elvigye a tájból a vizet, akkor képes lehet arra is, hogy vissza is hozza a tájból a vizet. Hát a rétnek ilyen szempontból lehetne nagy szerepe, hiszen jelenleg állami tulajdonban van egy több mint 650 katasztrális holnyi terület, ami azt jelenti, hogy ezt az egyébként is a Tisza hordaléka által kibélelt kiváló agyagrétegekkel rendelkező területet ismét el lehetne árasztani vízzel, hogy miért érdekes ez, mert ugye a szakemberek nagyon jól tudják, hogy a legjobb víztároló az maga a talaj, vagy a talajon elhelyezkedő víz, legkevésbé a locsolás, az öntözés. Tehát manapság leginkább ezzel találkozunk. Ha tehát ismét megjelenhetne mondjuk néhány száz hektáron a víz ezen a területen, akkor megemelkedhetne a talajvíz, minek eredményeképpen a növényzet gyökere könnyeden elérhetné a földben lévő vizet, és ez azért nagyon jelentős, mert mondjuk 100 esztendővel ezelőtt ásónyomnyira volt a talajvíz. Manapság az egész Alföldön 20-25 méter mélyen van, itt a mi határunkban is 10-12 méter. Tehát esélye nincsen a növényzetnek arra, hogy találkozzon a gyökérzet a talajvízzel.
3: Néhány érdekességet emeljünk ki a könyvből, hiszen a kedves hallgatókat mindig a kulisszatitkok, az érdekességek érdeklik. Megemlítettük a betyárvilágot. Volt itt betyárvilág, és mikor lett vége itt a betyárvilágnak? Milyen híres betyárok fordultak meg a hajdúságban?
4: Nos, hát a betyárvilág egy különösen érdekes szakasza a város történetének. Ma azt mondhatom, hogy néprajztudományban is kuriózumnak számít, hogyha még az élő emlékezetből lehet valóságos betyártörténetet gyűjteni. Pedig lehetett, idős emberek emlékezete megőrizte például egy bizonyos Mocsár Bercinek a nevét, akinek a keresztneve Bertalan volt, a nevét pedig onnan kapta, hogy mocsárban rejtőzködő emberről szólt. De miért volt ő érdekes? Azért volt érdekes, mert amolyan kapszabetyárként élte itt az életét, tehát a betyár társadalom legalsó fokán helyezkedett el, és hát meglopta a helyi társadalmat, minek eredményeképpen a helyiek fülön csípték, és hát amolyan önbíráskodás keretében úgy büntették meg, hogy azt mondták, jól beöltöztetve, hogy amennyiben meghatározott idő alatt körbefutja a város külső útját, ez egy olyan 6-7 kilométeres terület, akkor elengedik a büntetés, nem fog pórójálni, de tekintettel, hogy nem tudta teljesíteni, hanem futás közben meghalt, ezért hát ilyen módon nyerte el a büntetését, de legalább nem lett belőle akasztófa virág, hogy ahogy a népnyelv egyébként ezt tartja. Na csak érdekességét jegyzem meg, hogy ez a fajta önbíráskodási mód az 1950-es években visszatért Hajdúnánason, de máshol is tudunk ilyenről. Például a kolhozosítás térszesítés idején, amikor az embereket erőszakkal próbálták bevinni a termelő szövetkezetekbe, és persze nem mindenki örült ennek, hát oly módon kényszerítették például egyeseket, hogy ilyen futásokat alkalmaztak ellenükben, jól beöltöztetni őket. Egyébként több betyár is szerepel itt a könyvben, akik, hát Vidrószki például.
3: A Vidrószki híres nyája kapcsolatban áll vele?
4: Igen, ugye őról írok itt egyébként.
3: Vidrószki Marci, 1837-1873.
4: Így van, arról van szó, hogy volt idő 19. század derekán, amikor őt egy katonáskodási problémája miatt börtönre ítélték, de valahogy megszökött, és átmenetileg itt vett anyát Hajdúnánás határában, mégpedig a Rétben. Na most, ami hozzáfűzik, az egy különösen érdekes történet, túl azon, hogy itt is elsábította a szép leányokat, egyébként jóvágású férfi volt, de tekintette arra, hogy a hatóság mindenképpen nyomára kíván pukkanni, és miután a lábvilágban, mosávilágban, a nádrengetekben nem találták az utat, ezért úgy gondolták, ha rágyújtják a nádot, akkor benne ég, és akkor megvan oldva a probléma. Ez meg is történt, csak hogy ő ismerte a nádban élő embereknek, a pákászoknak például azt a fortélyát, hogy tudnélik, úgy fognak például, a fákhoz úgy fogott madarat a vízben, hogy lefeküdt hanyatt a vízbe, egy nátszálat vett a szájába, mint egy szívószálat, mint manapság, úgyhogy a nátszál kijön a vízből, azon vette a levegőt, és amikor arra úszott egy vadruca például, akkor megfogta a lábát, és már meg is volt a madár. Na hát ő is ezt a módszert alkalmazta, azaz égett a nád rengeteg, ő hanyatt feküdt a vízben, szájában egy nátszál, és amikor leégett minden, akkor szépen eljött és visszament a vátrába.

0: Mivel a Szent István rádióban beszélgetünk, ejtsünk néhány szót az Isten tenyerén című fejezetről is. Milyen volt a hitvilág a hajdúságban?
1: Ez egy nagyon-nagyon szép korszaka, szakasza ennek a rétbeli világnak. Tekintett arra, hogy a 19. század közepét követően, amikor úgymond megszabadult a rét a vízvilágtól, alkalmassá vált a terület arra, hogy ott anyabirtokok keletkezzenek, hiszen fel is osztották a földeket a igénylő között. Erre a határrésze elsősorban az egri érsekség területére érkeztek ide kitelepített, vagy ide szervezett elsősorban főként dohánytermesztéssel foglalkozó parasztemberek, akik itt vertek tehát tanyát a szószoros értelmében, itt építették fel tanyavirtokukat, állattartás építményeit. Olyan szép eredményeket értek el, olyan sikerre jutottak, hogy a 19. század végétől 20. század elejére már falunyi közösség élt kint a réti határrészen. Annyi tanya volt, hogy szinte utcasorban rendeződtek. És hogy miért Isten tenyerén, ez így jellemezte egyébként a helyi társadalom is, hiszen a Jóisten által megalkotott gyönyörűséges tájban, amit a sima, a Tisza vize simogatott olyan gyönyörűségessé, ami a Hortobágyát teszi hasonlatosra ezt a vidéket, nos hát ők itt értek, és ez leginkább Isten tenyeréhez hasonlított. És ha pedig hozzáveszük azt is, hogy nagyon messze voltak a városra, hiszen 10-12 kilométerre verték fel a tanyáikat, ebből következőleg ők nem jöhettek be csak úgy Isten tiszteletekre, szentmiségre a városba, így hát maguknak kellett megoldaniuk ezt a problémát is, hogyan. Egy feszület, egy 1906-ban állított feszület, az Agócs kereszt alkalmas volt arra, hogy annak a környezetében szentmisét tartsanak pap nélkül. Hát egymás között felolvastak bibliai részleket, de szinte templomi körülményeket teremtettek maguknak Isten szabadagja alatt. Aztán megépítették, illetve a város felépítette számukra 1924-ben az első iskolát. Ekkor kaptak először iskolát, addig analfabetizmus jellemezte az ott élőket, és ebben az iskolában pedig berendezték a templomot, ami azt jelentett, hogy kettős feladatot látott el. Vasárnap ünnepnapokon templomi célt szolgált, egyébként pedig iskolaként működött. Sokát ugye a történelem e fölött is kimondta a végítéletet, minek eredményeképpen az 1960-as évek végére szinte elnéptelenedett a vidék, a tanyákat elkezdték elbontatni, a gyerekeket beszervezték a benti iskolákba, a városba. Az iskola is elnéptelenedett, ebből következőleg a templomnak sem voltak már látogatói, hogy az 1970-es évek derekától végül is igazából élettelenné vált ez.
0: Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta a könyv rövid tartalmát, de hát akiben felkeltjük az érdeklődést, azok olvassák el és ismerjék meg ezt a rétséges hajdúföldet, milyen is volt abban az időben itt az élet. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön képzőművészember is, tehát ha borítóra tekintek, nem véletlenül szerepel az a kép, sem az előborítóján, sem a fedelén a könyvnek, és a hátlapján sem az a kép, ami éppen oda került. Mit lehet tudnunk a borítókról?
1: Nos, arról van szó, hogy amíg a témával foglalkoztam, nem csupán a gondolataimat ejtette rabul a kutatási téma, hanem a lelkemet is. És hát tekintve, hogy alapvetően képzőművész vagyok, ezért esetet vettem a kezembe olykor, leginkább pasztelt, és azokat a tájrészleteket, amelyek megérintettek nagyon, megfogtak engem a látványt, illetve ezeket megfestettem. És miután ezekből is összejött néhány darab, úgy gondoltam, hogy talán a fényképről többet beszélnek. Azért, mert a fényképezőgép egy konkrét pillanatot örökít meg. Ha az ember megfest valamit, akkor talán oda tudja tenni nem csak a saját lelkét, hanem a táj lelkületét is. És azt feltételeztem, hogy ha ilyennekkel is úgymond ékesítem a kötetet, akkor talán olyan nyelven is meg tudom szólaltatni a rétet, amilyen nyelven a betűk nem tudnak elegendő információt nyújtani.
0: Mindez szép pasztelszínekkel, türkiszöld, homoksárga, barna, ékkék, fehér, hogy csak néhány színt a kedves hallgatókkal érzékeltessek.
1: Igen, hát a színek világa, tehát ugye az ember azt mondja, hogy a festő az kivetíti a saját lelkületét, hát miként tudja kivetíteni a vászonra a színek által. És a színek topzódása, amely egyébként ott van a természetben, az embernek ezt csak meg kell látni, föl kell dolgozni, át kell engedni a saját lelkén, és aztán összeáll belőle az a világ, az a képi világ, ami egyébként adott esetben a látványt, a tájat jellemzi. És hát tegyük hozzá, hogy nyilván az alkotó az nem feltétlenül úgy lát, mint az általános szemlélő, hanem azért igyekszik megkeresni a tájban azt a mondandót, amit ő meg akar mutatni, el akar mondani annak, aki majd szemlélni fogja azt a képet.
0: kiknek a figyelmébe ajánlja elsősorban ezt a könyvet, és miért pont éppen most jelent meg ez a rétséges Hajdúföld? Mi az oka a könyv megjelenésének? Van valamilyen különleges apropó?
1: Különleges oka nincsen. Egy jó 2 évnyi kutató munka után mostanra állt össze az anyag, illetve a nyomra is el tudta készíteni. Ez a 2 tényező eredményezte az, hogy most jött ki a nyomdából. De hogy kiknek ajánlhatnám? Én elsőrenden természetesen hajdúnánásiaknak, de itt a Hortobágy környékén élőknek is, hiszen ebből talán jobban meg lehet érteni azt a lelkületet, ami által ide teremtődött a hajdú ember, ami által itt óhajtott generációkon át gyökeret verni. Mert ahogy jeleztem egy korábbi mondatomban, a helyi identitásnak meghatározó része az, ami ennek a városnak a Rét nevű határrészében volt, ami jellemezte ezt a tárt.
0: Ez a kötet már 3. kötet a megjelent könyvei sorában. Készített egyfajta ilyen statisztikát?
1: Több mint 30, 31 néhány.
0: És gondolom van jövőbeli terv, van folytatás, lehet valamit tudnunk már az újabb kutatási területekről?
1: Megérintett most egy téma tekintett arra, hogy 1916-18 között az egész Alföldön szétterült az a székely menekült áradat, akiknek azért kellett elhagyniuk a szülőföldjüket, mert a román katonai támadás miatt vándorbotra volt szükség. Nos, én ennek akkor 2011-ben feldolgoztam a történetét, igen ám, de azért történt az is, hogy ugye első világháborúban vagyunk, pont a kellős közepén a háborúban. A székely 82. gyalog ezredet is mozgatják, csak úgy, mint minden ezredünket a huszárságtól, a gyalogsággal bezárólag, és 1916-ban itt levéltári forrásokra találtam, hogy Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon állomásoztattak több mint 7000 főnyi székely gyalogságot, köztük például Tamási Áronnal, aki egyébként Hajdúdorogon volt elszállásolva, mint 17 éves fiatal legényke. Ez még nem feldolgozott, csak levéltári információim vannak pillanatjának. Úgy gondolom, hogy ezzel egy picit érdemes lenne mélyebben törődni.
0: És a képzőművész énje is aktív, ha fogalmazhatok így, hiszen áruljuk el a kedves hallgatóknak, a hangok már sok mindent elárulnak, a madácsi csergés és a kerti hangulat, hogy itt beszélgetünk a házának udvarán, és egy olyan épület mellett, aminek hamarosan új funkciója lesz. Tehát a képzőművészeti alkotó is nem tétlenkedett, és újabb alkotások születtek a keze munkája nyomán. Milyen alkotások is ezek?
1: A képzőművészet tekintetében csendéletek, tájképek. Az alkotót mindig az fogja meg, ami éppen a látványban érdekes számára. Olyan nagyon tudatosan nem lehet itt tervezgetni, nem is érdemes ezen így gondolni.

0: már az utolsó simítások folynak a munkálatokban.
1: Igen, gyakorlatilag készen van, úgyhogy hamarosan birtokba lehet venni. Még egy-két kovács munkát kell elkészíteni.
0: Azt is önkészíti?
1: Belefér, mert egyik szakmám az, ebből következőleg nem kell mesterembert keresni, hanem magam is el tudom ezeket végezni, mostanában is dolgoztam.
0: Mutatja az ujját most a kedves hallgatóknak, érzékeltessük, tehát a kezén is látható a kezemunkájának nyoma.
1: Igen, hát ugye azt mondták tanáraink egyébként, hogy végezhetünk akármilyen munkát is, nem a kezünket kell félteni, mert azzal csak végrehajtjuk az agy utasítását, az agyunkkal dolgozunk, a kéz pedig az utasítás hajtja végre, ez igaz. Na jó, hát persze a brutálisan nehéz kéz nem biztos, hogy előnyös, de nem árt egyébként a festészetnek az, hogyha az ember használja a kezét fizikai munkára is.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledve térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, a Rétséges Hajdúföld című könyvéhez. Milyen példányszámban jelent meg ez a kiadvány, és hogyan juthatnak hozzá az érdeklődők?
1: 200 példányban jelent meg. Ez egy tapasztalati szám, tekintettel arra, hogy az embernek sajnálattal kell látnia azt, hogy olyan nagyon nem érdeklődnek. Az emberek nem veszik százával a köteteket, így hát igyekszik az ember egy minimális mennyiséget, ami belátható, ami elméletileg talán eljuttatható a lehetséges olvasókhoz. Nem biztos, hogy még ennyi is célba talál egyébként, de engem egy gondolat vezérel, Nagy Ervin nevezető egykori orvosprofesszor, aki csíkszeredai volt, egyik kutatásom során bukkantam egy szép gondolatára, amikor a következőt vetette papírra évszázaddal ezelőtt körülbelül, hogy nem az a fontos, hogy olvassák-e vagy nem, amit írunk, hanem az, hogy valahol le legyen írva, ha már nem emlékeznénk rá. És ez így megnyugtatott engem, és ezt tudomásul kell venni, hogy bizony erről van szó.
0: Elgondolkodtató és sokat megfogalmazó üzenet, sok mindenről beszéltünk. Megfogalmazta azt már önmagának a könyvírásban, a képzőművészetben, a festészetben, és nem utolsó sorban a kovács munkálatokban, a kovács termékek előállításában. Mi a szépség? Ez a komplex egység ugye az ön személyiségében és életében találkozik. Mi jelenti az ön számára ezen tevékenységek szépségét?
1: Azt gondolom, hogy az alkotás maga, ez a két szó, semmi egyéb, hiszen az emberben sok olyan közlendő van, az ilyen magunk fajtában meg talán különösképpen, hiszen adott a Jóisten egy talentumot, ami mindenkinek van, vannak, akik ezt fölismerik önmagukban, vannak, akik soha nem ismerik föl, de egy bizonyos, hogy azzal a talentummal sáfárkodni kell. Nekem a Jóisten megadta azt a lehetőséget, hogy az az egy talentum, az többféle arcát meg tudja mutatni. Elmondjam azt az érdekességet, amin nagyon sokáig vesződtem, hogy tudnék, ha a Jóisten felé el kell majd számolnom egyszer, hogy most akkor én hogy sáfárkodtam azzal, hogy én kutató vagyok, tudományos munkát végzek, kovács vagyok, vagy képzőművész, vagy vajon hogy számolok el, hogy én egyiket sem, és akkor egyszer azt mondta egy barátom, akinek ezt elkeseregtem, Józsi, neked ezen soha nem kell többé keseregned, mert ez mindegyik ugyanaz, ugyanannak az egy talentumnak a megnyilvánulása. Na hát én ettől nagyon-nagyon megnyugodtam, mert azt gondoltam, hogy akkor talán. És hát az a helyzet, hogy mindig emlékezem én azokra az őseimre, akiknek a gyökereiből sarjadhattam magam is. Többek között az Alexandro Boscóra neve alapján jelzi egyébként, hogy itáliai származású volt. Őt Mátyás király hívta az udvarába, tekintettel arra, hogy ő egy nagyon értékes ember volt, mégpedig miniatűra festő, mindazonáltal remekül értett a kódexek gondozásához, kezeléséhez, és hát ne feledjük el, hogy Mátyásnak ugye a pápa után a világon a legnagyobb kódex gyűjteménye volt. Nos, hát ezt az ősömet tette meg, és ezért hívta ide ebbe az országba, hogy ő kezelje, gondozza ezt a gyűjteményt, és hát, mint mondtam, festőművész volt. És hát én merem feltételezni, hogy az a tudásérték, az a képesség valóban genetikailag talán megyen tovább. Egy bizonyos, hogy a Boszkó vonalon nagyon sok művész van, meg nagyon sok pedagógus, mert egyébként a felesége pedig tanító volt. Különben egy település ma is őrzi a nevüket, hiszen abban az időben nem fizetést adtak a munkáért, hanem egy települést, ez Kárpátalján, Bocskó nevezetű hely, ami a őseimnek a nevét viseli, és meg kell mondjam, hogy igen, nagyon büszkén gondolok rá, és jártam is már ott egyszer, tehát hál' Istennek sikerült megtekintenem a helyet, ahonnan az ősök elszármaztak. Azt gondolom, hogy mindaz, ami az őseimben együtt megvolt, az talán a leszámozókban is így vagy úgy előbukkan. Én úgy számolok és úgy számolok el magam felé, hogy ezekkel a kis tehetségelemekkel én szolgálok az őseim felé is egyéb iránt, és persze igyekszem példát is mutatni az én gyerekemnek is, hogy van

0: út, mindig meg lehet találni egy utat, amin érdemes menni, és abban értelmet lehet találni.
1: Buckó Józsefnek köszönöm szépen, hogy beszélgettünk a Rétséges Hajdúföld című könyve kapcsán. Köszönöm a Rétséges és Madácsi Csergős beszélgetést önnek, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Idén 23 éves papi szolgálatát ünnepli Juhász Imre atya, a New Jersey állambeli Passaiki Szent István Római Katolikus Magyar Templom plébánosa. Februárban ünnepelte pappá szentelésének 23. évfordulóját Juhász Imre atya, akivel ebből az alkalomból beszélgett.

Budapestről került latin-amerikai missziós szolgálatba a 2000-es évek elején, majd az Egyesült Államok New Jersey államában folytatta lelkipásztori tevékenységét a magyar közösségben a New Brunswick-i Szent László plébánián és a New York-i Szent István templomban, amelyet Timothy Dolan bíboros, New York-i érsek a 2014-ben meghirdetett egyházmegyei templom bezárási hullám során bezáratott. Azóta a New York-i magyar katolikus közösséget új otthonukban a manhattani Upper East Side-on, a Yorkville-i Szent József templomban szolgálja Csete István atyával együtt. 2024-től a Passaic-i Szent István római katolikus magyar templom plébánosa is lett. Három nyelven, magyarul, angolul és spanyolul végzi lelkipásztori tevékenységét e három templom különböző nyelvű közösségeiben. Hallgassák meg Juhász Imre atyával készített beszélgetésünket.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Juhász Imre atyát, aki az Amerikai Egyesült Államokban, New Jersey államban a Passaiki Szent István magyar plébániának a vezetője.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Kedves atya, egy jeles évforduló alkalmából beszélgetünk. Február 22-én ünnepelte papá szentelésének 23. évét. A Vatikáni Rádió hallgatóinak mit emelne ki ebből a 23 éves szolgálatból, a papi örömök közül? Melyek voltak azok a legjelentősebb momentumok, amik szívének örömet okoznak?
1: A papszentelés nem csak szimbolikus, inkább jelentős esemény az ember, főleg a papnak az életében, hiszen ekkor gondolja végig az elmúlt életét. Tulajdonképpen egy olyan mérföldkő, amikor egy kicsit meg lehet állni, vissza lehet fordulni, és megnézni azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak voltak az elmúlt úgymond 23 év során. És ilyenkor persze kiemelkedőek az örömteli, az igazi papi örömek, de amikor az emberi visszafordul, akkor azt is észreveszi, hogy ami nehézség volt, az is már megváltozott, átváltozott, mintha már az is öröm lenne, hiszen azért, hogy ezt is a Jóisten segítségével meg lehetett csinálni, és átalakul minden élmény. Még a rossz is valóban jóra fordulhat.
0: Mit emel neki? 23 év az azért jelentős, több mint két évtized. Nyilván jelentős állomások voltak ebben a 23 éves szolgálatban.
1: Valóban voltak nagy változások, olyanok, amit az ember előre el se képzel. Ugye, amikor egy fiatalt pappá szentelnek, akkor nagyjából úgy elképzeli az életét, hogy az hogyan fog megvalósulni. Először elkezdi káplánként, majd plébános lesz, talán egy kis vidéki faluba, és végén eljut a városba, talán még az esperességet is eléri. Hát az én életemben ez kicsit másként alakult, mert itt a földrajzi helyek határozták meg a nagyobb változásokat, főleg az, hogy elkerültem az amerikai kontinensre, és még azon belül is voltak változások környezetben, illetve közösséggel kapcsolatban.
0: Imre atya 6 évig szolgált Mexikóban lelkipásztorként, mondhatjuk úgy, hogy misszióban. 14. Leó több mint két évtizedes latin-amerikai lelkipásztori missziós tapasztalattal érkezett a pápai székbe. Mit emelne ki Imre atya ebből a 6 éves szolgálatból? Mondjuk mi az, ami nagyon jelentős különbséget jelent egy európai, magyarországi lelkipásztori szolgálatban és egy latin-amerikaiban?
1: A tapasztalatom az volt, hogy a kétféle gondolkodásmód, érzelem, viselkedés kultúrában nagyon eltérőek vagyunk. Az első, ami legfontosabb, hogy meg kell tanulni spanyolul ahhoz, hogy az ember megérezze, milyen a latinó lelkület. A másik az, hogy ott helyben élni, felvenni a közösségnek az életét, velük együtt lélegezni, és valóban egy egész más környezetet tapasztalnak az ember. Amit én észreveszek, hogy ugye most éppen az Egyesült Államokban úgymond internacionálisak az egyházmegyék, ami azt jelenti, hogy a világnak nagyon sok helyéről érkeznek papok, különböző színűek, nyelvűek. És amikor összekerülünk egy ilyen papi társaságba, közösségbe, akár lelki gyakorlaton, már ott rögtön észre lehet venni, hogy ki az, akinek latinó lelkülete van. A papi összejövetelek alkalmával veszem észre, hogy akik ugye spanyolul beszélnek, latinok, latin közösségbe szocializálódtak, azok rögtön egymásra találnak, és ahogy mondják, félszavakból is megértik egymást. Püspökkel való találkozás is, amikor elmondta, hogy ő már 10 éve mexikói közösségbe dolgozik, az ő pasztorációjukat látja el, akkor érezni, hogy megértjük egymást. Rögtön szavak nélkül, és valóban egyből jóba leszünk.
0: Igen, valójában az ember úgy érzi, hogy a latin-amerikai kultúrában az embereknek a szíve sokkal nyitottabb, az összefogás, az egymás segítése ugye a nehéz helyzetek következtében is. Az emberek egymáshoz való közelsége egészen más a mi mondjuk nyugat-európai, inkább intellektuális, a fejünkben élünk megközelítéshez képest.
1: Úgy érzem, hogy azért, mert ők valahogy közelebb élnek a természethez, sokkal egyszerűbbek. Az iskolázottságok is jóval alacsonyabb, és egész másként közelítik meg a hitet és az emberi életet. Számomra nagy megdöbbenés volt a velük való találkozás, hogy ők hogyan élik meg a világnak a dolgait. de sokkal nagyobb ez egyszerűség az, ami látható bennük. Valahogy a világlátásuk olyan, ami a úgymond már nagyon civilizált embereknek nincsen meg. Ennek a kifejtéshez most elég nehéz, ezt érzésekben lehet inkább megérteni, vagy elmondani.
0: Ebből a 6 éves missziós tapasztalatból mi volt az, ami a szívét leginkább megérintette?
1: A hívekkel való együttlét, amikor valóban megosztották az örömüket, meg a bánatukat. Úgymond papként én voltam az elsőknek elmondták, hogy segítséget kértek különböző nehéz helyzetekben. És valahogy mindig meg tudtuk oldani békességesen a dolgokat, és a tapasztalatom az volt, hogy a közösség az valóban fejlődött és növekedett. És volt bizalmuk a pap iránt.
0: Mivel missziós terület, az ember úgy érzi, hogy evangelizálás is hozzátartozik ehhez a tevékenységhez. Mexikóban szükség volt az evangelizálásra, vagy valójában az emberek még sokkal közelebb állnak a hithez?
1: A hithez egész másként állnak hozzá, hiszen nem annyira iskolázottak. Ez azt jelenti, hogy a hitet se úgy ismeri, mint mondjuk egy európai, főleg egy magyar ember, vagy egy magyar gyerek. Akik valóban alapos hitoktatást kapnak, nagyon jól ismerik a Bibliát. Ott a legegyszerűbb módon ismerik csak, és gyermeki módon állnak hozzá. Ott valóban látszódik az, hogy az a bizalom, az az önátadás, és örülnek neki. Úgymond ott nem okoskodnak, hogy majd elmagyarázzák, hogy hoznak különböző bibliai idézeteket, hogy az ő saját életüket igazolják vele. Egyszerűen egy gyermekként elfogadják a tanítást.
0: Úgy érzem most, ahogy beszélgetünk, hogy amikor Mexikóról vagy erről a lelkipásztori tapasztalatról beszél, akkor tényleg nagy örömöt érez, és ez érződik a beszélgetésben is, hogy ez egy nagyon pozitív, nagyon szívmelengető tapasztalat volt az életében a 23 éves papi pályáján.
1: Valóban így igaz, hiszen az Egyesült Államokban is úgy kerültem át, hogy nem csak a magyar közösséget szolgálom, hanem majd a latinó közösséget is. Ugyanúgy találkozom latinókkal, sőt, itt azért még inkább kinyílt a világ, mert nem csak mexikóiak vannak, hanem a Dél-Amerikának mindenféle közössége és nemzete. Nagyon gyakran hívnak, főleg gyóntatni, vagy különböző programoknak a megszervezésére. Mindig szívesen megyek, és vállalom az ő pasztorációjukat. Ami azt jelenti, hogy elég mobilis vagyok, hiszen több városba, több különböző közösségben is tartok kisebb lelki gyakorlatokat, elmélkedéseket, sokszor gyóntatást, illetve meghívnak az ő ünnepeikre is, amelyben mindig szívesen részt veszek.
0: Miben különbözik mondjuk ez a latinó pasztoráció itt az Egyesült Államokban a mexikóihoz képest?
1: A környezet egészen más. Az Egyesült Államokban nem is azt mondom, hogy több a szabály, de a szabályokat be kell tartani. Mexikóban jóval egyszerűbb volt, hogyha ünnepet akartak rendezni, nem volt közösségi ház, hanem egyszerűen lezárták a házuk előtt az utcát, mindenki elkezdett főzni, és az ünnepséget ott az utcán tartották meg. Itt az Egyesült Államokban már azért szigorúbbak a rendek, itt kell külön szalont bérelniük, ahol össze tudnak jönni, viszont megmaradt az, hogy a közösség felajánlása által jönnek létre a különböző események. Akár egy esküvő, kényszerárnyos, mikor valamelyik kislány 15 éves lesz, akkor nem a család fizeti ki a teljes költséget, hanem úgymond padrinok, keresztapák, keresztanyák révén, akik külön hoznak egy-egy tál ételt, az italról gondoskodnak, illetve a ünnepi helynek a kifizetéséről. Tehát a közösség így ebben nyilvánul meg, hogy közösen viselik egymásnak a terhét.
0: Ezek a tapasztalatok, amiket a latinó közösségben szerzett, hogyan gazdagítják ezt a lelkipásztori utat, a személyes életútját?
1: Így végig gondolva, tulajdonképpen az örömnek az érzése az, ami bennem van, hogy szolgálhattam őket, és szolgálom őket. Persze el kell mondani, hogy azért volt sok nehézség, de tényleg így visszafordulva már minden egészen más fényben ragyog.

0: És azért említsük meg azt is, hogy jelenlegi szolgálatában a magyar közösséget is ellátja. Ez nyilván nem egy annyira fejlődő vagy növekedésben levő közösség, mint mondjuk a latinó közösség továbbra is az Egyesült Államokban. Melyek a különbségek?
1: Tapasztalatom szerint az Egyesült Államokban tulajdonképpen három magyar helyen misézek, New Brunswickon a Szent László templomban, Passaicon a Szent István templomban, illetve Manhattanben, New York államban, ott már nem a magyar templomban, mert azt már 11 pár éve bezárták, de egy német templom ad helyet otthont a magyar közösség számára, és itt viszont a tapasztalatom az, hogy egyre kevesebben mennek el a templomba, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor igazán nem egy fejlődő, hanem egy visszafejlődő közösségről beszélhetünk.
0: Ez egy természetes folyamat, vagy ez leginkább mondjuk a társadalmi környezet hatása is?
1: Teljesen természetes. Végignézve a templomoknak a történetét, a templomoknak a közösségét mindig a migránsok adták. Azok az emberek, akik kijöttek Magyarországról különböző okok miatt. Kezdve a 20. századnak a legeleje, amikor hát ugye a 1,5 millió kitántorgóról beszélünk, az első világháború után menekültek, a második világháború után menekültek, aztán a kommunizmus alatt, és ezeknek a templomoknak a hívei tulajdonképpen a kivándorlók voltak. A kivándorlási hullámok megszűntek, mióta szabaddá vált Magyarország, úgymond a gazdasági kivándorlók vannak többségben, akik nem a jóistent keresik, hanem inkább a jólétet és a gazdagság miatt vannak itt. Nagyon sokan jönnek ki még így is Magyarországról, de ők nem azok, akik a templomokat látogatnak.
0: Manapság azok, akik Magyarországról ide jönnek élni az Egyesült Államokban, ők nagyon sok esetben például a karrierjüket folytatják itt, tehát megbízatást kapnak, hogy itt dolgozzanak, nem tudom. Nyilván ez esetleg a New Jersey magyar közösségre talán nem annyira vonatkozik, mint például Kaliforniában, Mauro szatyánál, ahol ugye a Szilícium-völgyben nagyon sok magyar jön ki dolgozni, és folytatják a karrierjüket. Mennyire látszik ez, vagy mennyire van ez így a New Jersey magyar közösségekben, vagy akár New Yorkban?
1: Valószínűleg így van. Pontosan nem tudom megmondani, de vannak adatok arról, hogy milyen nagy számban élnek magyarok New Jersey-ben, tehát Közép-Jersey-ben, és hogy mennyire kevés a templomban járók aránya. Valószínűleg itt is ez lehet, hogy nem igazán a templomi, egyházi célra jönnek ki az emberek, hanem valóban a jólét, a megélhetés miatt, illetve talán ez jellemző a társadalmainkra, hogy egyre inkább elhagyják a hitüket és a világi dolgok. A gazdagság és az anyagiak felé fordulnak. Esta tristeza
0: mía. Hogyan lehetne ezeket az embereket úgymond ilyen második evangelizációval közelebb hozni az egyházhoz?
1: Emlékszem, hogy Cserháti Ferenc püspök atya mondta, hogy mennyire fontos az evangelizációnak az az első lépcsője, amit tulajdonképpen a magyar közösségekben teszünk. Ez azt jelenti, hogy amikor van magyar rendezvény, akkor a pap is elmegy oda, jelen van rajta, esetleg a munkájával támogatja azt. Ugye New Brunswickon volt lehetőségem arra, hogy a magyar közösségeknek tagja legyek, részt vegyek bennük. Próbáltam én is jelen lenni, de sajnos nem tapasztaltam a megtéréseknek a sokaságát.
0: Most az interjú végén mi az, ami az eddigi 23 éves lelkipásztori tapasztalatából a jövő felé indítja? Mi az, amit magával visz a következő 23, illetve reméljük, hogy még sokkal több év lelkipásztori szolgálata felé ebből a nagyon gazdag papi életútból?
1: Úgy érzem, hogy nagy szükség lenne megtervezni, elgondolni, vagy megálmodni a jövőnket. Hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani. Tulajdonképpen azt, hogy nem csak azt, hogy mi hogyan képzeljük el az egyházat, hanem valóban megismerni azt, hogy a Jóisten milyennek álmodta meg az egyházát, hogy ő milyennek szeretné. Hogy ne a mi elgondolásunk valósuljon meg, mert lehet, hogy nekünk is vannak vágyaink, szép vágyaink, de nem biztos, hogy egyezik a valósággal, a kivitelezhetőséggel. Ezen talán a legjobb kifürkészni, megismerni Isten akaratát, hogy ebben a megváltozott világban, a megváltozott körülmények között mi hogyan tudnánk valóban tökéletesen átadni a krisztusi üzenetet és a keresztény egyházi közösséget megvalósítani.
0: Imre atya a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is további isteni áldást kívánunk a lelkipásztori szolgálatára és a magyar közösségek ápolására. Isten áldja, nagyon szépen köszönöm az interjút.
1: És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Juhász Imre atyával, a passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosával készített interjúnkat hallották.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Blaskó Mária, faluvégi Mária kép. Faluvégén áll a szent kép, Szűz Mária képe, dal és illat lengi körül, stúlvilági béke. Boldog asszony édesanyánk, ő az Isten anyja, kis Jézuskát az ölében szeretettel tartja. Szegény, árva, elhagyatott, leborul előtte, s könnyebbülve új reménnyel távozik el tőle. Találnál a vígasztalást minden szerencsétlen, könyörögő mindenkiért ott a falu végen.
1: Blaskó Mária, a faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondta el. Blaskó Mária, tanárnő, írónő Lugoson született 1891. szeptember 20-án, tanulmányait Temesváron, Kalocsán és a Budapesti Szakrakör Intézetben végezte. Előbb tanítónőként dolgozott, majd Temesvárott volt polgári iskolai tanárnő. Budapesten ismerte meg Bíró Ferencet, akinek lelki gyermeke és munkatársa lett. 1918. szeptember 1-től a SZÍV belső munkatársa volt, ő indította és szerkesztette a lap gyermekrovatát. A SZÍV Gerda Egyesület központi titkáraként is dolgozott, gondolkodott, hogy belépjen-e a Jézus Szíve népleányok társaságába, azonban mégis világi maradt, ezáltal az írással és a SZÍV Gerdával foglalkozott élete során. Több előadást és tanfolyamot is tartott, ő szervezte meg a Szívhetek nevű papoknak és tanítóknak szóló lelki gyakorlatokat a Budapesti Jezsuita Központban. 1925-ben hozta létre a Jézus Szíve szolgáló női társulatot, amely lelki segítséget nyújtani volt hivatott. Javaslatot tett egy központi szívgerdahelyez felállítására is. A második világháborút követően kivándorolt nyugatra. Ő írta a Hozsanna 156 és 280 perel énekét. Nyugat-Németországban hunyt el 1956. május 26-án.

0: A nap imája.
1: Ó Istenem, a jövőbe pillantás félelemmel tölt el. De miért is kellene elmélyednem a jövőben? Csak a jelen pillanat drága nekem, hisz lehet a jövő nem is látogatja meg lelkem. Az elmúlt időn nincs hatalmam, hogy megváltoztassam, javítsam, vagy bármit hozzáadjak. Ezt sem a bölcsek, sem a proféták nem tudták megtenni. Istenre bízom hát mindazt, amit a múlt magával vitt. Ó jelen pillanat, csak te vagy egészen az enyém, minden erőmmel óhajtok veled élni. Bár kicsi és gyenge vagyok én, minden hatóságot, kegyelmét adott nekem mégis. Bízva tehát irgalmadban, az élet útját kisgyermekként járom. Szívem, mely a te nagyobb dicsőségedet óhajtja, néked minden nap újra felajánlom.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló lánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdve.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Tenyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jamarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szemináriumból az elmúlt hétvégén az Egri Bazilikában. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott, az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe ez, Isten iránti hálával van tele a szívünk, hogy adott nekünk egy papot és két diakónust. Tenyekések köszöntötte a családtagokat is, akik eljöttek Lengyelországból és Budapestről. Az evangéliumot követően a Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szeminárium előjárói szólították a szentelendőket, és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is, az érsek megköszönte az érseki papnevelő intézet és a Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szeminárium, valamint a hittudományi főiskola rektorának és előjáróinak, a spirituális atyáknak, a tanároknak, valamint a szentelendők hivatásában szerepet játszó minden papnak és Krisztus hívőnek jó példáját, imádságát és áldozatát. A szentelendők annak jeléül, hogy kizárólag Istennek akarnak élni és meghalnak a világnak, arcra borultak az oltár előtt. Tenyák Csaba érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai pedig kézrátétellel fogadták be az új áldozópapot az egyházmegye papi közösségébe. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. A szertartást élőben közvetítette rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján, ahol így visszanézhető. Háladó ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek és az Egri Főegyházmegye papjai Kladiva Imre pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából az Eger Lajosvárosi Szent Lajos Király templomban tegnap. A szentmise kezdetén Kósede plébános hálát adott a teremtőnek az ünnepeltért, valamint köszöntötte a gyémántmisés jubiláns 102 éves édesanyját, aki szintén részt vett a szertartáson. Ezután az Eger Lajosvárosi plébánia egyházközségének tagjai, fiatalok és idősek egyaránt köszöntötték az ünnepeltet. Majd Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa tolmácsolta 14. Leó pápa apostoli áldását, ezt követően a jubiláns megáldotta a gyémántmisés kelyhetés paténát. A szentbeszédet Kovács József Krisztián Jásza alsó szentgyörgyi plébános mondta, akinek pappá szentelése után Imre atya principálisa volt, káplánként Jásza Pátin 4 évig szolgálhatott mellette. A jubileumi szentbeszéd felidézte Klavida Imre atya életútját, aki 1942-ben Besenyőtelken született mélyen vallásos családban. Gyermekkorát a család kitelepítésének nehézségei is meghatározták. Tanulmányait a Szentendrei Ferences Gimnáziumban és az Egri Hittudományi Főiskolán végezte, majd 1966. június 19-én szentelték pappá. Káplánként több településen szolgált, majd plébánosként Abátszalókon, Jásza alsó Szentgyörgyön és Jásza Pátiban végzett áldozatos lelkipásztori munkát. Emellett esperesi feladatokat is ellátott, számos káplán papi hivatásának kibontakozását segítette, és jelentős szerepet vállalt templomok, egyházi épületek felújításában. A szónok a gyémán szimbolikájával párhuzamba állítva a papi hivatás megtörhetetlenségét, tisztaságát és hűségét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a pap legfontosabb feladata embernek lenni az emberek számára, Krisztus hiteles tanújaként szolgálni, valamint imádságban hordozni az egyház és a jövő papi hivatásainak ügyét. A hiteles papi élet nem önmegvalósítás, hanem önátadás, amelynek középpontjában mindig Krisztus áll, mondta. A szentbeszéd külön kitért a papi hivatás felelősségére és hitelességére. Elhangzott, hogy a papok életére az emberek mindig figyelnek, ha a hibák gyakran nagyobb nyilvánosságot kapnak, mint a csendes áldozatos szolgálat. Éppen ezért a lelkipásztornak szavaiban és tetteiben egyaránt Krisztust kell képviselnie, hiszen szolgálata nem önmegvalósítás, hanem küldetés. Kovács József kiemelte, 60 évvel ezelőtt Krisztus Imre atyát is kiválasztotta és meghívta a papi szolgálatra, és ő igent mondott erre. Imre atya azóta számos közösségben, családban és élethelyzetben vált Krisztus küldöttévé, legyen szó a szentségek kiszolgáltatásáról, hitoktatásról, vagy a mindennapi emberi kapcsolatok ápolásáról. A jelenlévők nevében úgy fogalmazott, sokak számára ő volt az az ember, akit Krisztus küldött közéjük, hogy szolgálatával, példájával és jelenlétével kísérje őket életük útján. A jubileum alkalmat adott arra is, hogy a jelenlévők imádságban hordozzák a papokat, szerzeteseket és a jövő hivatásait. A szónok hangsúlyozta, Krisztus Egyháza mindenkorban új munkatársakat hív szolgálatába, ezért a papi hivatásokért mondott ima a jövő építését is jelenti. Különösen megható pillanat volt, hogy az ünnepségen jelen lehetett Imre atya 102 éves édesanyja is, aki 60 évvel fia pappá szentelése után ismét részesülhetett papi áldásában. A szónok ezt a találkozást Isten különleges kegyelmének nevezte. A szentbeszéd végén egy tanulságos történet hangzott el arról, hogy minden embernek azzá kell válnia, amire Isten meghívta. Ahogyan az árvácska virág nem akar más lenni, mint aminek teremtették, úgy Imre atya is hűséges maradt papi hivatása az egész életében. A közösség hálával mondott köszönetet Imre atyának 6 évtizedes szolgálatáért, hűségért és példamutató életéért, kérve Istent, hogy továbbra is tartsa meg őt erőben, egészségben és szeretetben. Kladiva Imre atya meghatottan mondott köszönetet a szeretet és az elismerés számos megnyilvánulásáért. Kiemelte, hogy mindenek előtt Istennek ad hálát a papi hivatásért és a mögötte álló 60 év kegyelmeiért. Az ünnep végén gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlévőket, majd szeretett vendégséggel zárult a program. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én, csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebészen-Kúti nemzeti kegyhelyen. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kós Ede egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgathatják meg a jelenlévők 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei szentírási mottoja az kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délután 00:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorát tekinthetik meg. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között lesz idén az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, az egyik legnagyobb katolikus ifjúsági esemény az országban, több száz 16-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. A rendezvény keretében lesznek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, emellett koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalók ifjúsági találkozóra és lelki gyakorlatra önkénteseket is keresnek. Feladatok, amikben számítanak rájuk: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, valamint önkéntes igazolást azoknak, akiknek szükségük van rájuk. Emellett kis csoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. A program keretében július 17-én pénteken lesz a véradás szalókon 14 és 17 óra között majd. Az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten természetesen, de a tapasztalat, hogy az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget is adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás, ahogy említettük, ingyenesen elérhető. Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Műsorajánló.
5: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató, vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Elvetették szertartását és szövetségét, amelyet atyáinkkal kötött, és az isteni törvényeket, melyeket lelkünkre kötött. Ezért haragudott meg az Úr oly nagyon Izraelre, és eltávolította őket színe elől. Isten különös törődésének és szeretetének jele, ha bűnös gyermekét, aki megszakította és elvetette a vele való szövetséget, olyan helyzetbe juttatja, ahol már nem hazudhat tovább önmagának. És ez nem csupán az egyén életére, hanem egy közösség, nép, ország sorsára is érvényes. Izrael deportálása az utolsó esély a nép megmenekülésére. Isten sokáig, mintha tétlenül szemlélné törvényszegéseinket és hűtlenségünket. Védi jó hírünket, finom, gyöngít szeretettel palástolja szégyenünket. Mintha abban bízna, hogy szabadságunk titkában észrevesszük ezt a nagy szeretetet, és észbe kapunk. Azonban rendszerint nem így szokott történni. Durvábbak, érzéketlenebbek vagyunk, hogy ne élnénk vissza ezzel a kímélő szeretettel, s ne válnánk elbizakodottá, hogy lám, az Úr velünk marad, bármit teszünk is. Ekkor aztán megengedi, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, ahol a maga gyalázatos valóságában kell felismernünk, amire hiába figyelmeztettek jó akaróink. Szégyenletes hűtlenségünket. Mivel szentségtelenül éltünk, hát szentségtelen helyre vezet, hogy ne hazudhassunk tovább önmagunknak. Mivel bűnök rabságában éltünk, külső, látható megkötözöttségek rabságába kerülünk, hogy saját szemünkkel lássuk azt, amit lelki szemünkkel meglátni nem akartunk. Bárcsak ekkor megállnánk a lejtőn, és kívánkoznánk haza, s indulnánk, hogy kegyelme vonzásával előbb önmagunkban, majd környezetünkben nekiálljunk felépíteni az új Jeruzsálemet, amelyben már Isten irgalma ragyog be mindent. Izrael nagysága, hogy merte történelmét saját bűneinek, törvényszegéseinek szempontjából is nézni. Tudja ebben követni őt az új Izrael, Krisztus egyháza, ez a szeplő nélküli titokzatos test, mely tagjaiban, bennünk, még sokszor a bűn roncsolását szenvedi.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježíš povedal svojim učeníkom: nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vidí smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: dovoľ, vyberiem ti smietku z oka a ty máš oku v brvno. Pokrytec, vychoď najprv brvno zo svojho oka, potom budeš vidieť, budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata. Počuli sme slovo Pánovo.

0: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
1: Nakriszári szárem pekávreszte, keten a kriszin pete palatut mende. Szoszka kriszasza tume kriszin, kaszavasza kriszapa, vitume kriszin. Szoszka pírasza, muszirárasza, kaszavasza muszirin tuke. Szosztardikhez, ande káver manuseszki jág oszulum, kanande tyiri jág, csiles száma o kilo. Szársaj phenes, tyámá leszke, ke mukla vávri andatyi jág oszulum, kanande tyiri jág, kiloszi. Nacsácsó manus, majangla leávri o kilo andatyiri jág, ha? Palakodi, sáj lesztú ávri, andale amálesko jág oszulum.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Mórusz Szent Tamás, vértanú. Mórusz Szent Tamás csodálatos ember, Anglia Lord kancellárja, jeles író volt. Egyike a legrokonszenvesebb szentjeinknek. Londonban 1487. február 7-én született. Apja londoni bíró volt, s fiát az Oxfordi Egyetemre küldte. 23 éves korában Tamás már ügyvéd, 26 éves korában a parlament tagja volt. Nagy barátja a humanista Erasmusnak. Angol és latin költeményeket írt. Sokáig mégis pap akart lenni, de amikor meggyőződött arról, hogy nincs papi hivatása, házasságot kötött. Három lánya és egy fia született. Ideális családi életet éltek. Minden este közösen olvasták a Szentírást, minden nap szentmisét hallgattak, és Tamás elimádkozta a Szűz Mária kis zsolozsmáját is. A szegényeket mindig segítette. Mindössze 6 évi házasság után 1511-ben meghalt felesége, és 4 kicsi gyermekkel egyedül maradt. Néhány hét múlva újra házasodott. Sokan ezt rossz néven vették tőle, de mit is kezdhetett volna ez a fiatal, annyira elfoglalt politikus és tudós 4 kicsi gyermekkel? Második felesége özvegy volt, és 7 évvel idősebb nála. Hogy férje művészi hajlamainak kedvében járjon, megtanult hárfán és lanton játszani és fuvolázni. A gyerekek is jó édesanyára találtak benne. 1509-ben 8. Henrik lett az angol király. Kezdetben kitűnő uralkodónak látszott. A Luther Márton ellen írott írásával kiérdemelte a pápától a Defensor Fidei, azaz a hit védője címet. 1522-ben azonban beleszeretett Bólen Annába. Minden áron válni szeretett volna törvényes feleségétől. A pápa ezt nem fogadta el. Henrik, hogy ügyét diadalra juttassa, Mórusz Tamást kinevezte Lord kancellárrá, azt remélve, hogy népszerűségével és az ő népszerűségének segítségével mindenkit megnyerhet. 1532. május 16-án Mórusz azonban lemondott magas tisztségéről, mert lelkiismerete nem engedte, hogy továbbra is szolgálja 8. Henriket. Nem támogatta a király válását, valamint az sem, hogy ő legyen az angliai egyház feje. Ezzel elvesztette jövedelmét, és mert sohasem volt hajlandó hivatala révén meggazdagodni, a család szükségbe került. El kellett bocsátaniuk az alkalmazottakat, és a legszűkösebb módon éltek, de lelki nyugalmát megőrizte most is. Ha nem megy másképpen, vesszük a koldús tarisznyát, házról házra járunk, és énekeljük a Salve Reginát. Így együtt maradhatunk, és együtt örülhetünk, mondotta derűsen övéinek. Másfél évig teljes visszavonultságban csak írói munkájának élt. A király közben elvette Bólen Annát. Mórusz nem ment el, a koronázására pedig hívták. A király dühöngött a sértés miatt. A király minden alattvalójának esküt kellett tennie, hogy Henrik új rendelkezéseit, az új egyházi állapotokat elismeri. Mórusz nem tette le az esküt, s így a Towerbe a hírhet börtönbe

0: önbezárták. Fogságát úgy fogta fel, mint Isten küldte alkalmat a szemlélődő életre. Éhséget, hideget ebben a szellemben tűrt el. Kezdetben a család, és főleg kedves leánya Margit gyakran meglátogathatta. Fogsága mind szigorúbb lett, megtiltották a látogatást is. 1535-ben Móruszt törvény elé állították. Ítélete elintézett ügy volt. Július 6-án vitték a vesztőhelyre. Mint mindig, most is nyugodt volt és derűs. Vejét arra kérte, adjon a hóhérnak egy aranyat. A hosszú fogság elgyengítette, úgy kellett fölsegíteni a vérpadra. Elimádkozta Mizerére Zsoltárt, és a végén megölelte a hóhért. Szemét saját maga kötötte be, és odahajtotta fejét a tönkre. Barátjával és sorstársával, Fischer Bíborossal együtt 1886-ban boldoggá avatták, majd 1935-ben, pontosan 400 évvel haláluk után szenti avatták. Írásából egy gondolatot: Uram, adj nekem humorérzéket, add meg a kegyelmet, hogy értsem a tréfát, hogy így az életben egy kis boldogságom legyen, és másnak is továbbadjak belőle. Mit kérünk Istentől Fischer Szent János és Móruszt Szent Tamás ünnepén a Szentmisében? Istenünk, Te a vértanúk halálában mutattad meg egyházadnak a hit legszebb példáját. Fischer Szent János és Móruszt Szent Tamás közbenjárására add, hogy hitünket ne csak szóval, hanem életünkkel valljuk és tanúsítsuk. Móruszt Szent Tamás az angol katolikus egyház és az ügyvédek égi pártfogója.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Télidőben. Kedves hallgatóink, ma június 22-én Paulina napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Latin eredetű név a Paula továbbképzése, jelentése kicsi, kistermetű. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Nézzük, kik születtek június 22-én a történelem folyamán. 1399-ben született Erzsébet Jagelló litván nagyherceg, második Ulászló néven lengyel király és első Anzsú Hedvig lengyel királynő egyetlen gyermeke. 1767-ben született Wilhelm von Humboldt, porosz államférfi, korszakalkotó nyelvész, esztéta. 1784-ben látta meg a napvilágot Kerekes Ferenc magyar matematikus, református főiskolai tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1882-ben született Somjó Zoltán magyar költő, műfordító. 1887-ben született Julian Huxley, angol biológus, zoológus, szakíró. 1913. június 22-én született Vörös Sándor, Kossuth és Baumgarten díjas magyar költő, író, műfordító, filozófus, irodalomtudós, muzeológus. 1922-ben született Fári István, magyar-amerikai matematikus. 1947-ben született Nógrádi Gábor, magyar költőíró, újságíró, hangjáték, tévéjáték és filmforgatókönyvíró. 1948-ban ezen a napon született Cserháti Zsuzsa, Emerton díjas magyar énekesnő, előadó művész. 1949-ben született születésnapját ünnepli Meryl Streep, háromszoros Oscar-díjas és nyolcszoros Golden Globe-díjas amerikai színésznő. Most nézzük, kik hunytak el június 22-én a történelem folyamán. 1962-ben hunyt el Urai Tivadar, Kossuth-díjas magyar színész. 1969-ben halt meg Judy Garland, amerikai énekes színésznő, Golden Globe és többszörös Grammy-díjas énekes színésznő, legismertebb szerepe a Dorothy az Óza csodák csodája című filmből, Liza Minnelli édesanyja volt. 1976-ban távozott közülünk Csík Tibor, magyar ökölvívó, olimpiai bajnok. 2013-ban halt meg Lohinszky Lórend, erdélyi magyar színművész. 2020-ban ezen a napon hunyt el Joel Schumacher, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és producer. Horvátországban az antifasiszta harc emléknapja a mai, a horvát antifasiszta partizánok felkelése a német és az olasz megszálló erők ellen. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1593-ban a horvát és császári erőkből álló keresztény sereg Sziszeknél nagy győzelmet aratott Hassan boszniai pasa török serege felett. 1941-ben ezen a napon Németország lerohanta a Szovjetuniót, megnyílt a II. Világháború keleti frontja. 1978-ban James W. Christie, amerikai csillagász felfedezte a Charont, a Plutó legnagyobb holdját. 1983-ban sújtó légrobbanás volt az oroszlányi Márkushegy szénbányában, 37 bányász életét vesztette. 1992-ben Dél-Erdélyben a Hunyad megyei Vaskapuhágónál románok munkagéppel ledöntötték Hunyadi János 1442. szeptember 6-án kivívott Zajkányi győzelmének utolsó 1896-ban állított emlékművét. A 4 méteres öntött vas buzogányt 1993-ban az Osztrói tóban megtalálták, és a Várhelyi Múzeumba mentették, innen 1994-ben ellopták. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
2: Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja, csak csendben, csak halkan,

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Két napon át ülésezik az országgyűlés. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Várhatóan beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat is. Ennek elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Ma ismerteti a kormány, hogyan fosztják meg hivataluktól a Fidesz által megválasztott közjogi méltóságokat, közölte Magyar Péter. Személyes véleményt tett közzé az alkotmánybírósági eljárás egyes kérdéseiről az alkotmánybíróság elnöke. Polt Péter kiemelte, az alaptörvény értelmezésére irányuló indítványok elbírálása az alkotmányos párbeszéd része, és nem veszélyezteti az alkotmányos rendet. Hangsúlyozta azt is, hogy a személyes érintettség miatti kizárási bejelentés nem minősül döntésnek, az alkotmánybírók pedig függetlenek, döntéseik vagy véleményük miatt nem vonhatók felelősségre. A nyilatkozat előzménye, hogy 7 alkotmánybíró személyes érintettségre hivatkozva kizárási okot jelentett be a Súlyog Tamás köztársasági elnök által benyújtott alaptörvény értelmezési indítvány ügyében. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta a pénzügyminiszter, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik a Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közé tett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkozik Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A társvezető kitért a referencia kamatstopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására a határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamatstopja. Ezzel kapcsolatban közöltem, a Tisza párt felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett október elejéig fenntartja a kamatstoppot, hogy utána azt úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak. Óriási hibának, multi érdeknek nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakcióvezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. A K&H Innovációs Index nem csak történelmi csúcsra, 33 pontra emelkedett, de a közepes és nagyvállalati szektorból válaszadó vállalatok 47%-a optimistán ítélte saját kilátásait, az országét pedig még kedvezőbben látják, majdnem kétharmaduk javulást vár, közölt a bank az MT-vel. A nettó 300 millió forint feletti árbevételű magyarországi társasvállalkozások körében végezték a felmérést. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét holnap délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. Bejelentette lemondását a brit miniszterelnök. Keir Starmer arról beszélt, a brit munkáspárt előtt álló legfontosabb kérdés az, ő lenne a megfelelő személy arra, hogy a 3 év múlva esedékes parlamenti választáson elinduljanak, ő pedig tudomásul vette és elfogadta pártársai véleményét, miszerint új vezetőre van szüksége a pártnak és az Egyesült Királyságnak. Svájcban megkezdődtek az iráni-amerikai tárgyalások a múlt héten aláírt 60 napos tűzszüneti megállapodás véglegesítéséről. Az iráni küldöttséget Abbas Araghchi külügyminiszter vezeti, az amerikai delegációt pedig J.D. Vance alelnök, aki a tárgyalásokat megnyitó beszédében történelmi jelentőségű találkozóról beszélt. A béke folyamatot ugyanakkor nehezíti, hogy Irán ismét a hormuzi szoros lezárásával fenyeget. Donald Trump amerikai elnök a Fox News-nak nyilatkozva a katonai erő alkalmazását sem zárta ki Iránnal szemben, arra az esetre, ha az ország nem volna hajlandó hosszú távú béke megállapodást kötni, és a hormuzi szoros ismételt lezárásával próbálkozna. Végül az időjárásról. A napsütés mellett több helyen, akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar, az intenzív csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos széllökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 31-33 fok körül alakul ma, és a következő napokban is marad a kánikula. Híreinket hallották.
0: Műsorajánló.
1: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Az évközi időt éljük. Nem így a középkori magyar kalendárium szerint, amely az esztergomi rítushoz kötődött, abban ugyanis a Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapokat számolták. Ha a tridenti rítus könyveit lapozzuk fel, akkor azt látjuk, hogy azokban a pünkösd utáni vasárnapokat tartják számon. Ha pedig Johann Sebastian Bach kantátáit vizsgáljuk, ismét azt látjuk, hogy azok a Szent Háromság vasárnapjától vannak beosztva a 18. századi német luteránus gyakorlatnak megfelelően. Alfred Dürr Johann Sebastian Bach kantátái című könyvében a 21. kantátát mutatja be a Szent Háromság utáni harmadik vasárnapra. A fennmaradt eredeti szólamanyag borítóján két adat mutat arra, hogy az egyházi év melyik napjára is tervezte a komponista az előadást. Az egyik, per onnyi tempó, vagyis az egyházi év bármely napján. Bach másik jegyzetéből viszont megtudjuk, hogy 1714-ben a Szent Háromság utáni harmadik vasárnapon adták elő Weimarban. Érdekességként éppen, mint idén, június 17-e volt aznap. A kétrészes, 11 tételes mű a komponista egyik leghosszabb kantátája. Jellegzetessége, hogy sok szentírási idézet van benne, ami Bach korai kantátáit inkább jellemzi, mint a weimari darabokat. A költött szövegek szerzőjének, azok stílusából és a jellegzetes Jézus és a lélek párbeszéde szakaszból a zenetudósok Salomon Frankot tartják. A szöveg tartalmáról a következőket írja Dürr. A szövegnek alig van köze a Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnap evangéliumához. Inkább az episztolának ahhoz a felszólításához kapcsolódik, hogy a keresztény ember vesse minden gondját Jézusra. A lélek nagy aggodalmában és nyomorúságában Istentől elhagyatva érzi magát, és a pokol hatalmai szorongatják. Követve a felszólítást, hogy várjon Istenre, aki majd segít neki, Jézushoz fordul, aki segedelmet és megújulást, felüdülést ígér. Miután a lélek Jézusra vetette gondjait, ismét elégedett, szűnik az aggodalma, végül a megölt bárány dicsőítőjének zárja a művet. Az episztolával való kapcsolata legvilágosabban a 9. tételben tűnik ki. Mit segítenek rajtunk a nehéz gondok, hiszen az Úr jót tesz vele. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. A kantáta első részét a prédikáció előtt, második részét az után adták elő. Most az első részt fogják hallani. Hangszeres bevezetőtétellel, szinfóniával kezdődik a mű, amely egy oboa verseny lassú tételére emlékezteti a hallgatót. Ezt követi a nyitókórus a 94. Zsoltár 19. versével. Mikor megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Az oboával kísért szopránália szövege így hangzik. Sóhaj, könnyek, bánat, baj, félénk vágyak, aggódás és halálmardosság szorongó szívem. Keserűség és fájdalom tölt el. A negyedik tételben egy vonós kísérettel ellátott tenor recitatívót hallunk. Ezt úgy hívjuk, hogy recitativo accompagnato. Istenem, miért fordultál el teljesen tőlem, nyomorúságomban, félelmemben és csüggedésemben? Nem ismered meg gyermeked? Nem hallod azok panaszát, akiket hűség és szövetség köt hozzád? Te vidámítottál meg, és most kegyetlen vagy hozzám. Mindenütt kereslek téged, hívlak és kiáltok hozzád. Egyedül vagyok fájdalmammal és jajommal, mintha nem is tudnál róla. Az ötödik tétel tenorária, amelyben a vonós hangszerek a könny áradat örvényeit és hullámait mutatják be. Sós áradat örvénye elkap és a mélybe húz. Vihar és hullámok csapdosnak, és a fájdalom tengere lelkemre, életemre tör. Horgony és súly szakadozik, itt a mélységbe süllyedek, ott a pokol torka tárul. Miért csüggetsz el, lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Énekli a kórus a 6. tételben a 42. Zsoltár 12. versét. A felvételt Nikolaus Árnunk úr Bach kantáta összkiadásából hallhatják. Isten áldja önöket!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották. Adásunkat szerdán 14 óra 35 perctől ismételjük meg.
1: Népzenei kincsestár.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Magyar Banda Muzsikál. Az ifjabb Szerényi Béla által alapított együttes kiváló népzenészekből alakult, és már a igen nagy népszerűségnek örvend. 2021-ben készítették el első önálló lemezüket 12 betyár címmel. Az album tematikája a népzenében bőségesen jelenlévő variáló készségen alapul. A különböző tájegységek zenéiből készített összeállítások vezérmotívuma pedig a rendre felbukkanó betyár. Hallgassuk hát a Magyar Bandát. Jó szórakozást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Magyar Banda Muzsikelt a 2021-ben megjelent első önálló lemezükről, a 12 betyár című albumról válogatotta a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. Nevében is búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Nátrán István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan híreket mondunk, majd a Hajrá Magyarok című sportmagazin műsorunkat hallják. Ezután a 7 nap regionális hírösszefoglalónk szól. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című műsorunkkal várjuk Önöket, még kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunk szól. 15 órakor a hírek után Mórusz Tamás élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunk következik. Mai adásunkban Lóci Tamás atya, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a papi hivatásról fog elmélkedni. A gondolatokat Grunda János olvasta fel. Ajánlunk szól.
3: Egyetlen ember sem boldog önmagában azért, mert egészséges, ha emellett nincs értelme a mindennapjainknak. Sokkal jobban meghatároz bennünket az, hogy kik és miért vagyunk, mint az, hogy jól vagyunk-e. Egész emberi sorsok tudnak tönkre menni abban, ha nincs valakinek célja és arra való törekvése, legyen bármilyen épp testileg és kielégítve szükségleteiben. Jézus a hangsúlyra hívja fel a figyelmünket. A fontossági sorrendre. Arra, hogy amíg túlzottan védjük és előtérbe helyezzük testünket, jólétünket, egészségünket, pénzünket, igényeink azonnali kielégítését, elfeledkezünk lelki táplálásáról.
2: Ezután a hitvalló következik. Ebben Vámosné Jacsórit a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélget, Szent Mátéról és a rózsafüzér jelentőségéről. 16 órakor a híreket követően a Remény Hírnökei című műsorunk szól. Adásunk tartalmából. Asszisi Szent Ferenc alakja kora és karizmái című kreatív műveltségi vetélkedőn az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium csapata második helyezett lett. Luterán Anna Borbálával, Szirácki Zitával és Ferenci Lorettával beszélgetünk. Ajánlónkban Szirácki Zita 10. C-osztályos tanulót hallják.
4: Bennünk volt egyrészt az izgalom, viszont másrészt mi csupa jó kedvel vágtunk bele ebbe az egészbe, és ez megmaradt az utolsó fordulóra is. Tehát én elmondhatom szerintem, hogy mi voltunk talán az egyik legkevésbé izguló csapat.
2: Az óra második felében Közelkép című portréműsorunkban Székely Dénes Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek szólnak. 18 órakor rózsafűzér imádságra várjuk Önöket a készülékek elé, melyet ma az Életünk Krisztusban karizmatikus közösség vezet. Ezután híreket hallanak, majd lelkiségi irodalmi műsorunk A Legyetek Szentek szól. Ebben Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének 16. részét Varga Orsolya olvassa fel. Majd 19 órakor a híreket követően a Nem középiskolás fokon című műsorunkban Vörös Sándor életútját és költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután esti mese következik a legkisebbeknek, mely ma az Aranyeke című magyar népmese lesz. Ezután a Lélekszava egyházi kiszótárunkat hallgathatják meg. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című összeállításunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. A 20 órási hírek után ismét műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Két napon át ülésezik az országgyűlés. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Várhatóan beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat is. Ennek elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Ma ismerteti a kormány, hogyan fosztják meg hivataluktól a Fidesz által megválasztott közjogi méltóságokat, közölte Magyar Péter. Személyes véleményt tett közzé az alkotmánybírósági eljárás egyes kérdéseiről az alkotmánybíróság elnöke. Polt Péter kiemelte, az alaptörvény értelmezésére irányuló indítványok elbírálása az alkotmányos párbeszéd része, és nem veszélyezteti az alkotmányos rendet. Hangsúlyozta azt is, hogy a személyes érintettség miatti kizárási bejelentés nem minősül döntésnek, az alkotmánybírók pedig függetlenek, döntéseik vagy véleményük miatt nem vonhatók felelősségre. A nyilatkozat előzménye, hogy 7 alkotmánybíró személyes érintettségre hivatkozva kizárási okot jelentett be a Súlyog Tamás köztársasági elnök által benyújtott alaptörvény értelmezési indítvány ügyében. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta a pénzügyminiszter. Annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik a Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közé tett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkozik Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A társvezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására a határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamatstopja. Ezzel kapcsolatban közöltem, a Tisza párt felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett október elejéig fenntartja a kamatstoppot, hogy utána azt úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak. Óriási hibának, multiérdeknek nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakcióvezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. A K&H Innovációs Index nem csak történelmi csúcsra, 33 pontra emelkedett, de a közepes és nagyvállalati szektorból válaszadó vállalatok 47%-a optimistán ítélte saját kilátásait, az országét pedig még kedvezőbben látják, majdnem kétharmaduk javulást vár, közölt a bank az MT-vel. A nettó 300 millió forint feletti árbevételű magyarországi társasvállalkozások körében végezték a felmérést. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét holnap délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. Bejelentette lemondását a brit miniszterelnök. Keir Starmer arról beszélt, a brit munkáspárt előtt álló legfontosabb kérdés az, ő lenne a megfelelő személy arra, hogy a 3 év múlva esedékes parlamenti választáson elinduljanak, ő pedig tudomásul vette és elfogadta pártársai véleményét, miszerint új vezetőre van szüksége a pártnak és az Egyesült Királyságnak. Svájcban megkezdődtek az iráni-amerikai tárgyalások a múlt héten aláírt 60 napos tűzszüneti megállapodás véglegesítéséről. Az iráni küldöttséget Abbas Araghchi külügyminiszter vezeti, az amerikai delegációt pedig J.D. Vance alelnök, aki a tárgyalásokat megnyitó beszédében történelmi jelentőségű találkozóról beszélt. A béke folyamatot ugyanakkor nehezíti, hogy Irán ismét a hormuzi szoros lezárásával fenyeget. Donald Trump amerikai elnök a Fox News-nak nyilatkozva a katonai erő alkalmazását sem zárta ki Iránnal szemben, arra az esetre, ha az ország nem volna hajlandó hosszú távú béke megállapodást kötni, és a hormuzi szoros ismételt lezárásával próbálkozna. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül, a viharok környezetében erőssé válik. A hőmérséklet kedden hajnalban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

fia. Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagyszerűen.

0: Reklámot hallottak.
1: Hajrá, magyarok!
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kézilabdával, ezt követően labdarúgással, majd a nyíregyházi volánpályával, végül pedig a Kazincbarcikán újdonságként megrendezett hullámrajt nevű sporteseménnyel foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Bajnokok ligája 8-döntő, kupa ezüst, bajnoki bronz, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Az elmúlt időszakot Ábrók Zsolt ügyvezető értékeli.
3: Maximálisan elégedettek vagyunk, bár igaz, hogy szerettünk volna az ezüst éremért harcolhassunk, de hát sajnos a Ferencváros ellen ott azon megvolt a lehetőségünk arra, hogy ezt a mérkőzést behúzzuk, hát reméljük, hogy legközelebb majd egy kicsit nagyobb szerencsével járunk meg. Nem lett volna ennyi sérültünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy más meccs lehetett volna. Így is nagyon szép eredmény, és hát azt gondolom, hogy az elmúlt év picit talán kudarca után, hogy nem sikerült érmet szereznünk, most ebben az évben az mondom, hogy minden olyan célunkat elértük. Bajnok ligája 8-döntő, kupa ezüstérem, illetve hát a magyar bajnoki bronz, úgyhogy ez a klub történetének az egyik legsikeresebb éve. Hát a 44 pont ez annyira rekord tud lenni, hogy 44 ponttal nézegettük, még senki nem lett bronzérmes. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon magas pontszám, és hát nem is a felkészülés számít, hanem a bajnok ligája. Tehát ezt két éve is tudtuk, két éve is láttuk, hogy bár szerda szombat is nagyon megterhelés, és sok meccset játszanak a lányok, de egy olyan fajta motivációt és egy olyan lendületet, dinamikát ad a csapatnak a bajnok ligájában való szereplés, hogy kvázi a bajnoki mérkőzéseket lendületből lehozta a csapat, és olyan dinamikai különbség volt a csapatok között, akár itt egy Esztergom meccse is, ugye szeptember 14-én játszottunk, aztán az Esztergom a idegenben, és azért oda már mi úgy mentünk oda, hogy már túl voltunk két bajnokin, meg már túl voltunk egy Budusnos Podgorica elleni idegenbeli sikeres BL rajton, illetve túl voltunk egy Besztelce elleni itthoni éppen egy gólos vereségen, de jó éremű két BL mérkőzésen, míg az Esztergom úgy jött bele abban a mérkőzésben, hogy volt két bajnokia, talán a Dunaújváros meg még egy másik csapat ellen. Tehát azért ez nagyon kijött ebben a bajnokságban, hogy ezeket a mérkőzéseket szépen lendületből két BL meccs között hoztuk, és valóban nem okozott problémát, hála jó Istennek. Úgyhogy a fejlődésben azt gondolom, hogy az a bajnok ligája az, amiben a játékosok tudnak előlépni és fejlődnek, és ennek az eredménye a magyar bajnoki simább szereplés.
2: Ábrók Zsolt beszélt a kupa ezüstéremről is.
3: Jó ez a sorsolás, meg örülünk, hogy ez így kijött. Egy 5 év után most megint ugye a két nagy összekerült az elődöntőbe, de azért egy magyar kupa mérkőzés, egy elődöntő a Moson-Magyaróvára, ugyanúgy áll neki a Moson-Magyaróvára a Debrecen elleni mérkőzésnek, mint ahogy most nem a csapatokat akarom összehasonlítani, a méreteket vagy az esélyességet, hanem azt, hogy egy mérkőzésen bármi eldőlhet. Ugyanúgy, ahogy mi egy Fradinak vagy egy Győrnek úgy megyünk neki, hogy egy meccsen bármi lehet, a Móvár is így ment neki, tehát hiába, hogy előtte egy héttel vagy kettővel itthon nagyon vertük a Moson-Magyaróvárt, azért a kupa az mindig egy másik történet. Örülök neki, sajnálom, hogy Jovi megsérült, és nem tudtunk kvázi, most nyilván Nina nem volt már akkor, de úgy értem, hogy abban a csapatban tudtuk teljes kerettel neki menni a Győrmesnek, akkor azt mondom, hogy ez egy megint egy másik kávéház lett volna, de szerintem nem lehetünk elégedetlenek.
2: Az együttes kiválóan szerepelt a bajnokok ligájában is, ahol tovább jutott a csoportkörből.
3: Mert azt gondolom, hogy itt a fordulópont egyébként az nekünk a idegenbeli Storhamar elleni mérkőzés volt, amikor egy nagyon nagy kő leesett az ember szívvel, és akkor azt éreztem, hogy na akkor most ez a BL-be ez megint meg lehet, és megint egy olyan esély nyílt előttünk, hogy tovább jutottunk, mert az volt az, amikor a Storhamar gyakorlatilag kiszállt ebből a játékból, ami akkor nyilván egyikünk se tudta, de akkor ott egy olyan pofon volt nekik hazai pályán az a vereség, hogy onnantól kezdve azon elindultunk azon az úton, hogy utána meg lett a hazai Storhamar meccsünk, és aztán utána meg lett ugye a Győr meccs, amit egyébként hátra dőlve néztem végig, mert úgy voltam vele, hogy annyiszor játszottunk már egy gólos mérkőzéseket a Győrrel, hogy ő is majd jön egy világsztár, majd ő is beáll valaki, majd ő is megfordítja. Aztán ott az 58. percben, amikor az Ali belőtte a hetest, és kettővel vezettünk, na akkor álltam fel, és akkor kezdtem el izgulni, hogy te jó Isten, ez akkor most meg is lehet. Tudatosan nyilván építkezünk, most már évek óta, Most már Zolinak is az ötödik éve volt, hiszem, hogy jövőre kezdi a hatodik évét, tehát van egy stabilitás, egy folytonos következő szakmai munka, és a nyilván ezek a lehetőségek az, hogy bajnokligájában méretetetik magukat a játékosok, ez nyilván segíti a fejlődésüket, és töretlen. Igen, hát akkor itt sajnálom, hogy nincs ott a válogatottban, neki abszolút ott lenne a helye. Ez nem olyan nagy kérdés, reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is ez így megy tovább, ez a fejlődés ilyen töretlen marad.
2: Beszélt a jövőbeni tervekről is.
3: Ugyanezen az úton fogunk tovább menni, mint amin járunk az elmúlt években. A célok ugyanazok, ezt majd meglátjuk, azért most még azért nem is igazából a saját támogatói körünkkel vannak a kérdések gyakorlatilag, hanem azért itt a választások után azért vannak olyan komplex kérdések, amire most még nehéz válaszokat adni, mert még semmilyen irányítást és választ nem kaptunk, de mi a magunk részéről nyilván ugyanaz az úton szeretnénk tovább haladni, mint eddig. Majd a lehetőségek megmutatják, hogy ez erre mégis mi ennek a realitása, és merre fogunk tudni tovább menni, de a célok azon volt, hogy mi stabilak vagyunk, a Skyline a Schefflernek a helyét vette át, úgyhogy a lehetőségeink ugyanazok, mint amik eddig voltak, úgyhogy meglátjuk, hogy az összes többi tényező az hogyan módosul. Új neveket, új érkezőket nem tervezünk, Jovi túl van a műtéten egyébként, úgyhogy előrelátólag, ha minden jól megy, akkor 4 hónap. Kiadás vár rá, ami azt jelenti, hogyha minden a tervek szerint alakul, akkor októberben ő már pályára léphet, így nyilvánvalóan, hogyha mondjuk egy hónap marad ki a szeptember, akkor azért felesleges nyilván valakit oda középre hozni, illetve hát a Cseri megbizonyította az elmúlt időszakban, most már az elmúlt években, hogy lehet rá számítani, hogy alapvetően nem tervezünk, a Baronyi Dodó a felnőtt csapattal fogja megkezdeni a felkészülést, a Ratalis Luca elebe ugye a jobb szélen a Tublannak a váltótársa lesz a következő évtől, tehát neki ugye már szerződése van. Nyilván így ezért sok mindent át kell gondolni, így, hogy ugye egy irányítóval kezdjük a szezont, ha mondjuk csak Európa Liga van, akkor ugye novemberben kell játszanunk egy selejtezőkört, akkor addigra ugye már teljes értékű lehet, a Jovi is és a teljes csapat meg lehet, de a célkitűzéseink nyilván nem változtak. A cél az, hogy továbbra is tartsuk meg a helyünket a két nagy mögött, vagy hát zárkózzunk rájuk, amennyire csak lehet, és nehezítsük az életüket.
2: Kedves hallgatóink, Ábrúk Zsoltot, a DVSC női kézilabda csapatának ügyvezetőjét hallották. Domináns támadó futball, cél az osztályozó, ilyen csapatot épít a Deacnál az új vezetőedző Kondás Elemér. A szikszói születésű szakember neve szinte összefort a Cívisvárossal. Játékosként 93 és 95 között erősítette a DVSC-t, amely NB1-es bronzérmet szerzett, 2011 és 16 között pedig vezetőedzőként járult hozzá a klub egyik legsikeresebb korszakához. Irányításával 2 bajnoki serleg és 2 magyar kupa aranyérem került a piros-fehérek vitrinjébe. A 2011-12-es szezonban ráadásul veretlenül ért az élvonal csúcsára a csapat. A Loki kispadján a 2020-21-es idényben ült utoljára. Az elmúlt években bejárta az országot, dolgozott Kisvárdán, Győrben, Diósgyőrben és a Vasasnál is. Sőt, a Kabát FC mestereként a televíziózás világába is belekóstolt. Legutóbb pedig a harmadosztályú Tiszaújváros alakulatát irányította. Kondás Elemért a Deac labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallják.
0: Félig borsodi vagyok, félig hajdúbihari, sőt már több is, mert ugye Borsodban 30 évet éltünk, hajdúbiharban már 33. év, úgyhogy azóta itt élünk Debrecenben. Nyilván örülök neki, hogy újra itthon lehetek. Ugye 2021 óta voltam itt is, ott is, amott is. De most ez így alakult, hogy vissza tudtam kerülni Debrecenbe. Az új feladatra próbálok koncentrálni. Nyilván az rosszul érintett, hogy a Vasas után több mint 2 évig nem igazán volt munkám. Aztán utána ugye megkerestek Tiszaújvárosból. Igazából nem akartam NB3-ba dolgozni, de ott rengeteg ismerős játékos van, akár Debrecenből, akár még a Diósgyőrből, sőt az unokaöcsém is ott véd, és akkor így kértek, hogy segítsek már, így kerültem oda, aztán hát nyilván az volt a cél, hogy a csapat maradjon bent, ezt tudtuk is teljesíteni, és egy nagyon jó kis közösséget ismertem ott meg, de jött ez a lehetőség itt a Dehanshoz, és nyilván úgy döntöttem, hogy itt magasabb célokért kell küzdeni, és ez nekem sokkal jobban megfelelő. Amikor csak tehettem, akkor kimentem a mérkőzéseikre, valamint most az utóbbi időben pedig ellenfelek is voltunk, ugye játszottunk edzőmérkőzést is egymással, valamint bajnoki mérkőzés is szerepelt a programunkba, úgyhogy a játékosok nagy részét ismerem, volt akivel már dolgoztam is együtt, a stábtagokat is ismerem, mert igazából egy kivételével mindegyik volt játékosom, tehát nem kerültem ismeretlen közegbe, ők is ismernek engem, én is ismerem őket, úgyhogy remélem gyümölcsöző lesz az együttműködés.
2: Kondás Elemér beszélt a jövőbeli keretről is.
0: Vannak olyan játékosok, akiknek lejárt a szerződésük, velük jelen pillanatban is egyeztetés folyik a klub részéről, valamint nyilván frissítésre is szükség van, tehát egy 2-3-4 játékos érkezését szeretnénk még a csapatba egy kis frissítés szempontjából, valamint meg kell találni azokat a fiatalokat is, ugye már az NB3-ban kötelező fiatalt játszatni, ami jelen esetben nekünk 2008 után született labdarúgókról van szó, tehát ilyen játékosoknak is kell legalább 4-nek lenni a keretbe, úgyhogy ezeket is be kell valahogy integrálni. Ezért fogunk edzést tartani, mert vannak jelentkezők, vannak ajánlott játékosok, ilyenkor ugye jönnek a különböző helyről az ajánlások, tehát ezeket meg fogjuk nézni, lecsekkoljuk, és meglátjuk, hogy ki az, aki tud segíteni a csapatunknak a cél elérésében, és ki az, aki nem. De mondom még egyszer, tehát frissítésre mindig szükség van. Én azt vallom, hogy az átigazolási időszakban egy 2-3 játékost meg kell frissíteni, mert aki ugye kevesebbet játszik, az inkább menjen, aztán próbáljon szerencsét máshol. És olyan játékost kell hozni, aki a kezdőcsapatban még tud motivációt, valamint versenyzetet is kialakítani. Természetesen azon leszünk, hogy támadó futballt játszunk, ugyanis minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni, ahhoz viszont gólokat kell rúgni. Úgyhogy egyértelmű domináns csapatot szeretnénk építeni, de hát most is domináns volt a Deac, ugye nem sokan múlott, hogy nem tudott arra kerülni a osztályozós helyre. Egy-két mérkőzés nem úgy alakult, tehát ebbe kell nekünk nyilván fejlődni, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt tudjunk nyújtani. Úgyhogy azon leszünk, hogy minél többet tegyünk, hogy a szerencse, ha kell, akkor mellénk álljon, de nem lehet mindig bízni a szerencsében természetesen. Az, hogy most nyilván osztályozókat kell játszani, nem lehet egyből feljutni NB3-ból NB2-be, nyilván ez egy kicsit nehezebbé teszi a dolgokat, ugyanúgy, mint a most már majd az NB2-ből NB1 felé is lesz osztályozó, de azon az osztályozós mérkőzésen bármi történhet. Viszont nekünk első cél az, hogy olyan helyen végezzünk, amelyik megengedi azt, hogy osztályozót játszhassunk. És erre kell törekedni, ahhoz viszont nyilván mérkőzéseket kell nyerni, és ahhoz viszont dominálni kell a mérkőzésen.
2: Kedves hallgatóink, Kondás Elemért, a Deac labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallották. A Petőfi Sándor általános iskola diákjai nyerték a focisuli kupát Ózdon. Vancák Attila szervezőt hallják.
4: Igazán megérdemelni az az iskola, aki rendszeresen minden programban részt vesz, és még eredményesen is, hogy egy ilyen pontversenyt visszaállítsunk, és megfelelően díjazzunk. Úgyhogy kiszámoltuk a pontokat, vannak részvételi pontok, vannak eredményességi pontok, ugye a Diák Olimpián ott az eredményesség számít, a Bozsik programban a részvétel, ezeket összehoztam, és kijött, hogy a Petőfi Sándor iskola, általános iskola lett most a legtöbb pontot gyűjtő a labdarúgásban. Ez nagy öröm számomra is, mert tényleg jól mutatja, hogy melyik az az intézmény, amelyik teljes mellszélességgel a sportág mögött áll, és mindent elkövet, hogy a gyerekek minél több programban részt tudjanak venni.
2: A térségből 14 általános iskolát értékeltek. Az Ózdi Bojki Tamás általános iskolások 38 ponttal a harmadik helyen végeztek. A Sajó-Várkonyi általános iskola csapatai 41 ponttal a képzeletbeli dobogó második fokára állhattak, míg az Ózdi Petőfi nagy fölénnyel 56 ponttal nyert. Sas Tamás, az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola edzője elmondta, szoros együttműködésben dolgoznak az Ózdi Városi Sportegyesülettel, arra törekszenek, hogy a legtehetségesebb, ügyesebb gyerekek az egyesületben palírozódhassanak. A fiatalokat pedig nem nehéz ösztönözni, hiszen mindenük a foci.
5: Mindenképpen az egészséges életmódra nevel, meg aki bármilyen csapatsportban tevékenykedik, az itt szocializálódik, azzal sokkal jobban felkészül az életnek a nehézségeire, úgy gondolom. Azt gondolom, hogy itt a Petőfi Sándor Általános Iskolában egy nagyon jó rendszert sikerült kialakítani. Minden korosztállyal más pedagógus dolgozik. A legkisebbekkel Tardosi Vivien tanítónéni, a legidősebbekkel a 4-es korcsoporttal Blaha László tanár úr, 3-as korcsoport Farkas Zsolt tanár úr, én pedig a második korcsoportot és a lányokat viszem. Ez már a második éve így megy, és úgy néz ki, hogy ez egy működő rendszer, mert elég jó eredményeket értünk el, mint a Bozsik programban, mint pedig a Diák Olimpián.
2: Kedves hallgatóink, Sas Tamást, az Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola edzőjét hallották. Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor Gergely utcán. Új sportpályát építenek, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. A környékbeli családok és fiatalok igényeire reagáló beruházás a hét minden napján nyitva áll majd, biztonságos környezetet és kiszolgáló helyiségeket biztosítva az érkezők számára. Hajnal Gusztávot, a Nyíregyháza sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetőjét hallják.
6: Kettő olyan kollégánk lesz itt folyamatosan a pályán, akik fogja azt segíteni, hogy akik eljönnek ide sportolni, egyrészt biztonságos körülmények között tudjanak, hiszen a pályaterületén, a magának a kerítésen belül azért vannak olyan romos épületek, amelyekre szeretnénk megtiltani, hogy ne menjenek be a gyerekek, vagy esetleg azok, akik érdeklődnek itt a sportolás iránt. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik ilyen fontos szabály, amire szeretném azért fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mivel ez egy kimondott sportpálya, ezért kutyát behozni magára a telepre tilos, hiszen nem biztos, hogy ezt olyan körülmények között tudják sétáltatni, ahogy ezt mondjuk egy kutyafutató esetében meg tudják tenni, de természetesen akik eljönnek ide sportolni, vizes blokkot fognak tudni használni.
2: A volán sporttelepen egy 40x20 méteres csúszásmentes pálya készül, ahol lehet majd kézilabdázni, de akár kispályás labdarúgásra is megfelelő. Továbbá tekbalasztal is található itt, de elhelyeznek majd két kisebb labdarúgó kaput is, és akár füves területen is focizhatnak majd az ideérkezők. Hamarosan birtokba is vehetik a környék lakói az új sportpályát. A beruházást a környéken élő családok és fiatalok igényei hívták életre, hiszen egyre nagyobb szükség mutatkozott egy olyan közösségi térre, ahol a szabadidőt aktív kikapcsolódással tölthetik. A pálya a tervek szerint a hét minden napján nyitva tart majd, hétköznap dél és este 8 óra között, hétvégén pedig reggel 8-tól este 8-ig várják a sportolni vágyókat. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbalcikai vízi komplexum. A város első alkalommal rendezte meg a hullámrajt elnevezésű úszó-futó két próbát, amelyen a legkisebbektől a szenior korosztályig több mint 100-an álltak rajthoz. Kovács Lászlót, a városi önkormányzat sporttanácsadóját hallják.
7: Az eseményeket elosztottuk az év minden részére. Van egy bevezető, ez a hullámrajt, van a tradicionális kolorfutás, és van a terefutás, amit már levezetésnek szántunk, de természetesen még itt az a futás eseménye is tartozik is, a télen megrendezedő Mikulás kocogás. A legfontosabb dolog, hogy minden olyan ember, aki az úgynevezett ciklikus sportákat szereti, és szereti a kihívásokat, szereti az ilyen zenés eseményeket, szeretettel várjuk.
2: Kovács László kiemelte, hogy az első alkalommal megrendezett eseményre több mint 100-an neveztek, ami biztató visszajelzés a folytatás szempontjából. A résztvevők előbb a medencében, majd a csónakázótó környékén mérték össze erejüket. A verseny egyben a 2026-os mozgási versőállomása is volt. Dinamikus új sporteseményként hirdette meg a hullámrajtot Kazincbalcika önkormányzata, a Barcika Art Nonprofit Kft. És a Tricolor Kazincbalcikai Triatlon Sportklub. Az indulók a vízi komplexum új kültéri medencéjéből rajtoltak, majd a futószakasz a csónakázótó környezetében és a rekordtámpályán folytatódott. A program lebonyolításában a Kazinczy Ferenc tagiskola és a Szalézi Ferenc gimnázium diákjai is közreműködtek önkéntesként. A versenyen összesen 9 korcsoportban lehetett indulni. A legfiatalabbak a 2018-19-ben született gyermekek közül kerültek ki, nekik 60 méter úszást és 400 méter futást kellett teljesíteniük. A távok korosztályonként fokozatosan emelkedtek, a felnőtt kategóriában már 330 méter úszás és 3000 méter futás várta a résztvevőket. A legfiatalabb induló még a 7. életévét sem töltötte be, még a legidősebb versenyző már elmúlt 65 éves. A hullámrajt egyik különlegessége az volt, hogy az időmérés a rajtkőtől egészen a célvonalig folyamatosan zajlott. A versenyzők idejébe az úszás és a futás közötti átöltözés is beleszámított, így nem csak a medencében és a futópályán, hanem a váltáson is értékes másodpercek múltak. Szétka Pétert, Kozinc Balcik a polgármesterét hallják.
8: Azt gondolom, hogy az, hogy az úszás egyre népszerűbb Kazinc Barcikán, az az elmúlt éveknek az a szakmai munkája, amit az a stáb, aki gyakorlatilag itt a vízi komplexumban vagy a korábbi úszodában dolgozik, vagy azok a sportszakemberek teszik a dolgukat a városban. Szóval nekik a munkájuknak az eredménye az, hogy az úszás egy rendkívül népszerű sporttá vált Kazinc Barcikán, és az, hogy ma egy ilyen kombinált verseny indul el sok-sok korosztályban, sok nevezővel, én azt gondolom, hogy ennek is az eredménye. Úgyhogy fontos az, hogy egyébként az emberek megmérettessék magukat, együtt legyenek a sportolók, jól érezzék magukat.
2: A hullámrajt nem önálló eseményként szerepel a város sportnaptárában. A két próba a mozgásév első állomása, amely még két további kihívással folytatódik. Szeptember 19-én rendezik meg a kolorfutást, október 11-én pedig a Kazincbarcikai Futók Egyesületével közösen a Lombfutás Trail terepfutóversenyt. A három eseményhez különleges befutóéremrendszer is kapcsolódik. Az egyes versenyeken megszerzett érmek mozaik darabokként illeszkednek egymáshoz, így azok, akik mind három megmérettetést teljesítik, egy nagy egészszé állíthatják össze azokat. A további versenyekre a colorcity.hu oldalon lehet jelentkezni, a csatlakozásnak pedig nem feltétele a hullámrajt teljesítése. A gyermekek nagy száma külön örömet jelentett a szervezőknek. Viszocki Sándor, a Kazinci Ferenc tagiskola tagiskola igazgatója és a hullámrajt egyik sportszervezője szerint fontos, hogy a fiatalok minél korábban találkozzanak a sporttal.
9: A tömegsportoknak az a nagy szerepük ebben az esetben, hogy

0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: új orvosigazgató helyettessel bővült a gyöngyösi Bugát Pál kórház vezetése. Az új vezető nem csak a kórház szakmai munkájában vállal fontos szerepet, hanem a város egészségmegőrző programjaiban is aktívan közreműködik. Arról, hogy milyen tervekkel lát munkához az új pozíciójában, dr. Kis Anita orvosigazgató helyettest Fekete Gábor kérdezte.
1: Aztán árulja orvosigazgató helyettes asszony, hogy hogy történik ennek a kiválasztása, hogy valakit fölkérnek erre a pozícióban. Helyi vezetés dönt erről, országos vezetés dönt erről, hogy kell ezt elképzelni?
2: Jelenleg a helyi vezetés kért fel, keresett meg azzal a kéréssel, hogy elvállalnám-e az orvosigazgató helyettesi pozíciót, és ennek hatására vállaltam el.
1: És akkor, hogyha már elvállalta, akkor még korai arról kérdeznem, hogy milyen tervek, célok, mert azért alakul. De az egészségügyben eltöltött pályamodell, vagy a pályafutás, az hogy nézett ki? Mit lehet önről tudni bővebben?
2: Én 2006-ban végeztem a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, utána rögtön Egerben helyezkedtem el az Egri Markot Ferenc Kórház pszichiátriai és addiktológiai osztályán. Nagyon hosszú évekig ott dolgoztam, majd 2020-ban jöttem a gyöngyösi Bugát Pál kórházhoz dolgozni. Én mindig is Gyöngyös környékén éltem, tehát eleve ide vágyódtam. Hosszú éveken keresztül próbált már főorvos úr átcsalni, hogy jöjjek át hozzájuk dolgozni, és 2020. január 1-től tudtam ezt megvalósítani, és azóta itt dolgozok a kórházban.
1: Jó, akkor azt mondja el azért a doktornő, vagy igazgatóhelyettes asszony, hogy milyen területen végzett orvosi egyetemen?
2: Általános orvosként végeztem, és utána későbbiekben pszichiátriából szakvizsgáztam, ráépített szakvizsgeként pszichiátriai rehabilitációból, addiktológiából és pszichoterápiából szereztem szakvizsgát, és kezdetben hosszú évekig fekvőbetegellátásban dolgoztam, illetve utána a járóbetegellátásba is be tudtam kapcsolódni, jelenleg is osztályon, illetve járóbetegellátásban is dolgozok egyszerre.
1: Arról viszont nem kérdeztem, hogy amikor a vezetés felkérte, hogy akkor kedves kollégina, önre gondoltunk. Ahhoz mit szólt? Mert hogy ezt mindig meg szoktuk kérdezni, hogy azért számított rá, hallotta már, reménykedett benne, mert azért ez felelősség. Tehát arról beszéljünk, arról az emberi érzésről, amit még nem kérdeztem.
2: Én nagyon-nagyon meglepődtem, és nagyon örültem, és nagyon-nagyon megtiszteltetőnek érzem, hogy rám gondoltak.
1: És érzi, hogy akkor most ez egy olyan létsz, amit most már nagyon meg kell ugrani, hogy érzi, hogy megváltozott például az élete, mert eddig is az egészségügynek élt hivatásának ért orvos volt, nem könnyű területen dolgozik, a kórházat már 6 éve ismeri, és akkor egyszer csak az ember bekerül egy olyan bizalmi pozícióba, ami tényleg az. Mert nyilván a sokból választották ezt az egyet, ez nagy dolog. Ilyenkor mit érez egy orvos egy kollégáival szemben bármivel, mert azért nyilván sok gratulációt kapott.
2: Igen.
1: Meg egyebek, ön is látszik rajta, hogy szívvel lélekkel teszi a hivatását, ragyog a tekintete, úgy beszél róla. Azért ezt észre lehet venni, ez csak egy hivatási tudatos orvos tudja így csinálni. Így hogyan értékeli emberileg ezt a részt, és ez a vége a beszélgetés.
2: Én nagyon-nagyon örültem, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, és remélem, hogy megszolgálom ezt a bizalmat, amit megszavaztak nekem.

A természetes vizekben való fürdőzés jelentős élményt nyújt, azonban a fertőzés veszély és a balesetek elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt, ellenőrzött fürdőhelyek igénybevétele javasolt. A hatóságok

0: Rendszeresen vizsgálják a vízminőséget, amelyet kiváló, jó, tűrhető vagy kifogásolt kategóriákba sorolnak. A 2026-os nyári szezonban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a 9 nyilvántartott helyből 5 strand várja biztonságosan a fürdőzőket. A részletekről Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetője adott tájékoztatást.
1: Jön a nyár, jön a meleg. Ugye most is kaptunk már belőle ízelítőt. Ilyenkor az emberek szeretnek fürdőzni, ezt többféle helyen megtehetik. Vannak a közfürdőink, a medencés fürdőink, a klasszikus strandok, amelyeknek vannak ugye télen is üzemelő medencéi, meg sok a szezonban nyit ki ilyenkor, májusban, júniusban és mondjuk szeptemberig üzemelnek. És van néhány olyan természetes vízünk, ami fürdésre alkalmas, és ezt a fürdésre alkalmas lehetőségét ki is használják, hogy hivatalosan engedélyezett, ellenőrzött természetes fürdőhelyként működjenek, úgyhogy ennek az ellenőrzése az, ami például tavasszal többek között ugye nálunk népegészségügyi kollégák által történik, hiszen ezen természetes fürdőknek a működtetői kötelesek felénk jelezni azt, hogy akkor a szezonban, ezt szezonnak hívjuk, mikor akarnak kinyitni, május 15-től, június 15-től, meddig akarnak működni, augusztus végéig, vagy egész szeptember végéig, hiszen amikor ezt megteszik, abból tudjuk, hogy talán melyik strandunk az, amelyik ilyen üzemelésbe bele fog kezdeni. Mert ez alapján állítjuk össze azt a monitoring tervet, ami többek között a vizek minőségére, a körülményekre, a közegészségügyi feltételeknek az ellenőrzésére szolgál. Már nyitás előtt meg kell arról győződni a működtetőnek és a hatóságnak, hogy megfelelő minőségű a víz, illetve a környezet rendezett, tiszta, ott vannak azok a biztonsági létesítmények, amik szükségesek egy strand megfelelő működéséhez, most ugye természetes fürdőket értjük a strand alatt. Ezeket a szezon előtti ellenőrzéseknek szoktuk hívni, ez mind helyszínen történik, tehát nem az üzemeltető bejelenti, hogy akkor ő mindenek készen van, és akkor ezt így elhisszük, hanem ezt ténylegesen meg kell erről győződni, és vízmintavétel történik laboratóriumi vizsgálatra. A vízmintavétel során a mintavevő kollégáink pedig nem csak merítenek egy adag vizet, és akkor behozzák a laboratóriumba, hanem ők ott a szemle során meg is nézik magát a szemmel látható szennyeződések ellenlétét, vagy annak kizárását. Megnézik, hogy milyen színű az a víz, mennyire áttetsző. Van a környezetben esetleg szemétre, szennyeződésre utaló jel, illegális hulladék, papírszemét, PET palackok, bármi. Tehát ezeket vizsgálják. Maga a környezet is már akkor rendezetnek, tisztának kell lennie. Ezt a laboratórium pedig vizsgálja, hogy vannak-e olyan szennyezést jelentő mikroorganizmusok benne, amik veszélyes a fürdőzők egészségét. Tehát nem azt nézzük, hogy pontosan milyen baktériumok, kis egysejtűek, stb. Vannak a vízben, hanem kimondottan az emberi fekália széklet szennyezésnek a nyomait keresünk. Vannak erre úgynevezett indikátor baktériumok, amelyeknek a mennyisége dönt abban, hogy ez vajon még belefér, idézőjelbe, egy átlagos normál víznek az átlag baktérium tartalmára, vagy ez már valamilyen plusz szennyeződésre utal. Ezeket a vizsgálatokat elvégezzük, és ezek a természetes fürdőink akkor nyithatnak meg, hogyha ez a sok feltétel mind rendelkezésre áll, tehát a víznek a laboratóriumi minősége rendben van. Külső szemmel nézve is tiszta, rendezett. Maga a fürdőzésre nyitváló helyen vannak a közegészségügyi szükségletekhez szükséges feltételek, gondolok itt a WC-re, zuhanyzóra, ivóvíz biztosítására, megfelelő füves területre, elsősegélynyújtási lehetőségekre. Arra is figyelnünk kell, hogy vajon a szemétgyűjtés elég badella áll a rendelkezésre, amiben eldobhatják a szemetet az ott fürdőzők. Tehát ez mind-mind együtt kell nézni. Sőt, nem csak ezt kell vizsgálni, hanem majd azt a helyet is meg kell nézni, ahova majd a tájékoztatásokat a lakosság számára, a fürdőzők számára kipakolja az üzemeltető, mert neki tájékoztatási kötelezettsége is van arra, hogy éppen milyen a vízminősége, hány fokos, mire kell figyelni, mit szabad a fürdőzés közben tenni, mit nem szabad a fürdőzés közben tenni, hiszen ahhoz, hogy megőrizzük egy természetes víznek a megfelelő minőségét, az nem csak az üzemeltetőn múlik, hanem mind a strandolókon, az igénybevevőkön, mind pedig ennek a vizes élőhelynek a környezetén is.

0: Modern, a diákok igényeihez igazított tantermeket adtak át a Miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnáziumban. A látványos fejlesztés az Universitas Miskolciensis Alapítvány kuratóriumának támogatásával valósult meg. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a gyakorló iskola modernizálása a tanárképzés szempontjából is kulcsfontosságú az egyetemnek. Fazekas Róbert igazgató kiemelte, hogy a kialakításnál a korszerű pedagógiai szempontok mellett a fiatalok kényelmére is nagy hangsúlyt fektettek. A helyiségekbe csoportmunkára alkalmas nagyasztalok, digitális kijelzők és padlóba épített elektromos csatlakozók is kerültek. Az ünnepélyes átadón arra biztatták a diákokat, hogy vigyázzanak az egyszerre megújult két tanteremre. Most Fazekas Róbertet hallják.
1: A tény röviden úgy foglalható össze, hogy tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek. Hogyha statisztikai adatot miként nézzük, akkor ez egy 4 tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Az világos, hogy az épületünknek a 110 éves múltja rendkívül dicsőséges, és rendkívül szép, de a folyamatos karbantartást igényli, már érett korának köszönhetően is. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági folyamatok is állandó változásokat eredményeznek, ami visszatükröződik az oktatás rendszerében is. Ma már teljesen természetes elvárás a modern oktatási rendszerben az, hogy a tanulóknak a lehető legtöbbet próbáljunk megadni, amikor ő felfedezheti a tudás örömét, amikor ő a saját tapasztalatai útján szerzi meg az ismereteket. Ehhez más munkaformákra van szükség, ezek a más munkaformák pedig más berendezést, más eszköztárat is igényelnek. Úgyhogy az egyetem munkatársainak a közreműködésével, a kuratóriumnak az ajándékából sikerült 2 földszinti tantermet modern pedagógiai eszköztárral felszerelni. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorló iskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen. De még ez is kevés lett volna ahhoz, hogy a termek felújításába kezdjünk, hiszen az iskolának a szerkezete is nagyon sokat változott. 2025-26-os tanévtől kezdődően a korai tehetséggondozásnak egy újabb területén indítottuk meg a munkát, a 8 év folyamos képzést indítottuk el, tehát a gyerekek negyedikben egy felvételi folyamaton esnek át, és a felvételi folyamat eredményeképpen az 5. osztályt már a Földes Gimnázium diákjaiként kezelik. Ők vették birtokba ezt a tantermet, és hát azt tudjuk, hogy az 5. még azért fizikai adottságaikból következően nem túl nagyok, tehát nekik azok az eszközök, bútorok, berendezések, amik az iskolában, a középiskolásokhoz vannak mérve, 14-15 éves szinte már felnőttekhez, azok bizony nekik nagyok. Viszont úgy kellett kialakítanunk a tantermet, hogy az iskola bármely tanulja tudja használni ezeket a termeket, tehát itt még arra is figyelnünk kellett, hogy a kisebb méretű 5-eseink is kényelmesen tudjanak leülni a padokhoz, és hát az idősebb diákjaink is, akár az érettségéz is le tudjanak ülni. Itt nagyon fontos volt, hogy ezt a mobilitást tudjuk biztosítani a bútoroknál, tehát hogy alkalmas legyen, állítható legyen a mérete a bútoroknak, hogy mindenki tudja ezeket használni.

0: Megújult a 60-i 100-szor szép óvoda, csak nem 190 millió forintból. Az intézmény elmúlt 48 évének legnagyobb felújítása zajlott, melynek során akadálymentesítést és infrastruktúrális fejlesztést is végrehajtottak. A tudnivalókról Nagyné Kis Gabriella óvoda vezetőt hallják.
1: Ma egy megújult óvoda udvarán állunk, olyan épület előtt, ami az elmúlt hónapokban teljesen újjászületett. Közel 50 év után ez a legnagyobb fejlesztés az óvoda történetében. Tényleg vadonatúj földszintet kaptunk, majd amikor bemegyünk az óvoda épületében, mindenki megtapasztalhatja, megnézheti ezt. Azon kívül, ami a pályázatban szerepelt, azon kívül az összefogásnak köszönhetően más fejlesztések is megvalósulhattak. A szülők és támogató segítségével az emeleti egyik csoportszoba padlója fog megújulni hamarosan, mind az alapítványunk segítségével, minden csoportszoba klímaberendezéssel lett felszerelve. Külső támogató segítségével kifestésre kerültek az emeleti csoportszobák is, hogy ott is a gyerekek friss környezetbe érkezhessenek. Ezen kívül az előkert is ennek az összefogásnak a keretében újult meg és szépült meg, amihez a fenntartónknak köszönjük a növényeket, amit ők biztosítottak. Nagyon nehéz volt ez az 5 hónap. A mesékben is előfordul, gyerekek, igaz, hogy a varázskert elalszik, elcsendesedik. A mi varázskertünk is elcsendesedett, elaludt. Becsukódtak a csoportszoba ajtók, elcsendesedett a gyerekzsivaj, és üresen maradt az udvarunk. De nem sokáig, mert 5 hónap múlva, nem olyan régen megérkeztünk, és az a feladatunk, hogy felébresszük ezt a varázskertet. Ebben az 5 hónapban 6 csoportunk 6 különböző helyen volt elhelyezve. Nagyon-nagyon nehéz volt, fizikailag külön voltunk, de közösségként végig együtt maradtunk. A nehézségek mellett azonban nagyon sok pozitív eredménye volt ennek az 5 hónapnak, mert hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy bepillantsunk más intézmények életébe. Elárulom, csodákat láttunk mindenhol. Lehetőséget kaptunk, hogy kapcsolatot építsünk, tanuljunk egymástól, együtt dolgozzunk. Nem csupán helyet, hanem valódi befogadást kaptunk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, és mindenhonnan fájó szívvel búcsúztunk, pedig tudtuk, hogy nagyon jó lesz már visszatérni, de azért sok helyen elcsordultak a könnyeink, amikor búcsúztunk tőletek. Hihetetlenül büszke vagyok mindenkire, aki ebben a történetben részt vett és segített nekünk, és együtt jártuk végig ezt a nehéz utat. Köszönettel tartozom a munkatársaimnak, a kitartásukért, a rugalmasságukért, és azért a rengeteg plusz munkáért, amit az elmúlt hónapokban vállaltak. Mosollyal, szeretettel, a gyerekekért. Köszönöm nektek. Köszönettel tartozunk a szülőknek, hiszen ez az elfogadás, türelem és támogatás, amellyel ezt a hosszú időszakot végigkísérték, példaértékű, én azt gondolom. Szinte szó nélkül elfogadták ezt a nehéz helyzetet. Volt több olyan család is, aki több helyre hordta a gyermekeit, különböző helyszínekre. Ha nehezen is, de megoldották, elfogadták, hiszen tudták, hogy a gyermekeikért történik mindez.

0: Idén megújult az újhutai ifjúsági tábor. A több mint 70 férőhelyet biztosító szálláshelyet egy sárospataki önkormányzati cég üzemelteti. Az infrastruktúrális fejlesztés az Aktív Magyarország program keretében valósult meg. Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere bízik abban, hogy a megújult táborhely új lendületet adhat a térség turizmusának is.
1: Azt gondolom, hogy Sárospatak számára a legfontosabb a közösség kérdése, és Sárospatakon egy igazán aktív, együttműködő közösséget ismerhette meg az elmúlt szűk másfél év alatt, de túlmutatóan a sárospataki közösségen ennek a létesítménynek azt gondolom, hogy ki kell nyitni a kapujait, és akár országos szinten is meg kell hirdetni, lehetőséget kell biztosítani, hogy az ide látogatók, az ide érkezők ezt a csodát átélhessék, amit mi is itt megtapasztaltunk. Az, hogy ez az infrastruktúra most megújulhatott, ez komoly löketet jelent a vendégek várása vonatkozásában. Az már más kérdés, hogy azért hosszú évtizedeken keresztül ez az épület, vagy ezek az épületek nem a megfelelő infrastruktúrával voltak ellátva, igazából el lett hanyagolva ez a létesítmény. A fenntartó vonatkozásában intézményvezető váltást következett be az elmúlt évben, és ez már egy újabb löketetet, egy újabb irányt mutatott számunkra, mind az önkormányzat, mint a működtető patak a Kft. Számára, és itt van szemmel látható, kézzel fogható eredménye van ennek a változásnak, és nagyon bízunk abban, hogy az ide látogatók sokasága, és remélem sok gyermek, sok-sok örömét fogja lelni ebben a létesítményben.
0: A szálláshelyet üzemeltető Patakva Kft. Ügyvezetője elmondta, a fejlesztésnek köszönhetően egy hosszabb szezonban működő tábor jött létre, amelynek környezete számos program lehetőséget kínál, középpontban a közösségi élmények és az együttlét erősítésével. Koleszárné Horváth Brigittát hallják.
2: Az újhutai ifjúsági táborunk újult meg teljes körűen, a befogadó képességünk nőtt jelentős mértékben 48 főről 72 főre, úgyhogy így már nagyobb létszámú csoportokat, osztályokat, esetleg egész évfolyamokat tudunk már elszállásolni itt Újhután. Megújult 3 darab ikerházunk, teljesen külsőleg is, mint belsőleg. Teljesen felújításra került a közösségi épület, a konyha és a vizes blokkban is több felújítás valósult meg, valamint klímákat szereltünk fel az összes faházba, így meghosszabbítottuk a nyitvatartásunkat egészen koratavasztól egész késő őszig. A szállást nálunk a végadó fürdő irodájában tudják lefoglalni, 6 darab 6 személyes faházzal és 3 darab tétférőhelyes ikerházzal üzemel a tábor, egy közös vizes blokk áll rendelkezésükre a csoportoknak, és egy nagy közös étkező és egy hatalmas konyha egységgel. Rengeteg túrázási lehetőség van, kék túra útvonalak, kerékpáros útvonalak, erdei iskolák, gombásztúrák, madarász lehetőségek, nagyon-nagyon sokféle természetbaráti foglalkozásra van lehetőségük az ide látogató csoportoknak. A wifi mentességet emelném ki, a gyerekek bepánikolnak, amikor nincs térerő, de aztán rájönnek, hogy mennyire élvezetes a kütyümentesség, a kütyű nélküli élet, elkezdenek beszélgetni, egymással foglalkozni, és a végén ráéreznek annak a szépségére, hogy nem csak virtuálisan találkoznak, nem csak virtuálisan beszélgetnek, hanem egymás mellett ülve, megismerve egymást, és közös programokkal színesítik az estéjüket, és hogy ez mennyire fontos, és sokkal erősebb kötelékek születnek ezáltal.

0: értékelte az elmúlt időszak munkáját és tisztújító közgyűlést tartotta a Mátra-aljai Munkaadók Egyesülete. A megújult elnökség a térség vállalkozásainak érdekképviseletét, a gazdasági együttműködések erősítését és új fejlesztési célok megvalósítását tűzte zászlajára. Az elmúlt évek eredményeiről Varga Viktor elnököt Fekete Gábor kérdezte.
1: Kezdjük azzal, hogy gratulálunk az újra választott elnöknek, meg az új elnökségnek is. Jó munkát kívánunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Beszámolót tartottatok. Miután az elnökség megújult, azért itt volt egy értékelés, egy beszámoló. Nem könnyű gazdasági időszak, mindenféle volt az elmúlt időszakokban. Nézzük meg, hogy hogyan értékeltétek a Mátrai Munkaadók Egyesületének az elmúlt időszakát.
2: Ahogy említetted is, ugye az éves rendszeres közgyűlésünket tartottuk meg, és az elnökségnek is letelt a 4 éves ciklus, illetve az elnöknek is letelt a 2 éves ciklusa, úgyhogy megtörtént az elnökségnek a megválasztása, és az elnökség pedig megválasztotta az egyesület elnökét. Alapvetően egyébként nem történt nagy változás az elnökségben, ugyanúgy Dér Gábor, Gulyás Imre, Király Gábor, Kovács Tibor, Orbán Tamás és Tóth Máté az elnökségnek a tagjai. Ez egy nagyon jól diverzifikált elnökség egyébként, mert van az elnökségben kisvállalkozás, közepes nagyvállalkozás, van kereskedő cég, szolgáltató cég, gyártó cég. Azt mondhatjuk, hogy a gazdaság nagyon számos területéről vagyunk az elnökségben, úgyhogy nagyon színes tud lenni így az elnökségi munka. Nagyon sok nézőpontot be tudunk hozni az elnökségnek a munkájába, illetve a Munkaadók Egyesületének a munkájába.
1: Hogy értékeltétek az elmúlt időszakot?
2: Az elmúlt 1 évben számos rendezvényt tartottunk az Egyesület tagságának. Ugye több Mátra Talks eseményt tartottunk, volt az Egyesület előadásaiban vezetésfejlesztő, coach, munkaerőpiaci szakértő, aki tartott előadást, de volt nálunk Mátra Talks esemény, a polgármester úr is, és rendőrkapitány úr is, hogy a város életéről is beszélgettünk, emellett meglátogattunk több tagtársunkat, és ugye van egy ilyen rendezvénysorozatunk is, ahol a tagtársakat látogatjuk meg azért, hogy megismerjük, hogy pontosan mit is csinál az adott tagvállalat, hol tart éppen a fejlődésében, hogy voltunk a Schneider Electricnél, voltunk a Mias Hungary Kft-nél, illetve az MR Kézház Kft-t is meglátogattuk. A tagságunk bővült, több új tagtársunk is lett, például a Lemika Kft., vagy a Tomivas Kft., illetve a Dér és Tér Társa Kft. Is csatlakozott az Egyesülethez, aminek nagyon örülünk, mert nyilván minél nagyobb az Egyesületünk, annál erőteljesebben tudjuk képviselni a vállalkozások érdekeit a térségünkben.

0: kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az olasz mafiához hasonlította a Fideszt Magyar Péter az országgyűlés rendkívüli ülésén napirendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök azt mondta, a politikai és gazdasági mafiától meg kell szabadítani az országot, ez az ő legfőbb küldetése, ezért vállalta a kormányfői tisztséget. Ez a munka ma elkezdődik, elindítják a tisztító tűzműveletet, jelentette ki. Ennek lesz egyik legfőbb eleme a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, tette hozzá. Ezt az országot kifosztották, ennek a bizonyítékaival szembesülnek nap mint nap, fogalmazott a kormányfő. Ezekkel összefüggésben kezdeményezik az alaptörvény 17. módosítását is, jelentette be. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek pedig mennie kell, mondta ismét Magyar Péter, hozzátéve, hogy ő voltaképpen alkotmányos puccsot készített volna elő. Az alkotmánybírósága a kúria elnökeit is említette, többek között, akiknek távoznia kell azok között. Az alaptörvény módosítása is ezt a célt szolgálja, amint kihirdetik, az államfő megbízatása megszűnik, jelentette ki. Az új köztársasági elnököt szeptemberben népszavazás erősíti majd meg a pozíciójában, tette hozzá Magyar Péter. Az alkotmánybírók újra 70 éves korban nyugdíjba kell, hogy menjenek, így majd Polt Péternek is, akinek ezzel a mentelmi joga is megszűnik. Átfogó alkotmányozási folyamatot kezdenek, széles társadalmi részvétellel, és a jövőben csak 12 évig lehet majd országgyűlési képviselő valaki, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki válaszában a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Semmi indok nincs arra, hogy kollektíven sértsen meg egy teljes politikai közösséget, amit ráadásul ő maga is oly sokáig támogatott, tette hozzá az ellenzéki politikus. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat, írta a pénzügyminiszter, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik a Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András Facebook bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel közösen majd pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan ideig, mint a jelzálók hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tiszapárt felelősen konzultációs időt biztosítva változatlan feltételek mellett október elejéig fenntartja a kamatstoppot, hogy utána úgy lássan azt kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak közben. Óriási hibának, a multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakció vezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. A KNH Innovációs Index nem csak történelmi csúcsra 33 pont emelkedett, de a közepes és nagyvállalati szektorból válaszadó vállalatok 47%-a optimistán ítélte saját kilátásait, az országét pedig még kedvezőbben látják, majdnem kétharmaduk javulást vár, közölt a bank az MT-vel. A nettó 300 millió forint feletti árbevételű magyarországi társasvállalkozások körében végeztek felmérést. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MT-vel. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkeztetéseket, az egészségügyi ellátást és a programokat. Társadalmi egyeztetés indult a bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetését megtiltó kormányrendelet tervezetről. Az élő környezetért felelős minisztérium javaslata szerint tilos lesz szerepeltetni egyebek mellett zsiráffféléket, vízilóféléket, fókákat, medvefféléket, kengurúkat, elefántféléket, illetve különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllőket. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. A kánikula folytatódik, és a következő napokban még melegebb lehet. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Grillusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án, vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Reklámot hallottak.
1: Műsorajánló.
0: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
2: Mórusz Szent Tamás, vértanú. Mórusz Szent Tamás csodálatos ember. Anglia, Lord kancellárja, jeles író volt. Egyike a legrokonszenvesebb szentjeinknek. Londonban 1487. február 7-én született. Apja londoni bíró volt, s fiát az Oxfordi Egyetemre küldte. 23 éves korában Tamás már ügyvéd, 26 éves korában a parlament tagja volt. Nagy barátja a humanista Erasmusnak. Angol és latin költeményeket írt. Sokáig mégis pap akart lenni, de amikor meggyőződött arról, hogy nincs papi hivatása, házasságot kötött. Három lánya és egy fia született. Ideális családi életet éltek. Minden este közösen olvasták a Szentírást, minden nap szentmisét hallgattak, és Tamás elimádkozta a Szűz Mária kis zsolozsmáját is. A szegényeket mindig segítette. Mindössze 6 évi házasság után 1511-ben meghalt felesége, és 4 kicsi gyermekkel egyedül maradt. Néhány hét múlva újra házasodott. Sokan ezt rossz néven vették tőle. De mit is kezdhetett volna ez a fiatal, annyira elfoglalt politikus és tudós 4 kicsi gyermekkel? Második felesége özvegy volt, és 7 évvel idősebb nála. Hogy férje művészi hajlamainak kedvében járjon, megtanult hárfán és lanton játszani és fuvolázni. A gyerekek is jó édesanyára találtak benne. 1509-ben 8. Henrik lett az angol király. Kezdetben kitűnő uralkodónak látszott. A Luther Márton ellen írott írásával kiérdemelte a pápától a Defensor Védei, azaz a hit védője címet. 1522-ben azonban beleszeretett Boleyn Annába. Mindenáron válni szeretett volna törvényes feleségétől. A pápa ezt nem fogadta el. Henrik, hogy ügyét diadalra juttassa, Mórusz Tamást kinevezte Lord kancellárrá, azt remélve, hogy népszerűségével és az ő népszerűségének segítségével mindenkit megnyerhet. 1532. május 16-án Mórusz azonban lemondott magas tisztségéről, mert lelkiismerete nem engedte, hogy továbbra is szolgálja 8. Henriket. Nem támogatta a király válását, valamint az sem, hogy ő legyen az angliai egyház feje. Ezzel elvesztette jövedelmét, és mert sohasem volt hajlandó hivatala révén meggazdagodni, a család szükségbe került. El kellett bocsátaniuk az alkalmazottakat, és a legszűkösebb módon éltek, de lelki nyugalmát megőrizte most is. Ha nem megy másképpen, vesszük a koldús tarisznyát, házról házra járunk, és énekeljük a Salve Reginát. Így együtt maradhatunk, és együtt örülhetünk, mondotta derűsen övéinek. Másfél évig teljes visszavonultságban csak írói munkájának élt. A király közben elvette Boleyn Annát. Mórusz nem ment el, a koronázására pedig hívták. A király dühöngött a sértés miatt. A király minden alattvalójának esküt kellett tennie, hogy Henrik új rendelkezéseit, az új egyházi állapotokat elismeri. Mórusz nem tette le az esküt, s így a Towerbe, a hírhet börtönbe zárták. Fogságát úgy fogta fel, mint Isten küldte alkalmat a szemlélődő életre. Éhséget, hideget ebben a szellemben tűrt el. Kezdetben a család, és főleg kedves leánya Margit gyakran meglátogathatta. Fogsága mind szigorúbb lett, megtiltották a látogatást is. 1535-ben Móruszt törvény elé állították. Ítélete elintézett ügy volt. Július 6-án vitték a vesztőhelyre. Mint mindig, most is nyugodt volt és derűs. Vejét arra kérte, adjon a hóhérnak egy aranyat. A hosszú fogság elgyengítette, úgy kellett fölsegíteni a vérpadra. Elimádkozta Mizerére Zsoltárt, és a végén megölelte a hóhért. Szemét saját maga kötötte be, és odahajtotta fejét a tönkre. Barátjával és sorstársával, Fischer Bíborossal együtt 1886-ban boldoggá avatták, majd 1935-ben, pontosan 400 évvel haláluk után szenté avatták. Írásából egy gondolatot: Uram, adj nekem humorérzéket, add meg a kegyelmet, hogy értsem a tréfát, hogy így az életben egy kis boldogságom legyen, és másnak is továbbadjak belőle. Mit kérünk Istentől Fischer Szent János és Móruszt Szent Tamás ünnepén a Szentmisében? Istenünk, Te a vértanúk halálában mutattad meg egyházadnak a hit legszebb példáját. Fischer Szent János és Móruszt Szent Tamás közbenjárására add, hogy hitünket ne csak szóval, hanem életünkkel valljuk és tanúsítsuk. Móruszt Szent Tamás az angol katolikus egyház és az ügyvédek égi pártfogója.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az áteredő bűn fogalmáról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelkigazdagodást kíván a gondolatok felolvasója, Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian.
2: Sok templomba járó katolikus is keveri az ősbűn és az áteredő bűn fogalmait, illetve nem tudja pontosan, mit is ért rajta egyházunk. A mai vasárnap Szent Leckéjében ennek bibliai alapját találjuk. Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele így fogalmaz. A bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztály része lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Jogos és természetes a felháborodás sokakban, hogy mi közön van nekem Ádám és Éva bűnéhez. Ugyanakkor az is rémlik sokaknak, hogy a keresztségben valamiféle bűn is eltörlődik. Mihez van tehát közöm, és mihez nincs? Mi az pontosan, amiért én is felelős vagyok? Mitől szabadít meg a keresztség, és mi marad meg mégis bennem utána is? Ezek azok a kérdések, amelyre egy katolikusnak illik tudni válaszolni. Az érzés jogos. Valóban nem vagyunk felelősek az ős bűnért. Azt Ádám és Éva követte el az Édenkertben. Mint korporatív személyek, viszont képviselték az egész emberiséget bűnük elkövetésekor. A Szentírás fenti idézete nem hagy kétséget afelől, hogy ez az eredetileg az első emberpárhoz kötődő bűn, így mindnyájunk bűne lett. Ezt a ránk származtatott bűnt azonban már nem az ős bűnnek, hanem áteredő bűnnek nevezzük. Ezzel együtt fogantatik minden ember, és ez az a bűn, amit számunkra a keresztség vize most le. Innentől kezdve már csak is kizárólag azokért a bűnökért vagyunk felelősek életünk során, amit saját magunk követünk el. A szomszéd bűnéért tehát nem, meg a másik káromkodásának meghallásáért sem. Bocsánat, de azért írom le ezeket, mert újra és újra beleszaladnak a híveink abba, hogy olyan bűnöket gyónnak meg, amiért nem felelősek, vagy mert nem ők követték el, vagy mert nem tudva és akarva történt részükről az a rossz, ami történt. Örvendetes, hogy a keresztvíz lemossa bennünk az áteredő bűnt, valami azonban sajnos továbbra is megmarad. És ez pedig a rosszra való hajlam. Sajnos attól nem szabadulunk meg a keresztségben, hogy ne fogjon rajtunk többet a kísértő. Ezért egy egész életen át rászorulunk a kegyelemre, és nekünk magunknak is edzeni kell magunkat, hogy a rosszat elhagyjuk, a jóban pedig egyre inkább kiteljesedjünk. Ehhez a legnagyobb ajándék életünkben a bűnbánat szentsége. Krisztus helyettesítő áldozata a kereszten megnyerte számunkra a bűnbocsánat lehetőségét. Azóta minden őszinte szentgyónásban tisztán kezdhetjük újra életünket. Milyen jó az Isten, aki nem hagyott minket magunkra abban az elveszett helyzetben, amibe Ádám és Éva sodort minket. És milyen jó az Isten, aki saját személyes bűneink eltörlésének lehetőségét is megadta nekünk, úgy, hogy ő közben ebbe belehalt. Nagy volt az ára a mi tisztaságunknak, ezért olyan felfoghatatlan hálátlanság nem élni vele. Legyen gondunk gyermekeink, unokáink keresztelésére és bűnbánó életük későbbi kialakítására, amit leginkább saját rendszeres gyónó életünkkel tudunk felmutatni, hogy Krisztus keresztje ne váljék miattunk üressé. Érdekes jelenség a félelem. Félelmeinkkel tulajdonképpen azt áruljuk el, hogy mit is tartunk igazán fontosnak az életben. A félelem egy olyan határhelyzet, amelyben lelepleződik az ember. Akaratlanul is megmutatja, mit véd a legjobban. A legtöbben az életünket testi épségünket, szeretteinket, vagyonunkat, személyes tárgyainkat féltjük, és ebből adódóan védjük a legjobban. Jézus a mai evangéliumban új szemléletre hív meg bennünket. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Már hogy ne félnénk attól, aki az életünkre tör, az önvédelem természetszerű számunkra, olyan jog, amit még a világtörvény is elismer. Igen ám, de mit is ér egy fizikailag épp, de lelketlen élet? Egyetlen ember sem boldog önmagában azért, mert egészséges, ha emellett nincs értelme a mindennapjainknak. Sokkal jobban meghatároz bennünket az, hogy kik és miért vagyunk, mint az, hogy jól vagyunk-e. Egész emberi sorsok tudnak tönkre menni abban, ha nincs valakinek célja és arra való törekvése, legyen bármilyen épp testileg és kielégítve szükségleteiben. Jézus a hangsúlyra hívja fel a figyelmünket. A fontossági sorrendre. Arra, hogy amíg túlzottan védjük és előtérbe helyezzük testünket, jólétünket, egészségünket, pénzünket, igényeink azonnali kielégítését, elfeledkezünk lelki táplálásáról. Odakint talán egyre jobban leszünk, belül azonban egyre betegebbé válunk, miközben görcsösen megteszünk mindent azért, hogy biztosítsuk fizikai létünket, kicsúszik kezünk közül saját személyiségünk az, akik igazán vagyunk. Így válik szomorú igazságá Jézus kijelentése életünkben. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Ilyenkor persze a nem hívők mindjárt azzal jönnek, hogy mi keresztények életellenesek vagyunk, számunkra nem érték ez a világ. Jézus azonban így folytatja. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Nem csak a lélek tönkretételéről beszél, hanem az egész emberi élet megtámadásáról. Nem igaz tehát az, hogy nekünk keresztényeknek nem fontos ez az élet, csak a túlvilági. Nem igaz, hogy nekünk mindegy, mi történik ezen a földön. Ezek számunkra is lényeges kérdések, hiszen pont az egyháznak vannak a legönzetlenebb humanitárius és karitatív szolgálatai. Csak mi tudjuk azt, hogy míg épp lélekkel teljes életet lehet élni, beteg vagy fogyatékos testben is, addig a bűnös, beteg lélek az egész ember tönkre teszi, testi és lelki valóságában egyaránt. Isten azt szeretné, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ezért állítja figyelmünk fókuszába a lelkünk épségét, mert ha ez rendben van, minden rendben van. Amikor a gondviselésről elmélkedem, egy jó szülő vagy tanár képe jelenik meg előttem. Eszembe jut, hogy amikor én is napi szinten egy iskolában éltem az életem, mit is jelentett az, amikor a tanulókkal egy szalagavatóra, diákigazgató választásra vagy farsangra készültünk. Ott akkor a mi szerepünk a diákok irányában valahogy így volt megfogalmazható. Itt vagyok a háttérben, kisegítelek, ha kell, de neked kell megcsinálnod. Ez a biztonságos háttér tette lehetővé a fiatalok számára azt, hogy szabadságuk, azaz felelősségük csorbítatlan meghagyásával hogyan válik mégis nélkülözhetetlen erőforrássá az a nevelő életükben, aki együtt küzdi át velük a próbákat, és ott van elérhető távolságban a kulisszák mögött. Hasonló mindez egy anya tekintetéhez. Aki bármit is csináljon közben, párhuzamosan a szeme sarkából látja, érzi, érzékeli a harmadik, negyedik gyermekét is. A gondviselésben lévő felek egymásra vannak hangolva. Pont úgy, mint Isten az emberre, anya a gyermekére. A mai evangéliumot átimádkozva, újra és újra a gondviselés fogalma jutott eszembe. Jézus négyszer kezdi mondani valóját a félni igével, lelkére kötve apostolainak, hogy mitől nem kell félniük, és mitől féljenek. És elhangzik a híres mondat is, nektek pedig minden szál hajatok számon tartják. De mi is a gondviselés? Már az Ószövetségben eljutott a választott nép annak felismerésére, hogy Jahve nem csak megteremtette az eget és a földet, hanem irányít is mindent a világban. Esőt ad, táplálja a népét, ismeri az embert, már anyja méhe óta. Izrael fiai Isten gondviselését elsősorban a választott nép történelmében ismerték fel. Az Egyiptomból való szabadulás, a szövetségkötés, a honfoglalás mind Isten gondviselésének kézzelfogható jele. Ez a támogatás a nép egészének adott segítség felismerésétől egyre inkább Istennek az egyes ember iránt tanúsított segítsége felé tágult. Az isteni gondviselés mindent fel tud használni arra, hogy üdvösségünk felé tereljen minket. Így jutunk el Szent Pál híres kijelentéséhez, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. A gondviselés Isten tudatos tervszerű tevékenysége, amellyel a teremtett világot és benne az embert az általa meghatározott természet fölötti cél felé vezeti. Az ember szabadsága éppen azzal válik teljessé, hogy az illető beleáll ebbe az isteni tervbe. Többé már nem saját megromlott ösztönei irányítják, hanem Isten romlatlan jósága. Ugye könnyes szemmel emlékezel vissza arra, amikor édesanyád keze óvón rajtad nyugodott. Ugye mekkora erőt adott egy tanárod bátorító tekintete? Köszönöm, Uram, hogy gondviselésed kíséri mindennapjaimat. Add, hogy megengedjem neked, hogy elvezethess örök célomhoz.
1: Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a papi hivatásról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a gondolatok felolvasója, Grunda János nevében a bemondó, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: ismétlését hallják.
1: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Mai adásunkban elsőként Szent Máté apostol és evangélista életével ismerkedhetünk meg, akit szeptember 21-én ünnepeltünk. Ő az egyik evangélista, vagyis Jézus életének és tanításának egyik leírója, akinek könyvét ma is olvassuk a Bibliában. A második részben pedig a rózsafűzér királynőjének ünnepéről beszélgetünk, hiszen közeledik október 7-e. Ez egy nagyon fontos ünnep, amely Máriához és a rózsafűzér imádsághoz kötődik. Akkor kedves gyerekek, hogy hívják a négy evangélistát? Manka?
3: Az első az Máté.
2: Igen, köszönöm. Második? Fruzsi?
4: Márk.
2: Igen. Harmadik? Nóri?
5: Lukács.
2: Nagyon jó. És a negyedik?
6: János.
2: Köszönöm, Luca. Tehát a négy evangélista közül most Mátéval fogunk foglalkozni. Máté eredeti neve Lévi volt, és Jézus korában vámszedőként dolgozott. A vámszedők abban az időben a római hatalom számára szedték be az adót. Sokszor igazságtalanul és kapzsiságból. Ezért a zsidók nem szerették őket, sőt, bűnösöknek is tartották. Máté tehát nem számított a tisztelt emberek közé. Egy napon azonban Jézus odament hozzá, és így szólt: Kövess engem! Máté pedig azonnal felállt a vámszedőasztaltól, ott hagyta a régi életét, és Jézus tanítványa lett. Ez mutatja, hogy Jézus mindenkit meghív, még azt is, akit mások lenéznek. Mátét eredetileg Lévinek hívták, és vámszedőként dolgozott. Máté házában nagy lakomát rendezett Jézus tiszteletére, amelyre sok vámszedőt és bűnöst is meghívott. A farizeusok ezt rossz szemmel nézték, de Jézus így felelt. Mit mondott Jézus, Manka?
3: Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.
2: Így van. Tehát nagyon szépen elolvasta Manka, hogy Jézus szólt is a farizeusokra, hogy nem azért jött ő, hogy akik igazak, azokat meghívja, hanem a bűnös emberekért is jött, mert azokat is nagyon szereti. A farizeusok csak a fejüket csóválták, de Máté pontosan tudta, hogy miért mondta ezt Jézus, és hogy neki mit kell tennie. Mit tett másnap Máté?
3: Mindjárt másnap reggel elindult, és felkeresett minden egyes embert, akit valaha becsapott. Visszafizette a pénzt, amivel megkárosította őket.
2: Így van, nagyon jó. És ez egy fontos tanítás volt. Miért szerinted, Nóri?
5: Isten irgalma mindenkihez elér, aki szívből megtér.
2: Tehát a bűnös embereket megszólította, de a farizeusok nem jó szemmel nézték. És nem csak ezt a Mátét szólította meg, hanem nagyon sok embert. Biztos ismeritek már Zakeus történetét, másodikban tanultuk, hogy Zakeus is egy vámszedő volt, kisember volt, felmászott a fügefára, emlékeztek rá? Azt a történetet ki tudná elmondani, Manka?
3: Amikor felmászott egy fügefára, ő is adószedő volt, és arra járt Jézus. És felmászott a fügefára, és azért mászott fel a fügefára, hogy jól lássa Jézust, és hallja, hogy mit mond.
2: Igen. És mi történt? Jézus arra ment, és megpillantotta őt, és mit mondott neki?
3: Azt mondta neki Jézus, hogy az ő házába szeretne megszállni.
2: Igen, bűnös emberként mégis Jézus hozzászólt. Tehát visszatérve Máté evangélistához, ő is egy megtérésből lett apostol. Ott hagyta az egész vámszedői foglalkozását. Szerintetek ez könnyű volt ott hagyni? Ha valaki mondjuk valami foglalkozást nagyon szeret csinálni, olyan munkakörbe van is, Jézus oda megy, és szólna most hagyd abba, és gyere én velem.
3: Szerintem nem volt neki könnyű, mivel nagyon szerette, és amit nagyon szeretünk, akár foglalkozni.

0: utazás, vagy akár bármi, az nehéz elengedni.
1: Így van. Köszönöm, Monka. Tehát a Máté lett a Máté evangéliumának írója, amely az Új Szövetség első könyve, mert tényleg apostol lett belőle, és mindig figyelte Jézust, és aztán mindent lejegyzett. És ahogy lejegyezte, utána így megmaradt nekünk a Bibliában az első evangélista, Máté, aki szépen leírta, hogy mi történt Jézussal. Az ő evangéliuma különösen a zsidó emberekhez szólt, bemutatta, hogy Jézus régen a megígért messiás, aki beteljesítette az ószövetségi proféciákat. Emlékeztek, most ószövetséget tanulunk az iskolába. Az első emberről tanultunk nem olyan régen. Hogy hívták őt? Luca.
0: Ábrahám.
1: Igen. Ki volt ő?
0: Izsáknak a
1: apukája. Igen, és a feleségét hogy hívták?
0: A feleségét pedig úgy hívták, hogy Sára.
1: Igen, nagyon jó. Máté evangéliuma úgy kezdődik, megmutatja nekünk, hogy Jézus honnan származik. Tehát Máté család fájával kezdődik az evangélium. Mégpedig, ha olvasok belőle, akkor így kezdődik, hogy Jézus Krisztus nemzetség táblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia, Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob pedig nemzette Júdát, és ennek testvéreit. És így tovább, tovább, tovább, még nem el nem érkezünk Dávidhoz, és Dávid után pedig úgy szól a történet tovább, hogy Jézus Krisztus születése pedig így történt, hogy anyja Mária el volt jegyezve Józseffel, tehát József és Mária, ők pedig a Dávid nemzetségéből származnak. Úgyhogy majd így fogjuk tanulni szépen az Ószövetség történeteit. Az evangélium sok tanítást tartalmaz Jézustól, köztük a hegyi beszédet, a boldog mondásokat, a mi atyánkot és számos példabeszédet. Máté írásából ma is nagyon sokat tanulhatunk arról, hogy hogyan kell Isten útján járnunk. Beszéljünk akkor egy kicsit a missziós útjáról. Tudjátok, hogy mi az, hogy missziós út? Jézus halála után Máté mit csinált szerintetek? Manka, mit jelentett Máténak, hogy missziós útra ment?
0: Szerintem azt jelentette, hogy elmegy hirdetni a Jézusnak a jó tanítását, mivel ő találkozott vele az életében.
1: Így van, és elvitte minden országba, ahol csak járt. A hagyomány szerint Máté Jézus mennybe menetele után hosszú útra indult, hogy másoknak is hirdesse az evangéliumot. Eljutott több országba, ahol bátran tanított és keresztelt. Élete végén ő is vértanú halált szenvedett Krisztusért, bár pontos részleteit nem ismerjük. Ugye beszéltünk róla, hogy 4 evangélista van. Máténak mi a jelképe? Ki tudná elmondani? Nórika.
2: Az ember vagy angyal, mert evangéliuma szerint emberi származásával, családfájával kezdődik. Így emlékeztet minket arra, hogy Jézus valóban emberré lett éltünk.
1: Nagyon jó. Pontosan mondtad, ügyes vagy. Ő lett az ember vagy angyal. Hogyha a bazilikába is jártok, ott is meglátjátok a mennyezeten, hogy ott van felfestve a 4 evangélista, és Máténak a jelképe ember vagy angyal. Érdekességek még, hogy Szent Máté adószedők és pénzügyi dolgozóknak a védőszentje. És a műsorunk elején említettem is, hogy mikor van az ő emléknapja, a liturgikus emléknapja. Nóri.
2: Szeptember 21-én.
1: Így van, úgyhogy nem olyan régen volt, úgyhogy innen is köszöntjük a Mátékat. Sok szeretettel. És mit gondoltok, miért választotta Jézus éppen a vámszedőt, Mátét apostolnak? Manka?
0: Szerintem azért választotta őt, mert látta benne a jót. Hiába, hogy rosszakat cselekedett, de hogy látta Jézus benne azt, hogy ő jó ember tud lenni, ha szeretne, és látódott rajta, hogy jó ember szeretne innentől lenni.
1: Igen.
0: Mert lemondott az úgymond munkájáról, amit nagyon-nagyon szeretett.
1: Igen, és akkor Jézus apostola lett, és pontos ember volt, mert ez a vámszedés, meg a pénzzel való bánás, az azért okos, meg ügyes embereket kíván, és a pénzzel való bánás is nem volt egyszerű dolog. Szerintetek nehéz lehetett otthagyni a régi életét, és mindent Jézusért? Nóri.
2: Szerintem nehéz volt.
1: Igen. Így van. Nehéz volt, mert azt, hogy megszokta, és szeretett abba a munkakörbe dolgozni, de aztán mégiscsak jobbnak látta, hogy Jézushoz csatlakozik.

0: Október hónapja a szűzanya hónapja. Ki tudja, hogy októberben mit szoktunk minden nap imádkozni? Manka?
1: A rózsafűzért.
0: Igen, pontosan. Most nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mi is pontosan a rózsafűzér. Találkoztatok már rózsafűzérrel? Esetleg imádkoztatok is már vele? Fruzsi?
2: Igen, és nekem van is otthon egy külön rózsafűzérem.
0: Nagyon jó. Luca?
3: Nekem is van otthon rózsafűzérem, és nagyon szép.
0: Nagyon szép, és szoktad forgatni, és imádkozni?
3: Igen.
0: Manka?
4: Nekem több rózsafűzérem is van otthon. Van egy olyan, amin fából vannak a gyöngyök, mármint a jelképek, fából vannak rajta. Van egy olyan, ami inkább ilyen kristályosabb, üveges jelleg, meg van még egyen, az is ilyen fás, inkább mindegyiknek más a színe.
0: Jó. Kérlek benneteket, hogy majd hozzátok be a hittanórára is, jó? És akkor együtt fogunk tudni imádkozni. Most itt a rádióba is behoztam én is egy párat, meg lehet nézni, körbe is adom. És van ez a nagy rózsafűzér, amit úgy mondjuk a rendes rózsafűzér, és van ez a picike. Mind a kettőről fogunk most beszélni, jó?
3: Én megismerem a kisebbtől, az a közepes rózsafűzért, amit ilyen karkötőnek is lehet akár hordani.
0: Így van, van. Van olyan, hogy karkötőnek, van olyan, hogy gyűrűs, és van olyan, hogy egy tizedes rózsafűzér. Jól mondtad, Manka. Fruzsi?
2: Mamám, mivel nagyon sokat szokott járni templomba, azért neki minden fajtából van rózsafűzér. Kicsiből is, közepesből is, és a legnagyobbból is.
0: Igen, nagyon jó. A rózsafűzér az egyik legismertebb és legkedveltebb imádság a katolikus egyházban. Olyan, mintha egy lelki láncot fonnánk, amely összeköt minket Jézussal és Szűz Máriával. Maga a szó is erre utal. Minden egyes imádság egy-egy rózsa, amit a szűzanya kezébe adunk, szeretetünk jeleként. Hogyan épül fel a rózsafűzér? Most fogjátok a kezetekbe a rózsafűzért, és akkor tanuljuk meg együtt, ha valaki esetleg még nem tudná, hogy hogyan imádkozzuk. A rózsafűzér gyöngysorból áll, amely segít minket az imádságban. Nem kell mindig számolgatni, látjátok, mert nem kell fejbe tartani, hanem maga a szál vezet minket végig. A legelső imádság, amit a kezdetén imádkozunk, az a keresztre a hiszek egyet imádkozzuk. Nórika, majd mi következik utána?
5: Majd következik egy mi atyánk, három üdvözlégy, hit, remény, szeretet erényeiért, és egy dicsőség.
0: Így van, köszönöm. Ha megfogod a rózsafűzért és nézed tovább, jön egy hosszabb rész. Ez hogyan folytatódik, Manka?
3: Ezután kezdődnek a tizedek. Minden tizedben egy mi atyánk, 10 üdvözlény és egy dicsőség van.
0: Így van. Nagyon ügyesen elmondta Manka, hogy hogy van a 10 üdvözlény Mária, de a 10 üdvözlény Mária után mindig egy titkot mondunk. A rózsafűzér titkai. A rózsafűzér nem csak imádból áll, hanem közben elmélkedünk Jézus és Mária életének eseményein. Ezeket nevezzük titkoknak. 4 csoportból áll. Hogyan hívjuk ezeket a titkokat, Manka?
3: Az első az örvendetes titkok. Jézus születéséhez kapcsolódó örömteli eseménye. Például az angyali üdvözlet.
0: Tehát elmondjuk az üdvözlégy Máriát, és utána megállunk, és azt mondjuk közben, hogy akit te szent szűz, a világra szültél, vagy akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. És onnan folytatjuk tovább, hogy asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja. Ezek ilyen kis titkok, amit az üdvözlégy Mária után mondunk. Fruzsi, mondd a másodikat, légy szíves.
2: A második a világosság titkai. Jézus nyilvános működéséről szólnak, például Jordánban való megkeresztelkedése, utolsó vacsora.
0: Így van, ezek a világosság titkai. Itt is ugyanúgy az üdvözlégy után mondunk egy-egy kis fohászt, egy-egy titkot. Például a kánai menyegzőn megmutatta isteni erejét. Aztán jön a harmadik, Nórika.
5: A harmadik a fájdalmas titkok. Jézus szenvedését idézzük fel, például Getsemáni kert, vagy a kereszthalál.
0: Így van, hogy akit érettünk, tövissel megkoronáztak, vagy akit érettünk, keresztre feszítettek. Ezek a fájdalmas titkok. És jön a negyedik féle, Fruzsi.
2: Negyedik, Dicsőséges titkok Jézus feltámadásáról és Mária megdicsőüléséről elmélkedünk. Például Jézus feltámadása, Mária megbevétele.
0: Nagyon jó. A hét napjaihoz a hagyomány szerint mindig más titkok tartoznak. Például hétfőn az örvendetes, kedden a fájdalmas, szerdán a dicsőséges, csütörtökön a világosság, pénteken újra a fájdalmas, szombaton az örvendetes, és vasárnap pedig a dicsőséges titkokat imádkozzuk. Kis Szent Teréz azt vallja, hogy a rózsafűzér olyan, mint a földet a mennyel összekötő hatalmas lánc, az egyik vége a mi kezünkben van, a másik vége pedig a szűzanya kezében. Van egy égi édesanyánk a mennyben, és van egy földi édesanyánk itt a földön. És az égi édesanyánkhoz minden nap imádkozhatjuk ezt a rózsafűzért. A szűzanya mindig nagyon szerette, meg szereti most is, ha hozzá ezzel az imádsággal fordulunk. Második János Pál pápa maga is nagy híve volt a rózsafűzér imádkozásának. A rózsafűzér mondása nyugodt, szinte lassú és ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumáról. Olyan, mint egy virágkoszorú. Máriának szánt virágkoszorút imából kötjük. A rózsafűzér azért is különleges ima, mert ötvözi az egyéni és a közösségi imádságot. Tehát olyan is van, amikor magadba imádkozod, de olyan is van, amikor elmegyünk a templomba és együtt imádkozzuk. És akik rendszeresen hallgatják a rádiót, a rádióban is minden nap van rózsafűzés imádság. Egy-egy közösség bejön ide a rádióba, és akkor együtt mondjuk el. Van, mikor a tanárok jönnek. Pió atya pedig azt mondta, hogy a rózsafűzér valóságos fegyver az ördög ellen. Tehát, hogyha az ördög meg szeretne minket kísérteni, akkor csak mondjuk a rózsafűzért, és nem fog minket bántani és a rosszba vinni. És a rózsafűzér rendszert visz a napjainkban. Tehát úgy, ahogy mondtam, minden nap másfajtát imádkozunk. És ez nem fontos mindet egy nap elmondani, hanem elég egy tizedet is, mikor mennyi időnk van. Van, aki sétálva mondja, valaki utazás közben. Azért is mutattam nektek azt a pici rózsafűzért, hogy valakinek nincs ideje az egészet elmondani, mert mondjuk hosszú, de egy nap elmond egy tizedet, vagy valamikor, amikor éppen reggel, vagy épp este, lefekvés előtt elmondja az imát, és ezzel imádkozik. Úgyhogy szeressétek a rózsafűzét, szerintem jó imádság, a szűzanyához visz bennünket. És képzeljétek el, hogy én, mikor fiatalabb voltam, akkor voltam zarándokúton Lourdesban, ez Franciaországban van, és ott külön volt ugye sok nemzetiségű ember, francia, olasz, magyar, német, mindenfajta nemzetiségű, és volt ott is fáklyás körmenet, és a fáklyás körmenet alatt a rózsafűzért mondtuk. És én az zarándokúton, 50 emberből, 50 magyar közül, én voltam az, akit kiválasztottak, hogy magyarul mondjam a rózsafűzért. Úgyhogy két vagy három alkalommal került rám a sor, egyszer ugye mondtam a mi atyánkot, és háromszor megmondtam az üdvözlégy Máriát. És a szüleim lent a téren mentek végig, sok-sok emberrel együtt a körmenetben, fáklyás körmenet, tehát ilyen gyertyával imádkozták a rózsafűzért. A világ összes nyelvén szólt a rózsafűzér, volt, mikor éppen magyarul a mikrofonban, én pedig ott fönt álltam a bazilika előtt, a lépcsőn, és én voltam, aki mondta. És most Manka is szeretett volna egy érdekességet elmondani a szűzanyáról. Szeretném, ha most megosztanád velünk.
3: Pétervásárai templomban a Fekete Madonna hivatalos másolatát kivitték, és megáldották a pápával, és ez ki van állítva.
0: Igen, és Rómába kivitték.
3: Ugye? Rómába kivitték a pápához, és a pápa megáldotta.
0: Igen, és neked látom is, hogy van egy nagyon szép képed róla.
3: És mi csináltunk róla képet is, és nagyon szép, szerintem megéri megnézni.
0: Jó, köszönjük szépen, de jó, és ez egy örök emlék. Most pedig még mondok egy érdekességet. A rózsafűzér imádsága nem egyéni, hanem közösségi imádság. Lehet otthon családdal, az iskolában vagy a templomban imádkozni. Sokan úgy tartják, hogy amikor rózsafűzért imádkozunk, olyan, mintha a szűzanya kezét fognánk, aki Jézushoz vezet minket. Szeretnék egy történetet elmesélni arról, hogy október 7-e a rózsafűzér királynőjének az ünnepe. Elmondom, hogy miért. Ez egy fontos ünnep az egyházban. Az ünnep eredete egészen 1571-ig a lepantói csatához vezet vissza. Ebben a tengeri ütközetben a keresztények a török oszmán birodalom ellen harcoltak. És a pápa, 5. Szent Pius pápa arra kérte a híveket, hogy a rózsafűzért imádkozzák. az egész keresztény flotta sikeréért. Képzeljétek el, akkor nagyon sok ember együtt imádkozta a rózsafűzért, és a keresztények közül győzelmet arattak, és ezt Mária közbenjárásának és a rózsafűzér imádságának, erejének tulajdonították. Ennek emlékére október 7-ét a rózsafűzér királynőjének ünnepévé nyilvánították. Ez nagyon érdekes, igaz? Hogyha tényleg hiszünk benne, és összefogunk, és együtt imádkozunk, akkor a szűzanya meghallgatja kérésünket, és Jézushoz vezet minket, és segít bennünket. Amúgy a rózsafűzér imádság eredete szerintetek melyik században nyúlik vissza? Manka.
3: A rózsafűzér imádság eredete egészen a 12. századig nyúlik vissza. Az egyház hagyománya szerint Szent Domonkos, a Domonkos rend alapítója volt az, aki szűzanyától kapta a rózsafűzér imádságot. Mária arra kérte őt, hogy terjessze ezt az imádságot az emberek között.
2: A rózsafűzér tehát egy olyan imádság, amelyben Mária vezet minket közelebb Jézushoz.
0: Jó, köszönöm szépen. Gyerekek, ha most elimádkoznátok egy tized rózsafűzért, akkor kiért ajánlanátok fel? Van-e olyan, akiért? Manka.
3: Én azért ajánlanám fel, hogy mindenki a családból egészséges legyen, és egészséges is maradjon, és mindig soha-soha senkit ne érje rosszabb betegség.
0: Nagyon jó, köszönöm szépen, ez tényleg jó felajánlás, úgy legyen. Furuzsi?
2: Én pedig azért, hogy az egész világon senki ne veszekedjen, például családokba, gyerekek közt, összeveszik például két gyerek.
0: Igen, ne legyen viszály, egymás közt családban harag. Így van, köszönöm, nagyon jó ez is. Nóri.
1: Én is azért, hogy béke legyen a földön.
0: Igen, köszönöm szépen, nagyon jó. Most pedig jobban megismertük a rózsafűzér imádságát és Mária szerepét. Zárjuk a műsorunkat két jó ismert imával. Imádkozzuk el közösen az Üdvözlégy Máriát, kérve a rózsafűzér királynőjének közbenjárását.
6: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy a néhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mind.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámos Néja Csórit a hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Folytatódik a hőség, a következő hétvégén helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos a másodfokú hőségriasztást egyelőre keddéi félig rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasok számára. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utas segítő szolgálatok. Az olasz maffiához hasonlította a Fideszt Magyar Péter az országgyűlésen kívüli ülésén napi rendelőti felszólalásában. A miniszterelnök azt mondta, a politikai és gazdasági maffiától meg kell szabadítani az országot, ez az ő legfőbb küldetése, ezért vállalta a kormányfői tisztséget. Ez a munka ma elkezdődik, elindítják a tisztító tűzműveletet, jelentette ki. Ennek lesz egyik legfőbb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, tette hozzá. Ezt az országot kifosztották, ennek a bizonyítékaival szembesülnek nap mint nap, fogalmazott. Kezdeményezik az alaptörvény 17. módosítását is, jelentette be Magyar Péter. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek mennie kell, tette hozzá a kormányfő, hozzátéve, hogy voltaképpen alkotmányos puccsot készített volna elő az államfő. Az alkotmánybíróság a kúria elnökeit is említette azok között, akiknek távozni kell. Az alaptörvény módosítása ezt a célt is szolgálja, amint kihirdetik, az államfő megbízatása is megszűnik. Az új köztársasági elnököt szeptemberben népszavazás erősíti majd meg a pozíciójában, legalábbis Magyar Péter bejelentése szerint. Az alkotmánybírók 70 éves korban újra nyugdíjba kell, hogy menjenek, így Polt Péternek is, akinek ezzel a mentelmi joga is megszűnik majd. Átfogó alkotmányozási folyamatot kezdenek, széles társadalmi részvétellel, és a jövőben csak 12 évig lehet majd országgyűlési képviselő valaki, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki válaszában a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Semmi indok nincs arra, hogy kollektíven sértse meg egy teljes politikai közösséget, amit ráadásul ő maga is oly sokáig támogatott, tette hozzá az ellenzéki politikus. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. A Tisza párt most benyújtott alaptörvény módosítása a lehető legegyszerűbben távolítja el az alkotmánybíróság éléről a Fidesz által 12 évre bebetonozott Polt Pétert. Egyszerűen visszaállítják a korábbi 70 éves életkori korlátot, amelynek betöltése esetén megszűnik az alkotmánybíró mandátuma, írja a sajtó. Mivel Polt Péter tavaly ünnepelte a 70. születésnapját, ezért a javaslat életbe lépése esetén az egykori legfőbb ügyésznek távoznia kell a testületből. A 15 fős testületből még 3 Fidesz által jelölt alkotmánybírót érint a módosítás. Haszonicsné Ádám Máriát, aki korábban Áder János köztársasági elnök hivatalvezetője volt, Juhász Miklóst, aki gazdasági versenyhivatali elnökként 2010 és 20 között működött, és Lomnici Zoltánt, a legfelsőbb bíróság egykori elnökét. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 9,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza által meghosszabbított védetáros rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,8 milliárd forint veszteséget okozott, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, tették hozzá. A kis benzinkutak ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Műsorajánló.
0: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Assisi Szent Ferenc alakja, kora és karizmái címmel kreatív műveltségi vetélkedőt rendezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. A pályázat célja ismeretek szerzése és elmélyítése Assisi Szent Ferencről, koráról és hatásáról. A pályázatra egyházi általános és középiskola 7.-11. évfolyamán tanuló diákjainak háromfős csapatát várták. Az országos versenyen 72 csoport indult. Ebből 8 csapat jutott be a harmadik szóbeli fordulóba. Az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium csapata második helyezett lett. Luterán Anna Borbála, illetve Szirácki Zita, 10. C-osztályos, és Ferenci Loretta, 11. K-osztályos diákok alkották a dobogós csapatot. Felkészítő tanáruk Bódis Katalin volt. Műsorunkban erről a vetélkedőről lesz szó. Tartalmas időtöltést kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
5: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
7: Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy a közelmúltban hirdetett a Katolikus Pedagógiai Intézet egy versenyt, amelynek az volt a cím, hogy Assisi Szent Ferenc alakja, kora és karizmái címmel, ahogy írják, egy kreatív műveltségi vetélkedő volt ez, ahol a ti csapatatok a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumból, ugye ez egy országos verseny volt, második helyen végzett. Ehhez első sorban gratulálok nektek. A felkészítő tanárotok Bódis Katalin volt. Egy ilyen versenyre miért jelentkeztetek? Ki invitált benneteket? Ugye hát tudjuk azt, hogy azért az iskolában elég sok a kötelezettség, de ez mégis egy önként vállalt feladat volt több fordulón keresztül. Ki hívott benneteket, miért jelentkeztetek? Loretta?
8: Amikor a tanárnő meglátta, hogy megnyitották a jelentkezést a versenyre, akkor oda jött hozzám, hogy biztosan engem érdekelne, mert hogy így az olaszhoz kapcsolódik, és hogy mivel katolikus iskolába járunk, így az értékrendeknek megfelelő, és hogy biztosan érdekelne engem, és hogyha van kedvem, akkor szedjek még magam mellé kettő társat, akik szívesen végigcsinálják velem ezt az egész versenyt.
7: És akkor így választottad Annát és Zitát?
8: Igen. Annak ellenére, hogy nem egy évfolyamon tanulunk, a lányokkal korábban alapítottunk egy zenekart, az iskolai zenekarban is szolgálunk együtt, így nem volt kérdés számomra, hogy velük szeretnék dolgozni.
7: És lányok, ti hogy fogadtátok Lorettának a kérését, Anna?
9: Én meglepődtem, először nem tudtam, hogy mit mondjak, aztán következő szünetben Zita oda ment és mondta, hogy hát akkor megyünk. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó, menjünk végül, és velük amúgy bármiben benne lennék, úgyhogy nem bántam meg egyébként, hogy beneveztünk.
10: Szerintem a személyiségünkben van a kreativitás, és
9: én személy szerint azért is voltam benne a versenyben, egyrészt mert ilyen jó csapattal bárhova, másrészt meg egy jó lehetőségnek tűnt.
7: Hogyan épült fel, lányok, ez a verseny? Tehát mi volt a feladatotok? Ugye úgy tudom, hogy több fordulón keresztül elég komoly megmérettetések voltak, ahogy Katalin tanárnő ezt nekem korábban mesélte. Tehát egy kicsit bemutatni, hogy akkor benevezett benneteket a tanárnő, és onnantól kezdve, hogy épült fel a verseny?
9: Szóval az első forduló az ilyen ráhangolódás volt teszt jellegű feladatokkal. Ezt ugye közösen összeültünk és megoldottuk, és ennek a beküldésével derült ki, hogy akkor tovább jutottunk, és így kerültünk a második fordulóba.
7: Esetleg arról egy kicsit bővebben, Loretta, hogy ebben a körben, tehát ebben az első körben, akkor mik voltak a feladatok, hogyha egy konkrétumot tudsz mondani?
8: Természetesen nagyon szívesen mesélek, hogy milyen feladatokat kellett megoldanunk. Többek között volt olyan feladat, ahol ilyen keresztrejtfényben kellett szavakat keresnünk, és a szavaknak így a jelentését körülírni. Például van közt olyan, hogy evangélium, és akkor azt kellett pár szóval összefoglalni. Ráadásul az is megvolt adva, hogy nagyjából 7 szóban lehetett csak. Továbbá egy Szent Ferenc freskót kellett kiraknunk, és a képnek a sorszámait megfelelő sorrendbe írni. Aztán volt egy nehéz feladatunk is, amikor egy térképen meg voltak jelölve számok, és a megfelelő városhoz hozzárendelni. De ez nem csak ennyi volt, hanem betűk voltak összekeveredve, és ki kellett raknunk, hogy az adott város hogyan kapcsolódik Szent Ferenc életéhez.
7: Igen, és ez egy olasz térkép, Olaszország volt.
8: És mivel ez egy műveltségi verseny, így nagyon sok irodalmi mű ki volt adva, és ezekkel is voltak feladatok, például verseknek különböző sorai voltak szimbólumokkal megjelölve, és ki kellett találnunk, hogy az vajon melyik műhöz kapcsolódhat.
7: Akkor ez tényleg egy nagyon kreatív verseny volt. Mikor volt időtök a tanulás mellett összegyűlni, Anna, hogyan zajlott ez a feladatoknak a megoldása?
9: Csodálatosan kitaláltuk, hogy bent maradunk iskola után, és akkor írtunk meg igazából a feladatokat, illetve volt egy-két feladat, amit így kiosztottunk egymás között, hogy én például a preskó részeit otthon válogattam össze, tettem sorrendbe és behoztam a lányoknak, hogy ne lányok, ez a sorrend így úgy szépen be. Vagy ha jól tudom, akkor pont Lora volt az, aki rengeteget gondolkodott a térképes feladatunkon is.
7: Többnyire végig is így az első fordulós feladatokat volt akkor, amit otthon oldottatok meg egyénileg, és itt megbeszéltétek, meg volt, amit akkor közösen is?
8: Pontosan.
7: Ezt az első fordulót beküldtétek, ezt kiértékelték, és akkor ez alapján jutottatok tovább a második fordulóba?
9: Igen, és a második forduló az már egy érdekesebb feladat volt. Egy zarándok újságot kellett összerakni, és annak különböző részei voltak a részfeladatok. Hát itt riport írástól képregény rajzoláson át zeneszerzésig minden volt. Rengeteg munkánkba és szervezésünkbe került, de szerintem egy nagyon szép és igényes munkát tudtunk végül kiadni a kezünk közül.
7: Igen, akkor megint ez a kreativitásnak meg kellett jelennie, de hogyha mind a hárman zenekarban játszotok, zenéltek, akkor talán a zeneszerzés volt a legkönnyebb?
9: Mondhatni, igen. Főleg, hogy Zita, ő szokott is ezzel foglalkozni.
8: Ez meg volt adva, hogy a Naphimnusz 2 verszakához kellett dallamot írni, és ezt mi úgy oldottuk meg, hogy írtunk hozzá a hangszeres szólót is, valamint természetesen énekeltük is.
7: És milyen hangszerekkel játszotok?
9: Én csellón.
8: Én hegedültem.
9: Én zongorán, de most gitározni is tanulok.
7: Megírtátok, ezt fel kellett akkor játszanotok, és ezt is küldeni kellett a Katolikus Pedagógiai Intézetbe?
9: Egy QR kód segítségével tettük elérhetővé a felvételt, és azt szerkesztettük bele az említett zarándok újságba.
7: Említettétek ezt a képregényt, ez is Assisi Szent Ferenc életéhez kapcsolódott?
9: Igen, teljes mértékben az én munkám volt. Assisi Szent Ferenc életének egyes pillanatait ábrázoltam a képregényben. Ilyenek voltak például az, hogy én ábrázoltam, amikor pestises emberek látványától mondhatni undorodott, majd a későbbiekben ő maga is ápolta őket, és ezt egy nagy lelki ajándékként élte meg. Úgyhogy lényegében az ő életének mozdulatait jelenítette meg egy-egy szövegrészlettel.
7: Tehát akkor ez volt a második kör, akkor ezek szerint ezen is túljutottatok, és utána jött a harmadik forduló?
8: Igen, a harmadik forduló az már egy szóbeli verseny volt, és ehhez fel kellett utaznunk Budapestre a Katolikus Pedagógia Intézet központjába.

0: Az Assisi Szent Ferenc alakja korai és karizmái című kreatív műveltségi vetélkedőn az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium csapata második helyezett lett. Luterán Anna Borbálával, Sziráczky Zitával és Ferenci Lorettával beszélgetünk.
1: Miből állt ez a szóbeli feladat?
2: Itt is színes feladataink voltak, élőszobrot kellett csinálnunk, további verszakokat írni a naphimnuszhoz, volt, hogy tevékenységeket kellett bemutatnunk, valamint képet is ilyen montásszerűen összeragaszgattunk.
1: És ez azt jelenti, hogy akkor már itt a harmadik fordulóban a többi versenyző diákokkal, diáktársatokkal is találkoztatok, tehát más intézményekből? Mert ugye gondolom, eddig ugye nem tudtátok, hogy idézőjelben kik a riválisok, vagy kik versenyeznek még.
2: Igen, itt az utolsó fordulóban összesen 8 csapat jutott tovább, és mindannyiukkal találkoztunk. Egy szobában ültünk, és ott versenyeztünk.
1: Kik jutottak be az utolsó fordulóra?
2: Vámos Györgyről, illetve Budapestről is voltak, ezeket megjegyeztük, de mindannyian egyébként bemutatkoztak, és elmondták, hogy honnan érkeztek.
1: Itt a személyes verseny résznél, akkor mik voltak még a feladatok, tehát ezen kívül, amit már Zita említettél, egy-két részt?
3: A második fordulónak a feladatsorának is volt folytatása, például le kellett írni, hogy nekünk mit jelent az ökológiai lábnyom az életünkbe, hogyan kamatoztatjuk ezt az iskolában, és a harmadik fordulóba kellett ehhez kapcsolódóan egy előadást készítenünk, amit bemutattunk 3 percben a versenytársainknak, valamint a zsűritagoknak.
2: Ott volt például a konferencia, ott lényegében egy konferenciai előadást adtunk elő, ahol mindenki kapott a Fioretti című műből egy-egy idézetet, és az alapján ezt kellett elvonatkoztatni Szent Ferenc egyik arcára, ezt előadni, és a mai életünkben, a mai napra ráruházni mondhatni.
1: Akkor ti is hallottátok a többi csapatnak a bemutatkozását. Őszintén szólva, hogy magatokat milyennek éreztétek itt ebben a személyes fordulóban a saját csapatotokat, megnyilvánulásotokat, hát nyilván biztos izgult mindenki itt is.
2: Bennünk volt egyrészt az izgalom, viszont másrészt mi csupa jó kedvel vágtunk bele ebbe az egészbe, és ez megmaradt az utolsó fordulóra is. Tehát én elmondhatom szerintem, hogy mi voltunk talán az egyik legkevésbé izguló csapat.
1: Ti is így láttátok?
3: Én is ugyanígy láttam, habár amikor megérkeztünk, és láttuk, hogy még a versenytársaink így az utolsó pillanatokat is azzal töltik, hogy átnézik a verseket, vagy a előző feladatsorokat, mi így belenyugodtunk, mert készültünk eleget, és már csak így beszélgettünk, és hangolódtunk a versenyre.
2: Van ott egy kicsit izgultunk, amikor odafele utaztunk, és amikor megérkeztünk, akkor is, mint ahogy Dara említette, hát annyira nem nyújtatott meg, hogy mások még ilyen kis jegyzettel teli lapokat bújtak, mi meg oda mentünk mindenféle készülés nélkül, de szerintem utána rájöttünk, hogy az egésznek az értelme, hogy itt vagyunk, az, hogy most együtt ezt megcsináljuk, megpróbáltuk, idáig eljutottunk, ez már egy teljesen jó dolog, és valahol az, hogy igazából a jó kedvünkért csináltuk, ez megnyugtatott, meg tényleg az, hogy a társaságunk fellendítette a hangulatot.
1: Hát meg az, hogy azért, hogy folyamatosan voltak fordulók, azért folyamatosan kellett készülnötök. Végis egy folyamatos munkát igényelt, nem csak kifejezetten ugye az utolsó személyes fordulóra.
3: Pontosan, és mindvégig ugyanazzal az irodalommal dolgoztunk, meg kiegészítve, és mivel ez minden fordulóra nagyjából másfél hónap volt, így folyamatosan készültünk.
1: Igen, tehát szinte ez egy fél évet akkor igénybe vett ez a verseny.
3: Nagyjából igen.
1: És Bódis Katalin tanárnő hogyan tudott nektek segíteni? Ugye hallottam, hogy azért ő is eléggé kivette a részét a feladatokból.
2: Nagyon sokat segített, hogy ott volt velünk jóban, rosszban, és támogatott bennünket. Volt, hogy rávezetett feladatokra, meg szerzett olyan kapcsolatokat, akik segíteni tudtak nekünk, meg külön jó érzéssel tölt el, hogy mondjuk olyan programokra is eljött, amire nem lett volna kötelező neki eljönnie, viszont mégis megtette a verseny apropóján.
3: Meg ahogy mi is, ő is így volt, hogy még este is ezzel foglalkozott, és még így imént tartottuk a kapcsolatot, hogy még ezt hogyan lehetne jobbá tenni, meg tényleg szünetekben is rengeteget pontosítottuk egymást.
1: Akkor tulajdonképpen nektek ez a verseny, így hogyha a hármatokat nézzük, akkor egy jó kis közösségépítés volt, ha így fogalmazhatok, jövök Anna ide hozzád.
2: Egészen pontosan. A közösségünk eddig is jó volt, de szerintem ez egy örök életre szóló élmény volt.
1: És akkor, hogy a bevezetőben mondtam, tehát ezen a versenyen az országos második helyezést értétek el, akkor gondolom, hát örültetek is, de meglepetés is volt nektek?
3: Őszintén nagyon meglepődtünk, mert egyébként a zsűritagok is úgy kezdték, hogy 8. helyezés is már egy ajándék, mert ide is a 3. fordulóba bejutni is egy csoda, meg nagyjából 72 csapat volt az elején, és abból a legjobb 8-ba bekerültünk. De azért nyilván szeretünk valaminél jobb helyezést elérni, de tényleg már nem erre koncentráltunk, csak hogy ott vagyunk együtt, de nagyon meglepődtünk, amikor még a 3. helyezésnél sem mondták a nevünket.
1: Még egyszer gratulálok nektek, és jövök ide Zitához, hogy mi volt a nyereményetek.
4: 3 dolgot kaptunk, a naphimnusznak a verslészletét, könyvutalványt, valamint egy ilyen élménydobozt, amit be lehet váltani több helyszínen.
1: Ezáltal, hogy részt vettetek ebben a versenyben, Assisi Szent Ferenc életét, és akkor jobban megismertétek, hogy fogalmazódott meg bennetek valami újdonság Assisi Szent Ferenc életével, üzenetével kapcsolatban?
2: Én bevallom őszintén, nyilván hívő vagyok, és azért nagyjából jártasnak is mondhatom magamat, viszont Szent Ferenc életében annyira nem merültem el soha, tudtam, hogy hát olyan ismert, olyan kedves volt, meg olyan szent, de ennek a versenynek árán én sokkal jobban megismerhettem, és ezt nem is bánom, mert rájöttem, hogy egyébként egy óriási példakép, meg a mai életben is.
3: Engem legjobban a természethez való hozzáállása ragadott meg, ugyanis mióta megnéztük a Napfivér hol nővér című filmet, ahogy így sétálok a természetben, kutyát sétáltatok, vagy csak az iskolába, és éppen valami nehéz dolgozat előtt állok, így tényleg észreveszem, hogy milyen szépen süt a nap, akkor megint biztos napfivér, meg a madarak csirípelése is most már így jobban eltölt örömmel, így tényleg ugye azt hiszem, Szent Ferenc is így az egyszerűség, meg az apró dolgok értékelésének a példája. Ezt viszem magammal erről a versenyről.
4: Engem az egyszerűsége és a szerénysége ragadott meg, valamint, ahogy Laura is mondta, a természet közelsége, és szerintem is egy fontos példakép lehet számunkra.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és gratulálok, és 5 évből van hátra egy pár 7 nap, akkor még jó tanulást kívánok nektek.

0: a Katolikus Pedagógiai Intézet által hirdetett Assisi Szent Ferenc alakja, korai és karizmái című pályázaton az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium csapata második helyezett lett. A csapat tagjaival, Luterán Anna Borbálával, Sziráczky Zitával és Ferenci Lorettával beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
1: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Szentelési elmondatod, puskázok, az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent fel engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ennek a jelmondatnak az első fele, amiben a jó Istennek a lelke, a Szent Lélek, aki vezet bennünket, az a hangsúlyos, vagy a periférián élőket érzed, hogy a papi szolgálatodban különösen is közel állnak hozzád?
1: Hát elsődleges a lélek ereje. Anélkül nem tudom a periférián elérni az embereket. Tehát a magam erejéből nulla vagyok. Bármilyen produkciókat csinálhatok, produkálhatom magamat, de akkor már elérnézést kérek, csak egy bohóz leszek. De a lélek ereje az, ami bennünket képessé tesz arra, hogy az Istent adjuk az embereknek. Mert szerintem a papnak azért el kell jutni odáig, hogy tudomásul veszi, hogy én csak csatorna vagyok. Ez a csatornán az Isten szava eljusson az emberekhez. No, de az, hogy rajtam végig tudjon futni, az Isten szava ehhez a lélek ereje kell, hogy a periférián elérjem az embereket, ahhoz kell magamnak az akarata természetesen, de kell hozzá a lélek ereje.
0: Nagyon szép ez a gondolat, és nyilván a szenteléskor, vagy hát az első szolgálati hely alkalmával még az ember nem látja a teljes életutat. Ugyanakkor meg számomra itt a második része ennek a jelmondatnak azért összecseng azzal, azokkal a településekkel, ahol te a papi szolgálatodat töltötted. Nyilván ezeken a településeken azért, ha nem is teljes egészében, de mondhatom azt, hogy itt az északkeleti régióban azért a periférián teljesítetted az elmúlt években vagy évtizedekben a papi szolgálatodat.
1: Hát igen, így volt, bár ugye megyeszékhely volt az első hálomás helyem is. Ugye ez azért volt, mert engem ugye még akkor ugye volt az Egri főegyház megye, és voltak a északi rész. Külön helynökséggel, külön érseki irodával, külön iroda vezetett. Tehát amikor levelet írtunk, rá kellett írni, hogy Egri főegyház megye északi rész. És az északi részben vele tartozott a Rozsnyó, Kassa, Szatmár. Engem még, az utolsó vagyok az igaz, 82-ben úgy szenteltek pappá, hogy az Egri főegyház megye rozsnyói részének a szolgálatára. És Rozsnyónak három városa volt, ugye? Salgótarján, Kisterenye, meg Putnok. De mivel ez a két utóbbi ez kisebb volt, és oda kellett, Salgótarjánba kellett, inkább oda tettek. Itt én úgy érzem, hogy engem a Jóisten a tenyerén hordott mindig. Kezdve azzal, hogy felvettek Esztergomba, utána a katonaságnál is, mert biztos, hogy a Jóisten a tenyerén hordott, mert sok jó barátot tudtam szerezni ott is, még a ezüst misében is itt voltak ketten belőle, nem papok, hanem civilek. A másik pedig a papságba is, mert hát ugye most elkerültem a Salgótarjánba. Mindenki kétségbe esett, egy csépét magam is először, mert ugye Salgótarján Kis-Moszkva hírébe állt, hogy mi lesz, hogy lesz. És én azzal mentem a Úr lelke rajtam, ő kent föl engem, ő küldött. Hát ha ő küldött, akkor azt kell csinálni, amit ő akar.
0: Missziós terület volt akkor Salgótarján?
1: Nem mondhatom azt se, mert ott minden elő volt készítve. Olyan elődeim voltak ott, káplán elődeim, hogy ott kaptam felnőtt csoportot, középiskolás csoportot, általános csoportot, kis énekkart, nagy énekkart, családokat, és ezeket kellett. És ez nagyon jó éreztem ott magam, és hát ugye ketten voltunk káplánok, és úgy megosztottuk egymás között. Nagyon sok barátot ott szereztünk, az énekkarba, hogy ott mindjárt becseppentem, szerettem énekelni mindig, és akkor ott benne voltam az énekkarba. Persze, amikor szentmisét mondtam, akkor nem tudtam ott lenni. Legtöbbször azért mindig úgy, aztán diákmisén voltak az énekkaristák. Engem soha senki meg nem szólított, hogy miért tartok hittanórát itt vagy ott. Mindenhol tartottam hittanórát. Nagyon sok hittanosom volt. Első áldozásra, bérmálásra fölkészítettem. És akkor egy idő után, ugye engem, mert mikor, ugye nekünk még esküdni kellett az állami hivatal, egyházügyi hivatalnál, a városi káplánoknak is esküdnézre kellett menni a megyeszékhelyre, az AEH-nak az úgynevezett bajszos püspökéhez. És akkor én is elmentem, hát ugye, mint ahogy mondtam már, hogy elég szókimondó voltam mindig, és hát ez idősödő koromig, most már belátom, hogy hiába mondanék, én úgyse lesz annak semmi foganatja. Beláttam, de eddig azért elmondtam a magam véleményt.

0: És ott is ugye kijött a számon AIH-nak a vezetői előtt, hogy miért nem hitoktathatunk mi a plebánián, mikor nagy, hatalmas plebániánk volt, és volt benne egy csodálatos hittanterem, amit nem használhattunk ki, és felszorultunk a templomba, a hidegbe, a kis sekrestye padlására, abból alakítottunk ki egy hittantermet, ahová forgalomból kellett felmenni, alig tudtak felmenni még a fiatalabbak is. És megkérdeztem, hogy miért nem tarthatunk, és akkor azt felelte nekem az akkori, hogy mondta, hogy a protestánsok meg hát a testvérek még mindig tarthatnak. Igen, de nekik nem volt vincentiük. És akkor mondtam neki, én meg ugye oda sajnos mondom ez a igazságérzet, mi meg büszkék vagyunk rá, hogy nekünk volt vincentink. Hát ez ugye prófétai szó lett, de és akkor ezt vártam a retorziót. Nem volt. Semmi. Még a főnökömnek sem mondták meg. Tartottuk a hittant, és egyszer aztán meguntam, hogy oda fel kellett szorulni, mert sokan is voltunk, meg alig fértünk el, meg kellemetlen volt. És mondom neki, hogy Esperes úr, én felhozom ide a hittant a plebániára. Ne tessék róla tudni. Ha számon kérik a főnököt, tessék mondani, hogy én nem tudok semmit, hát a káplán csinálja. Mondom, legfeljebb engem elhelyeznek, az kész. De ne, én nem akarok a főnöknek mondom semmi kellemetlenséget okot. Hát ugye hallgatólagosan a főnök úgy azt mondja, én nem barom, jó van, majd van. Egy szót nem szóltak nekem. Most én nyugodtan végezhettem ott, minden hittant ott végeztünk a plebánián.
1: És azért az egy nagyon más
0: közeg. Hát sokkal is másabb volt, mert emberhez illőbb környezet volt, meg minden, meg szépen volt felszerelve, és minden táblával, mindennel. Vetítőket, mert mikor kimentünk, ugye papszenteléskor, hát az még arról beszélni kell. Hát ez egy csodálatos élmény volt. Maga a papszentelés is, ahogy mondtam, hogy felkészültünk, ugye. És utána pedig a drága jó Veres Árpád atya volt nekünk a gondnokunk. És akkor még 5 évenként lehetett kimenni külföldre, és ő minden 5 éven, amikor ő kimehetett, kivitte magával az újonnan szentelteket. És akkor megszervezte nekünk, hogy kimentünk Bécsbe, a Pázmáneumba, ott voltunk először, ahol a Mincenti is volt, meg mindent ott végignéztük, aztán elmentünk Rómába, és ugye ott volt a mester Pista bácsi, és ő volt ugye a Szent István háznak a vezetője annak idején, és ő elintézte nekünk, hogy így hívták azt, hogy a Készcsók Páholyba kaptunk helyet. Ott, ahol most is látjuk, hogy ott van a pápának a misézési oltára a Szent Péter téren, és ott van mellette az a széksor, ahol a püspökök szoktak ülni, meg a bíborosok, oda ültettek bennünket.
1: Akkor ott lehetőség volt arra,
0: második János hogy... Pál pápa volt ugye a Szentatya. A titkára pedig a Dzsivics, aki a lengyel, aki a bíboros is lett aztán később, és akkor, mikor vége lett az általános kihallgatásnak, mi ott voltunk, és jött a Szent Atya, mindnyájunk a kezet fogott, az volt a képen, utána meg jött a Dzsivics. Németül elmondta nekünk, hát megértettük mi azt először is, hogy a Szent Atyának az a kérése, hogy holnap reggel szeretne együtt misézni a egri új misésekkel. Hát, hogy mi megértettük, de nem akartuk elhinni, hogy ő kér meg bennünket. Hát ez egy óriási nagy dolog. És akkor ő mondja, hogy még, hogy adjuk már meg neki ezt a lehetőséget, hogy ő együtt misészhessen a új misés. Hát megkérdeztük mi 3-szor is.
1: Hogy jól értettétek ezt?
0: Hogy mondjál ma még egyszer, hogy mondja, tényleg ez. Akkor azt mondta, és akkor csütörtökön volt, ez szerdán volt a kihallgatás, csütörtökön reggel 7-re ma ott kellett a bronzkapunál lenni, és akkor a svájci gardisták adtak kézről kézre bennünket, mire felmentünk a kápolnába, az egyénisége, ahogy ő misézett. Hát nekem az egész papi életemre kihatással volt.
1: Meg lehet ezt fogalmazni?
0: Az összeszedettség. Felértünk a magán kihallgatási hely volt az, ahonnan nyílt a kápolna. Már nekünk ott el volt készítve a alba, mert akkor nem voltak kokulák, meg ilyenek. Az alba volt, cingulum, meg a stóla. Felvettük, és szépen csöndesen bevonultunk a kápolnába, hát mindenki érdeklődött, hogy mikor jön a Szent Atya, mikor jön, hol jön, és később vettük észre, hogy majd ott érdepel és imádkozik. Utána semmit fölállt, ő azt nem vette, rezdülés nélkül azt nem vette észre, hogy mi bementünk a kápolnába. Semmi, mintha nem történt volna semmi. Utána szépen, mikor befejezte az imádságát, fölállt, akkor már a Dzsivics ugye ment vele a titkár, öltöztette, és utána, amikor kész volt, összeszedte a kezét, lejött a lépcsőhöz, és várta, hogy melléje álljunk. És elkezdődött a Szent Mise. De ott mondom, mindegy földön túli lény. És mi is úgy voltunk, mert hát átsugárzott ránk az egész. És mikor vége volt a szentmisének, meg volt az áldás, kijöttünk, levetkőztünk, és akkor vártuk, hogy ma jöjjön, és akkor kijött az ajtón egy egészen más ember. Teljesen felszabadult, mosolygós, és azzal jött be, hogy magyarok, és elkezdett velünket tapsolni. Egész életemben kihatással volt az ő misézése, meg az ő odafigyeltsége.
1: Az összeszedettsége az, hogy tartja a fókuszt, hogy ott csak a jó Isten.
0: Ott senki más nem. Életre szóló élmény volt, ez mai napig megvan. El kell mondanom, hogy én ugyanezt kaptam meg a plebánusaimtól is. Gyerekkoromban is.
1: Valahol akkor ők is példaképként ott állnak előtt.
0: Mindenképpen. Hát Koncz Lajos atya 12 évig volt plebánusom Hangonyba. Egy éves voltam, mikor oda került, és 13, mikor elment onnan. Tehát a gyerek fogékony gyermekkornak, őt neki köszönhetem. De én úgy bámultam, meg úgy, így tátott szájjal hallgattam mindig a prédikációit. Egyik alkalommal emlékszem rá, hogy akkor minisztráns ruhában voltunk még, ugye szoknyában, meg karinkben, és ugye a minisztránsoknak ugye nem lehetett leülni a predikáció alatt, hanem is így párhuzamos egymás felé kellett állni az oltár két oldalán. És én azon az oldalon voltam, ahol a szószék volt. És ugye, hogy prédikált, én úgy megfordultam, azt így néztem, és hát nem vettem én azt észre, de mindig közelebb mentem. És a végén már azt vettem észre, hogy belerúgtam a szószéknek az aljába. És akkor csak a koncert csak annyit mondott nekem, hogy Dinikém, gyere ide föl mellé. Ugye akkor az megszerűen, hogy visszamentem el. Tehát annyira, én őt annyira figyeltem. És ő is olyan összeszedett volt. Ő mindig úgy jött, ő is, meg aztán a pap Mandi atya is, ő volt utóra, mindig úgy jöttek, hogy nem a sekrestébe jöttek mise előtt beszélgetni, hanem bementek a nagy ajtón, be a gyóntató székbe. És 5 perccel kezdés előtt abba hagyta a gyóntatást, akármennyien voltak volna ott, és jött be a sekrestébe, de akkor már holt csedd volt, minden már vártuk. Utána szépen keresztet vetett, és elkezdett öltözködni. Amikor felöltözött, kezébe vette a kelyhet, kereszt felé fordult, és akkor így meghajtotta magát, és akkor kellett csengetnünk. Tehát nem szólt, nem beszélt, és akkor mentünk ki, végig úgy volt. Emlékszem rá, hiszem majdnem, hogy összekaptunk odakint a csengetés, hogy kicsengessen. És akkor hátrafordult mind a kettő kifelé. Kizavart bennünket a kettő, hát mondjuk maradni, még mindig maradt 6, ugye, mert 8-an minisztrátunk mindig, és akkor mind a ketten ki. És nem, édesanyám még nem haragudtak meg. Még nem kérték szám, hogy mély bántotta, vagy valami. Vagy például volt olyan, hogy hát elég eleven gyerek voltam én, nagyon-nagyon. Sokszor megbüntettek. Volt olyan hittanóra a templomba, hogy az egész hittanórán kint érdepeltem a kövön. Mert tél volt, és ugye hát hógolyóztunk a templom mellett, míg vártuk az atyát. Eldobtam én a hógolyót, ugye, hát ugye vaktába, mert már azkor még sötét volt már
1: itt órakor.
0: Mit tudom én, kit találtam, hogy erre. Elvágtam a hógolyót, és így pont egy lánc szemen kapott. És akkor ugye, amikor elkiáltotta valaki magát, hogy jön, akkor mindenki szaladt a templom ajtó elé, és kettes sorba beálltak a fiúk is, meg a lányok is, és holt csöndben, amikor a kalapja tetejét meglátták, akkor kiáltottak. És akkor ma csöndben volt. És akkor ez meg az bömbölt, ugye sírt nagyon. Gyere, mi bajod van? Nél is megdobott. Na gyere ide. Oda kit érdepelsz? Egész végig ott érdepeltem a sima kövön. Pedig már volt, vagy már több mint 45 perc volt az óra, mert mindig...
1: Visszaköszön ez a szigorúság, ami végig kísért. Muszáj az időt tartanunk, és ugranunk egy nagyot, a Salgó-Tarjáni 9 évet. Egy ószdi év követte, még most itt Ószról nem beszélnék, hanem ugranék még egyet az időben, és Szögligeten 7 évet, 1992,
0: na de most
1: és a, 99 a, között.
0: Salgó-Tarján után, ugye Ószt következett.
1: Igen, és azt mondom,
0: de
1: hogy
0: csak ott 11 hónap volt, mert azt mondta seregi érsek, hogy te csak 9 évi voltál még káplán, még egy évig káplánkodni kell, menj el valahova, és adott nekem egy dispozíciót Gyöngyös Alsóvárosba. Meg is kaptam, és akkor hazamentem búcsúra, Szent Annára, Hangonyba, és ott voltak ugye a környékbeli papok. És mindenki úgy fogadott, hogy örömmel veszünk, mert jössz közénk. Mondom, én? Hova? Hát mondom, hogy Gyöngyösre megyek. Te Ózra jössz. És amikor visszamentem, akkor kérdeztem meg, hogy hát akkor mondom, hogy most nekem hova kell menni. És akkor azt mondták, hogy hát Ózdra. Mié? Hát mondom, meg Gyöngyösre kaptam dispozíciót. Miért te ma azt megkaptad? Mondom meg. Akkor azt mondja, küldjük a másikat. Így küldték el. És úgy kerültem 11 hónapra, de az visszatérünk majd a Szögligeti után, és akkor utána mentem el Szögligetre.
1: Igen, az Szögliget az, pedig 7 év.
0: Az volt az első önálló helyem. Hát életem legcsodálatosabb 7 éve volt.
1: Ez köszönhető egyrészt nyilván annak is, hogy az a fajta szabadság megmutatkozhatott, hogy igen, amilyen elképzelésed neked van arról, nem hogy hogyan az. Szeretnél egy közösséget felépíteni, alakítani, azt végre
0: nem,
1: szabadon
0: nem csak
1: megteheted?
0: Az. Ott egy csodálatos közösséget is kaptam, egy vallásos falvakat kaptam, ahol én kedvemre boldogan kipaposkodhattam magam. Ott mindent csinálhattam, ott csak a harangot kellett meghúzni, ott már tódultak. Ott minden volt. Megalakítottuk az énekkart, csináltuk a passiót, akkor a pásztorjátékot a gyerekekkel, de nem úgy, hogy mint most, hogy ilyen felolvasás, felolvasóvers, nem. Színdarabként, furujával, énekléssel, beöltözéssel, pásztortűzzel, minden, és ez úgy volt, hogy még a kicsi a templom. Meg nem tudtuk beosztani, hogy legyen a templomba a pásztorjáték, mert nekem még ott volt. Minden ünnepen 3 misém volt. 4 helyre jártam, és meg a többiek is ott voltak, amikor nagyobb ünnepek, búcsúkor, de 4 helyre kellett menni, az egyikre felváltva jártunk vasárnaponként. Utána aztán azt kellett csinálni, hogy szombatra kellett áttenni ezt a kis helyet, mert Szögligeten 2 misét kellett mondani vasárnap délelőtt, egy diákmisét, meg egy nagy, hogy beférjenek, mert a gyerekek nem fértek be. Ott a gyerekek, 45 gyerek volt összesen, abból mind a 45 hittanos volt. És abból 40 gyerek a templomba volt minden vasárnap. Szülőkkel együtt. Ne felejtsük el, hogy a szülők nélküli gyerekek nem sokáig jár fognak jönni. Mert nem, nincs alapja.
1: Mi változott? Most tudom, hogy egy kicsit eltérek ettől, hogy nem konkrétan a szolgálati helyekről beszélünk, de most...
0: Ez változott. Hogy nagyon síralom, mikor látom, és nagyon sír a lelkem, mikor látom, hogy megérkeznek ide is, meg bárhova is, mert mikor megérkeztek, és elhozták, hozzák a gyereket a kocsiba, kiszáll a gyerek, és akkor mondja, hogy akkor majd ekkor visszajövök érted, és akkor mennek haza a szülők. Ez síralom, mert a gyerek nem sokáig fog jönni. Jó, most is készülnek első áldozásra. Elkíséri az anyja a gyereket, és ő megy haza. Tehát nem lesz alapja a gyereknek, nem lesz példaképe a gyereknek.
1: Bennem ilyenkor mindig felmerül, hogy akkor miért szeretné a szülő, hogy felvegye ezeket a szentségeket.
0: Nem tudom. Szerintem csak azért, mert megszokásból. Mert nálunk mindenki volt még első áldozó atya. És mondom, ki jár belőle templomba? Nem nagyon. De most akkor én mondjam azt, hogy akkor minek? Nem mondhatom. Nem is akarom mondani, mert nem akarok megbotránkozni se senkit.
1: De mit tehetsz
0: mert, te mert azt nem mondhatom, hogy nincs értelme, nagy értelme van, mert a kegyelem ott működik, és akkor, amikor akar. Ugye? Szentlélek ott fúj, ahol akar. És bízunk benne, hogy hát, ha majd azt a parázsló kis tüzet, amit megkapott az első áldozáskor, vagy megkapott a bérmáláskor, hát, ha majd az életében egy Szentlélek fuvallata lángra kapja.
1: De ha otthon a családban nem kapja meg ezt az alapot, hogy jó a jó Istenhez tartozni, és fontos az, hogy legalább egy héten egyszer elmenjünk szentmisére, ha nincs meg ez az alap, akkor te papként mi az, amit tehetsz, amitől egy gyerek, egy fiatal azt érzi, hogy jó az egyházközséghez tartozni?
0: Imádkozni értük, és amikor találkozok, és itt van például a katolikus iskola.
1: Az például egy nagyon jó terep arra, hogy
0: találkozzak velük, de nem jönnek. Hát most még minden évben volt, amikor most is összehívtam a szülőket. Mert ugye Balatonban van nekem a katolikus iskolám, itt nincs katolikus iskola, meg nem is nagy kapcsolat van az iskolával, mert próbáltam, de semmi. És az iskolai, itt van hitoktató is van. Hányszor imánkodtam nekik, hogy összehívhatnád minden vasárnap a szentmis előtt 4 órával a gyerekeket. Szüleikkel együtt. Még meg is vendégelhetnénk utána őket, hogy jobban jöjjenek. Szóval itt van a probléma, hogy nincsen személyes kapcsolat. Visszatérve Szögligetre is, meg Salgótarja, meg Ózra is. Hát én kint vártam a gyerekeket a templom előtt. Mindig mondták a felnőtt, hogy nem kezdje még, atya? Hát mondom, nem kezdem, mert késik a busz, ami hozza a gyerekeket, aztán meg kell várni. És akkor tódultak befelé a minisztránsok és mindenki.
1: Ez a legfontosabb.
0: De a szülők is jöttek velük, és a szülőknek is külön csoportot tartottunk, és akkor meghívtam a szülőket, ugye ezt kezdtem el mondani, mert Balatonba, a környékről mindenhova járnak, mindenhonnan járnak, és ez nagyon nagy boldogság, mert nagyon nagyra értékelik az egyházi iskolát. Innen is 50 valamennyi gyerek jár oda a iskolában, vannak testvérek is. Összehívtam volna ide is a szülőket, meg Balatonba is, meg Mikófalvára is, mert azok tartoznak hozzám. Hát még a tizedese jött el a szülőknek. Mert szerettem, hogy a szülőkkel egy ilyen kapcsolatot tartani, hogy legalább havonta vagy két havonta összehívni őket, hogy mégis mi a helyzet, hogy van. Hát itt az első áldozásra készülünk. Az egyik édesanyja fogalmazta éppen meg. Hogy nem mindenki lesz első áldozó a osztályból? Hát mondom, ezt tessék megkérdezni tőlük.
1: De ez mi, érdektelenség? Túlzott elfoglaltság?
0: Érdektelenség, nem érdekli őket. Azt se tudják, hogy az micsoda, mert ő se volt. Most ne felejtsük el, hogy most a nagyszülők is már abba a korosztályba tartoznak, ahol a saját hibájukon kívül nem jártak hittanra. Tehát nincsen semmiféle alapjuk, semmiféle ismeretük. És most nekünk ezeket a hiányosságokat kell mindenképpen pótolnunk. Mivel nem tudjuk a szülőknél, mert nem érjük el őket. Hiába hírimánkodok én neki, hiába hirdetem én meg a szülő értekezletet. Hát nem csak a hittanos szülő értekezletet nem jönnek el, hanem a rendes szülő értekezletet se jönnek. Hát ott van, mikor a évelei, meg az év végi igazgatói gyűlésre hívják a szülőket. Hát a fele nincs ott. Ez az érdektelen. Tehát nekünk a gyerekeket kell most, úgy vagyunk most velük, hogy a gyerekeknek kell adni, hogy nagy adagba. Nem vetni kell, mert mi nem tudunk még vetni. Mi nem tudunk, mert olyan kemény az ugar, hogy nekünk még azt először csak puhítani kell.
1: Még szerinted itt tartunk?
0: Még itt tartunk. Nekünk még ezt az ugart nekünk puhítani kell. Mert a következő, utánunk következő nemzedék fog majd vetni. Nekünk nem szabad elveszíteni a türelmünket, meg a kedvünket. Ezt a kemény földet porhanyóssal kell tenni, hogy befogadó képes legyen, mert sokan persze befogadnák, befogadják. Ezen megint nem lehet elkeserednünk, mert ma Jézus is megmondta a magvetőről szóló hasonlatban. Csak nagyon kevés százaléka jut a jó földbe. A többi az, a nagy többség az mind vagy szikesbe, vagy tövisesbe, vagy
1: a feladatunk megvan, hogy imádkozzunk, meg tegyünk azért.
0: Hogy tegyünk azért? Elmondjuk. És ezért volt nekem boldogság a Szögligeti, mert ott elvetett, ma kikelt, és az már gyümölcsözött, meg minden megvolt. Olyan gyönyörű volt. Kezdtem azt a karácsonyit, pásztorjátékot, hogy ott egy színdarabot adtunk elő, és úgy oldottuk meg, hogy karácsony napján délután a kultúrházba. Mert ott ugye a polgármester hivatallal minden együtt voltunk, ott azt mondtuk, hogy a egyházközség meg a falu az ugyanaz. Még a falon is lógtak, annyian voltak. Dugig volt minden. Mert hát nekik még ilyen sose volt, hogy ilyen szép előadások voltak, lettek volna karácsonykor. Elkezdődött az óvodások betlehemes játékával. Aztán az általános iskolások pásztori játékával, a középiskolások misztérium játéka, aztán az énekkarnak az éneke közbe-közbe egy-egy verssel, és volt a pávakör is volt, akik előadtak.
1: Akkor szinte egy egész délután
0: kitöltött. 5 órakor kezdtünk, valamikor 9 órakor fejeztük be. Nagyon-nagyon nagy élmény volt. Akkor minden éneklésben, meg hát ugye a másik dolog az, hogy én is ott voltam velük, mert iskolában volt szánkó verseny, vagy valami. Hát ott voltam, de hát ott főztek, meg minden. A pince soron dőlt el sok minden. No, de hát el kellett menni nekem is oda, mert ha én oda elmegyek, akkor nekem a következő vasárnap, mert ez mind ott van a templomban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából továbbra is zajlik a Diósgyőri vár rekonstrukciója. A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon. Rangos elismerést kapott Nagy Gábor, a gyöngyösi berzetes nevelő tanára. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. A Diósgyőri vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a célegyenesbe ér, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
3: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt, hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát elég feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk visszább. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságban vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016, vissza lehet nézni, több mint 10 éve.
2: A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon a Józsefalvi városrészben. Az egykori 32 betelepülő család alkotta közösség, elválaszthatatlan részét képezi a településnek, hagyományukat erősen őrzik és ápolják a Józsefalváért Egyesület segítségével. Az évfordulóról Kistóth Lajost, az egyesület elnökét hallják.
1: Nekünk azért fontos, mert mi úgy nőttünk föl, mint egy asszimilálódott közösség, tehát Sárospatakhoz nagyon szorosan hozzátartozóan, és az eredetünket nem nagyon ismertük. Fontos megemlíteni, hogy egy kutatói kíváncsiság, dr. Tamás Edit munkássága révén elkészül egy tanulmány, amit elég sokan itt elolvastunk, és amiből úgy megvilágosodott előttünk, hogy a mi eredetünk, a mi történetünk érdemes arra, hogy ezt ápolgassuk. Ennek az ápolgatásnak megjelenése minden év június 16-án a betelepülési évforduló, amelyet ma már, hogy úgy mondjam, ha szabad ezt használni, teljesen természetesnek vesz az itteni közösség, mely közösség az egyesületünknek, a Józsefalváért Egyesületünknek lényegében a tagjai, megközelítőleg 150-160 fővel, tehát én szerintem Sárospatak legnagyobb ilyen közössége jelenleg. Úgyhogy ebből a szempontból is szintén nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen ennek a 150-160 embernek nagyon tartalmas napokat, illetve egy tartalmas ünneplést kell biztosítani. Én nagyon remélem, hogy a mai napban ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos, hogy ne csak az ünneplésben, hanem az évközi munkában is. Ugye egy közösség az azért közösség, mert vannak közös tevékenységei. Vannak szakköreink, vannak táboraink, vannak közös rendezvényeink, és én szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen munkálkodjunk nap, mint nap. El kell mondani azt is, hogy ma már sok olyan objektumunk van, mármint fizikai objektumunk, amit nyilván karban kell tartani, szépítgetni kell, építgetni kell, vagy netalántán új ötleteket megvalósítani szükséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igenis van nagyon sok tennivaló. Hál' Istennek jelen pillanatban nagyon sok olyan egyesületi tagunk van, aki szívesen részt vesz ebbe a munkába. De azért meg kell említenem, hogy a fiatalitás az nagyon fontos lenne ezen a területen, úgyhogy ebben az évben elsősorban ezen dolgozunk, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk ebbe a közösségi életbe.
2: A Gyöngyösi Berzenagy János Gimnázium egyik meghatározó pedagógusa rangos szakmai elismerésben részesült. Nagy Gábor testnevelő tanár, a testnevelők munkaközösségének vezetője, nemrég átvehette a 60-i tankerületi központ kiváló pedagógusa kitüntetést. Több mint egy évtizedes munkája során nem csak számos országos sportsikert ért el tanítványaival, hanem példaértékű közösségépítő és nevelő munkájával is kiérdemelte kollégái és diákjai megbecsülését. A díjazott pedagógust szakmai pályafutásáról, a sport nevelő erejéről és az elismerés jelentőségéről tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
4: Mit szóltál, amikor jött a telefon vagy az értesítés, hogy Nagy Gábor ezt az elismerést kapta?
5: Hát nagy megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy egyáltalán felterjesztettek erre a díjra, hiszen a iskola, ahol tanítok, a Berzenagy János Gimnázium rengeteg és nagyon jó pedagógussal rendelkezik, és azért, ha az életkoromat nézem, akkor úgy gondolom, hogy ha még az életszakaszomban a tanári szakma, a pedagógus szakma nem a vége felé tart, hanem mondhatom, hogy a közepe felé, ezért számomra nagy meglepetés volt, és hálás vagyok azoknak, akik felterjesztettek, és annak a bíráló bizottságnak is, aki úgy gondolta, hogy én megérdemel ezt a díjat.
4: Ugye nagyon szép életrajzot olvastak ott a kitüntetés átadásodon, van egy szakmai életutad. Miért lett a Nagy Gábor pedagógus, miért döntött annak idején úgy, hogy a tanári pálya felé veszi a hajót?
5: Hát nekem a szüleim nagy hatást gyakoroltak rám. Azt hiszem, hogy az édesanyám, aki 40 éven keresztül egy iskolában pedagógusként dolgozott, ő volt, aki elindított ezen a pályán, és a szakmai hitelessége és az elfogadottsága a gyerekek körébe garancia volt nekem arra, hogy megpróbáljam ezt a szakmát, és úgy gondolom, hogy ez egy élethivatás, amit nagy alázattal lehet végezni a szürke hétköznapokban is. Tehát nekem a szüleim azok, akik azt gondolták, hogy én alkalmas vagyok erre a pályára. Sok nagyszerű tanárom volt, akiknek sokat köszönhetek. Vannak példaképek, föl is tudnám őket sorolni.
4: Egész nyugodtan. És hogy örüljenek ők is, hogy hallják,
5: én is így
4: hogy
5: gondolom,
4: kik voltak rád hatással.
5: Csak félek, hogy kihagyok valakit. De...
4: Akkor most elnézést kérünk, ha teljesség igényével kihagysz valakit, de akkor halljuk azt, hogy kikre vagy büszke, vagy kik motiváltak ebben a pályában.
5: Remélem, hogy boldogok lesznek, hogy hallják a nevüket. Én a Kávária Partjántos iskolában tanultam, és Bordás Bertalan és Benei Marika néni volt, aki számomra nagy hatást gyakorolt. Azután elkerültem a Berzai János gimnáziumba, ahol idősebb Vályi Nagy Károly tanár úr egyengedte a mi pályánkat, amikor diákok voltunk, és hálásak vagyunk neki, és kiemelném Vályi Nagy Csilla tanárnőt, aki kolléganőm is, hiszen ő készített föl a felvételire, és hálás vagyok mind a mai napig, hogy ez sikerült, és kollégám még a mai napon is. Lisztik János kollega, Köves Péter, aki a város egyik meghatározó figurája a sportéletbe és a közéletbe is. Hát én a Károly Róbert főiskolán is dolgoztam a Berze előtt, és én megemlítenék két nevet, hiszen nekik is nagyon sokat köszönhetek, ez Bodó Attila és Bodó Attiláné, akik kollégáim voltak, és mindig példát mutattak abba, hogy egy testnevek hogy kell élnie, és mit kell csinálnia a hétköznapokban.
2: Nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt egy évre próbára bocsátotta a járásbíróság Miskolc polgármesterét, között a város ellenzéki polgármestere Tóth Szántai József a Facebookján, hozzátéve, hogy fellebbez az ítélet ellen. A miskolci törvényszék szerint a járásbíróság egy magánvádas eljárásban hozott ítéletet, miután a vádlott egy közösségi médiafelületen közzétett videóban rágalmazást követett el. A polgármester tavaly augusztusban a videóban azt állította, hogy Szopkó Tibort, a város korábbi alpolgármesterét terheli felelősség a miskolctapolcai barlangfürdő káreseménye kapcsán. A barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki, a tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, ám senki sem sérült meg. A videó több mint 200 ezer megtekintést ért el, ám a polgármester állításával szemben Szopkó Tibor döntési ellenőrzési hatáskörrel az üzemeltetés és karbantartás körében nem rendelkezett a polgármesterként. A barlangfürdő üzemeltetését a Miskolci Fürdő Kft., mint az önkormányzati tulajdonú Miskolc Holding ZRT cégcsoport tagja látta el. A bíróság a polgármestert azért ítélte el, mert bár a videóban nem hangzott el a magánvádló neve, személye egyértelműen beazonosítható volt. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 22-én hétfőn.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Kézműves forgatagot és családi napot tartottak a nyíregyházi kertvárosi piacon. Különleges programok várták az érdeklődőket az év legrövidebb éjszakáján, a Sóstói Múzeum faluban. Dr. Ringelhand György egykori polgármester tiszteletére tartanak megemlékezést június 23-án Egerben. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Az Egri Lokálpatrióta Egylet, valamint az Egri Fertájmesteri Testület a város első szabadon választott polgármestere dr. Ringelhand György tiszteletére megemlékezést szervez június 23-án kedden 17 órakor a Dobótér 9 szám alatt található Fertájmesteri suttogóban. Ezt követően 17:30-kor a minaret mellett lévő dr. Ringelhand György térre invitálják az érdeklődőket, ahol a megemlékezés műsora folytatódik. A részletekről Habis Lászlót, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnökét hallják.
2: A város első szabadon választott polgármestere dr. Ringelhand György életműve előtt szeretnénk tisztelegni. 6 évvel ezelőtt halálozott el, egy nagyszerű életművet mondhat magáénak. Kedves feleségének, dr. Ringelhand Györgyné Marikának a 80. születésnapja, amikor ezt az eseményt megtartjuk. Úgyhogy őt is szeretnénk egy rövid beszéddel köszönteni, és egy virágcsokorral kívánni neki jó egészséget. Ő is fontos szerepet játszott, én azt gondolom, abban a 8 évben a város életében, amikor 1990 és 98 között dr. Ringelhand György polgármesterként tevékenykedett. Ez egy különleges időszak volt, de ha ez elé tekintünk az életében, akkor láthatjuk azt, hogy egy tőzsgyökeres egri család gyermeke volt, édesapja közismert és kiváló ügyvéd, aki arra biztatta őt, hogy ússzon, úgyhogy mellúszóként országos ifjúsági bajnokságokon szerzett egy sor érmet, aztán a sportpályafutása a vízilabdában folytatódott, 12 évig pólózott az egri csapatban, akkor is, amikor egyébként az egyetemre járt, és az Orvos Egyetem az OSZC-ben edzett. De hát nem a sportpályafutás lesz az esemény középpontjában. Mi úgy gondoltuk, hogy Várkonyi Györgyel, a Fertájmesteri Testület főkapitányával egyetemben egy rövid beszédben emlékezünk meg a 90-es évekről, arról a különleges korszakról, amelyben az ő irányításával egy nagyon konszolidált, jó hangulatú, kölcsönös tiszteleten alapuló testületi munka zajlott, nem a pártpolitikai csatározások jellemezték ezt az időszakot. Ez dr. Ringelhand György egyéniségének, felfogásának is köszönhető. Ő egy segítőkész, minden emberi probléma iránt nyitott ember volt. Délután 5 óra körül a fertájmesterek belvárosi találkozóhelyén, irodájában, az úgynevezett suttogóban találkozhatnak az érdeklődők a Dobótér 9-ben, és ezt követően átsétálunk a dr. Ringelhand György térre, amelyik a minaret szomszédságában található. Egy zene számmal, egy megzenésített József Attila verssel kezdődik majd a megemlékezés. Egy József Attila verset, a Rejtelmek című verseket adja elő Széchenyi Orsolya és Fajcsák Attila. Ezt követően lesz a főkapitányi megemlékezés, majd Ungvári P. Tamás, aki egyébként fertájmester is, Juhász Gyula Konzoláció című versét adja elő. Ez egy 2 verszakos vers, és tulajdonképpen az az üzenete, hogy igazából a szívünkben élnek azok az emberek, akik elhaláloztak, és akik számunkra nagyon fontosak. Egy megható, gyönyörű, szép vers, a magyar költészet egyik gyöngyszeme. Ezt követően én fogok egy rövid, egy méltató gondolatsort elmondani. Ezt követően pedig dr. Misz Mihály, aki egyesületünknek is és a Fertelmesteri Testületnek is aktív tagja. Egy részletet, egy idézetet mond majd Arany János Széchenyi emlékezete című verséből. Ez is egy fantasztikus, értékes vers, ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. Ezek után egy kis koszorúzásra és köszöntőre kerül sor. A mai kicsit konfliktusos, a pártpolitikai csatározások által átszőtt közéletben van egy üzenetértéke egy ilyen eseménynek, rendezvénynek, amelyik az emberi értékekről, a szellemi értékekről, és bizonyos értelemben az isteni gondoskodásról szól.
1: Többek között babgulyással, lángossal és rétessel várták azokat, akik ellátogattak a nyíregyházi kertvárosi piacon rendezett kézműves forgatagra és családi napra. Volt ugrálóvár, habparti, arcfestés és egészségügyi felmérés is. Mint Balogh Zoltán, a szervező Start Nonprofit Kft. Vezérigazgatója elmondta, a közeljövőben tovább bővítik a piac szolgáltatásait.
3: Hetenki 4 piaci napunk van különféle tevékenységekkel. Jelenleg ma az itt működő állatvásárt kellett egy más időpontra tenni, hogy ezt az első rendezvényt be tudjuk szervezni, de itt a mezőgazdasági termékek kiskereskedésétől kezdve a szárított húsok, füstölt húsok értékesítésén keresztül kézműves termékeket is behozunk. Elsősorban azokat a termékeket is, amit megváltott munkaképességűek készítenek, hiszen azokban az üzleteinkben, amik itt vannak, 5 olyan vállalkozás működik, ami nekünk társcégünk, Budapestről, Szegedről, Gyuláról, akik a saját termékeket itt tudják értékesíteni a nyíregyházi bevőknek a javára. Nem veszhet tőlünk, egy 40-50 méterre olyan üvegházaknak a telepítése van folyamatban, ahol kertészeti termékeket fognak megváltozott munkaképességűek előállítani, aminek az értékesítése is ezen a piacon fog történni. Ezt egyébként Nyíregyháza város vezetésének köszönhetjük, hogy ezen a területen tudunk programot nyújtani.
1: Különleges programok várták az érdeklődőket az év legrövidebb éjszakáján a Sóstói Múzeum faluban. Megnyílt a megújult iskolatörténeti kiállítás, fellépett a Besodrom együttes, a Nyírségi Tánc együttessel pedig közös tűzugrással idézték fel a Szent Iváné hagyományait a skanzenben. A részletekről Kácsor Ignác Gabriellát, a Sóstói Múzeum falu rendezvényszervezőjét hallják.
4: Elsőként a Karmazsin Csigák nevezetű tűzzsonglő csoport lesz az, aki tulajdonképpen varázslattal és a tűz fényével hívja a faluközpontba a kedves látogatókat, és ők lesznek azok, akik meg is gyújtják azt a mágiát, amely később, amikor egy picit természetesen lejjebb ég, akkor a Nyírség Tánc Együttes táncával varázsolja el a közönséget, és hívja tűzugrásra mindazokat a párokat, akik szeretnék, hogyha a falu szín előtt összeénekelnék őket újra. Én azt gondolom, hogy az esténk fénypontja az a Besodrom zenekar koncertje, egy sodró, lendületű, energikus banda, egy zenélni tudó csapat, akik tulajdonképpen a koncertjeikkel hívták föl magukra a figyelmet. Besodrom, üld meg az utat, így szól az ő nevük lovári cigány nyelven, éppen ezért őrült balkáni muzsikát és meg annyi cigány ritmust ötvöznek a magyar népzenével, világzenét játszanak ők, és tulajdonképpen nagy öröm számunkra, hogy elfogadták a meghívásunkat.
1: Idén nyáron egy újdonsággal is készül a Sóstói Múzeum falu. Aktív kikapcsolódást ígérnek. Hetente 2-szer, esténként is, csütörtökönként és péntekenként szerveznek izgalmas programokat. Balogni Szűz Zsuzsannát, a Sóstói Múzeum falu területi múzeumigazgatóját hallják.
5: Látjuk azt, hogy van lehetőség az esti időszakban arra, hogy tartalommal töltsük meg a Sóstói Múzeum falut, és csütörtökönként és péntekenként kínálunk júliustól programokat. Június 25-én, tehát 6. 25-én kezdődnek el a krúdi séták, amelyek az állatpark melletti turisztikai irodától indulnak. Egy történelmi kosztümös állatvezetésen vehet részt mindenki, aki regisztrál erre a programra. Social media felületeinken ezt a regisztrációt mindenki bátran megteheti. legyenek kíváncsiak arra, hogy milyen is volt 1920-30 körül Nyíregyháza sústón élni, és utána egy kicsit a polgári világból átvezetjük a kedves vendégeket a múzeumfaluba, hiszen a múzeumfalu azt a valóságot mutatja meg, ami a 20. század elején a falvakat jellemezte itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ezt követően minden héten csütörtökön egészen augusztus végéig biztosítjuk a lehetőséget ezekre a tárlatokra. Ezen kívül egy nagyon fontos új programelemet próbálunk bevezetni, az az, hogy péntek esténként, este 7 órától vagy éppen 8 órától veszi majd kezdetét a múzeumfaluba tematikus program. Lesz Moldvai Táncház, lesz Kallós Zoltánra emlékező rendhagyó koncert és táncház, lesz 2 csillaglesés az Artúrus Csillagászati Egyesülettel, illetve 3 olyan tárlatvezetés is lesz, ami azért lesz rendhagyó, mert egyszer Pregicer Fruzsina színművésznővel fogunk anekdótázva végig menni a múzeumfalon, egy másik alkalommal pedig Pál István Szalonna Kossuth Díjas népzenész lesz, aki a tárlatot fogja vezetni.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Tenyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jamarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból az elmúlt hétvégén az Egri Bazilikában. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott, az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe ez, Isten iránti hálával van tele a szívünk, hogy adott nekünk egy papot és 2 diakónust. Tenyekések köszöntötte a családtagokat is, akik eljöttek Lengyelországból és Budapestről. Az evangéliumot követően a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium előjárói szólították a szentelendőket, és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is, az érsek megköszönte az érseki papnevelő intézet és a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium, valamint a hittudományi főiskola rektorának és előjáróinak, a spirituális atyáknak, a tanároknak, valamint a szentelendők hivatásában szerepet játszó minden papnak és Krisztus hívőnek jó példáját, imádságát és áldozatát. A szentelendők annak jeléül, hogy kizárólag Istennek akarnak élni és meghalnak a világnak, arcra borultak az oltár előtt. Tenyák Csaba érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai pedig kézrátétellel fogadták be az új áldozópapot az egyházmegye papi közösségébe. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. A szertartást élőben közvetítette rádiónk, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján, ahol így visszanézhető. Háladó ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek és az Egri Főegyházmegye papjai Kladiva Imre pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából az Eger Lajosvárosi Szent Lajos Király templomban tegnap. A szentmise kezdetén Kósede plébános hálát adott a teremtőnek az ünnepeltért, valamint köszöntötte a gyémántmisés jubiláns 102 éves édesanyját, aki szintén részt vett a szertartáson. Ezután az Eger Lajosvárosi plébánia egyházközségének tagjai, fiatalok és idősek egyaránt köszöntötték az ünnepeltet. Majd Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa tolmácsolta 14. Leó pápa apostoli áldását, ezt követően a jubiláns megáldotta a gyémántmisés kelyhet és paténát. A szentbeszédet Kovács József Krisztián Jásza alsó szentgyörgyi plébános mondta, akinek pappá szentelése után Imre atya principálisa volt, káplánként Jásza Pátin 4 évig szolgálhatott mellette. A jubileumi szentbeszéd felidézte Klavida Imre atya életútját, aki 1942-ben Besenyőtelken született mélyen vallásos családban. Gyermekkorát a család kitelepítésének nehézségei is meghatározták. Tanulmányait a Szentendrei Ferences gimnáziumban és az Egri Hittudományi Főiskolán végezte, majd 1966. június 19-én szentelték pappá. Káplánként több településen szolgált, majd plébánosként Abátszalókon, Jásza Alsó Szentgyörgyön és Jászapátiban végzett áldozatos lelkipásztori munkát, emellett esperesi feladatokat is ellátott, számos káplánpapi hivatásának kibontakozását segítette, és jelentős szerepet vállalt templomok, egyházi épületek felújításában. A szónok a gyémánt szimbolikájával párhuzamba állítva a papi hivatás megtörhetetlenségét, tisztaságát és hűségét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a pap legfontosabb feladata embernek lenni az emberek számára, Krisztus hiteles tanújaként szolgálni, valamint imádságban hordozni az egyház és a jövő papi hivatásainak ügyét. A hiteles papi élet nem önmegvalósítás, hanem önátadás, amelynek középpontjában mindig Krisztus áll, mondta. A Szentbeszéd külön kitért a papi hivatás felelősségére és hitelességére. Elhangzott, hogy a papok életére az emberek mindig figyelnek, ha a hibák gyakran nagyobb nyilvánosságot kapnak, mint a csendes áldozatos szolgálat. Éppen ezért a lelkipásztornak szavaiban és tetteiben egyaránt Krisztust kell képviselnie, hiszen szolgálata nem önmegvalósítás, hanem küldetés. Kovács József kiemelte, 60 évvel ezelőtt Krisztus Imre atyát is kiválasztotta és meghívta a papi szolgálatra, és ő igent mondott erre. Imre atya azóta számos közösségben, családban és élethelyzetben vált Krisztus küldöttévé, legyen szó a szentségek kiszolgáltatásáról, hitoktatásról, vagy a mindennapi emberi kapcsolatok ápolásáról. A jelenlévők nevében úgy fogalmazott, sokak számára ő volt az az ember, akit Krisztus küldött közéjük, hogy szolgálatával, példájával és jelenlétével kísérje őket életük útján. A jubileum alkalmat adott arra is, hogy a jelenlévők imádságban hordozzák a papokat, szerzeteseket és a jövő hivatásait. A szónok hangsúlyozta, Krisztus egyháza mindenkorban új munkatársakat hív szolgálatába, ezért a papi hivatásokért mondott ima a jövő építését is jelenti. Különösen megható pillanat volt, hogy az ünnepségen jelen lehetett Imre atya 102 éves édesanyja is, aki 60 évvel fia pappá szentelése után ismét részesülhetett papi áldásában. A szónok ezt a találkozást Isten különleges kegyelmének nevezte. A Szentbeszéd végén egy tanulságos történet hangzott el arról, hogy minden embernek azzá kell válnia, amire Isten meghívta. Ahogyan az árvácska virág nem akar más lenni, mint aminek teremtették, úgy Imre atya is hűséges maradt papi hivatása az egész életében. A közösség hálával mondott köszönetet Imre atyának 6 évtizedes szolgálatáért, hűségért és példamutató életéért, kérve Istent, hogy továbbra is tartsa meg őt erőben, egészségben és szeretetben. Kladiva Imre atya meghatottan mondott köszönetet a szeretet és az elismerés számos megnyilvánulásáért, kiemelte, hogy mindenek előtt Istennek ad hálát a papi hivatásért és a mögött álló 60 év kegyelmeiért. Az ünnep végén gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlévőket, majd szeretett vendégséggel zárult a program. Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban.

0: és a fő celebránsai szónoka Székely János püspök lesz. Az idei szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délután 00:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a részvevő zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorát tekinthetik meg. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európesz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között lesz idén az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, az egyik legnagyobb katolikus ifjúsági esemény az országban, több száz 16-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. A rendezvény keretében lesznek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, emellett koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalók ifjúsági találkozóra és lelki gyakorlatra önkénteseket is keresnek, feladatok, amikben számítanak rájuk. Regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, valamint önkéntes igazolást azoknak, akiknek szükségük van rájuk. Emellett kis csoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. A program keretében július 17-én pénteken lesz a véradás szalókon, 14 és 17 óra között majd. Az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten természetesen, de a tapasztalat, hogy az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget is adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás, ahogy említettük, ingyenesen elérhető. Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Kriston Tamás és Trimba Miranda. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, a bemondó szerkesztőt, Domán Vivient hallották. A viszont hallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: dead.
1: A régió sportja.
2: Máté Péter lett a labdarúgó MB2-ben szereplő Mezőköves Zsóri FC vezetőedzője. BL 8-at döntő, kupa ezüstérem, bajnoki bronzérem, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVS színői kézilabda csapata. A miskolci Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusázók budapesti világkupa viadalán. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Máté Péter lett a labdarúgó MB2-ben szereplő Mezőköves Zsóri FC vezetőedzője. A klub közleménye kiemeli, olyan szakember mellett döntöttek, aki játékosként a csúcsot is megjárta, edzőként pedig következetes munkájával alapozta meg a hírnevét. Máté futballistaként meghatározó tagja volt a Debrecennek, amellyel 5 bajnoki címet ünnepelhetett. Az UEFA Pro licences diplomával rendelkező tréner a DVSC második számú csapatánál szerzett szakmai tapasztalatokat, 4 évig irányította az együttest. A Mezőkövesd az előző szezonban az 5. helyen végzett a másodosztályban. BL 8-at döntő, kupa ezüstérem, bajnoki bronzérem, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Ábrók Zsolt ügyvezetőt hallják.
3: Maximálisan elégedettek vagyunk, bár igaz, hogy szerettünk volna az ezüstéremért harcolhassunk, de hát sajnos a Ferencváros ellen azon megvolt a lehetőségünk arra, hogy ezt a mérkőzést behúzzuk, hát reméljük, hogy legközelebb majd egy kicsit nagyobb szerencsével járunk, meg nem lett volna ennyi sérültünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy más mes lehetett volna. Így is nagyon szép eredmény, és hát azt gondolom, hogy az elmúlt év picit talán kudarca után, hogy nem sikerült érmet szereznünk, most ebben az évben az mondom, hogy minden olyan célunkat elértük, bajnoki ligája 8-at döntő kupa ezüstérem, illetve hát a magyar bajnoki bronz, úgyhogy ez a klub történetének az egyik legsikeresebb éve. Az a 44 pont, ez annyira rekord tud lenni, hogy 44 ponttal nézegettük, még senki nem lett bronzérmes, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon magas pontszám, és hát nem is a felkészülés számít, hanem a bajnok ligája. Tehát ezt 2 éve is tudtuk, 2 éve is láttuk, hogy bár szerda szombat is nagyon megterhelés, és sok meccset játszanak a lányok, de egy olyan fajta motivációt és egy olyan lendületet, dinamikát ad a csapatnak a bajnokligájában való szereplés, hogy kvázi a bajnoki mérkőzéseket lendületből lehozta a csapat, és olyan dinamikai különbség volt a csapatok között, akár itt egy Esztergom meccsel is, ugye szeptember 14-én játszottunk, azt hiszem az Esztergom a idegenben, és azért oda már mi úgy mentünk oda, hogy már túl voltunk 2 bajnokin, meg már túl voltunk egy Budusnosz Podgoricán idegenbeli sikeres BL rajton, illetve túl voltunk egy Besztelce elleni itthoni éppen 1 gólos vereségen, de jó éremű 2 BL mérkőzésen, míg az Esztergom úgy jött bele abba a mérkőzésbe, hogy volt 2 bajnokia, talán a Dunaújváros meg még egy másik csapat ellen. Tehát azért ez nagyon kijött ebben a bajnokságban, hogy ezeket a mérkőzéseket szépen lendületből 2 BL meccs között hoztuk, és valóban nem okozott problémát, hála jó Istennek. Úgyhogy a fejlődésben azt gondolom, hogy az a bajnok ligája az, amiben a játékosok tudnak előlépni és fejlődnek, és ennek az eredménye a magyar bajnoki simább szereplés.
2: Ábrók Zsolt beszélt a kupa ezüstéremről is.
3: Jó ez a sorsolás, meg örülünk, hogy ez így kijött. Egy 5 év után most megint ugye a 2 nagy összekerült az elődöntőbe, de azért egy magyar kupa mérkőzés, egy elődöntő a Moson-Magyaróvárra, ugyanúgy áll neki a Moson-Magyaróvár a Debrecen elleni mérkőzésnek, mint ahogy most nem a csapatokat akarom összehasonlítani, a méreteket vagy az esélyességet, hanem azt, hogy egy mérkőzésen bármi eldőlhet. Ugyanúgy, ahogy mi egy Fradinak vagy egy Győrnek úgy megyünk neki, hogy egy meccsen bármi lehet, a Móvár is így ment neki, tehát hiába, hogy előtte 1 héttel vagy 2-vel itthon nagyon vertük a Moson-Magyaróvárt, azért a kupa az mindig egy másik történet. Örülök neki, sajnálom, hogy Jovi megsérült, és nem tudtunk kvázi, most nyilván Nina nem volt már akkor, de úgy értem, hogy abban a csapatban tudok teljes kerettel neki menni a Győrmesnek, akkor azt mondom, hogy ez megint egy másik kávéház lett volna, de szerintem nem lehetünk elégedetlenek.
2: Az együttes kiválóan szerepelt a bajnokok ligájában is, ahol tovább jutott a csoportkörből.
3: Mert azt gondolom, hogy itt a fordulópont egyébként az nekünk a idegenbeli Storhamar elleni mérkőzés volt, amikor egy nagyon nagy kő leesett az ember szívül, és akkor azt éreztem, hogy na akkor most ez a BL-be ez megint meg lehet, és megint egy olyan esély nyílt előttünk, hogy tovább jutottunk, mert az volt az, amikor a Storhamar gyakorlatilag kiszállt ebből a játékból, ami akkor nyilván egyikünk se tudta, de akkor ott egy olyan pofon volt nekik hazai pályán az a vereség, hogy onnantól kezdve elindultunk azon az úton, hogy utána meg lett a hazai Storhamar meccsünk, és a aztán utána meglett ugye a Győr meccs, amit egyébként hátra dőlve néztem végig, mert úgy voltam vele, ugye annyiszor játszottunk már egy gólos mérkőzéseket a Győrrel, hogy ő is majd jön egy világsztár, majd ő is beáll valaki, majd ő is megfordítja, majd ő is megfordítja. Aztán ott az 58. percben, amikor az Ali belőtte a hetest és kettővel vezettünk, na akkor álltam fel, és akkor kezdtem el izgulni, hogy te jó Isten, ez akkor most meg is lehet. Tudatosan nyilván építkezünk, most már évek óta. Most már Zolinak is az 5. éve volt, szóval jövőre kezdi a 6. évét, tehát van egy stabilitás, egy folytonos következő szakmai munka, és hát nyilván ezek a lehetőségek az, hogy bajnokligájában méretetetik magukat a játékosok, ez nyilván segíti a fejlődésüket, és töretlen. Igen, hát akkor itt sajnálom, hogy nincs ott a válogatottban, neki abszolút ott lenne a helye. Ez nem olyan nagy kérdés, reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is ez így megy tovább, ez a fejlődés ilyen töretlen marad.
2: Beszélt a jövőbeni tervekről is.
3: Ugyanezen az úton fogunk tovább menni, mint amin járunk az elmúlt években. A célok ugyanazok, ezt majd meglátjuk azért most még azért nem is igazából a saját támogatói körünkkel vannak a kérdések gyakorlatilag, hanem azért itt a választások után azért vannak olyan komplex kérdések, amire most még nehéz válaszokat adni, mert még semmilyen irányt és irányítást és választ nem kaptunk, de mi a magunk részéről nyilván ugyanaz az úton szeretnénk tovább haladni, mint eddig. Majd a lehetőségek megmutatják, hogy ez erre mégis mi ennek a realitása, és merre fogunk tudni tovább menni, de a célok azon voltak, hogy mi stabilak vagyunk, a Skyline a Schefflernek a helyét vette át, úgyhogy a lehetőségeink ugyanazok, mint amik eddig voltak, úgyhogy meglátjuk, hogy az összes többi tényező az hogyan módosul. Új neveket, új érkezőket nem tervezünk, Jovi túl van a műtéten egyébként, úgyhogy erről lehet a túlak, ha minden jól megy, akkor 4 hónap. Kiadás vár rá, ami azt jelenti, hogy ha minden a tervek szerint alakul, akkor októberben ő már pályára lépheti, nyilvánvalóan, hogyha mondjuk egy hónap marad ki a szeptember, akkor azért felesleges nyilván valakit oda középre hozni, illetve hát a Cseri megbizonyította az elmúlt időszakban, most már az elmúlt években, hogy lehet rá számítani, hogy alapvetően nem tervezünk. A Baronyi Dodó a felnőtt csapattal fogja megkezdeni a felkészülést. A Ratalis Luca eleve ugye a jobb szélen a Tublannak a váltótása lesz a következő évtől, tehát neki ugye már szerződése van. Nyilván így azért sok mindent át kell gondolni, így, hogy ugye egy irányítóval kezdjük a szezont. Ha mondjuk csak Európa Liga van, akkor ugye novemberben kell játszanunk egy selejtezőkört, akkor addigra ugye már teljes értékű lehet, a Jovi is és a teljes csapat meg lehet, de a célkitűzéseink nyilván nem változtak. A cél az, hogy továbbra is tartsuk meg a helyünket a két nagy mögött, vagy hát zárkózzunk rájuk, amennyire csak lehet, és nehezítsük az életüket.
2: A miskolci Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusázók budapesti világkupa viadalán. Most őt hallják.
0: Ez csak egy állomás, ezt továbbra is azt tartom, viszont azt gondolom, hogy karrierem egyik legnagyobb, legszebb napja volt ez a mai, és szerintem nem fogom elfelejteni, amíg élek ezt a hatalmas szurkolást, ami itt volt ma. Azt gondolom, hogy ez az eredmény annak volt köszönhető, hogy végig az első perctől kezdve fegyelmezett voltam, és a kontrollt tudtam tartani, illetve a fókuszt is, úgyhogy kijött ennek az eredménye. Végre sikerült egy napon belül jól lőnöm és jól vívnom, azért ez ritkaság, hogyha visszanézzek az elmúlt versenyekre, az elmúlt évekre, de azt gondolom, hogy áttörtem a jeget, mert továbbra is tartom, hogy fókuszált voltam végig. Ez a sorsolás, elárulom egyébként, a legrosszabb sorsolás, ami kijöhetett nekem, legalábbis, hogy nyilván az embernek van egy preferencia, hogy milyen elemeket szeretne. Ez a kettő, ami sorsoltak, pont nem azok közé tartozik, amiket szeretek, de azt gondolom, hogy itt ez összejött ma, hogy oda tudtam figyelni ezekre is. Nagyon élvezem, hogy most ilyen szériában vagyok, és igyekszem megélni a pillanatokat.
2: Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek után ismét komoly kezdeményezés indult a sportág újjáélesztésére Magyarországon. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai újjáélesztésén.
4: 1995-ben alakult ez a sportág. Ugye akkor még Juhász Péter és Izsvág Zsolt, mint alelnök alapították ezt a szakágat. Kezdetben csak egy helyszínen, a Bánszalókon volt ugye strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinyújtta magát, tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni, a csapatoknak, hogy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy a bátszalók kiskörén 72 csapat részvételével szervezték meg Zsolték a standardrúgást. Ugye rengeteg segítővel dolgoztak. Ugye, hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sport szervező háttér munkába. Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Róbert, ők segítették még a háttérmunkákat, ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny részesei voltak ugye a kispályás életnek, mondja később a standardrúgásnak is. Szép lassan kinőtte magát utána a sporták. Ugye át kellett térnünk hát úgy mondom, hogy térünk, mert én ugye a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportágban, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy megpróbálom felkarolni ezt a sportágat, mert annyi élményt kaptam is hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is olyan szintet tudjuk hozni majd a strandrabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt a úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk.
2: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizennyolc óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai alkalommal az Életünk Krisztus karizmatikus közösség vezet. Imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
1: Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra, valamint a nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, 5 dédunokájára és családjára, valamint egyházközsége híveire és parókusára.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közbenjárását lányáért és két kicsi unokájáért. Ugyanebben a tizedben kérjük a szűzanya oltalmát egy nagypapa, déd unokája és veje mindhármuk sikeres műtétjéért, valamint kérjük a Szentlélek vezetését egy fiatal lány életére, hogy visszataláljon az igaz útra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy fiatalember megtéréséért. Ugyanebben a tizedben egy szenvedélybeteg testvér pár gyógyulásáért és megtérésükért, valamint édesanyjuk megsegítéséért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy család kéri a szűzanya hathatós közbenjárását egy édesapa férj műtétjének sikeres elvégzéséért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai estén az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség vezetett. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei missziós szemináriumból a hétvégén a bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misé és a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiónk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bírók kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tiszaes törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és

energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakcióvezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett áras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, ha a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Műsorajánló.
1: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
3: Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének 16. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
4: Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása.

láthatóvá tenni Istent az életben. Az emberek ma keresik a vallási otthont nyújtó helyeket. Mivel a nagy egyházak ritkán nyújtják ezt az otthonosságot, kisebb közösségekben vélik azt megtalálni. Igen ám, de így gyakran egészen beszűkül a horizontjuk, s miközben vallási tapasztalatot, biztonságot és védettséget keresnek, nem veszik észre, hogyan teszik magukévá az áldozat szerepet, és hogyan válik kárukra az így kialakított istenkép. Ezért a nagy egyházakban, a plébániákon és egyházi gyülekezetekben a védettség és a hitelesség légkörére van szükség. Olyan légkörre, amelyben át lehet élni Isten gyógyító és felszabadító közelségét, de nem csupán másoktól, a lelkészektől és lelkésznőktől, a férfi és női lelkipásztori munkatársaktól kellene elvárnunk e légkör megteremtését. Valamennyiünk feladata Istent sugározni ebben a világban, hogy megszólíthassuk a spirituális keresőket. Ennek néhány útját szeretném megmutatni a következőkben. Az első út számomra abban áll, hogy életemen keresztül Isten váljék láthatóvá a környezetem számára, hiszen így élt Jézus is. Újra meg újra elvonult az éjszaka magányába, hogy atyával legyen. Szüksége volt az imádság e színtereire, ahol átimádkozhatta szavait és cselekedeteit, hogy Istent tükrözhessék. Ha így élek, akkor nincs szükségem arra, hogy Isten létét bizonygassam. Inkább az lenne az első kérdés, vajon a kívülálló le tud-e olvasni valamit rólam Isten közelségéből? Miről tanúskodik az életem? Isten túlterhelt munkását látják csak bennem, aki összetöri magát az igyekezettől, vagy ő maga sugárzik át rajtam. Isten lelke azt akarja, hogy hozzáférhető legyen, meg akar mutatkozni bennünk, hogy rólunk ő ráismerjenek az emberek. A kívülálló megérzi, hogy mi állunk a középpontban, vagy általunk valami nagyobb nyilatkozik meg. Vajon milyen a kisugárzásunk? Istent sugározni annyi, mint nyugalmat, szelídséget, szabadságot, békességet és szeretetet sugározni. Ha az emberek ezt érzik bennünk, akkor az Istenről való beszéd is eljut hozzájuk. Ilyen kisugárzás nélkül elméleti marad az Istenről szóló beszéd, és gyakran csak győzködjük róla az embereket. A második út Istenről szóló beszédünkre vonatkozik. Ha túl magabiztosan beszélünk Istenről, ha minden utunkba kerülőt meg akarunk téríteni és meg akarunk győzni Istenről, akkor az emberek inkább elzárkóznak. Megfelelően kell beszélni Istenről, szavainknak hitből kell fakadniuk, és nem a bizonyosságból, mintha mindent pontosan tudnánk Istenről, és ha hatalmunkban tartanánk őt. A hit jellegzetessége a bizalom, de az állandó keresés is. Hiszünk Istenben, de keressük is őt, próbáljuk megtapasztalni. Ám ha ez sikerül, megint eltűnik előlünk, hogy újból keresésére induljunk. A harmadik útja annak, hogy Istent láthatóvá tegyük a világban, a közösség. Ehhez kell az egyház. A korai egyház megigéző tapasztalata volt, hogy zsidók és görögök, férfiak és nők, gazdagok és szegények, szabadok és rabszolgák, fiatalok és öregek közösséget alkottak egymással. Lukács ezt írja róluk az apostolok cselekedeteiben. Egy szívvel, lélekkel minden nap álhatatosan megjelentek a templomban. A kenyértörést házanként végezték, és örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották el eledelüket. Magasztalták Istent, és az egész nép szeretetében álltak. Az első keresztényeket vonzó közösségnek látták kortársaik. Egy volt a szívük, lelkük, és valami ígézetes erő áradt belőlük, öröm, tisztaság, egyszerűség. Az első gyülekezetek nem önmaguk körül forogtak, hanem Istent dicsőítették. Együtt törték meg a kenyeret, együtt ünnepelték az eukarisztiát, megosztották egymással egész életüket. Együttlétünkről az emberek fölismerik, hogy Istenről szóló beszédünk hiteles-e vagy hamis. A gyülekezeti közösségek nem mindig Istenről tesznek tanúságot, és ezért az emberek csalódottan elfordulnak az egyháztól.
Ezért, mielőtt teológiai érvek mögé sáncolnánk el magunkat, teljes alázattal és a szív egyszerűségével arra kell törekednünk, hogy tisztelettel bánjunk egymással, támogassuk és hordozzuk egymást, megteremtsük a védettség és az elfogadottság terét, és az együttlét másféle formáit gyakoroljuk, mint amilyenek a vállalkozás világában szokásosak. Nem kevés keresztény szenved attól, hogy az egyházi légkör ugyanolyan rideg, mint amit a cégeknél tapasztalhatunk. Egy pap panaszolta, hogy 40 évi szolgálat után mindössze egy rövid értesítéssel búcsúzott tőle a püspöke, augusztus 31-ével véget ér a szolgálata. Ha nem gyakoroljuk az együttlét humánus formáit, ha nem látható, hogy megbecsüljük egymást, akkor ne csodálkozzunk, ha az emberek elfordulnak az egyháztól. Ezért fontos, hogy az egyházközségekben komolyan ápoljuk a kapcsolatokat. Az egyház természetesen gyarló emberekből tevődik össze, sosem fogunk ideális közösséget alkotni. Ezzel Jézus is számolt, de ma az emberek arra vágynak, hogy a törékeny emberi közösség Jézus szellemiségét tegye kézzel foghatóvá. A vallási sajtóban gyakran találkozunk azzal a panasszal, hogy a kereszténység egyre inkább eltűnik a nyilvánosságból. Az emberek már nem értik a vallási ünnepeket. Jézus mennybe menetelének ünnepéből apák napja lesz, a pünköstből kirándulós hosszú hétvége. Az élet keresztény kultúrája azonban nem csak a nyilvános istentiszteleteken, úrnapi körmenetkor vagy a templom búcsú napján válik láthatóvá, sokkal inkább abban mutatkozik meg, ahogyan a keresztények a nyilvánosságot alakítják. Bizonyos vidékeken a nagybőjti idő még ma is kihat a társadalomra. Világi újságírók írnak arról, hogy mit akarnak megvonni maguktól a nagybőjtben. Karácsonykor nagy igény van arra, hogy minden újságban vezércik jelenjen meg az ünnepről, az élet keresztény kultúrája mégis egyre kevésbé látható a világban. Annál fontosabb, hogy szót kérjen a keresztény kultúra. Azzal, hogy megjelennek a nyilvánosságban, a keresztények tanúságot tesznek arról, hogy világunkban létezik még más is, mint a gazdasági érdek, amely csupán pénzügyi szempontból ítéli meg az embert és a magatartását. Vasárnapról vasárnapra megszólalnak a harangok. A keresztények Isten tiszteletre mennek, és ezzel megvallják hitüket a nyilvánosság előtt. Láthatóvá válik, hogy a hit még mindig él. A kereszténység megmutatja, hogy van benne erő a világ alakítására. Ez nem csak az egyházra vonatkozik, hanem sok cégre is, ahol tudatosan keresztény vállalati kultúrát alakítanak ki, vagy azokra a keresztény kórházakra és iskolákra, amelyek a kereszténység sajátos profilját mutatják. Ám az igazi kérdés ma az, vajon képes-e észrevétetni magát az élet keresztény kultúrája a gazdaságban, a társadalomban, a politikában? Fontos, hogy a keresztények megmutassák, a mai globalizált világban lehet másképp élni, másképp gazdálkodni és másképp bánni egymással. Az élet Jézus szellemétől meghatározott kultúrájának kell megmutatkoznia ebben a világban. Nem mint kizárólagos igénynek, hanem mint alternatív kultúrának, amely megmutatja az embereknek, hogy másképp is lehet élni.

Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 16. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bírók kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tisza-es törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakció vezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett áras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégéje helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utas segítő szolgálatok. Az aratás végéig fokozott figyelemre inti a gépjárművezetőket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Országszerte elkezdődött az aratás, figyelni kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra. Tokaji bort is a világ legjobbjai közé választottak Londonban. Bekerült a mindössze 50 Best in Show bor közé az Oremus Pincészet 6 puttonyos 2016-os tokaji aszúja, a világ egyik legtekintélyesebb borversenyeként számon tartott Decanter World Wine Awards idei kiadásán. bejelentette lemondását a brit miniszterelnök. Keir Starmer szerint a legfontosabb kérdés, hogy ő lenne a megfelelő a párt élén a 3 év múlva esedékes parlamenti választás idején. Elfogadta, tudomásul vette pártársai véleményét, miszerint új vezetőre van szüksége a munkáspártnak és az Egyesült Királyságnak. Végül az időjárásról. Sokat csüt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, ha a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám.
5: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény. Ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az Érsekkertben lesznek a rendezvények 25-én. Színházi est lesz. És aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Szalonna és Bandája, ők még egy kis táncalávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
5: A mai előadásban Vörös Sándor költészetével fogunk megismerkedni.

1913-tól 1989-ig élt. Költészetét az elvont, humanisztikus eszmék játékos megfogalmazása jellemzi. A csilingelő rímek és a feltűnő zeneiség mély filozófiát és finoman rezgő istenhitet rejt. Vörös Sándor anyámnak. Termő ékes ág, te jó anya, életemnek első asszonya. Nagy meleg virágágy, párna hely, hajnal harmatával telt kehely. Benned kaptam első fészkemet, szívem a szíveddel lüktetett, én s nem én közt nem volt mezsgyehegy, benned a világgal voltam egy. Álmom öbleidbe újra visszatér, álmom öbleidbe újra visszatér. Alabástrom bálvány, jó anya, életem hatalmas asszonya. Szemed íziz, smaragd dísze, tiszta, szép, hajad pallasz bronzsisakja színe épp. Csak arcodon lett keményebb minden árny, mint a délutáni égen vércseszárny. Első szép játékom, jó anya, gyermekségem gazdag asszonya. A kamaszkor tőled elkuszált, szemem a szemedbe nem talált. Így tűnődtem, miért szült, miért szeret, ha örökre élni nem lehet. Én miattam annyi mindent ölt, temet. Miért nem tett a hóba inkább engemet? A kamaszkor tőled elkuszált, férfi szívem újra rád talált. Férfi szívem a szívedre rátalált, megköszön most percet, évet és halált. Álmom karjaidba visszatér, álmom karjaidba visszatér. Erős ház, szép zászló, jó anya, sorsomnak nyugalmas asszonya. Majd ha cseppig átfolyt rajtam mind elét, úgy halok az ősegészbe, mint beléd.

Vörös Sándor édesanyjáról így vall Szerdahelyi Pál. Nagyon egyedülállónak érezte hát magát, mégsem volt egyedül. Kimagaslóan művelt, több nyelven beszélő édesanyja oltotta beléje az irodalom szeretetét, és tanította már 4-5 éves korában németre, franciára. S ez a társtalan csöngei gyermek a könyvek csodálatos birodalmában talált társakat, magának egy életre. Csöngéről a Révai Nagy Lexikona 1912-ben azt írta, hogy Csönge egy kisközség Vas vármegye Celdömöl kijárásában 1145 magyar lakossal. Továbbá Szerdahelyi Pál azt írja, Vörös Sándor Szombathelyen született ugyan, mégis a cseridombok tetején gubbasztó kis kemenes aljai falut Csöngét tekintjük szűke pátriájának, mert itt töltötte gyermek és ifjúkori éveit. Itt kezdett verselni is. Édesapja huszártiszt volt, édesanyja pedig Blaskovics Mária, az ő édesapja pedig Babits Mihály apjának volt bírósági kollégája. Amint mondtuk, 4 nyelven beszélt, és gyermekét már igen kicsi korában irodalomértővé nevelte. A költő gyermekkorát Csöngén töltötte, Pápán és szülőfalujában tanult, de gyenge szervezete miatt sokszor volt magántanuló. 15 éves korától csodagyereknek nevezték. Később megismerkedett Kosztolányival, Babicssal, Füst Milánnal is személyesen. 1933-tól a Pécsi Egyetemen tanult jogot, majd földrajz-filozófia szakon végzett. 39-ben doktorált, a Vers születése című disszertációja megírása után. 1936-37-ben távol-keleti utazást tett a Baumgarten-díjból. 1940-41-ig a Fővárosi Egyetemi Könyvtár, majd a Pécsi Könyvtár, majd az Országos Széchenyi Könyvtár volt munkájának színhelye. A háború idején Csöngén élt, majd Pesten ismét könyvtáros lett 1951-ig. 1947-ben vette feleségül Károlyi Ami költőnőt, aki 1909-től 2003-ig élt. 1970-ben Vörös Sándor Kossuth díjat kapott, és 1989. január 22-én halt meg. Költészete részben a nyugat hatását mutatta, főként Babits, másrészt az ókínai költészet, a hindú, a babiloni szemlélet és az ősi mítoszok hatását. 1938-ban megjelent a Teremtés dicsérete című kötete, és ebben található az előbb idézett Anyámnak című verse. Vörös Sándor gyermekkoráról elmondhatjuk tehát, hogy sokszor volt magántanuló betegségeinek köszönhetően, de már gyerekkorában megismerkedett osztrák nevelőnője hatására Shakespeare és Schiller drámáival. A középiskoláit is több helyen végezte, Szombathelyen, Gyűrött, Sopronban. Egyik interjújában azt állította, hogy én nem azt az abrakot ettem, amit elém tettek, hanem amit akartam. 1932-től a Nyugatban publikált. Kosztolányi a Magyar Rembónak nevezte Vörös Sándort. A Pécsi Egyetemen tehát először jogot tanult apja kérésére, majd földrajzot és filozófiát. Az 1950-es években a költőt világszemlélete miatt támadások érték, és ezért csak gyermekversei és műfordításai jelenhettek meg sokáig. 1970-ben tehát Kossuth díjat kapott, végre elismerték. Dr. Zeyzel Endre a Költők, Gének, Titkok című művében Vörös Sándorról így ír. Vörös Sándor különleges helyet foglal el a magyar költői géniuszok között, csodagyermekként indult és alkatát, meg költői teljesítményét ismerve tulajdonképpen az is maradt. 21 éves korában írta Babits Mihály a Nyugatban.
nem mulaszthatjuk el ez alkalommal külön is felhívni a figyelmet a fiatal Vörös Sándor különös tehetségére, mely még kiszámíthatatlan meglepetéseket hozhat azoknak, akik a magyar líra jövője iránt érdeklődnek. Eddig az idézet, és akiről a baráti körében gyakorta mondogatta. Idézet: Vörös Sándor az utód, s valóban magyar Orfeuszként a poéta géniusság új modelljét valósította meg a hazai költészetben, nem is beszélve szokatlanul hosszú életéről. Az értők szerint Vörös Sándor úgy rendelkezik a magyar nyelvi géniusszal, mint Tolsztoj az orosz falvak lelkével. Mindkettő az azonosulás nagy titka, írta Kardos Tibor. Most pedig részletek következnek a Teljesség felé című írásából. Az őstudás az egyetlen igazi tanulás, a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékenyé ébresztése. Az emberalkatban rejlő őstudás lényegileg mindenkiben azonos, érvénye teljes. Az őstudás az egyetlen alkalmas alap, ami rajta alapszik ronthatatlan, ami elgondoláson alapszik szétmálló. Vörös Sándor 10 lépcső. Szórd szét kincseid, a gazdagság legyél te magad. Nyűjt szét díszeid, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid, az erő legyél te magad. Ost ki lángjaid, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmaid, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid, a hit legyél te magad. Törd át gátjaid, a világ legyél te magad. Vedd egybe életed, halálod. A teljesség legyél te magad. Szembefordított tükrök. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

A vágyak idomítása. Ne mondj le semmiről, mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél. Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni, épp oly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek között morzsolódni. Ha a vágyaidat kényezteted, párzanak és fiacanak. Ha a vágyaidat megölöd, kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted, igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Az egyéniség szétbontása. Egyenként vizsgáld át egyéniséged minden tartalmát és rendezgesd. Figyeld meg szokásaidat, honnan erednek, mit művelnek, hová tartanak. Bors szét egyéniségedet, és minden tartalma idegenként fog mutatkozni előtted. Bonts szét egyéniségedet, és ne félj, hogy elszegényedsz, mert helyébe tódul a határtalan összefüggés gazdagsága. Az egyéniségről még így ír későbbiekben. Akin egyénisége uralkodik, ha előre jut, pöffeszkedővé, ha lemarad, rongyá válik, s aki egyéniségén uralkodik, valójában nem érinti a szerencse és a bal sors. A jóságról. Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűzfénye melege. Mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra többesség fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük te rád. Családtagjaid, mindennapi társaid, s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kájának a szoba, melynek melegítésére rendelik. A közösség javításról. Ír magját se tűd magadban semmiféle társadalom javító szándéknak, mert minden elvont közösség kötkép, és aki a ködben rohangál, előbb-utóbb elevent tipor. Tiszteld, ápold szűkebb és tágabb otthonodat, a családot, a nemzetet, az emberiséget. De egyiket se tévezd össze azokkal, kike fogalmakra hivatkozva ártalmasat követelnek. Mi ártalmas? Ha Pétert azzal akarod segíteni, hogy Pált visszaszorítod, amelyik nemzet ezt homlokán viseli, nem vészel soha. Péterrel azonosítom magam, Pált nem szeretem, Pétert megcsókolom, Pált megverem. Ez az érzelgősség. Ez a közéleti elgondolások közös váza. A jelenkor ettől koldul. Bárkit csak úgy segíthetsz, hogy más rovására ne essék. Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod. Az igazság sosem az emberiséget, mindig csak az egy embert válthatja meg. Földi és égi hatalom. Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom. Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. Az országhoz. Amelyik nemzet fölényben akar lenni más nemzetek fölött, hóhérrá vagy bohóccá válik. Nemzetük életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi vagy vélt erényeit hangoztatják, s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják. A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az ítélő képességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzűlik, és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel fölírne. A haszonleső vallásosság. Olyik ember a vallásosságot csereüzletnek nézi,
Az ember kötelessége, hogy jól viselkedjék, Isten parancsainak és az előírt szertartásoknak eleget tegyen. Isten dolga, hogy az embert ugyanoly arányban lássa el földi javakkal, amennyire jól viselkedett, a parancsokat követte, a szertartásokat elvégezte. Eszerint a legvallásosabb és legjobb embereknek kéne leggazdagabbaknak lenni, s a vallástalanoknak és a törvényszegőknek nyomorogni kellene. Aki úgy vallásos, hogy cserébe hozzájusson a sóvárgott javakhoz, már is bebizonyította kapzsiságát és érdemtelenségét. Isten jósága nem hízlalda és nem jótékonysági intézmény. Az isteni szeretet változatlan sugárzása semmihez sem hasonlít kevésbé, mint a jótékonykodáshoz, a vágya kielégítéséhez. Ha a vágyait közül ki tudsz bontakozni, akkor éred el Istent.

a sors. Cserélnél-e sorsot valakivel? Szeretnél gazdag lenni? A milliárdossal elcserélnéd a vagyonodat, de nem a sorsodat. Szeretnél népboldogító lenni? A királlyal vagy a népvezérrel elcserélnéd hatalmadat, de nem a sorsodat. Szeretnél szent lenni? A szenttel elcserélnéd fejlettségi állapotodat, de nem a sorsodat. Mindenki csak a saját sorsát bírja elviselni. A másé alatt összeesne. A sors mindenkinek az egyedül megfelelő táplálékot nyújtja, de aki nem tud minden zamatot egyformán kedvelni, az egyik ételt elégedetten csámcsogja, másiktól émelyeg, s egyik ételt azért emészti nehezen, mert mohón hapsolja, másikat azért, mert kiköpni kívánná. A nő és férfi. Részlet. A nő, ha dolgozik munkájába örömeit, bánatait, egész világát belesugározza. A férfi, ha dolgozik, munkája minden mást elfüggönyöz előle. A nő és férfi igénye nem fedi egymást. Épp ezért a nő kiegészítője nem a kiváló, teremtő férfi, hanem az arszlán, aki folyton sürög és a nőt magával sodorja, újra meg újra elkápráztatja, míg ez a kettős röpködés végül családi biztonsággá higgad. S a férfi kiegészítője nem a kiváló, éltető nő, hanem a bűbájos, aki a férfi érzékeit fel tudja pesdíteni, s ezen át egész lényét lelkesedésbe ragadni, s ráadásul át tudja venni az illető férfi meggyőződéseit, kedvteléseit, terveit. Minthogy a nő ritkán találja meg egy személyben az arszlánt és családfőt, s a férfi a bűbájost és alkalmazkodót, innen a sok csalódás.

Vörös Sándor, a nő. A nő tetőtől talpig élet, a férfi nagyképű kísértet. A nőjé, mind mely élő és halott, úgy, amint két kézzel megfogadhatod. A férfié, mindenről egy csomó kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyvaszó. A férfi akár bölcs, vagy csizmavarga világot dolgokká széthabarja, s míg zúg körötte az egyörök áram, címkék között jár, mint egy patikában. Hiába száll be földet és eget, mindig semmiségen átüget, mert hol egység van, részeket teremt, és névvel illeti a végtelent. Lehet kisember, lehet nagy vezér, alkot, srombol, de igazán nem él, s csak akkor él, vagy tán csak élni látszik, ha nők szeméből rá élet sugárzik. A nő mindennel pajtás, eleven csak az aprózó észnek idegen, a tétlen vizsgálótól összefagy, mozogj és mozgasd, s már királya vagy. Ő látsóvárgás, helyzeti erő, oly férfit vár, kitől mozgásba jő. Alakja bőre hívást énekel, minden hajlása életet lehel, mint menny a záport, bőven osztogatva. De hogyha bárki kétkedően fogadja, tovább libeg, s a legény vérig sértve letottyan címkéinek bűvkörébe. Valóság, eszme, álom és mese úgy fér hozzá, ha az ő köntöse, mindent, mit párja bölcsességbe ránt, ő úgy visel, mint cinkos pongyolát. A világot, mely észnek idegenség, bármeddig hántod, mind ő néki fátyla, s végső királynői díszruhája, a mesztelenség.

Vörös Sándor, 10 erkély. A teljes lét élet nélküli. A teljes örök lét idő nélküli. A teljes működés változás nélküli, a teljes hatalom erő nélküli, a teljes tudás adat nélküli, a teljes bölcsesség gondolat nélküli, a teljes szeretet érzés nélküli, a teljes jóság irány nélküli, a teljes boldogság öröm nélküli, a teljes zengés hang nélküli. A befejezés. Amit itt olvasol, több, mint világnézet és kevesebb, mint vallás. Több, mint világnézet, mert általa a dolgokat nem valamennyi irányból látod, hanem közös gyökerüknél tapintod. Kevesebb, mint vallás, mert nincs benne szó az isteni misztériumokról, melyekről csak jelképekben lehet beszélni. Nincs benne szó Krisztusról, a testet öltött Istenről, aki szakadatlanul meghal, és poklot jár az emberért. Az itt mondottaknak nem az a rendeltetésük, hogy elhidd őket, hanem hogy igazi lényedre, igazi világodra eszméltessenek.

0: az aranyeke. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából, és azt sem tudta már, hogy mit kezdjen azzal a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki, és egyszer csak a fejére koppintott. Megvan! Faekém is van, vasekém is van, de még nincs aranyekém. Nosza hivatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, s megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét, a király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. Na, volt is csodálója az aranyekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király. Ó, megállj, mit hümmögtél? Nem hümmögtem én egyebet, felséges királyom, csak azt, hogy nagy oktalanság aranyekét csináltatni. Mikor jobban nála vaseke? Hely, szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt! Ezt a mondásodat megkeserülöd. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember, nagy búval, bánattal. Nem találta a helyét. Folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a leánya, mi nagy bánatja esett kigyelmednek, apám uram? Mondja az öreg ember, s ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. Na, ezen ugyan kár búsulni. Menjen vissza a királyhoz, s mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az aranyekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öreg ember egyszeribe, s mondta a királynak. Felséges királyom, életem halálom kezébe ajánlom, ami a szívemen a számon, csak hát azt mondom, hogy ne legyen olyan nagyra az aranyekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mit? Egy májusi eső? Kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, márpedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkozva. Ej, de nem hiszem, hogy ezt te találtad volna ki. Azt nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom, azt találta ki. Úgy? Na hát adok én neked egy marék lent. Vidd haza leányodnak, s mondd meg neki, hogy fonja meg, s szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonán férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Hely, csak még most búsult igazán az öreg ember. Hogy lehessen egy maréklemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag, földön fűszál nincs annyi. Hazamegy nagy búval, bánattal, mondja a leányának az üzenetet. Az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csenget belé az udvar. Mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, s mondta. Vigye ezt a darab fát a királyhoz, s mondja meg neki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öreg ember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet, az meg csak csóválta a fejét, hümgetett. Ejnye, ejnye, okos leánya, te leányod! Eredj, hozd ide, hadd látom! 1 perc, 2 belé sem telt, már ott állott a leánya király színe előtt. Na te lány, mondta a király, látom, hogy nem csak okos, de szemrevaló is vagy. Te az enyém, én a tied, ásó kapa, s a nagy harang válasszon el minket. Egyszeriben nagy lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Kedves gyermekek, ma este az Aranyeke című magyar népmesét Bori Tamás mondta el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az áteredő bűn fogalmáról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelkigazdagodást kíván a gondolatok felolvasója, Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian.
3: Sok templomba járó katolikus is keveri az ősbűn és az áteredő bűn fogalmait, illetve nem tudja pontosan, mit is ért rajta egyházunk. A mai vasárnap Szent Leckéjében ennek bibliai alapját találjuk. Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele így fogalmaz: a bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztály része lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Jogos és természetes a felháborodás sokakban, hogy mi közöm van nekem Ádám és Éva bűnéhez. Ugyanakkor az is rémlik sokaknak, hogy a keresztségben valamiféle bűn is eltörlődik. Mihez van tehát közöm, és mihez nincs? Mi az pontosan, amiért én is felelős vagyok? Mitől szabadít meg a keresztség, és mi marad meg mégis bennem utána is? Ezek azok a kérdések, amelyre egy katolikusnak illik tudni válaszolni. Az érzés jogos. Valóban nem vagyunk felelősek az ős bűnért. Azt Ádám és Éva követte el az Édenkertben. Mint korporatív személyek, viszont képviselték az egész emberiséget bűnök elkövetésekor. A Szentírás fenti idézete nem hagy kétséget afelől, hogy ez az eredetileg az első emberpárhoz kötődő bűn, így mindnyájunk bűne lett. Ezt a ránk származtatott bűnt azonban már nem az ős bűnnek, hanem áteredő bűnnek nevezzük. Ezzel együtt fogantatik minden ember, és ez az a bűn, amit számunkra a keresztség vize mos le. Innentől kezdve már csak is kizárólag azokért a bűnökért vagyunk felelősek életünk során, amit saját magunk követünk el. A szomszéd bűnéért tehát nem, meg a másik káromkodásának meghallásáért sem. Bocsánat, de azért írom le ezeket, mert újra és újra beleszaladnak a híveink abba, hogy olyan bűnöket gyónnak meg, amiért nem felelősek, vagy mert nem ők követték el, vagy mert nem tudva és akarva történt részükről az a rossz, ami történt. Örvendetes, hogy a keresztvíz lemossa bennünk az áteredő bűnt, valami azonban sajnos továbbra is megmarad. És ez pedig a rosszra való hajlam. Sajnos attól nem szabadulunk meg a keresztségben, hogy ne fogjon rajtunk többet a kísértő. Ezért egy egész életen át rászorulunk a kegyelemre, és nekünk magunknak is edzeni kell magunkat, hogy a rosszat elhagyjuk, a jóban pedig egyre inkább kiteljesedjünk. Ehhez a legnagyobb ajándék életünkben a bűnbánat szentsége. Krisztus helyettesítő áldozata a kereszten megnyerte számunkra a bűnbocsánat lehetőségét. Azóta minden őszinte szentgyónásban tisztán kezdhetjük újra életünket. Milyen jó az Isten, aki nem hagyott minket magunkra, abban az elveszett helyzetben, amibe Ádám és Éva sodort minket. És milyen jó az Isten, aki saját személyes bűneink eltörlésének lehetőségét is megadta nekünk, úgy, hogy ő közben ebbe belehalt. Nagy volt az ára a mi tisztaságunknak, ezért olyan felfoghatatlan hálátlanság nem élni vele. Legyen gondunk gyermekeink, unokáink keresztelésére és bűnbánó életük későbbi kialakítására, amit leginkább saját rendszeres gyónó életünkkel tudunk felmutatni, hogy Krisztus keresztje ne váljék miattunk üressé. Érdekes jelenség a félelem. Félelmeinkkel tulajdonképpen azt áruljuk el, hogy mit is tartunk igazán fontosnak az életben. A félelem egy olyan határhelyzet, amelyben lelepleződik az ember. Akaratlanul is megmutatja, mit véd a legjobban. A legtöbben az életünket, testi épségünket, szeretteinket, vagyonunkat, személyes tárgyainkat féltjük, és ebből adódóan védjük a legjobban. Jézus a mai evangéliumban új szemléletre hív meg bennünket. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Már hogy ne félnénk attól, aki az életünkre tör, az önvédelem természetszerű számunkra, olyan jog, amit még a világtörvény is elismer. Igen ám, de mit is ér egy fizikailag épp, de lelketlen élet? Egyetlen ember sem boldog önmagában azért, mert egészséges, ha emellett nincs értelme a mindennapjainknak. Sokkal jobban meghatároz bennünket az, hogy kik és miért vagyunk, mint az, hogy jól vagyunk-e. Egész emberi sorsok tudnak tönkre menni abban, ha nincs valakinek célja és arra való törekvése, legyen bármilyen épp testileg és kielégítve szükségleteiben. Jézus a hangsúlyra hívja fel a figyelmünket. A fontossági sorrendre. Arra, hogy amíg túlzottan védjük és előtérbe helyezzük testünket, jólétünket, egészségünket, pénzünket, igényeink azonnali kielégítését, elfeledkezünk lelki táplálásáról. Odakint talán egyre jobban leszünk, belül azonban egyre betegebbé válunk. Miközben görcsösen megteszünk mindent azért, hogy biztosítsuk fizikai létünket, kicsúszik kezünk közül saját személyiségünk az, akik igazán vagyunk. Így válik szomorú igazságá Jézus kijelentése életünkben. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Ilyenkor persze a nem hívők mindjárt azzal jönnek, hogy mi keresztények életellenesek vagyunk, számunkra nem érték ez a világ. Jézus azonban így folytatja. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Nem csak a lélek tönkretételéről beszél, hanem az egész emberi élet megtámadásáról. Nem igaz tehát az, hogy nekünk keresztényeknek nem fontos ez az élet, csak a túlvilági. Nem igaz, hogy nekünk mindegy, mi történik ezen a földön. Ezek számunkra is lényeges kérdések. Hiszen pont az egyháznak vannak a legönzetlenebb humanitárius és karitatív szolgálatai. Csak mi tudjuk azt, hogy míg épp lélekkel teljes életet lehet élni, beteg vagy fogyatékos testben is, addig a bűnös, beteg lélek az egész ember tönkre teszi test és lelki valóságában egyaránt. Isten azt szeretné, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ezért állítja figyelmünk fókuszába a lelkünk épségét, mert ha ez rendben van, minden rendben van. Amikor a gondviselésről elmélkedem, egy jó szülő vagy tanár képe jelenik meg előttem. Eszembe jut, hogy amikor én is napi szinten egy iskolában éltem az életem, mit is jelentett az, amikor a tanulókkal egy szalagavatóra, diákigazgató választásra vagy farsangra készültünk. Ott akkor a mi szerepünk a diákok irányában valahogy így volt megfogalmazható. Itt vagyok a háttérben, kisegítelek, ha kell, de neked kell megcsinálnod. Ez a biztonságos háttér tette lehetővé a fiatalok számára azt, hogy szabadságuk, azaz felelősségük csorbítatlan meghagyásával hogyan válik mégis nélkülözhetetlen erőforrásá az a nevelő életükben, aki együtt küzdi át velük a próbákat, és ott van elérhető távolságban a kulisszák mögött. Hasonló mindez egy anya tekintetéhez. Aki bármit is csináljon közben, párhuzamosan a szeme sarkából látja, érzi, érzékeli a harmadik, negyedik gyermekét is. A gondviselésben lévő felek egymásra vannak hangolva. Pont úgy, mint Isten az emberre, anya a gyermekére. A mai evangéliumot átimádkozva, újra és újra a gondviselés fogalma jutott eszembe. Jézus négyszer kezdi mondani valóját a félni igével, lelkére kötve apostolainak, hogy mitől nem kell félniük, és mitől féljenek. És elhangzik a híres mondat is, nektek pedig minden szál hajatok számon tartják. De mi is a gondviselés? Már az Ószövetségben eljutott a választott nép annak felismerésére, hogy Jahve nem csak megteremtette az eget és a földet, hanem irányít is mindent a világban. Esőt ad, táplálja a népét, ismeri az embert, már anyja méhe óta. Izrael fiai Isten gondviselését elsősorban a választott nép történelmében ismerték fel. Az Egyiptomból való szabadulás, a szövetségkötés, a honfoglalás mind Isten gondviselésének kézzelfogható jele. Ez a támogatás a nép egészének adott segítség felismerésétől egyre inkább Istennek az egyes ember iránt tanúsított segítsége felé tágult. Az isteni gondviselés mindent fel tud használni arra, hogy üdvösségünk felé tereljen minket. Így jutunk el Szent Pál híres kijelentéséhez, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. A gondviselés Isten tudatos tervszerű tevékenysége, amellyel a teremtett világot és benne az embert az általa meghatározott természet fölötti cél felé vezeti. Az ember szabadsága éppen azzal válik teljessé, hogy az illető beleáll ebbe az isteni tervbe. Többé már nem saját megromlott ösztönei irányítják, hanem Isten romlatlan jósága. Ugye könnyes szemmel emlékezel vissza arra, amikor édesanyád keze óvón rajtad nyugodott. Ugye mekkora erőt adott egy tanárod bátorító tekintete? Köszönöm, Uram, hogy gondviselésed kíséri mindennapjaimat. Add, hogy megengedjem neked, hogy elvezethess örök célomhoz.
2: Mai műsorunkban Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a papi hivatásról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a gondolatok felolvasója, Grunda János nevében a bemondó, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból a hétvégén a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiunk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bírók kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tisza-es törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakció vezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 9,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett áras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégé helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utas segítő szolgálatok. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Mai napon a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Tompos Péter kollégám kezeli, a friss hírekről Debnár Ádámot hallják. Lássuk, milyen programok szólnak a mai estén rádiónkban. Hamarosan a Megértés hullámhosszán című élő műsorunkban, stúdiónkban Racs Csaba atyát hallják. Ő várja a mai napon hívásaikat, miközben gondolatait osztja meg önökkel. 21 órakor a hírek után Beszélő könyvek című folytatásos irodalmi műsorunkban Móra Ferenc Arab ember fiai című írásának 8. befejező részét Boromisza Dóra előadásában hallják. Az óra második felében a Lélek útjain című műsorunkban Szabó József Miskolc diósgyőri plébános beszél a hitelességről. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunkkal várjuk Önöket, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunk szól. 22 órakor a hírek után a Napversét hallgathatják meg, majd a Közélet című délelőtti magazinunk ismétlése szól. Műsorunkban két konferenciáról számolunk be. Athénban és Új-Zélandon is mások mellett kisújszállás turizmusának kulturális alapjai címmel hangzott el előadás, bemutatva a nagy kunság kulturális fővárosát. 23 órakor a hírek után a Vatikáni rádióadása szól, majd a hitvalló következik. Ebben Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget, Szent Mátéról és a rózsafüzér jelentőségéről. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel jelentkezem. Addig is jó rádiózást kívánunk Önöknek!
1: A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsorában. Racsa Baltya vagyok, a mai estének ezt az óráját velem tetszenek majd tölteni. Telefonszámunk a 36-os körzet 510-610-es telefonszám, ide várnánk a hívásaikat, észrevételeiket, akár az elhangzottakkal kapcsolatban, akár ahogy megtetszettek már tőlem szokni, mindennel kapcsolatban, amit egy katolikus paptól, egy atyától lehet kérdezni. Állok elébe a kérdéseiknek. Ma egy kicsit arról a témakörről szeretnék beszélni, ami mindennapos tapasztalatunk, az embernek az állapota, lelki állapota, az emberi természet, az, ahogy magunkat megéljük, illetve másokat, akikkel az életünket meg kell osszuk. A gondolat a vasárnapi evangéliumból jött, ahol Jézus többek között a mi méltóságunkról beszél, amikor azt mondja, hogy egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ugye Jézus, ami különleges helyzetünkről beszél, nagyon fontos ebben a mondásában, ez a fél mondat, ez a ne féljetek, ami a Szentírásnak a legtöbbet használt igen rövid mondata, aminek egy nagyon sajátos jelentése van, ugyanis a Bibliában a félelem az a hitnek a szinonímája. Tehát ott, ahol a Biblia Istennel kapcsolatban félelemről beszél, főleg az Ószövetségre jellemző ez, ott mindig a hitről van szó. Ez egy nagyon fontos dolog az Ószövetségben, meg magában a Bibliában, mert így a hitről a bűnbeesés története után attól kezdve kezd el beszélni az Ószövetség, és vele együtt az Új Szövetség is. Úgy tűnik, hogy érzékeli azt a problémát a Szentírás, vagy akarja velünk érzékeltetni, hogy a bűnbeesés után valami megtört az ember és Isten között, és ami addig természetes volt, hogy Istennel volt egy kapcsolat, ugye úgy is mutatja be a második teremtés történetünk, az Édennek a története, hogy az ember napi kapcsolatban volt Istennel, közvetlenül beszélgettek, a bűnbeesés történeténél még meg is jegyzi, hogy Isten, amikor a lemenő nap szellőjében sétált a kertben, úgy tűnik, hogy mindig a nap vége volt az időszak, amikor Isten és ember ott a kertben, ami egyébként jelképesen is értendő, találkoztak, beszélgettek, hogy ez a természetes kapcsolat, ez a folyamatos párbeszéd, ez félelemmé vált. Istent féli az ember. Nem egyszerűen hisz benne, nem szereti, féli. És éppen ezért a fontosabb fordulópontokon, már az Ószövetségben is, elhangzik a felszólítás. Ne félj, vagy ne féljetek. Mindig Isten részéről, aláhúzva azt, hogy Istentől nem kell félni. A vele való kapcsolat az természetes. Nyilván az embernek a félelme az mindig a bűnből ered. Abból, hogy a mi természetünket a bűn megsebezte. Hát itt is, amikor az evangéliumban Jézus többször is megfogalmazza a vasárnapi evangéliumban ezt a gondolatot, akkor arra akar utalni, amire már az Ószövetség is utalt, hogy az Istennel való kapcsolat, a vele való élő kapcsolat, az soha nem alapozódhat félelemre. Illetve arra is utal, hogy ebben a teremtett világban, ami nekünk készült, szintén az Ószövetségnek a tanúsága alapján, nekünk embereknek nincs mitől félnünk, mert ez a mi világunk, amit Isten ajándékozott nekünk. Szintén nagyon fontos gondolat. És mellett ott van a méltóságunk, egy kiemelt szerep itt ebben a világban, egy nagyon magas poszt, ami minden teremtmény fölé rendel minket, itt a mi teremtett mindenségünkben, és hát ugyanakkor hát ott van a tapasztalat, hogy valami az emberben megtört,
valami nem természetesen működik, ott vannak a gyarlóságaink, ott vannak a hibáink, nem tudunk tőlük szabadulni, és ez nem csak a mindennapi életre érvényes, hanem úgy általában a közösségi életre is. Itt, akik mi a szocializmusban nőttünk fel, ugye emlékezhetünk arra, hogy ideális társadalmat szerettek volna építeni, amely magába foglalta volna, hogy minden emberi hibától mentes, de nem tudtak ideális társadalmat építeni. Mert az emberi gyarlóság, az emberi hibák, az emberi természetnek ez a rossz oldala, ez a rosszra hajló akaratunk, az elhomályosult gondolkodásunk, az mindig kiütközött valahol. A legjobb szándék és a legnemesebb törekvések mellett is. Ez is egyfajta emberi tapasztalat, ami ott van a történelmünkben, az emberiségnek a történelmében, és ezt a Biblia elénk tárja. Én Ószövetséggel foglalkozom, ezt kell tanítanom a teológián elsősorban, ezért talán megtetszettek szintén szokni, hogy általában Ószövetséggel foglalkozom, vagy azt tetszenek tőlem hallani. Mert nagyon fontos, hogy bizonyos dolgokra az ember már ott rámutasson, mert azt mondjuk keresztények, hogy mindaz, amit a Szentírásnak ebben az első részében találunk, az Jézus a maga életében és küldetésében beteljesítette. Tehát az, hogy Jézust értsük, hogy miért beszélt például a vasárnap evangéliumban is a mi nagyobb magas emberi méltóságunkról, a kiemelt helyzetünkről Isten előtt, hogy miért beszél sokszor a magáról az emberi természetről, hogy is fogalmaz az evangélium egy helyen, hogy Jézus nem hitt nekik, mert ismerte, hogy mi lakik az emberben. Tehát ha valaki ismer minket, akkor az Úr az, aki pontosan látja azt, hogy mi lakik bennünk, mivel küzdünk. A Szentírásnak az első része mindezt előkészíti. És már ott megvannak a jelzések, amelyek arra mutatnak, hogy bennünk emberekben van valami, ami megtört, ami orvoslandó, és hogy Isten a maga részéről hogyan fogja a megromlott, megtört emberi természetet újjáteremteni, orvosolni. Ez az Ószövetségnek az örömhíre, amely igazából érthetővé teljessé Jézusnak az életével vált. És ezt nagyon fontos tudni. És mielőtt belekezdenénk, még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mindenkinek a lelkére kötni, a híveimnek is a lelkére szoktam kötni, hogy nagyon fontos az, hogy az ember a Bibliát olvassa. Most független attól, hogy ki mennyire érti, vagy nem érti, hát nyilván a katolikus hívek legnagyobb része nem kapott teológiai képzést, ez egy természetes dolog, de a Szentírás a Jóistennek a szava. Tehát úgy van megírva, hogy bárki meg tudja érteni. Teológiai képzettség nélkül is meg tudja érteni mindazt, amit a Jóisten neki mond. Egy régi teológiai tanáromat, aki nekünk dogmatikát tanított, központi szeminarista voltam a hittudományi karon a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Ő azt mondta, hogy nagyon fontos az, hogy az embernek legyen saját Bibliája. És ezt a Bibliát minden nap olvassa. Nem kell belőle sokat olvasni, elég, hogyha az ember egy-két fejezetet átvesz, vagy saját tempójának megfelelően, amennyire éppen szüksége van, vagy amennyit éppen bír, vagy megért, vagy nem fárad el közben, mert főleg az Ószövetség esetében el lehet fáradni. Fog egy piros ceruzát, és ami neki szólt, azt aláhúzza. És végigolvassa az ember a Bibliát, egy év, két év, három év alatt ő sokkal rövidebb időt mondott, én egy kicsit megengedőbb lennék ebből a szempontból, hát ki a maga tempója szerint. Végigolvassa, érdemes egyébként az evangéliumoktól kezdve, hiszen keresztények vagyunk, ugye számunkra a négy evangélium az alapvetés, Jézusról szóló tanúságtételek,
és végig olvasom. És utána, amikor ezt megtettem, akkor néhány év múlva újra rátérek. Közben persze, ami fontos, azt mindig szem előtt tartom, az evangéliumokat természetesen azt soha nem hagyom el, azt mindig olvasom, próbálom megérteni, de magára az egész Bibliára azt mondta, hogy egy olyan 8-10 év után érdemes újra visszatérni, és újra megnézni mindazt, amit aláhúztam. Hogy mi az, amit nekem Jóisten üzen, amit számomra mond. És esetleg van olyan, ami újból előkerül, ami újból megérint, azt újra bejelölöm. És próbálom megélni. Ez nagyon fontos, mert a Szentírás számunkra hitünknek az egyik fontos forrása. Tehát nem csak a hagyományunk, egyházunknak a tanítása, hanem maga a Szentírás. És nem csak annyi, amennyit egy szentmisében hallunk, hanem amit mi magunk megértünk belőle, amit úgy látunk, hogy a Jóisten számunkra üzen, hogy azt a magunk számára eltenni, lelki táplálékként használni, független attól, hogy mennyire értem, vagy nem értem, ispétlem. Szerintem ez annyira talán a mi szempontunkból így nem fontos. Mert úgy van megírva minden, hogy Szentírásban, hogy meg tudjuk érteni, tehát mindenki meg tudja érteni, és lehet, hogy pontosan a Szentírásnak ez a fajta végigolvasása sok mindenben segíthet. Ugye azt is mondta az egykori tanárunk, hogy nagyon sokan, egyébként én is szoktam néha kíváncsiságból, csak fölütöm a Szentírást, és rábökök egy helyre, mit üzen nekem a Jóisten. Tehát nyilván lehet, hogy valamit üzen, de azt a fajta végig olvasását, végig küzdését, elmérkedését a Szentírásnak ez nem pótolhatja. Talán szerintem ez szintén egy nagyon fontos szempont. És mielőtt rátérnénk az Ószövetségnek, a Szentírás első felének ugye örömhírére, hogy Isten hogyan gondolja orvosolni a megtört emberi természetet, hallgassunk zenét.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán. Szent István Rádió interaktív műsorába, Racsaba atya vagyok, a mai estének ebben a műsorában velem tetszenek lenni. Telefonszámunk a 36-os körzet 510-es 610-es telefonszám, ide várnánk a hívásaikat. Mai alkalommal arra gondoltam, hogy egy kicsit a Szentírásnak az első felével foglalkozunk, Ószövetséggel. Abból is egy olyan fontos szemponttal, amivel mindegyikünk találkozik, illetve ami nagyon fontos szerepet játszik Jézusnak a küldetésében. Az emberi természetnek ez a kettősség, amit megtapasztalunk akár saját magunkban is, hogy egyszerre vagyunk jók, nagyon egyszerűen így lehetne megfogalmazni. Szeretnénk megtenni a jót, törekszünk rá, lelkiismeretünk, amire azt mondjuk, hogy Isten szava a hitünkben, pontosan figyelmeztet minket, hogy mi az, amit tegyünk meg, mi az, amit kerülnünk kell, és mégis mindennek ellenére hajlunk a rosszra. Erről mindegyikünknek van tapasztalata, akik rendszeresen gyónó emberek vagyunk, hogy egyszerűen az ember néha már szégyelli a szentgyónásban mindig ugyanazt mondani, de hát ugye nincsen más lehetőség, mert hogyha az ember ugyanazt csinálja, akkor bizony ott évtizedeken keresztül ugyanazzal kell küzdeni, ugyanazt kell a szentgyónásban Jóisten előtt letenni. És ez egy fontos figyelmeztetés is számunkra, hogy van valami a természetünkben, ami egy életre szóló munkát ad nekünk. És ez nagyon fontos, hogy életre szóló munka, mert azt is tudjuk, hogy a hibáinktól ugye magunk nem tudunk megszabadulni, hát kell hozzá a Jóisten kegyelme egy jó szentgyónásban, hogy időről időre ezeket a hibákat, bűnöket eltörölje. Tehát nem tudunk megszabadulni a bűneinktől, ott lesznek velünk életünknek a végéig, de mégis ez a küzdelem nagyon fontos, mert ezt a fajta küzdelmünket, törekvésünket, amelyik megjelenik a bűnbánatunkban, a szentgyónásainkban, ez fogja Jóistennek a kegyelme beteljesíteni. Ez alapján fogunk üdvözölni, nyilván Isten kegyelméből, de mi a magunk gyarló módján itt ebben a világban, hát így fejezzük ki azt, hogy igen, noha gyarló emberek vagyunk, de mégsem szeretnénk a bűneinkkel együtt élni. Ez nagyon fontos szempont. Nem szeretnénk a bűneinkkel együtt élni. Mit mond erről a Szentírás? Életemnek az egyik legjobb olvasmánya Gyökösi Endre református teológus és lelki pásztornak az egyik kis kétkötetes műve, az Őstörténet című kis műve volt, amelyik a Teremtés könyvéről szól, végig elmélkedi a Teremtés könyvének a szövegét, és hát abban nagyon érdekes szempontokra hívja fel a figyelmet. Elsősorban az emberi természettel kapcsolatban. Mindenkinek csak ajánlani tudom, Őstörténet ez a címe, ha még esetleg valahol meg lehet szerezni ennek a kis kétkötetes műnek, Gyökösi Endre a szerző. Bűnbeeséssel, illetve az emberi bűnnel kapcsolatban nagyon sajátosan vezeti végig, egyébként a mi katolikus hitünkkel teljesen egybehangzó módon a bibliai őstörténetet, és rámutat arra nagyon fontos vonalra, amit a Biblia bemutat, hogy a bűnbeeséstől kezdődően egészen közvetlenül az Ábrahám meghívását megelőző időszakig, hogy az emberiség életében, és hát nyilván mögötte magát az embert is látja, hogy hogyan hatalmasodik el a bűn. Tehát egy egyszerű, hát tegyük idézőjelbe, mert következményeit tekintve viszont végtelenül súlyos dolog, ugye az első bűn, ahol Istennek az első emberpár ugye megszegi a parancsát, és hogy ebből a fajta engedetlenségből, ugye, amiről szintén hallhattunk most vasárnap a szentírási olvasmányoknál, ugye Szent Pál apostoltól, az első Ádámnak az engedetlensége, ez hogyan vonul végig a korai emberiségnek a történelmén? Ugye a testvérgyilkosság,
maga a gyilkolásnak a gondolata, illetve ösztöne, ami megjelenik az emberben. Az irigység, ugye szintén ugye Káin és Ábel története. Azután hogyan hatalmasodik el a bűn az egyszerű embereknek az életében, ugye itt a Káin és Ábelt követő családfa az, ami úgy apró villanásokkal így bemutatja azt, hogy hogyan válik egyre súlyosabbá az emberiség életében maga a bűnnek a jelensége, egészen addig, amíg az emberiség életét egy végső nagy káoszba bele nem taszítja az Istennel szembeni engedetlenség. Ugye erről szól Noé története tulajdonképpen, hogy a világ egyszerűen visszahull a káoszba. Majd amikor Isten megmenti a világot, ugye Noé közreműködésével, hogy akkor újra hogyan hatalmasodik el a bűn, és torkollik, ugye, mint a bábeli toronynak a története jelképez egy nagy kollektív szervezet Isten ellenes lázadássá, ahol már Isten, mert hű volt a Noénak tett ígéretéhez, már nem pusztítja el a világot, hanem egyszerűen újra kezdi az emberiség történelmét Ábrahámmal. Ez egy vonal, ami végig fut a korai emberiségnek a történelmén. Persze azt is bemutatja, hogy vannak viszont emberek, akik ennek ellenére hűek Istenhez. Ugye ilyen volt Ábel, ugye Káin és Ábel történetében, ilyen Szet, ilyen Enós, ugye számunkra egy kicsit idegenül hangzó nevek, de ugyanakkor ilyen Noé is. És majd Ábrahám is egy ilyen személy lesz, aki egy feltétel nélküli hittel, ráhagyatkozással, bizalommal engedelmeskedik Istennek. És elkezdődik a bibliai Izraelnek a történelme, amit persze mi így nevezünk, hogy bibliai Izrael, de valójában, mi ezt keresztények tudjuk, hogy ez már Isten népének a történelme. Isten népének a történelme, amin keresztül a Biblia, hogy aminek segítségével vizsgálja az emberi természetet. És ott is időről időre megjelenik a bűn, mindig fokozódó mértékben, Isten keményen bünteti a saját népét is több alkalommal. Gondolhatunk például a babiloni fogságra, ami egy nagy törés Izraelnek az életében. De mindig újra

a szerecsen, vagy a párduca tarka szőrét, és ti, vajon tudtok-e még jót tenni, amikor már úgy hozzászoktatok a rosszhoz? Ugye fölteszi a próféta ezt a kérdést, hogy egyáltalán tudtok-e még jót tenni? Vagy megváltoztathatja bőrét a szerecsen, vagy a foltjait a párduc? Hát nyilván nem. És ti sem tudtok megszabadulni a hibáitoktól. És ugye fölteszi a próféta az erre következő kérdést, hogy akkor most Isten terve tulajdonképpen semmibe fog hullani, majd eredménytelen lesz azért, mert kudarcot vall az emberrel, vagy hűtlen lesz majd Isten az Ábrahámnak tett nagy ígéretekhez, vagy az ígéretekhez, amelyeket Dávid királynak tett, vagy az ő népének tett. És az a válasza, hogy nem, mert Isten maga fog majd az emberi természetbe pozitív módon beavatkozni, és majd fog rendet tenni. És azt mondja, hogy át fogja alakítani a mi gyarló emberi természetünket. Ugye mindenki ismeri ezt a jeremiási nagyon híres jövendőlést, ahol elmondja a próféta azt, hogy nagyon sajátos módon belsőleg fogja átformálni az embereket. Szívünkbe írja majd a törvényét Isten, hogy az ő elvárásainak a megtétele az ne csak egy külső kötelesség legyen számunkra, amit kényszerrel jó vagy rosszul megteszünk, hanem belülről Isten szeretete legyen az, ami törvényt szab nekünk, hogy önként és értve mindent tesszük meg mindazt, amit Isten tőlünk kér. És mindezt az ő ajándékaként fogjuk megkapni, mert mi nem tudunk magunk megváltozni. Na most természetesen ez még az Ószövetség. Nyilván még itt az emberi szabadságról még egyelőre Jeremiás prófétánál nincsen szó, olyan, mintha ez egy picit ilyen kényszerrel történne, hogy Isten odalép hozzánk emberekhez és átalakít bennünket. Viszont van egy másik próféta, aki meg pontosan megismételve ezt a fajta szempontot, amit Jeremiás próféta is hoz, hogy Isten jó értelemben be fog avatkozni az embernek a természetébe, az életébe, újjá alkotja. Ugye Ezekiel prófétának ez a nagyon híres jövendőlése, hogy Isten számunkra új szívet és új lelket fog adni. Ugye ez összekötődik, összekapcsolódik a mi emberi szabadságunkkal. Ugye erről is beszél Ezekiel próféta, elsőként az Ószövetségben, kifejezetten elsőként arról, hogy mindenkinek szabad akaratán múlik az, hogy elfogadja Istennek az elvárásait, vagy nem fogadja el. Itt a prófétához intéz egy szózatot Isten, ahol az ő küldetéséről beszél neki, és elmondja azt, hogy a prófétának igazából csak annyi a kötelessége, hogy maradéktalanul közölje az övéivel Istennek az igéjét. Hogy azt ők elfogadják-e, vagy nem fogadják el, az már az ő egyéni döntésük és az ő felelősségük. És hogy végül is Isten minket ez alapján fog megítélni. A prófétának egy kötelessége van, hirdetni Isten igéjét. Az ő felelőssége már nem terjed oda, hogy vajon hallgatóság elfogadja, vagy nem fogadja el mindazt, amit Isten kér tőle. Mert az mindig az ige meghallója, az ige hallgatója, akinek a felelőssége, hogy elfogadom-e, vagy nem fogadom el. Tehát valahol sokszor szoktam erre gondolni, hogy valahogy ugye kettő összekapcsolódik, hogy Isten át akar minket belülről formálni, újra akar teremteni. Már itt az Ószövetségben megjelenik az ígéret. De ugyanakkor viszont, hogy én ezt a belső átformálást elfogadom-e vagy sem, az már rajtam fog múlni. Hogy vajon hajlok-e arra, amit Isten szeretne velem tenni. Hogy el szeretném-e fogadni azt a kegyelmet, hogy belülről átalakítson, hogy alkalmassá tegyen arra, hogy szívemből és lelkemből fakadóan megtegyen mindazt, amit a lelki ismeretemen keresztül kér.

0: Most, mielőtt tovább folytatnánk, hallgassunk egy kis zenét.
1: Én jöhetek hozzá, úgy, ahogy vagyok.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorában. Racsa Baltya vagyok, telefonszámunk a 36-os körzet 510-es 610-es telefonszám, amelyre várjuk a hívásaikat. Mai este emberi természettel gondoltam foglalkozni egy kicsit, azzal a részével az életünknek, amivel mindegyikünk találkozik, és sokszor úgy is szoktunk fogalmazni, hogy még mi magunk sem tudjuk azt, hogy valójában mi lakik bennünk, egyedül Isten az, aki ismer minket, és talán lehet, hogy ez számunkra ez a legjobb dolog, ami velünk megeshetik, hogy minket szerető Isten az, aki valójában ismer minket. Szemben velünk, akik még magunkat is sokszor csak úgy homályosan látjuk, hogy valójában mi lakik bennünk. És hát ugye Istennek a fia Jézus, akiről azt mondja az evangélium, hogy hát ő pontosan tudta, hogy mi lakik az emberben. És ez persze ott abban az összefüggésben kicsit ilyen negatív előjelű, de azért ez egy pozitív üzenetet is hordoz, hogy Jézus pontosan tudja, hogy mi lakik az emberben. És hogy a Szentírás az elejétől kezdve beszél róla, hogy Isten tudja is azt, hogy mivel lehet orvosolni a gyenge emberi természetet, hogy hogyan lehet az ember belülről úgy átformálni, átalakítani, hogy a végén szabad akaratból, szeretetből, belső késztetésből megtegye mindazt, amit Isten kér tőlünk. Ugye egykori előjárunk úgy fogalmazott, hogy Istennek a szeretete az, ami törvényt szab nekünk. Szereteted az, ami törvényt szab nekem. És ez egy nagyon fontos gondolata az életünkben, hogy végül is mi, amit kér tőlünk jó Isten, azt nem kényszerből tesszük. Hanem mert tudom, hogy rossz a megfogalmazás, egyszerűen az ember nem akar neki csalódást okozni. Nem akarom azt, hogy jó Isten végképp kiábránduljon belőlem. Hát, hogy akit szeretünk, annak mi nem akarunk rosszat tenni. Ez a mindennapokban is így van. Hogyha valakinek, akit szeretek, vagy akiről tudom, hogy szeret, rosszat teszek, mindig ott van az a szégyen érzet, hogy most valami olyat tettem, amit nem kellett volna, nem a büntetéstől való félelem miatt, hanem egyszerűen a tény miatt, hogy valakinek rosszat tettem, aki szeret engem, és ez jó Istennel kapcsolatban is így kell, hogy működjön, hogy ez lenne az ideális, erre törekszünk. És erről már beszél az Ószövetség. Ugye Jeremiás prófétát említettük először, aki meg is fogalmazza azt, hogy annyira belénk ivódott a bűn, hogy Isten közbe fog avatkozni, maga szeretetével, kegyelmével belülről átformál minket. Ugyanerről beszél másik nagy próféta, Ezekiel próféta, aki még hozzáteszi azt is, hogy ezt Isten nem az akaratunkkal ellentétesen azzal szembe fogja megtenni, hanem az kellünk mi is. El kell fogadjuk Istennek ezt a kegyelmét. Ha nem fogadjuk el, akkor Isten nem fogja erőszakkal ránk kényszeríteni azt, hogy belülről átalakítson, átformáljon, újjáteremtsen minket. És itt egy nagyon fontos részét hoznám a Szentírásnak, szintén Ezekiel prófétától, talán az egyik leghíresebb része az Ószövetségi Szentírásnak. Ezekiel prófétának a látomása a csontokkal teli mező életre keltéséről. Azt szoktuk mondani, hogy a legkorábbi tanúságtétel a feltámadás, a végidőbeli feltámadásról. Mindenki ismeri magát a történetet, ott vannak a zsidók Babilonban, köztük Ezekiel próféta, aki lát egy nagyon furcsa látomást, ahol talán egy angyalán keresztül maga Isten vezeti, megmutat neki egy nagy sík területet, tele kiszáradt csontokkal, ugye itt maga a kép sokat mondó, ugye az Ószövetség szemszögéből,
ugye a csontok, ugye a totális pusztulásnak a jelei, ki is vannak száradva, ugye ezt úgy még fokozza is egy kicsit a Biblia, meg hát tisztátalan ugye az ószövetségi gondolkodásmódban, tehát méltatlan mindaz, amit lát a próféta Istenhez, és Isten a prófétának a segítségével életre kelti ezt a csontmezőt. Nagyon sajátos módon, hogy megmutatkozik az, hogy Ezekiel próféta valaha a babiloni fogság előtti életében jeruzsálemi templomnak a papja volt, aki áldozatokat mutatott be, aki ismerte hát az állatok testének a felépítésén keresztül az emberi testnek a felépítését, de megcsillogtatja egy kicsit itt az anatómiai tudását a próféta, hogyan illeszkednek egymáshoz a csontok, hogyan kerül rájuk hús, én, bőr, viszont élettelenek. Hiába vannak ott a már kész emberi testek, élettelenek. És ekkor jövendőlnie kell Istennek a teremtő lelkéről, aki életre kelti ezt a csontmezőt. Újra ezekbe a halott csontokba, újra élet költözik. Ugyanúgy, mint a teremtés könyvében, hogy az ember megteremtésekor. Isten éltető lelket adott az emberbe. És itt még Ezekiel prófétánál van egy plusz jelentése is, hogy itt nem csak pusztán a fizikai életünkről van szó, hanem a belső életünkről is. Annak fényében, amit ő, illetve egy nagy kortársa, Jeremiás próféta jövendőlt, hogy Isten belülről alakít át minket. Nyilván az ő kortársai ezt a látomást, ezt saját magukra érthették, hogy Isten az ő népét újra életre kelti, fogság révén halott. Mi pedig azt mondjuk keresztények, hogy hát igen, itt már az Ószövetségben Jóisten leadta a jelzést azzal kapcsolatban, hogy Isten a végidőben fel fog minket támasztani, illetve lelki értelemben is értendő mindez, hogy lelki értelemben is Isten képes feltámasztani. És itt gondolhatunk például János evangéliumára, a feltámadást követően, megjelenik Jézus az apostoloknak, rájuk lehel, vegyétek a szent lelket, és bűnbocsátó hatalmat ad nekik. És akkor itt visszatérünk a Szent Jónásnak a gyakorlatához. Hogy is mondja az apostoloknak, hogy akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva, akinek megtartjátok, azoknak megmaradnak. Tehát a Szent Jónás az nem csak egyszerűen számunkra bűnöknek a megbocsátása pusztán Isten részéről, hogy többet ezek a bűnök nem léteznek, hanem egy belső újjáteremtésünk. Minden egyes Szent Jónásban, hát Jézus szavainak megfelelően, Jóisten újjáteremt minket. Kegyelmet, erőt ad ahhoz, hogy föl tudjunk állni, és tovább tudjuk folytatni az utunkat. Immár újból és újból újra teremtett emberként. Erre is gondolhatott valószínűleg Ezekiel próféta, amikor leírta a maga látomását ott az Ószövetség lapjain. Hát mi keresztények természetesen elsősorban erre gondolunk, hogy Isten minden egyes alkalommal, amikor engedjük, újjáteremt minket lelkileg, ezért annyira fontos, hogy rendszeres gyónók legyünk, rendszeresen tartsunk bűnbánatot, de gondolunk arra is, hogy majd amikor a kegyelem mindent beteljesít, ami jó törekvés volt bennünk, és Isten beenged az üdvösségre, akkor egyben fel is támaszt minket. Hát a végidőbeli feltámadásunk is ott van ebben a jövendőlésben. Nyilván mindez az Ószövetség, de egy olyan világ, ami tőlünk meglehetősen távol szokott állni. Én csak annyit szerettem volna érzékeltetni, hogy már ott a Szentírás első részében is megvan maga az örömhír. De nyilván ezt az örömhírt mi csak Jézusnak a személyén keresztül tudtuk felismerni, illetve értjük meg a lehető legpontosabban. Most a műsornak a végén megragadnám az alkalmat, hogy a műsorban
közreműködő atyák, és a magam nevében mindenkinek nagyon szép nyarat kívánjak. Jó Istennek a sok-sok kegyelmét és sok-sok tiszta örömet mindenkinek, és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bíró kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tisza-es törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási Ibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakcióvezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett táras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés mint jogutód most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégé helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utas segítő szolgálatok. Az aratás végéig fokozott figyelemre inti a gépjárművezetőket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Országszerte elkezdődött az aratás, figyelni kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra. Tokaji bort is a világ legjobbjai közé választottak Londonban. Bekerült a mindössze 50 Best in Show bor közé az Oremus Pincészet 6 puttonyos 2016-os tokaji aszúja, a világ egyik legtekintélyesebb borversenyeként számon tartott Decanter World Wine Awards idei kiadásán. Bejelentette lemondását a brit miniszterelnök. Keir Starmer szerint a legfontosabb kérdés, hogy ő lenne a megfelelő a párt élén a 3 év múlva esedékes parlamenti választás idején. Elfogadta, tudomásul vette pártársai véleményét, miszerint új vezetőre van szüksége a munkáspártnak és az Egyesült Királyságnak. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, ha a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
4: Kedves hallgatóink, Móra Ferenc, a Rabember fiai című írásának 8. befejező részét Boromissza Dóra előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
5: Másnap hajnalban Kővár megindult Sárvár ellen. Úgy kell ezt érteni, hogy a két vár mindössze vagy fél napi járóföldre esett egymástól, s Kővár várából vitték át a hadiszerszámokat Sárvár ostromára. Először ugye megpróbáltak szép szerével boldogulni. A két kapitány követet küldött a sárváriakhoz, kínálja föl nekik a békét. Ha maguk jó szántából kitakarodnak a várból, mehetnek Isten hírével, amerre akarnak. Nem lesz semmi bántódásuk. A követnek csak ugyan fel kellett kínálni a békét, mert benne eresztették a várba. Csak úgy a tövéből kurjongatott fel a falakra. Nesztek a béke, nyúljatok érte! Nem nyúlt bíz azért senki, hanem láthatatlan kezek úgy meghaigálták a követet vadkörtével, hogy esze nélkül sarkantyúba kapta a lovát, s úgy nyargalt vissza Kővárra. Nagy pironkodva állt meg a két kapitány előtt. No, mit üzentek a sárváriak? A legény megmutatta az ábrázatát, amit össze-vissza kékítettek a kemény vadkörték. Ennyit üzentek mindössze. Sose láttam ilyen cifra ellenséget, amelyik vadkörtével lövöldöz. No, az még vadabb is lesz, amivel mink visszalövünk. Annak a magjába fejestül beletörik a foguk. Azzal megindultak Sárvár felé a kővári nagy kerekes ágyuk, a kőhányú mozsarak, a mezei tarackok, dűbörögve, csörögve a sziklás utakon. Utánuk a kővári hadak, lándzsások, kopjások, muskétások. Legelő talpik fegyverben a két kapitány, széles lengyelkard az oldalukon, szakállas puska a vállukon, tollas buzogány a markukban. Olyan hadikészülettel voltak, hogy meg lehetett volna vele venni Bécset. Mikor uzsonnatájban megérkezett a sereg Sárvár alá, s neki készült a táborozásnak, Buzát uram mérgesen dörzsölte a kezét. Hiszen csak azt a harcsabajuszút megfoghassam. Hiszen csak megfoghassuk, mindjárt tyúkkal, kaláccsal kell hozzá lennünk. Tudja kell, med mit mondott a fejedelem, hajszála se görbüljön, mert csak ő adhatja elő a herceget. Ebben a percben valami fütyülést hall Ebecki uram a feje körül, hirtelen lekapja a nyakát, hát abban a percben leválik a süvegéről a kerecsen forgó. Úgy lesodorta azt onnan egy golyó, mintha soha ott se lett volna. Ej, de szép lövés volt, forgós teringette, hüledezett a jó úr. Magam se csinálhattam volna különben, mintha csak én tanítottam volna a mesterét. De a többi urak is ugyancsak kapkodták a fejüket, hullott közéjük a golyó, mint a jégeső. Jó lesz innen tovább húzódni, mert ennek már a felese tréfa, ez már több, mint vadkörte. Csak ugyan visszahúzódott a tábor még egy jó puska lövésnyire. Ott vonták föl a kapitányok sátrát, akik elkezdtek tanácskozni, mit évők legyenek. Meg kell kezdeni az ostromot, hadd szólaljanak meg az ágyuk, vélte Ebecki uram. Búzát uramnak azonban nem füllött a fogához ez a beszéd, csupa ijeszgetésre szánta ő az ágyukat, csak nem bolond, hogy a saját várát összelövöldözze. Hát mi jobbat tud kelmed? Küldjön hozzájuk még egy békekövetet. Hát szaladjon, kelmed! Én, merezgette a szemét Buzát uram, még hogy én alkudozzam a saját váramra? De hiszen én velem szóba se állnak. Próbáltam én azt már egyszer, még most is égbeli az orcám. Utoljára aztán Ebecki uram vállalta el a követséget. Abba a lyukba, amit a süvegén ütött a golyó, beletűzött egy nagy fehér keszkenőt, ami azt jelentette, hogy ő nincs semmi rossz szándékban, tehát meg ne lövöldözzék, és odaballagott a vár elé.
6: Ha-hó! Ha-hó! Ha-hó!
5: Kiáltott vissza egy vékony gyerekhang, amelyiknek a gazdáját sehol se lehetett látni. De a hang nagyon ösmerősnek tetszett Ebecki uramnak.
6: Béke ajánlatot hoztam.
5: Tartsd meg magadnak!
6: A fejedelem megbocsát nektek.
5: Azt majd csak akkor hiszük el, ha ő mondja. Jöjjön ide ő nagysága a maga személyében. Ti veletek nem állunk többet szóba.
6: Ebecki uram megvakarta a feje búbját.
7: Legalább azt mondjátok meg, miféle népek vagytok.
5: Majd megmondjuk a fejedelemnek, vagy meg se kell mondani. Majd megismer az magától is.
6: Mit volt mit tenni? Visszasonfordált Ebecki uram, s megtanácskozta a dolgot kapitánytársával.
7: Szégyen, nem szégyen, ide kell hívni a fejedelmet.
5: Meg kell neki írni, hogy ezt a várat csak ő veheti meg a láthatatlan ellenségtől.
6: Mert a jó urak csak ugyan nem sejtették, még most se kik azok, akik olyan könnyű szerrel megkaparintották Erdély végvárát. A három nap alatt, míg ott táboroztak tehetetlen bosszúsággal, csak egy csomó gyereket láttak a bástyákon ácsorogni.
7: Ugyan hol vette itt magát az a sok gyerek? Tűnődött Ebecki uram.
5: Buzát Gáspár csak a fejét rázogatta, csak a fogát szívogatta, de nem szólt semmit.
6: Az én istenszigeti gyerekeim azok, gondolta magában, akik oly rettentő sokba kerültek nekem, pedig csak egy tallért adtam értük, az is lyukas volt.
5: Harmadnap reggelre megérkezett a fejedelem nagy üveges batárban. Az erős moldovai paripák habosra szaladták magukat, s alig pihegtek a fáradtságtól. A fejedelem sápat volt, homlokán mély barázdákat szántott a nyugtalanság, szeme körül az álmatlanság karikája kék lett. Ahogy kiugrott a kocsiból, egy-két szót váltott a kapitányokkal, s neki indult a várnak. Buzát uram azonban eléje ugrott.
6: Hová gondol nagyságod? Csak nem megy fegyvertelen kézzel az elé a gonosz nép elé. Bizony még meglövöldözik nagyságodat.
5: Apafi azonban rá se hallgatott a jóskodásra, hanem lépkedett sebesen a vár felé.
6: Láttára nagy mozgolódást támadt a bástyákon, egy csomó rongyos gyerek futkosott előre-hátra. Puskája azonban volt annak valamennyinek, hiszen találtak a várban eleget. Egy öreges ember, maga is rongyos, igazgatta őket egy kegyetlen hosszú náddal, amelyiknek a végén az Apafi lobogót csavargatta a szél. Vörös sejmén szépen meg lehetett látni az arannyal kivarrott címert, a karddal átfúrt sisakot, mikor az öregember magasra emelte a lobogót és tisztelgett vele.
5: Úristen, de furcsa népség, mosolyodott el nagy bánatában is a fejedelem, s egyszerre meghökkenve kapott a homlokához.
6: Enye, milyen ismerősnek tetszik neki a bársony kucsmás, karcsú gyerkőc, aki nem is olyan rongyos, mint a többi. Kék atlaszdolmány feszül a karcsú testén, zománcos kard csillog az oldalán. Az arcát nem lehetett ugyan jól kivenni a nagy magasságban, de járása, kelése, szép magatartása, minden mozdulása egészen olyan, mint boldog Isten. Igazán az lenne?
5: Hely, te fiú! Kiáltott fel a fejedelem.
6: Nem, de nem te volnál-e, Apafi Mihály herceg?
5: Igenis, én vagyok, nagyságos fejedelem, tisztelgett a kardjával az atlaszruhás gyerek.
6: Ho-ho, fiam uram, gyere csak le ide hozzám, hadd beszélek a fejeddel.
5: Nem én, apám uram, le nem megyek addig, míg velem nem jönnek a pajtásaim is. Szitári Ádámka meg Szitári Tamás.
6: A szitári gyerekek, álmélkodott a fejedelem. Hát, mit bánom én, jöjjenek le veled a szitári gyerekek is.
5: Nem lehet ám, apám uram.
6: Nem emlékszel rá, hogy mit fogadott a Tamás?
5: Azt, hogy ők addig a színed elé nem kerülnek, míg szabad nem lesz az édesapjuk, Szitári Kristóf.
6: Az ámni? Csak ugyan. Én már meg is feledkeztem Szitári Kristófról. Üssek ő. Hát legyen szabad, Szitári Kristóf is. Mindjárt szalajtok egy futárt a kolozsvári várnagyhoz, hogy eressze szabadon Szitári uramat.
5: Nem telt bele három szempillantás, rettentő örömújongások közt sarokra nyílt a nagy vaskapu. Csak hogy nem a rongyosok újjongtak, hanem az ostromló sereg. Búzát uram olyan kevéjen lovagolt be a várba, mintha nehéz harcban a török császártól foglalta volna vissza egymaga. Annál szótlanabbak voltak a rongyosok. Mi lesz most ővelük? Se szigetük, se váruk már. Még Pipitér is hallgatagon csoszogott les fel a gyékény bocskorban az udvaron, addig, míg a fejedelem bezárkózott a címerterembe a fiával, a két szitári gyerekkel, meg a két kapitánnyal. Mi lesz most, teremtő Isten? Mi lesz? Hát az lett, hogy a fejedelem hol sírva, hol nevetve hallgatta végig, mikor Szitári Tamás elmesélte bujdosása hosszú történetét. Még Pipitérnek is elő kellett állni és beszámolni arról, aminek ő volt a mestere, hogy hogy vitte el a kis herceget az Isten szigetére, s hogy zárta ki Buzát uramat a maga várából. Csavargatta is Buzát uram a fejét, mint akinek megakadt a gombóc a torkán, de aztán megnyugodott egy kicsit, mikor látta, hogy milyen jó ízűt nevet a fejedelem. Hanem azért meg nem állhatta, hogy alattomban meg ne fenyegesse az ujjával Pipitért. Megállj, vén róka, kerülsz te még az én kezembe. Pipitér azonban barátságosan hunyorgott vissza. Akkor is én harapom meg kegyelmedet. A fejedelem azonban megint elkomolyodott, mikor megveregette a szitári gyerekek vállát. Majd belenézek édesapátok ügyébe. Hát, ha ártatlan ő abban csak ugyan, hogy kihullott a sólyomnak az aranyszárnya. Már most magam is azt gondolom, hogy csak derék apa lehet az, akinek ilyen derék fiai vannak. Aztán nehéz sóhajjal pillantott Pipitér felé. Meg akinek ilyen hűséges cseléde van. Ó, ha nekem volnának ilyen hűséges embereim! Pipitér térdre esett, s megcsókolta a fejedelem kezét. Bizony mondom neked, nagyságos uram, hogy nem vagyok én hívebb cselédje Szitári uramnak, mint amilyen hív szolgád ő tenéked. Meg is ijedt aztán az öreg, hogy ilyet mert mondani együgyű cseléd létére, s kapta volna már vissza a szót, de a fejedelem barátságos mosolyjal adta ki a parancsot. Hanem most már gyerünk Kolozsvárra mindnyájan, úgy, ahogy vagyunk, mert nagyon nehezen várnak ott már bennünket. Buzát uram nagyon erősködött, hogy ő ott nem hagyja többet a várat, de a fejedelem csúfolódva legyintett feléje. Sose féltsek elmed, benne maradnak a rongyosok. A rongyosok ott is maradtak a régi várnéppel együtt, hanem Pipitér nem maradt el a kis gazdáitól. Bizony nem azért szenvedett velük, hogy most ne is lássa a nagy boldogságukat. Csupa ünnep volt az útjuk hazafelé. A sárvári furcsa esetnek híre futott már akkor egész Erdélyországban, s amerre mentek, mindenfelé tolongott a nép, hogy megláthassa a híres szitári gyerekeket. Teleszórták őket virággal, jutott belőlük még Pipitérnek is, akárhogy bujkált a nagy dicsőség elől. Ej, no, még kiveri a szememet ez a sok szeles népség, pedig meg akarom még én látni az én nagy jó uramat. A jó apafi Mihályt se éjjenezték még meg ennyit életében, mint most. Igaz, hogy ezt se vette magára. Neked szó lesz, fiam, neked, mondta boldogan a kis hercegnek, aki nem győzte emelgetni süvegecskéjét, s szórni a vidám köszöntést jobbra-balra ragyogó szemével. A két szitári gyerek meg annál hallgatagabb lett, mentül közelebb értek Kolozsvárhoz. Ahogy eléjük mosolyogtak a réglátott ismerős tájak, az erdőkoszorús hegyormok, a virágos halmok, a szelíd völgyek, amiknek ölében úgy lapultak a tiszta kunyhók, mint fehér galambsereg, űzte hajtott a szívükben egyik gondolat a másikat. Elandalodásukból Pipitér rezzentette fel őket. Nini, mindjárt beérünk Hidalmásra. Ugyan megvannak-e még friss jó egészségben a piszlicárok? Az egyik piszlicár alatt a murmuc majmot értette az öreg, de bizony a szép kastély kapujában csak a másik fogadta őket, az igazi piszlicár. Ugyan kihúzta magát erre a nevezetes alkalomra? Olyan hosszú prémes dóka volt a nyakában, hogy éppen csak a sarkantyúja látszott ki alulla. A kis Iluci is ott állt az oldalánál, lenge patyolat ruhácskájában, s ne felejts szeme, már messziről köszöntötte Ádámkát. Piszlicár pedig kiállt az út közepére, s ott bukdácsolt a hosszú dókában.
8: Nagyságos, méltóságos, drága látus fejedelem, én vagyom a becsulátus Piszlicár. Ne kárulkozzátok el az én szegény házomat, egy kicsi frissítő, egy kicsi hűsítő, ami kárulkozik szegény házamban.
5: Aztán a két szitári gyerek megborult a nyakába.
8: Alános úrficskák, mennit emlegettelek tiktukat, mennit nem siratultam haladatusan apád uratuk.
5: Még Pipitért is megkörnyékezte nagy jó indulattal, de az öreg olyan szemeket vetett rá, mint a vasvilla. Alig, ha nem kívánt volna is neki szerencsés jó napot a maga módján, ha a fejedelem meg nem szólal.
8: Nem bánom, jó ember, megiszunk nálad egy pohár citromos vizet. Legalább megnézzük a szép kertedet, úgyis sokszor hallottam már hírét.
5: Piszlicár nem tudott hová lenni a boldogságtól, ahogy a fejedelem kíséretével bevonult a kapun. Sürgött, forgott, ugrabugrált jobbra-balra, s egy párszor majd orra bukott a hosszú dókában.
8: Szaladj, kislányom, az édesapád után, fordult a fejedelem nyájasan Ilucihoz. Mondjad meg neki, nem kívánom én, hogy ebben a kegyetlen melegben is a nyakában hordozza azt a hosszú köpenyeget. Bizony még kitöri benne a lábát.
5: Ó, mondta Iluci elpirulva, nem is azért vette azt föl, apám uram, csak a bal karját takargatja vele, mióta olyan csúnyán megszaggatta a murmuc.
8: Ki az a gonosz murmuc? Kérdezte a fejedelem.
5: Erre Ádámka sietett a válasszal.
8: Az egy nagy majom, nagyságos uram. Piszlicár bácsi, megvan-e még a murmuc?
5: Kérdezte a gazdát, aki éppen visszaérkezett a kezében egy aranyos tálcával, aranyos tálcán kristálybillikomokkal.
8: Megvágyun, de nem nagyun, az a gonosz májú, felelte Piszlicár, s olyan reszketés állt bele a karjába, hogy csörömpöltek bele a kristálybillikomok az aranyos tálcán.
5: Szeretném megnézni ő kegyelmét, mondta a fejedelem.
8: De erre már éppen elejtette Piszlicár a tálcát.
6: Nagyságos, méltóságos, drágalátus fejedelem, ne kívánd aztat, csipi rúgja, harapulja becses szemilledet, kalickába vagyunk berekesztelve, hamis firegje murmuc.
8: De már akkor meg éppen megnézem, ha ilyen nagyon veszedelmes jószág,
5: mondta a fejedelem, aki életében mindig nagy kedvelője volt az állatoknak, s azzal megindult a folyosó vége felé, ahonnan haragos mormogás hallatszott. A murmuc kalickája volt ott csak ugyan, de a híres állat nem várta be a fejedelmi látogatást a maga palotájában. Hogy olyan sokat emlegették a nevét, kikívánkozott belőle, fölszakította az ajtaját, s egyszerre ott termett a vendégek előtt. De nem nézett az se fejedelmet, se herceget, hanem ahogy Szitári Ádámkát meglátta, egyszeribe elébe ugrott, s jókedvű vigyorgással átnyújtott neki egy piros bőrtárcát.
8: Mi lehet ez? Álmélkodott a gyerek, s fölszakította az erszényt.
5: Hát csak úgy dőlt belőle a sok aranyforint, egyik fényesebb, mint a másik, szanaszét gurulva a folyosó márványán.
6: Áj, háj, eném szép aranyim, hörögte Piszlicár, s magáról megfeledkezve mind a két kezével kapkodott az aranyak után. Ett esztendeje, eltolvajult a gonosz majum tülentül, s ide nem ádulán nekemnek.
5: A fejedelem fölemelte egy aranyat, s megnézte elül, hátul. Hát az ő képe volt rajta.
8: Az, amelyikről lefelejtette a bajuszt, a zalatnai pénzverőmester.
5: Hát a te pénzed ez, jó ember.
6: Bizony, hodenim, drága látus fejedelem, 200 darab volt belőle.
8: Hát aztán hol szerezted őket?
6: Mi tudják én azt, hát fejedelem, pénz gurul ide-uda, ma kapun, holnap adum.
8: Az ám jó ember, csak hogy egy kis hiba van a kréta körül. Ebből az aranypénzből nem vertek többet ennél a 200 darabnál. Azt pedig én elküldtem Hajdárbasának. Szitári Kristóf uram vitte neki.
5: Megmondjam-e most már, becsulátus Piszlicár, hogy hol vettette ezeket az aranyakat?
8: A becsületes Piszlicár úgy hanyatvágta magát a márványkövön, hogy meg sem mozdult semmi költögetésre.
5: Pedig még a murmuc is megsimogatta az üstökét, s úgy vihogott mellé, mint aki tudja, hogy most valami nagyon érdemes dolgot művelt. De hiszen tudta ő, hogy kit illet az a pénz. Murmuc látta azon a szomorú éjszakán, hogy kitől vette el a pénzt piszlicár uram. Iluci pedig ráborult az apjára, s zokogva csókolgatta élettelen kezét. A fejedelem jósággal intett neki. Ne félj, fiam, majd magához tér az, mire Kolozsvárra érünk. Fektessétek föl egy kocsira, Pipitér majd gondját viseli neki az úton. Mikor a menet befordult a kolozsvári határba, a két gyerek pillantása legelébb is a temetőre esett. A temetőben is arra a sírra, amit legutoljára láttak Kolozsvárból. Egészen befutotta azt már azóta a fehér vadrózsa. Levelese volt, csupa virág a tövétől a hegyéig, s úgy lobogott az esti fuvallatban, mintha annak a keze lobogtatna köszöntőben fehér keszkenőt, aki a vadrózsák alatt nyugszik. Isten hozott! Isten hozott! De nini, integetott más is, nem csak a vadrózsák. Valaki odatámaszkodik a diófa fejfára, s kiterjeszti a két karját, mintha ölelésre hívogatna. Egy kicsit megfehéredett a haja, egy kicsit megsárgult az orcája, de azért mégiscsak Szitári Kristóf az. Úgy nevet a szeme, mint a napocska az égen, pedig tele van könnyel, mint az ég alja felhővel. Édesapánk, édes jó apánk, nagy jó uram, édes gazdám, én lelkem gyermekeim, kedves öreg szolgám. Nem lehetett azt sírás nélkül megállni, ahogy ez a négy ember összeölelgette egymást. Még Búzát uram is a keszkenőjét kereste, de sehol se találta. Jó szerencse, hogy Piszlicár uram is magához tért ez alatt, s oda nyújtotta a maga piros sejem zsebbeliét. Alippai béga jandika, szép selem, finom selem, igazándi bizánti selem. Én már beléje siránkuztam, csak meg nem állhat újjá eztet a szív örvendeszkedést könny nélkül a becsulatos ember. Szitári Kristóf karon fogta a két fiát, leborult a fejedelem előtt is megköszönni neki visszaadott szabadságát. A fejedelem sietett felemelni. Szitári uram, mondta neki, erről majd beszélünk még egymással. Most sietős az utunk, mert a fejedelem asszony nagyon várja azóta a fiát, ezt a haszontalan gyereketni. Kelmet pedig menjen haza maga családjával a Cseperke utcába. Úgy is régen jártak otthon. Reggel azután majd lássuk egymást. No, az a reggel olyan szép reggel volt, hogy még esztendők múlva is emlegették Erdélyben. Éjszaka megjött az eső, a rég várt eső, s úgy szakadt az áldás, mintha öntenék. Reggelre azonban sima volt az ég, mint a két szitári gyerek arca, kék, mint az Iluci szeme, s úgy mosolygott a nap, mint a fejedelem őnagysága, meg a tanácsosai. Ott ültek a nagy bársonykaros székekben a tanácsteremben, egyik ragyogóbb ruhában, mint a másik. Középen a fejedelem, mellette jobbról Teleki Mihály uram, balról egy üres szék. S amikor Szitári Kristóf belépett a két fiával meg az öreg Pipitérrel, fölállt a fejedelem, s abba az üres székbe beültette Szitári Kristófot. De még a nyakába is akasztott egy nagy aranyláncot. Kegyelmet sokat szenvedett irántunk való hűségének miatta, s a mi tévedésünk miatt. Aki hibázik, ne restelje bevallani. Mi bevalljuk, hogy hibáztunk, s íme országunk tanácsosává teszünk. Szitári szólni akart, de a fejedelem csendet intett. Lépj elő, Szitári Tamás, hogy kívánságod ne támadjon még valaha a mi várainkat elszedegetni. Íme, neked adományozzuk Sárvár várát. Légy te a kapitánya, s rongyos hadseregedet ruházd föl ebből a 200 aranyból, amit Piszlicár uram neked ajándékoz. Most pedig Piszlicár uram akart szólni, de a fejedelem megelőzte. Tudjuk, mit akarsz mondani, jó ember.
6: Azt akarod mondani, ugye, hogy hídalmási szép kastélyodat neki ajándékozott Szitári Ádámnak, aki jobban szeret kertészkedni, mint hadakozni. Jól teszed, jó ember, csak várj még egy-két esztendőt, még nő egy kicsit a kis iluci lányod. Míg a fejedelem beszélt, Pipitérnek úgy hullott a könnye, hogy az éjszakai záporeső se különben. Hát még mikor a fejedelem feléje fordult. Téged pedig, öreg szolga, urathoz való nagy hűségedért udvarunkba fogadunk, és gondunk lesz holtig való ellátásodra. Nem érdemlem én azt, nagyságos fejedelem, borult térdre az öreg, inkább azt a kegyelmet kérem, hogy eresszenek engem vissza az Isten szigetére. Ott leszek már én otthon csak, az én nádasomban, az én vadmadaraim közt. Legyen a te akaratod szerint, mosolygott a fejedelem, s ha szívesen látod a vendéget, mához egy hétre az egész udvarommal meglátogatlak azon a híres szigeten. Majd meglátjuk, tudsz-e csíkot főzni hajdú káposztával. Előbb azonban azt nézzük meg, milyen ebédet tud főzni az udvari szakács, mikor a fejedelemnek jó kedve van.

0: Móra Ferenc, a Rabember fiai című írásának 8. befejező részét Boromissza Dóra előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: A lélek útjain.
0: Kedves hallgatóink! Műsorunkban Szabó József Miskolc diósgyőri plébános beszél a hitelességről.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Uram Jézus Krisztus, add meg nekünk a tiszta szívűség kegyelmét, add meg nekünk azt az ajándékot, hogy tudjunk hitelesek lenni, hogy ne kelljen magunkat megjátszani, mást előadni, mint amik vagyunk. Add meg nekünk ezt az igazi belső szabadságot, a benned való örömet, és ennek a kisugárzását az életünkben. Uram, add, hogy ne a gyümölcsöket nézzük legfőképpen, hanem a veled való kapcsolatot, az ebből fakadó belső szabadságot, békét és örömet. Ez lenne a legfontosabb, és ebből tudjunk minél több embert megajándékozni. Krisztus a mi Urunk által. Az előadás elején szeretném mindenképpen tisztázni magát a hitelességnek a fogalmát is, azért, mert amikor olvassuk az evangéliumot, láthatjuk, hogy Jézus sokszor a farizeusok ellen elég keményen felszólalt. Úgy a bűnösöket is elfogadta, megbocsátott a házasságtörő asszonynak is, menj le többé, ne vétkezz. Tehát aki alázatos volt, azt Jézus mindig felemelte, meggyógyította, bármilyen bűnös is volt. Viszont a farizeusok, akik önmagában jó emberek voltak, megtartották a parancsokat, a törvényeket, a farizeus és a vámos történetében, a farizeus azzal dicsekszi, hogy ő még sokkal többet adott a tizedekből, mint ami elő volt írva, tehát túl teljesítette a törvényeket, vagy a gazdag ifjú is oda ment Jézushoz, és igazából azt mondta, hogy nekem már a 10 parancsolat, azt én már mindent megélek, úgy is neveltek, hogy van-e még valami, amit tehetek azért, hogy eljussak a mennyek országába. És vagyis, hogy ezek jó emberek voltak, nem önmagában, akik nem tudom milyen nyilvános bűnösök.

Hát Szent Ágoston így látja, mindent úgy magyaráz el, úgy, hogy akik hallgatnak rád, higgyenek, és miközben hisznek, a hitben reménykedjenek, majd a reményben szeressenek. És megint a hitelesség, a tanúságtétel, és ami persze ez a tanúságtétel önmagamban is reményt ébreszt, meg más emberekben is. A reménynek az emberei leszek. Megint folytatja tovább Leó pápa. Ebben a tekintetben ti katekéták, hitoktatók, Jézus azon tanítványai vagytok, akik az ő tanúságtevői lesztek, mert szolgálatok neve a görög katekeim igéből ered, ami szóbeli tanítást, visszhangzást jelent. Azt jelenti, hogy a katekéta a szónak az ember egy olyan szónak, amit a saját életével mond el. Éppen ezért a szüleink, a mi első katekétáink, akik elsőként szóltak hozzánk, és tanítottak meg minket beszélni. Ahogy a mi magunk megtanultuk anyanyelvünket, úgy a hit hirdetését sem lehet másokra ruházni, hanem ott történik, ahol élünk. Mindenek előtt otthonainkban, az asztal körül, ahol adódik egy hang, egy gesztus, egy arc, amely Krisztushoz vezet, és így a család megtapasztalja az evangélium szépségét. Majd még egy-két idézetet szeretnék Leó pápától, azonban most szeretnék ugye mélyre menni, és megint úgy szembenézni a realitásokkal, hogyan válik valaki farizeussá vagy képmutatóvá, vagy mi az, hogy valaki nem hiteles ember. És persze többféle motiváció lehet, én abból indulok ki, hogy valakiben nem rossz szándék van, nem valami rosszat akar, hanem az élete valahogy szétnyílik, valamerre sodródik, és abban a helyzetben találja magát, hogy ismeri az evangéliumot, tudja, hiszen tanítja is, meg hitoktató, meg erről kell beszélni, tehát főállású példakép vagyok, aki ezeket tudja is. Másrészt viszont azt érzem, hogy az életem, a bensőm elszakad ettől a tanítástól, amit tudok én elméletben, de belül már nem tudok vele azonosulni. És azt érzem, hogy fáradt vagyok, hogy ideges vagyok, hogy csalódott vagyok, hogy az Istenre dühös vagyok, mert miért nem segít, miért ilyen gyerekeket bízott rám, miért ilyen nehéz helyzetben vagyok, miért ebben a faluban, miért ennyien vannak, sok-sok az a miért, amire nem tudok válaszolni, de tele vagyok kudarcokkal, vagy sok kudarc van az életemben, öröm kevés, és ebben a helyzetben nekem mosolyognom kellene, vagy el kellene játszanom azt, hogy én milyen boldog vagyok, és hogy belőlem sugárzik Krisztus szeretete, és közben, hogy tudom, hogy mi lenne az elvárás, belül pedig azt érzem, most legszívesebben ütnék, vagy ordítanák, vagy valamit tennék, és ebben a feszültségben, és megint hagy hangsúlyozom kicsit, erről az oldalról szeretném megközelíteni, hogy itt nem rossz indulatú emberekről van szó, hanem akinek az életek széthasad ilyen szempontból, hogy van az igazi tanítás, amit tud is, ismer is, vágyódik is rá, másik oldalon pedig az élet, a különböző hatások, amik rám hatnak, visznek másfelé, és közben nekem el kell játszanom azt, és ez eljátszani, ez nem rossz indulattal mondom, hanem hogy úgymond a cégnek, ezt is idézőjelben teszem, hogy a cég neve az menjen, az Egyház Krisztus szeretete, ezért a mundér becsületéért elkezdek valamit kifelé mutatni, amit egy darabig tudok mutatni, de utána azért látszódik, hogy mögötte más van, és hogy valaki elhiszi, vagy valaki, hát úgy van vele, hogy ez a munkája, tehát főállású, fizetett példakép, és tulajdonképpen ezért erről kell tanúságot tenni, és hogy próbálkozik, de belül már szétszakadt. És persze a mai fiatalok számára úgy érdekes, hogy ők nagyon sokszor mondják, hogy valaki hiteles vagy nem hiteles. Persze megvan a maguk értékrendje, hogy miszerint mondják ezt, aki igazi szókimondó, aki megmondja a tutit, igazából sokszor az a hiteles, nem is önmagában az élete. Vagy aki például akármilyen bűnkövetel, de én megmondom, én felvállalom. Én vagyok a hiteles, aki pedig próbálja tenni a jót, persze bukdácsol, de akkor is teszi a jót, próbálja kifejezni, ezeket már sokszor nem hiteles embereknek mondják. És a hitelesség, az gyakorlatilag az bennem dől el.
És megint tegnap is már utaltam rá, hogy most nem

0: diákoknak beszélek, hanem hitoktatóknak, akinek a saját hitelességük az, amit fontos, hogy megérjenek, de még tovább megyek, a hitelesség az már egy gyümölcs. Igazából itt az alapvető kérdés, hogy az evangélium számomra az mennyire öröm. És ezt az örömet tudom-e megélni, tartani olyan körülmények között, amikor sokszor a külső körülmények azok eléggé rosszak vagy nehezek. Persze ott is van jó is, rossz is, sok minden változik, tehát nem ilyen egységes, homogén a környezet, de ez vonatkozik még a családra is, amikor már munkán kívül vagyok, a baráti kapcsolataimra, a templomba járásra, ott hogyan élem meg magamat, amikor a forráshoz megyek, az tényleg forrás-e, vagy egy programmal több, ott kell feszíteni, hogy a gyerekek lássanak, és utána pecsételni, hogyan élem meg ezeket a részeket, és persze utána jön a fő, amikor elmegyek iskolába, és ott tanítok, és a gyerekeknek beszélek, vagy akár felnőtteknek is, vagy felnőtteket tanítok. És ez az alap, hogy én belül ezt hogyan élem meg. És az igazi kihívás számunkra ez, és most legfőképpen erről szeretnék beszélni, hogy ezt az életemben az első helyre helyezzem, és itt a hitelesség az alapvető kérdés, de még mélyebbre megyek, nem a hitelesség az már gyümölcs, hanem az evangélium mély megélése, az Istennel való kapcsolat mély megélése, az ebből fakadó belső szabadság, békesség és öröm. Igazából ez az én legmélyebb, legerősebb vágyom. Tehát ne abból induljunk ki, hogy a gyerekeknek mire lenne szükség, mert ha úgy veszük, Jézus sem volt hiteles, ahogy akkor látták. Ő is összehasonlították keresztelő Szent Jánossal, ő, aki az igazi aszkéta volt, Jézus meg ilyen Borissa falánk ember, aki szóbál mindenféle jöttmentekkel, bűnösökkel, vámosokkal, utcanőkkel, bűnösasszonnyal, mindenkivel, tehát őt sem tekintették hitelesnek, tehát a környezet akármit csinál, úgyis lehúz. Persze van, aki valósan nézi ezt a hitelességet, de sok mindent kapunk mi kívülről, de nem ez a legfontosabb, hogy ők mit mondanak, hanem belülről, amikor magamnak felteszem a kérdést ezzel kapcsolatban, hogy az én benső megelégedettségem, az evangéliumnak a szív, az Istennel való kapcsolat, az mennyire élő bennem, és ezért én vagyok a felelős. Persze vannak lelki gyakorlatok, lelki vezető segítség, akár ilyen pszichológiai szinten, lelkéleti szinten, sokféle dologból tevődik ez össze, de ezt én kérem, én irányítom, én nekem az igényességem, hogy ebben szeretnék haladni, és szeretnék növekedni, és ezt nem engedem el, nem adom fel, mert egyrészt, ha ezt elengedem, és sokszor az a hivatkozási alap, azért nincs nekem időm imádkozni, mélyebben foglalkozni magammal, mert akkor nem lesz időm elég készülni, tanítani egyéb dolgokat, de utána visszahat, mivel az számomra sokszor nehézséget jelent önmagában is tanítani az munka, akár milyenek a gyerekek, önmagában az fárasztó meg munka. És hogy ebben elfáradok, és nincs időm töltekezni, akkor mindenképpen ez negatívan fog visszaütni, és utána azt érzem, hogy én is fáradt vagyok, és ideges, a gyerekek se veszik át, akkor utána visszautalnak arra, hogy na mi van tanárnő, fogy a türelem, vagy látszik, hogy egyre szomorú meg idegesebb, akkor milyen Krisztus követő maga, nagyon könnyen visszalőnek, amíg nem is mondják ki, persze felnőttek is, ezt megfogalmazzák, és akkor hol van itt az evangélium meg az örömért, hagyd lássam, hogy akkor minek örül. Tehát tudnak kegyetlenek lenni a gyerekek, persze önmagában ez nem baj, de hogy nagyon könnyen úgymond szembesítenek azzal, hogy most akkor hogy is vagyunk, vagy mi is történik velem. És persze ilyenkor még idegesebb leszek, vagy még feszültebb, mert egyrészt érzem, hogy igazuk van, fáradt vagyok, mert értük dolgozom, közben nincs időm töltekezni, mert értük dolgozom, de nem tudok úgy értük dolgozni, mert fáradt vagyok, és valami ördögi kör elindul, ami utána engem is ledarál, és kevés lesz a gyümölcse. És hangsúlyozom, ez logikai elsőbség, hogy Jézus Krisztus legalább az evangéliumot én élvezzem, Utána erről beszélek, a többivel meg majd meglátjuk, hogy mi lesz vele, de először én akarok neki örülni, és ebből akarok továbbadni valamit mindazoknak, akik rám vannak bízva, vannak, akik úgy tanterv szerint, meg vannak valakinek felesége, férje, családja, szomszédok, akik nincs benne a tanrendben, de mégis tulajdonképpen ugyanezt a tevékenységet folytatom, a tanúságot tenni a hitemről, és tanúságot tenni az életemről. Amikor megint a hitelesség, nem hitelességről beszélünk, vagy a farizeizmusi lelkiségről, akkor ennek több árnyalata is van. Egyrészt úgy is, hogy szeretnék valamit, de nem érem el. Killódva, próbálom magam megjátszani, és sokszor belekeseredek, vagy nagyon sok keserűséget, szomorúságot élek át, és elvesztem az örömömet, főleg hosszú távon. Lehet ennek persze rengeteg árnyalata, de egy másikat is ki szeretnék emelni, ez pedig az, amikor magát a célt veszem lejjebb. Tulajdonképpen azt mondom, hogy az evangélium, amit Jézus mond a pápák, az nagyon szép, nagyon jó, de itt ebbe a faluba, hogy nem működik. Kíváncsi lennék ki Jézus, hogy ő mit csinálna itt. Hogyha ilyen lenne a főnöke, ilyen lenne a férje, hogyha a felesége, vagy a rokonai, vagy a gyerekek ilyenek lennének, én szerintem ő sem tudna mit csinálni itt, és hogy amit Jézus mond, azt lehetetlen megélni, és innentől kezdve lehozom a célt, és utána úgy tekintek magamra, mint aki tényleg hiteles vagyok, de ilyen emberek között, mint ti vagytok. Ez a maximum. És igazából ez egyrészt úgy magamot felszabadítom, de ez már veszélyes. Amikor az evangéliumot kilúgozom, elveszem az erejét, és azt mondom, hogy Jézus tanított, de igazából ez már kiment a divatból, mondjuk ki. És én, Szabó József pap, vagy valaki hitoktató, azt mondom, hogy Jézusom, lejárt a szabatosságod. Nem mondom, hogy még egy-két dolog úgy igaz, de már a mai korban nem működik, de én hiteles vagyok, de gyakorlatilag hát nem lehet többet adni, és beletörődök, és onnantól kezdve már ilyen felszínesen kezelem az egészet. Igazából itt már feladtam nem csak a tanításnak a mélységét, hanem már a magam életében az igényességet is feladtam, vagyis már nem keresek többet, azt gondolom, hogy az evangéliumban, az Istennel való kapcsolatban, az ima életben, a lelki életben már nincs több. Nagyjából voltam lelki gyakorlaton, ennyi a maximum, ezt már tovább nem lehet fokozni, ennyi van, ezt tudom, ebből valamit továbbadok. Nekem se jön túl nagy öröm a gyerekeknek se, de hát ilyen az élet alapon, és akkor így haladok tovább. És mondom, van még nagyon sok árnyalata ennek, azonban vannak ilyen kísértések, hogy a célt azt leveszem, és onnantól kezdve nincs is nagy kihívás, már a hitelesség fel sem merül, mert én az vagyok, én mindent megtettem. Sőt, még sokkal többet is, mint a farizeus és a vámos történetében, még sokkal többet is. Eleve, hogy ilyen emberekkel foglalkozok, már önmagában én hős vagyok. És hogy Jézus megveregetheti a vállamat, mert mennyi mindent teszek. Igazából elengedtem valami nagyon mély bensőt, és onnan a hősként hozom ki magamat. Ez úgy hárításnak nagyon jó, azonban az evangélium meg a hitelesség szempontjából viszont rossz. De itt már a célt vettem le, és meg is magyaráztam, hogy ennyi az egész. Szeretném folytatni az idézetet, ami 14. Leó pápa mondott szeptember 28-án. Így tanítanak a katekéták, hogy az olasz nyelv mondja, insegnano, vagyis jelet, szennyút visznek benne, belső nyomot hagynak. Így amikor a hitben nevelünk, nem leckét adunk, hanem az élet igéjét helyezzük a szívbe, hogy az jó gyümölcsöt teremjen. A Deográciás nevű diakónusnak, aki megkérdezte Szent Ágostontól, hogy miként legyen jó katekéta, ő így válaszolt. Mindent úgy magyaráz el, hogy akik hallgatnak rád, higgyenek, és miközben hisznek, a hitben reménykedjenek, majd a reményben szeressenek. Amikor így a hitelességre nézünk, akkor itt is előjön, hogy jelet hagyok. Tehát mindenképpen egy jel, amit én mondok, az igazság. Azonban a legfőbb jel mindig az életérzés, amit én megélek, ami egy összetett komplex dolog. Benne van az én magánéletem, az én örömöm, az Istenben való bizalom, abból milyen öröm, remény, benső békesség fakad, amit én megélek a mindennapokban. Persze, hogy vagyok szomorú, persze, hogy én is vagyok ideges, van bennem aggodalmaskodás, de alapvetően az életérzésem mit tükröz, mert gyakorlatilag azt adom tovább. És itt is Leó pápa emlékeztet bennünket, emlékezzünk arra, hogy senki sem ad abból, amilyen nincs. És a nem hitelesség ez ebből fakad, hogy olyat szeretnék adni, ami nekem nincs. Elmondom én, meg próbálom, meg igazam is van, amiket mondok ezekről, de az nekem nincs, én azt nem élem meg, attól távol vagyok. És persze, hogy nem 100%-os, hogy még nem böjtölök tökéletesen, addig a böjtről nem beszélek. Tehát nem erről van szó, mert mindenképpen azért emberek vagyunk, azért ott vannak a gyengeségeink, hibáink, hiányosságaink, azonban amin van, ami számomra fontos, amit megélek, azt akarok továbbadni, amikor valaki az életét adja az Úrnak is. Mindig ez bennünk ott él, hogy van az az énem, amit én szeretnék elérni, ez az ideális énem, meg van az aktuális énem, ahol én tartok. Sokszor, amikor valaki az életét adja át, akkor azt akarja átadni, ami az ideális énem. És hogy Jézusom, neked adom az egész életem, ezt meg azt, és életem van, de sok minden, amit felajánlok, azt adom oda Jézusnak, ami még nincsen. Szeretném, vagy tudom, hogy az lenne a jó, és ezért fontos, és a lelki életnek is alapja, hogy a saját gyengeségeimből kiindulva, az imádságban Jézusnak is azt adjam, amim van. Mindig ez a hitelesség alapja, mindig azt adom, amim van. És amikor erről elmékerünk, azt is látnunk kell, hogy amim van. Megint nem egyfajta ilyen, mint egy amerikai filmekben, hogy szól a zene, én mosolygok, és gyakorlatilag, hogy majd szétcsattanok a boldogságtól, és erről beszélek. Tehát nem ilyen fajta idealisztikus dologról van szó, mert amin van, ebben benne vannak a harcaim is, a lelki életben. Amikor el is mondok persze a gyerekek is, hogy hány évesek vagy felnőtteknek, hogy nekem is, hogy milyen kísértések voltak, hogy a munkáján mellettem szitták az Isten, meg csúnyán beszéltek, és ott volt, hogy gyáván csendben legyek, és éreztem is, hogy sokkal egyszerűbb lenne, persze magamban majd elimádkozgatok, és hogy megszólalni, hogy gyerekek, ez az én Istenem, meg a tiétek, és különben csak nem tudtok róla, nagyon kérek, hogy ezt most hagyjátok abba. És ez sok kellemetlenséggel jár, és hogy én is, amikor ezt kimondtam, először féltem, utána rám nézett mindenki, volt, aki úgy be is szólt nekem, volt, aki meg is lepődött, és sose szóltam még senkinek vissza, és utána volt, aki abba is hagyta, és legközelebb láttam, hogy így akarnak beszélni, már rám néznek, és legyintenek, hogy itt van, és hogy hagyjátok, hogy most ne beszéljetek így. És például ez sem az, hogy én megjelenek való sugárzó arca, és akkor mindenki virágzik, hanem gyáva voltam, féltem, de kértem az Urat, és remegő hangon kimondtam azt, hogy. Tehát a hitelesség az nem egy idealisztikus képet jelent, hanem mindig egy utat is jelent, amin én végigmegyek, és amit én is megélek, de bennem van a cél. Amikor például arról is van szó, hogy most emberek bűnösek, sokszor azért nem merünk tanúságot tenni sem, mert amikor valakinek azt mondom, hogy amit te most tervezel, az nagyon súlyos bűn. Az lehet például akár egy abortusz, hogy megtudom, hogy valaki itt a környezetemben erre készül, vagy válásra készülnek, vagy nem tudom, milyen súlyos bűnt akarnak elkövetni, és félek szólni, mert egyből azt mondják, hogy te beszélsz, neked is vannak ilyen meg ilyen gyengeségeid. És megint mi a hitelesség? Igazából inkább nem szólok semmit. Vagy a hitelesség, hogy amit teszel, a súlyos vagy halálos bűn. Az a léleknek a halálát jelenti. Persze úgy is azt csinál, amit akar, de akkor is ezt ne tedd meg, mert ez súlyos bűn. Hogy te is bűnös vagy, igen, sajnos az vagyok, de dolgozok rajta azon, meg imádkozok sokat azért, hogy ezek a bűnök ne legyenek ott az életemben. Tudom, hogy hol van a gyóntatószék, kérem az Urat, hogy bocsásson meg, és mindig talpra állok, és már rengeteget fejlődtem, és a következőkben is fogok. Tehát tényleg vannak gyengeségeim, de én a rosszra nem mondom azt, hogy jó. A bűnre nem azt mondom, hogy nyugodtan lehet, hanem a bűn az bűn, és ilyen súlyos bűnöktől már nagyon távol tartom magamat, és vannak gyarlóságaim sajnos, tudok róla, sőt sokkal többről tudok, mint amit ti tudtok.
1: Kedves hallgatóink, Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánost hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból a hétvégén a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiónk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bíró kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tiszaes törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási Ibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakció vezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett táras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés mint jogutód most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégé helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utassegítő szolgálatok. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, ha a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: A napverse.

0: Blaskó Mária, faluvégi Mária kép. Faluvégén áll a szent kép, Szűz Mária képe, dal és illat lengi körül, s túlvilági béke. Boldog asszony édesanyánk, ő az Isten anyja, kis Jézuskát az ölében szeretettel tartja. Szegény, árva, elhagyatott, leborul előtte, s könnyebbülve új reménnyel távozik el tőle. Találnál a vigasztalást minden szerencsétlen, könyörögő mindenkiért ott a falu végen.
1: Blaskó Mária, a faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondta el. Blaskó Mária, tanárnő, írónő Lugoson született 1891. szeptember 20-án, tanulmányait Temesváron, Galocsán és a Budapesti Szakrakör Intézetben végezte. Előbb tanítónőként dolgozott, majd Temesvárott volt polgári iskolai tanárnő. Budapesten ismerte meg Bíró Ferencet, akinek lelki gyermeke és munkatársa lett. 1918. szeptember 1-től a SZÍV belső munkatársa volt, ő indította és szerkesztette a lap gyermekrovatát. A SZÍV Gerda Egyesület központi titkáraként is dolgozott, gondolkodott, hogy belépjen-e a Jézus Szíve népleányok társaságába, azonban mégis világi maradt, ezáltal az írással és a SZÍV Gerdával foglalkozott élete során. Több előadást és tanfolyamot is tartott, ő szervezte meg a Szívhetek nevű papoknak és tanítóknak szóló lelki gyakorlatokat a budapesti jezsuita központban. 1925-ben hozta létre a Jézus Szíve szolgálónői társulatot, amely lelki segítséget nyújtani volt hivatott. Javaslatot tett egy központi szívgerdahelyez felállítására is. A II. Világháborút követően kivándorolt nyugatra. Ő írta a Hozsanna 156 és 280 perály énekét. Nyugat-Németországban hunyt el 1956. május 26-án.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. június 22-e hétfő van. Műsorunkban két konferenciáról számolunk be. Athénban és Új-Zélandon is mások mellett Kisújszállás turizmusának kulturális alapjai címmel hangzott el előadás, bemutatva a Nagykunság kulturális fővárosát. Adásunk a 2026. február 2-ai műsorunk ismétlése. Kérjük, tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kívánunk!

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát. Tibor a közelmúltban két konferencián is részt vett, ahol többek között a szűkebb hazáját, Kisújszállást és a Nagykunságot is népszerűsítette, bemutatta a nagyvilág előtt. Kezdjük az első konferenciával, amit Athénban tartottak. Itt két témában is előadott, tehát az egyik volt a Kisújszállás kulturális turizmusának az alapjai voltak. Milyen jellegű volt ez a konferencia, illetve egy-egy konferenciát milyen módon kutat fel, elkeres meg, hogy hol érdemes és miről előadni.
1: Én is köszöntöm a rádió hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget. A konferenciák azok igazából mindig jönnek szembe, hiszen kutatóként, egyetemi oktatóként mindannyian sok-sok tudományos társaságnak vagyunk a tagjai, úgy hazaiaknak, mint külföldieknek, és ennek kapcsán nyilván ez már egy bejáratott dolog, hogy kapjuk az e-maileket, az emlékeztetőket, hogy hol és mire lehet jelentkezni. Úgyhogy tényleg a Magyar Regionális Tudományi Társaságtól a Földrajzi Társaságon át az Urbanisztikai Társaság, hogy csak a jelentős magyarokat említsem, amelyek engem érintenek. Például a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja az Európainak, illetve a világ egészére kiterjedő regionális tudományi szövetségnek. És ezek kapcsán jönnek a konferencia felhívások, mondhatom, hogy számolatlanul, és hát igazából két dolognak kell lennie, időnek és pénznek, hogy az ember ezen részt vegyen, na meg persze a plusz egyként azért tudásnak is, hogy erre egyáltalán be lehessen nevezni, és ennek kapcsán a tavalyi év során szépen sorra rendre jöttek ezek a felhívások, lehetőségek, és én úgy gondoltam, hogy érdemes megkísérelni az athéni konferenciára való jelentkezést, úgyhogy ez meg is történt. El is fogadták a jelentkezésemet, és úgy gondoltam, hogy azért azt a tetemes részvételi összeget, azt azért ki kell használni, így két előadással is jelentkeztem, és szerencsére mind a kettőt elfogadták, érdemesnek tartották arra, hogy előadjak, és ebből az egyik volt valóban Kisújszállás turizmusának kulturális alapjai, hogy ez hogyan értelmezhető egyáltalán, milyen van egy ilyen európai szintről nézve nagyon pici városnak, milyen lehetőségei vannak, amely ráadásul belső periférián helyezkedik el, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, úgyhogy mondhatom, hogy több ág is húz bennünket, szegény embereket, holott ezt is vallom már évek óta, ahogy jobban beleláttam kutatóként is, meg volt alpolgármesterként, hogy igazából nagyon sokáig egy aranyrögön üldögélő koldus voltunk, vagyunk. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy ha a magyarok valamiben világbajnokok, ezt már említettem, az a panaszkodás, tehát nagyon soknak embernek fel kéne ébredni, hogy az adottságokat meglátni és használni értelmesen. És én úgy gondolom, hogy Kisújszállásnak rengeteg adottsága van, annak ellenére, hogy mi azért első körben természeti látnivalókkal annyira nem bővelkedünk, hiszen lapos a tér, mint a palacsinta. Ugyanakkor Széchenyi is megmondta, meg Petőfi is, tehát ők azért elég jelentős gondolkodók voltak ahhoz, hogy az Alföldet megbecsüljék és szeressék, a végtelen síkságot. És én úgy gondolom, hogy aki értő szemmel és értő vezetéssel járja, az még a természetben is felfedezhet csodákat. Én például tavasszal, amikor járom a vidéket, ott a környéket, akkor tényleg sokszor elszorul a szívem, hogy mennyire szép tud lenni az Alföld, amikor nyílik ki, és amikor éled az élet. És hát visszatérve a kulturális adottságainkra, végeztünk Vasvári Mária kolléganőmmel, aki a Debreceni Egyetem adjunktusa, egy kutatást, illetve folyamatosan végezzük ezeket a kutatásokat, mindig az akkor aktuális eredményeket közöljük, és 2022-23-ban kérdeztünk meg prominens személyiségeket Kisújszálláson, értsd ez alatt polgármester, alpolgármesterek, jegyző, civil szervezetek vezetői, iskolaigazgatók, vállalkozások vezetői többek között, tehát úgymond a prominens személyiségeket, hogy hogyan vélekednek Kisújszállásról, és nyilván ez egy átfogó vizsgálat volt, és ebből szálasztuk ki az, ami a turizmusra vonatkozott, de megkérdeztük őket a településmenedzsmentről, a város gazdasági helyzetéről, társadalmi helyzetéről, hogy ők hogyan látják azt a helyi társadalmat, és ebből állítottuk össze ezt a kutatást. Gyakorlatilag nyilván emellett elemeztünk KSH statisztikákat, helyi statisztikákat, elemeztünk helyi fejlesztési dokumentumokat, de azért az alapvető súlyt ez a kérdőív képezte, mert én ezt vallom, hogy a statisztikák nem mutatják meg a teljes valóságot. Lehet, hogy most ezen felháborodnak statisztikusok, vagy sokan, akik azt mondják, nem lehet mindent, bár azt mondják, hogy a matematikával mindent le lehet írni. Igen, biztosan, de azért szerintem kell hozzá ez a szubjektív oldal is, hogy egyes emberek hogyan látják, hogy félig van tele a pohár, vagy félig üres. És ennek alapján készítettük el, és hát azt kell mondani, hogy alapvetően egy alig 10 000 fős kisvárosnak igen jó adottságai vannak helyenként és időnként. Ugye ezt is már sokszor beszéltük, hogy a nálunk született és gyermekkorát ott töltött Csukás Istvántól kezdve az ott tanult és érettségizett Móricz Zsigmond örökségén át Arany János egy évig tanítóskodott, és hát ugye Karikó Katalin nálunk nőtt fel, ott végezte iskoláit, ott érettségizett, tehát az egész fiatalkorát ott töltötte, tőzsgyökeres kisújszállásiként. Ezen túlmenve ott van nekünk épített örökségként a Vigadó, már róla is volt számtalan megemlékezés, maga a Városháza építménye, mint ugye kihasználható örökség, a Kumánia, és hát természetesen olyan egyediségek, mint a rizstermesztés, és azon belül is az indián rizs, és még biztos van, amiket kihagytam, tehát a nagykun hagyományok, a hímzés hagyománya, és így tovább a tánc hagyományok, tehát szerintem rengeteg minden van. Csak hát ezeket össze kell fogni, fel kell építeni, és utána pedig el kell adni. És leginkább ezek a prominens válaszadók is végül is erre jutottunk a válaszaik összegzése után, hogy azért az alapvető gond a hozzáállással van, a társadalmi hozzáállással, és az összefogás majdnem azt mondtam hiányával, de inkább alacsony fokával, szétaprózottságával, és azzal, hogy nagyon sokan egyszerűen képtelenek tovább lépni. Tehát, hogy a 21. század iszonyúan felgyorsult világában, amikor minden változik, nagyon sokan azt hiszik, hogy amit megtanultak 5, 10, 15, 20, 25, 30 évvel ezelőtt, az most is jó. Nem, nem jó. Folyamatosan tanulni kell, építkezni magunkban belülről, és meg kéne látni a lehetőségeket. Vagy hogyha más meglátja és mondja, akkor meg azt elfogadni is, a mentén haladni.
0: Ehhez az előadásához, konferencia előadásához például Athénban hozzászóltak-e, tesznek-e fel kérdéseket? Tényleg mennyire tudja egy-egy ilyen előadáson keresztül népszerűsíteni kis újszállást?
1: Igen, mindig vannak kérdések, és ez engem is meglep, meg igyekszem pozitív értelemben is mindig igyekszem is, meg valahol ez mindig picit unikális jellegű is, hogy valaki megmer jelenni egy ilyen kis településsel. Tehát ilyenkor ugye azért európai szinten minimum egy régió, vagy inkább egy ország, vagy valamilyen ágazatnak a nagy ívű bemutatása zajlik, nagy átfogó elemzések, és akkor megjelenik egy ilyen kis település, és akkor úgy látszik a meglepődés, de ugyanakkor a kérdések is, azt nem mondom, hogy sorjáznak, de felszoktak vetődni. És hát itt nagyon fontos tényleg a marketing. Értve ez alatt, hogy a város vezetése hogyan csinálja a marketinget, illetve a másik az, hogy a tudomány népszerűsítés. Mert valóban a tudományt bizonyos szempontból ki kellene vinnünk az elefántcsontoronyból, bár nyilván a konferenciákon sem az átlagember jelenik meg, de azért egy mélyebb merítés, tehát ott azért nagyon sok kolléga, nemzetközi konferenciákon nagyon sok országból hallgathatja meg ezeket a dolgokat, és én ezt nagyon fontosnak tartom. És valahogy úgy, hogy a tudomány eredményei ne sérüljenek, de mégis érthetően adjuk át ezeket a dolgokat.

0: Az Európai Regionális Tudományi Társaság által szervezett aténi konferencián elhangzott előadásairól dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, Kisújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármesterével beszélgetünk.
1: Ezen az aténi konferencián a másik előadásának a témája pedig a három európai periférikus régió tehetséggazdálkodása volt. Tehát már Tiborral többször beszélgettünk, ugye tehetségföldrajzról, tehetségek megtartásáról, akár a Kisújszállás környékén, illetve a Nagykunságban is, melyik ez a három európai periférikus régió.
2: Ezeket tapasztalataink, helyi ismeretségünk, korábbi munkáink alapján választottuk ki, és nyilván sokan fel is tették a nagy kérdőjét, de hogy miért pont ez a három régió, meg hogy összehasonlítható-e. Én azt mondom, hogy azért, ha más miatt nem, tehát már amiatt, hogy ezek ugye európai terminológiával élve NUTS-3-as régiók, tehát ezek a középszintű régiók, amit mi úgy értelmezünk, hogy ez a megye. Magyarországon ez a megye, és ezek alapján az egyik nyilván, amit szerkesztő asszony is mondott, hogy nekem a szűkebb pátriám az a Nagykunság, illetve az pedig jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el, és ehhez én a magam tapasztalatai alapján kiválasztottam Altmárkály Zálcvédelt Németországból, az is egy NUTS-3-as szintű régió, és nekem azért ismerős, mert ugye Németországban éltem egy jó ideig, és annak a tartománynak, amelyben elhelyezkedik ez a kis régió, Magdeburga központja, illetve hát a finnek pedig a rokonság, illetve az érdeklődés kapcsán jöttek, hiszen azért Finnország nem feltétlenül egy fejletlen ország, ellenkezőleg, viszont földrajzilag akárhogy is nézem, egyfajta periféria, hogyha, mert a viszonyítás ugye ezért nincs egyébként a régióknak egyetlen átfogó definíciója, mert 2005-ben adta Szabó Pál kollégám ennek a zseniális megfogalmazását, hogy mi a régió. A régió meghatározott területi egység, mely nagyban függ a meghatározó személyétől. Szerintem ez zseniális, és valóban tehát annyiféle szempont alapján lehet, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy Európa mint központ, és akkor annak a földrajzi perifériái, szerintem ez könnyen belátható, ha ránézünk a térképre, és Finnországban pedig minél északabbra megyünk, bár ez ugye a középső északabbra nyúló részén van, és északabbra nyúlik az egyik része ennek a régiónak, de azért csak periféria bizonyos szempontból Finnországon belül, és ez is NUTS-3-as szintű Észak-Pohjanmaa régió. Úgyhogy ezeket hasonlítottuk össze, és nagyon tanulságos volt egyébként, tehát térképen is ábrázolva őket, és nagyon sok szempont alapján, tehát diplomások száma, társadalmi gazdasági fejlettség, GDP, kutatásfejlesztés, innovációs ráfordítás aránya a megtermelt GDP-ből, hogyan helyezkednek el az országon belül ezen mutatók alapján, benyújtott szabadalmak száma alapján, és így tovább, természetesen a lakosságot is néztük, úgyhogy nagyon-nagyon komplex mutatórendszert alakítottunk ki, megvizsgáltuk a társadalmi helyzetet, a szakpolitikákat, társadalmi viszonyokat, az együttműködés minőségét és mennyiségét, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes kutatási és kutatási eredmények jöttek, bár nyilván ugye megfogalmaztuk a kutatási kérdéseinket, megfogalmaztuk a hipotéziseinket, feltételezéseinket, és hát nagy meglepetés nem ért a versenyben.
1: És akkor mik voltak azok, amik azonosak tulajdonképpen akkor ebben a három régióban, illetve mik a szemben menő különbségek?
2: Igazából ez is érdekes, hogy lehet, hogy akár jogos is a megkérdőjelezés, hogy miért pont ezeket, mert mi két régiónak, Altmárkály-Zálcvédelnek és Jász-Nagykun-Szolnok megyének folyamatosan csökken a lakossága, addig Észak-Pohjanmának nő. De ez az, amit mindig mondok, hogy persze, hogyha így szemmagasságban nézem, akkor van egy átlag, de ha már alámerülök, akkor már sokkal mozaikosabb a kép és összetettebb a kép. Ez a növekedés, ez igazából a régióközpontnak köszönhető, Oulu városának. Tehát egyértelmű, hogy fantasztikusan dinamikus fejlődési centrum, vonza a magasan képzett agyvelőket, viszont a vidék ott is küzd. Ott is küzdik a vidék, tehát ott is érvényes a régión belül a centrum periféria. Tehát a nagyváros, mint centrum, és körülötte minden periféria, az elnéptelenedés, előregedés, szociális háló nehézségei, és így tovább. És A másik két régió pedig, ahogy mondtam, csökken a lakosság. Altmark-Reiszátszvédelben két olyan pont volt, amikor ez kicsit ellenkezőbe fordult, 2015, amikor az akkori kancellárasszony Angela Merkel mondta, hogy wir schaffen das, és ráeresztette a migrációs hullámot Németországra. Nem mondanék erről semmit, inkább ezt nem értékelném. A másik pedig 2022 az orosz-ukrán problémakör kapcsán a menekültek. Úgyhogy ez a kettő, de nem látszik még szerintem a trendforduló. És nem tudom, hogy mennyire szerencsés ez nekik, hogyha külső forrásokból oldják meg a demográfiai problémákat, mert én ezt vallom Herman Daly kapcsán, neki igazat adva, hogy a növekedés az, amikor nagyobbak leszünk, a fejlődés meg amikor jobbak, tehát nem biztos, hogy Németország ettől fog fejlődni, hogyha. És akkor 3 pont.
1: Ehhez a témához is kapott kérdéseket?
2: Igen, voltak ezzel kapcsolatban is megjegyzések, kérdések. Mondom, többen feltették a kérdést. Ezért is érdekes, hogy a kutatók is, hogy gondolkodnak, hogy miért pont ez a 3 régió. És akkor én mondtam földrajzosként, geográfusként, hogy én ránézek a térképre, meg látok dolgokat, látok másoknak az elemzéseit. Tényleg rengeteg parádés elemzés születik itt Magyarországon is, kollégák tollából, külföldön is, más régiókról, és ezeket térképre viszik, és látszik, hogy hol vannak a periférikus régiók, és hol vannak a centrum régiók, és hol vannak a félperifériák. És ezek jól kijönnek Európai Uniós térképeken is minden, és én teljesen jól indokolhatónak tartom ezeknek az összehasonlítását, hiszen szerintem a különbségekből is lehet tanulni, illetve abból, hogyha valaki jobb nálunk, akkor ne legyen már szégyen attól tanulni. Tehát tanuljunk tőle, és ne irigykedjünk rájuk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a finnek nagyon sok jó, pozitív példával szolgálnak arra, hogy mit lenne érdemes csinálni, és ez csak egy kutatás során jön ki. Tehát, hogy azok alapján, hogy megyünk lépésről lépésre, és feltárjuk ezeket a dolgokat. És utána meg látjuk, hogy máshol, meg mi az, ami kevésbé jó, miben lehetne tanulni.
1: Ahogy elhangzott, tehát Athénban volt ez a konferencia, már nekem mondta, hogy először járt ön Görögországban, Athénban. Milyen tapasztalatokkal gazdagodott, mik azok, amiket megosztana a hallgatókkal is, mint akár mint turista?
2: Az fontos kihangsúlyozni, hogy ezek mind szakmai utak, tehát ez nem a kirándulás miatt van, de egy kutató, hogyha elindul, egy geográfus, akkor ő már egyből nem utazik, meg nem kirándul, hanem a megélt geográfia módszertanát alkalmazza. Így teszek én is, tehát az természetes, hogyha más nem, akkor az odaút meg a visszaút is. Már akkor is lát és tapasztal az ember. Én történelem szakos tanár is vagyok, és van még néhány emlékem a görög történelemről. Hát úgy 2500 éve rendkívül nagyot alkottak, és az európai civilizáció bölcsője. Elbizonytalanodtam, hogy hogyan fogalmazza meg a jelenlegi Görögországról és azon belül Athénról megélt tapasztalataimat. Nehezen találom a szavakat, és keresem, hogy nem erre számítottam. Illetve nyilván az embernek él egy kép a fejében, bár sok évtizeddel ezelőttről nagynéni még ennek az elbeszéléseiből volt egy halvány emlékem, hogy nekik annyira nem tetszett akkor Athén, ezt csak megerősíteni tudom. Kövezzenek meg érte, nyilván minden, a turizmus az annyira szubjektív, hogy tényleg, tehát ez ugyanolyan, mint mikor kérdezik tőlem, hogy ajánljak egy jó bort, ami neked ízlik, tehát ízlések és pofonok. Nekem nem jött be Athén igazából, amit alkottak valóban annó, hát nyilván mi más, mint az Akropolis, az lenyűgöző, monumentális, fantasztikus, lehet sorolni itt a jelzőket, de egyébként nem tudnék olyat most hirtelen mondani, ami miatt én újra visszamennék oda. És ez a bántás nélkül, de a szállás az minősíthetetlen volt, tehát árérték arányban ennyire borzasztóan rossz szálláson még soha nem voltam. És nem csak, hogy rossz volt, hanem fizikailag veszélyes is. Tehát én még ilyet nem láttam, hogy szállodai szobánban a térben középre kvázi belógatják a tévét. Tehát, hogy sérülésveszélyes, balesetveszélyes volt. Ne menjünk bele a tisztaságba, ne menjünk bele az igényességbe, a precizitásba, a pontosságba, mert akkor tényleg nem megbántva senkit. Egyébként gyönyörű természeti környezet, egy csomó szép dolgot láttunk, de azért Athén összességében inkább csalódás volt, és az egyetem épülete az pedig remélem ezt nem hallják görög barátaink, és nem fogja nekik lefordítani senki, de van még mind dolgozni, még 45 évnyi EU-s tagság után is, tehát lassan fél évszázados EU-s tagság után is, jócskán van még teendő. Maradjunk ennyiben.

0: Az Ausztrál és Új-Zélandi Regionális Tudományi Társaság által szervezett konferencián Új-Zélandon, Hamiltonban a tehetséggazdálkodás témakörében tartott előadást dr. Habil Kovács Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa. Vele beszélgetünk.
1: A közelmúltban Tibor Új-Zélandon járt, ott is egy konferencián, Hamilton városában, majd erről is beszámolunk földrajzi szempontból is. Ennek a témának, a három európai periférikus régió tehetség gazdálkodásának már úgymond a tovább kutatásáról, további eredményeiről számolt be. Mi volt itt ennek a konferenciának tulajdonképpen a nagy témája?
2: A konferenciák sorában igazából, bár már megettem a kenyerem javát, mikor megláttam a felhívást, először elkezdtem olvasni, hogy mi a témakörök, periférikus régiók, előregedés, elvándorlás, demográfiai problémák, és így tovább mondom, életemben először találkoztam azzal, hogy mint minden szó rám illik. Valahogy tavasszal jött talán a lehetőség, olvasom tovább, december 1-e, 2-a, nagyon jó mondom, van idő elkészíteni az anyagot, amit be lehet küldeni, és így tovább, majd helyszín, nézem, Hamilton, Új-Zéland.

0: van. Ez azért fontos, mert egyrészt a téma fontosságát elismerik ezzel, másrészt meg lenni kell olyan embereknek, akik csatlakoznak ehhez a szekcióhoz előadással. És hát így történt, hogy elküldtem a szekciójavaslatomat, itt a tehetséggazdálkodás kapcsán is akkor jó gyakorlatok, hiányosságok európai dimenzióban, illetve világviszonylatban, és jött a visszajelzés, hogy elfogadták a szekciójavaslatot, és jöttek is a jelentkezések, aztán a szervezők végén voltak olyan kis huncutok, hogy még ebből csináltak egy-két szekciót, tehát kicsit szaporították azok számát, úgyhogy ez valahol örömre is okot adott, hogy ennyire jónak találták ezt a témát, és nyilván ugye itt azért nem szabad elfelejteni kollégáim Vasvári Mária és Mátyás Szabolcs kollégáimnak a nevét, hiszen velük szoros együttműködésben megy ez a kutatás, úgyhogy nélkülük ez nem történhet meg, hiszen mindannyian hozzáteszik a tudásukat, és ezt is vallom, hogy már a magányos kutató az vagy tényleg zseni kell, hogy legyen, vagy nagyon szerencsés, illetve olyan témában, hogy egymaga, mert ezek olyan szerteágazóak, hogy tényleg a matematikától, a statisztikától, a szociológián át, tényleg a természetföldrajzi viszonyokon bármi, ezt össze kell kombinálni, ezt egységben kell kezelni, és azért tényleg ez több ember munkáját feltételezi, úgyhogy nekik is ez fontos, hogy meg kell említeni őket. És hát ebbe a szekcióba aztán jöttek előadásjavaslatok, úgyhogy végül is egy olyan szekcióm lett, hogy demográfia, migráció és zöld átmenet. Tehát ugye itt nagyon fontos a gazdaságban, bár nem tudom, hogy ez is mennyire valós, ez a zöldítés, vagy ez a greening, hogy ezt valóban tesszük-e, vagy csak jól hangzó dologként adjuk el. Ez is megérne egy másik misét. Szóval így jutottam ki Hamiltonba, és ott a Waikato Egyetemen volt ez az Ausztrál és Új-Zélandi Regionális Tudományi Társaságnak volt ez a közös konferenciája, úgyhogy ennek kapcsán elfogadták a szekciójavaslatot is, elfogadták az előadásomat is, és ide már a továbbfejlesztett változatot vittem, tehát itt már egy modellel is kísérletezünk, mert ugye a tudományban az is elvárás, hogy mindig új eredményekkel álljunk elő, de minimum újszerűvel itt a 21. században, ami azért tegyük a szívünket a kezünkre, azért nem mindig egyszerű ez, különösen nem a társadalomtudományokban, tehát én elismerem, hogy a természettudományokban, műszaki téren még lehet sok újdonságot előhozni, de azért a forró vizet, vagy a spanyol viaszt már nehéz mindig újra és újra feltalálni a társadalomtudományokban. Bár reménykedem, hogy az idén 500 éve a Mohácsi csatának, és én úgy gondolom, hogy most már kiderül, hogy mi nyertük, én ebben őszintén reménykedem. Jó. Igen, a három régió az, amit vizsgáltunk korábban is, és aminek az eredményeit az aténi konferencián adtam elő. Ez Magyarországról Jász-Nagykun-Szolnok megye, Németországból Altmark-Rhein-Salzwedel és Finnországból Észak-Pohjanmaa, ezek a NAC 3-as szintű régiók. És róluk adtam elő, és hát nyilván ilyenkor már az ember azért finomít rajta, meg az új eredményeket is beleszövi, és egy új modellt is igyekszünk kidolgozni, ez a TERN vagy TERN, ugye itt mindig az is részben legyen szakmailag nagyon helytálló, meg azért legyen hangzatos is, rövidítés is, és ez tulajdonképpen a tehetségek ökoszisztémája és annak a reziliencia modellje. Tehát tulajdonképpen valamilyen idétlen fordításban így hangzana, és itt az a lényeg, hogy ahogy mondtam, itt ötvözni mindent, a matematikai, statisztikai elemzéseket, a dokumentum elemzésekkel és a társadalmi mikroelemzésekkel, tehát a helyben lefolytatott kérdőívezések, tehát ez egy kombinációja ennek, és ennek kapcsán, hogy tudunk-e előrejelzést adni, hogy hogyan és miként kell a tehetséggazdálkodást folytatni egy adott régiónak, és azon belül a településeknek, hogy ne elsősorban tehetségkibocsájtók legyenek, mert az veszteség, hanem minimum tartsák meg a tehetségeket, vonzák vissza, illetve vonzák be a tehetségeket. Tudom egyébként, hogy ez azokat a régiókat viszont sújtja, ahonnan elhozzák a tehetségeket, de úgy tűnik, hogy nem sikerül mindig megvalósítani a győztes-győztes szituációt, tehát vesztesek is mindig vannak, viszont a periféria pedig ne jelentse már mindig, és különösen a 21. században, akár egy földrajzi periféria, hogy az más szempontból is mindig a periféria létre predesztinált és arra kárhoztatott.
1: És akkor ebből a három régióból melyik a legkiemelkedőbb abban,

0: hogy mondjuk akkor vagy megtartja a tehetséget, vagy visszavonza.
1: Gondolom nem mondok ezzel nagy dolgot, tehát értelemszerűen a finn régió, ez természetes. Van a központja Oulu, egy egyetemi város versenyképes szakokkal és versenyképes irányokkal, képzési kínálattal. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy Oulu az idén Európa kulturális fővárosa 2026-ban. És jelentős szívóerőt gyakorol, nem csak a finn, hanem a külföldi agyakra is. Nyilván ez a képzettekre, a képzett, magasan képzett humán erőforrásra. Persze nyilván ennek is mindig vannak, ugye mikor mélyebbre merülünk, azért mindig derülnek ki részletek, pró és kontra, tehát nem mindig annyira fényes ez a dolog. Viszont el kell mondani, hogy valóban a periféria, a régión belüli periféria, tehát a vidéki, a rurális térségek, azok viszont küzdenek. Tehát a tipikus periféria lét problémáival, előregedés, elvándorlás, fiatalok elvándorlása, nagyobb arányú mobilizációja és az ebből aradó, ugye a teljes életnek a nehezebben fenntarthatósága. Legyen szociális háló, infrastruktúra, lakások, ingatlanok, minden.
0: Említette, hogy nagyon fontos az, hogy saját szekciója volt, és nemzetközi konferenciáról van itt is szó. Milyen nemzetiségű előadók voltak ebben a szekcióban?
1: Igazából az egész konferenciát, hogyha nézem, Európából én voltam az egyetlen. Úgyhogy végre egyszer én számítottam egzotikusnak, és alapvetően ez a, ahogy mondtam, ez az ausztrál és az új-zélandi társaság, regionális tudományi társaságnak volt a rendezvénye, és ebből a térségből érkeztek, de azért voltak jelentkezők távolabbi részekről, tehát alapvetően Ausztrália és Új-Zéland, de ezt úgy kell érteni, hogy azért voltak a csendes-óceáni térségből is, illetve a távol-keletről, tehát ez a Kína, Oroszország, Japán és így tovább térsége, meg hát az ausztrál színekben versenyzők is volt olyan, aki Bangladesből jött. Tehát is Ausztráliában PhD-zik, úgyhogy ezt így kell érteni. De alapvetően az én szekciómban új-zélandiak, ausztráliai illetőségűek, ott tanulók, ott PhD-zók adtak elő. És egyébként érdekes előadásokat hallhattunk, tényleg ilyen mezőgazdasági zöld átmenetről, demográfiai kérdésekről, mennyire automatizálható, hogyan digitalizálható esetleg a mezőgazdaság, mennyire vonhatóak be a termelők, milyen demográfiai problémák vannak. Új-Zélandról is volt egy demográfiai előadás, hogy alapvetően ott is a modern vagy posztmodern társadalmakra jellemző, amit mi Európában és Magyarországon is ismerünk, hogy előregedés, elvándorlás, fiatalok, nagyvárosok vonzása, vidék kiüresedése, ezek veszélyei. Ez már az unásig ismételt recept. És hogy Új-Zélandon például mi lehet a megoldás? Hát ott sem a belső erőforrások, ott is az látszik, hogy a migráció, a bevándorlás az, ami ellensúlyozza ezt, de megint nem győzöm hangsúlyozni a mennyiség és a minőség kérdését. Tehát, hogy ez hosszú távon az, hogy megáll a népesség csökkenés, ez valóban olyan nyeresége egy országnak közép és hosszú távon. Vagy ez már egy nagyon kérdőjeles jövőnek a kezdete.

0: Hamilton az mekkora városnak számít Új-Zélandon?
1: Igazából maga az ország sem túl népes, tehát egy ilyen kb. Fél magyarországnyi népességű, és egy ilyen talán Debrecennel hasonlítanám össze, egy olyan kaliberű város. A legnagyobb város egyébként ott sem a főváros, hanem Auckland nevű település, és hát egyébként Hamilton is egy élhető településnek tűnt, semmi extra egyébként, tehát nem ami európai urbanizációhoz szokott szemünk, ahol gyönyörű középkori, esetleg ókori épületek vannak, műemlékek tömkelege. Hát ez az igazi angol hódítás utáni, az angol behatolás utáni városodás, urbanizáció, annak a képe. Tehát inkább ezek, ha valaki volt Amerikában, vagy látott ilyen filmeket, inkább a városképek ilyenek, tehát elszórva. Még vannak esetleg 19. századi templomok, de különösen a legnagyobb várost, Oaklandet említve, ott én úgy éreztem, mint egy kisebb fajta New York. Tehát esetleg van egy-egy gyönyörű 19. századi katedrális, vagy egy régi 19. századi viktoriánus épület, de egyébként meg körbe felhőkarcolókkal. Mondom, ez Auckland, nem Hamilton, de Hamiltonban is egy pár ilyen viktoriánus kori épület, és akkor egyébként meg ilyen jellegtelen doboz, kocka, gyufás doboz épületek. De élhető, élhető, mert tiszta, meg rendben van, rendezett, csak az épületek nem feltétlenül olyan szépek.
0: De ha Új-Zélandnak a természetföldrajzi adottságait nézzük, akkor az pedig kiemelkedő.
1: Mindenképpen, ugye déli féltekén voltunk, tehát pontosan ellentétesek az évszakok, úgyhogy igazából a nyár elejére érkeztem, és mókás volt, mert elindulva itthonról november végén, ott meg pólóra vetkőzve, úgyhogy szinte megégve, amikor az utcán volt az ember, és még ez csak a nyár kezdete volt. Hát egyébként meg lenyűgözőek a természeti formák, tehát a dombok, a hegyek, a növényzet, ugye, és őrzik is, tehát nagyon szigorú, amikor beléptünk, akkor keresőkutyák, minden, úgyhogy eleve már közlik velünk a konzulátus honlapján, nagyon kimerítően leírják részletesen, hogy mit nem lehet bevinni, mi az, amire oda kell figyelni, mert egyébként milyen következményei vannak, büntetés adott esetben, még elzárás is, stb. Tehát tényleg komolyan veszik. És a nagyon kevés időben, ami megadatott, hogy egy kis megért geográfiát és a magáévá tegyen az ember, amikor például egy nemzeti parkban egy erdőbe besétáltunk, én még ilyet nem láttam, hogy le volt zárva fémkapuval, előtte le kellett kefélni a cipőt és vegyszerrel lefertőtleníteni a cipőtalpát. Majd mikor kijöttünk az erdőből, ugyanez a metódus. Úgyhogy elképesztő volt. Látszik a vulkáni utóműködés, tehát helyenként és időnként a nemzeti parkokban elképesztő kénszag, sár, fortyogók, bugyborékoltak, elképesztő holdbéli táj részletek, olyan színekkel, hogy itthon trinárból nem lehet neki keverni ilyen szürreális színeket, olyan színű vizek, úgyhogy lenyűgöző volt. De természetesen a munka volt a legfontosabb, de fontos ilyenkor, mert hiszen azért ez nem itt van a szomszédban, szóval ha már erre jár az ember, akkor amit lehet, azt megnéz.
0: És végül gasztronómia szempontjából mit tudna elmondani az országról?
1: Ezt mindig tartom magam, hogy a magyar konyhánál nincs jobb a világon, ez teljesen biztos, harag és részrehajlás nélkül. Nyilván emellett még ott van a lengyel konyha, az orosz konyha, bár én annyira nem vagyok a hal rajongó, meg tengeri gyümölcs, de a francia konyha, az olasz konyha. Hát ez inkább, ahogy mondtam, angol száz behatás alapvetően, tehát az English breakfast, amit ismerünk, illetve hát a marhából, de leginkább a birkából készült ételek. És az, amit látunk is a főzőműsorokban, tehát nem úgy, mint mi nagykunok, hogy akkor birka pörkölt, hanem ezek a sültek, a grillezett, de alapvetően semmilyen hanyattesős gasztronómiai élmény nem volt, de azért voltak olyan tényleg birkából készült ételek, amire azt mondtam, hogy nagyon jó ízű volt és különleges volt. De nem ez volt életem legnagyobb gasztronómiai élménye, de alapvetően rendben volt.
0: És italabor, szőlőtermesztés?
1: Egyébként is most már kellő tartózkodással is, hogy más is hozzáférjen, de két alkalommal kóstoltam meg, többek közt azért is, mert vezetnem is kellett, úgyhogy azért egy szigeten kicsit másként néz ki a közlekedés, és ott kellett lenni fejben, meg már hajlott koromra való tekintettel is mérsékelni kell, de nagyon kellemes borokat ittam, és megint ott tartunk, hogy szerintem a világ legjobb borai azok Magyarországon készülnek, teljesen biztos vagyok benne, megint harag és részrehajlás nélkül. Aztán az, hogy milyen a marketing, mondjuk a magyar boroké, és milyen az új-zélandi boroké, ezt pedig mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy hol tartunk ebben, és ők hol tartanak ebben.
0: Ahogy elhangzott tehát, kis újszállás mindig a Tibornak a szíve közepe, a kutatásainak a közepe a kutatótársaival együtt. Jelenleg most milyen témákat kutatnak?
1: Az egyik az továbbra is megy, a tehetség, az szerintem most már maradni fog, hiszen az kimeríthetetlen, aztán majd látjuk, hogy a földrajzi hatókör az merre és hogyan fog menni, de folytatjuk ezt a három régiós kutatást. Aztán most van egy kutatásunk a Debrecen turisztikai értékeléséről, turisztikai helyzete, turisztikai adottsága és a jelenlegi helyzetének az értékelése, mint közép-európai vidéki nagyváros és Magyarország második legnagyobb városa, úgyhogy erről készítettünk egy kutatást. Reményeim szerint idén eljutunk oda, hogy Magdeburggal fogjuk ezt összehasonlítani, tehát ugye a kelet-német nagyvárossal, Szászonhalt tartomány székhelyével, illetve szeretném azt a kutatást is tovább folytatni, ami a veszteség térképezést, erről már cikkek is jelentek meg magyarul is, angolul is, és azt most már úgy, hogy nem csak a nagykunság, hanem a nagykunság összehasonlítva a hajdúsággal és Altmark-Rajzálszvéllel, tehát ebben is az idén előrelépést szeretnék elérni. Van egy kutatás, amit most februári pécsi konferenciára készítek, ez inkább csak ilyen desk research lesz, magyarra fordítva abszolút íróasztali kutatás, tehát másodlagos forrásokra, szakirodalomra. Másként nem is nagyon lehetne különösen magányos harcosként, ez a nagykunság település hálózatának változása a török uralom következtében. Tehát, hogy mi volt azelőtt, és mit okozott itt a török uralom a nagykunságban a település hálózat kapcsán. Ezt szeretném, hiszen ugye a pécsi kollégák rendeznek egy óriási konferenciát, itt a táj változásai a Kárpát-medencében, és ugye ennek apropóján, hogy Mohács 500, ennek az éve van, és hát egy nagy ívű konferenciát szerveznek, ezúton is köszönet nekik érte, és sok sikert innen is. Illetve hát van egy személyes álmom, ami már kipattant a fejemből tavaly, csak mindig másfele vissza többi kutatás, de azt tényleg úgy tartom, hogy az valóban egy újszerű irány itt a társadalomföldrajzos kutatásban, egy módszertant, és annak egy mutatóját szeretném kidolgozni, hát remélem abban az idén jelentős lépéseket érek el, és majd sikerül azt is publikálni, de az most még maradjon egy kicsit a balladai homályban.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor találkozzunk még, és majd számoljunk be akkor a további konferenciákról, illetve kutatási eredményekről. Jó munkát kívánok a 2026-os évre is.
1: Nagyon szépen köszönöm, így legyen.
2: Műsorunkban két konferenciáról számoltunk be. Vendégünk volt dr. Habil Kovács Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa, Kisújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármestere.

0: Kedves hallgatóink! További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Ulrich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka papnövendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei missziós szemináriumból a hétvégén a bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiónk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bírók kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tisza-es törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakció vezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 9,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett árasrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa szombatesti beszéde Lodigiano-ban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Nyújtson segítséget és biztonságot a keresőknek. Leó pápa felhívása. A pápa hétfőn a Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája. Leó pápa Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Páviában tett szombati apostoli látogatásának utolsó állomásaként kora este Leó pápa a közeli Lodigiano kisvárosát kereste fel, hogy lerújja tiszteletét az 1850-ben ott született Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorló családoknak lett missziós apostola. A Szent Atya az ő emlékének szentelte a beszédét, és szólt a migráció mai, sokkal bonyolultabb helyzetéről, amely azonban nem kevésbé igényli az egyház támogatását. Leó pápa örömmel köszöntötte Cabrini Szent Franciska földieit, polgári és egyházi hatóságait. Azért vagyok ma itt, szólt a Szent Atya, hogy tiszteletemet fejezzem ki Cabrini anyának, a migránsok védőszentjének, az Amerikai Egyesült Államok első női szentjének, aki 1850-ben itt született Sant'Angelo Lodigianóban és Chicagóban, az én szülővárosomban halt meg 1917-ben. Amikor megtudtam, folytatta a pápa, hogy Sant'Angelo Lodigiano mindössze néhány kilométerre van Páviától, úgy gondoltam, megragadom az alkalmat. És most itt vagyok. Köszönöm a meleg fogadtatást. Így mutatja meg Lodigiano egyháza a pápa iránti szeretetét, egy olyan szeretetet, amelyet Cabrini anya egyedülálló odaadással és engedelmességgel táplált. Amikor ugyanis elérkezett az idő, hogy szerzetesi intézménye végső döntést hozzon az ő küldetése irányáról, ő azt akarta, hogy a pápa irányítsa azt. 13. Leó pápa pedig világosan fogalmazott,
1: non all'Oriente, ma all'Occidente.
0: Nem keletre, hanem nyugatra menjen, hogy ott szolgálja az Amerikában élő több ezer olasz emigráns életét, ahogyan azt Piacenza püspöke Scalabrini Szent János már korábban is tanácsolta neki. E két világosan látó pásztor hangján keresztül Cabrini anya értelmezte az idők jeleit és megértette, hogy el kell engednie a Kínába szólító missziós álmát, ahol Xaveri Szent Ferenc példáját követte volna, de most hivatását ott kell megvalósítania, ahol abban a pillanatban a legnagyobb szükség volt rá. De, kedves testvéreim, ha mai világra nézünk, mit is mondhatunk? Kérdezte Leó pápa. A jel, nevezetesen a migráció jelensége, most egy másik szakaszba lépett, amely minden bizonnyal összetettebb, de épp úgy kihívás jelent az egyház számára. Tegyük fel magunknak a kérdést. Ha Franciska anya ma élne, mit mondana neki az ő misszionárius lelkülete? És mit mondana Krisztus szíve az ő szívének, aki szerzetes nőként az ő országának szolgálatára szentelte életét? És mit kért volna tőle egy olyan pápa, mint Ferenc pápa, aki olasz bevándorlók fia? A migránsok szolgálatát ő pápasága egyik kulcsfontosságú szempontjává tette. Ferenc pápa a Dilexit Nos kezdetű negyedik és egyben utolsó enciklikáját Krisztus szíve ember és isteni szeretetének, vagyis a végtelen szeretet misztériumának kívánta szentelni, amely Cabrini Szent Franciska életének és művének egyetlen igazi hajtó ereje volt, de még inkább annak, ahogyan azt elérte, pontosította Szent Atya. Ebben az enciklikában Ferenc pápa ezt írja. A Krisztus szíve iránti áhított időszerűsége különösen nyilvánvaló számos női és férfi szerzetes rend evangelizáló és oktató munkájában, amelyeket kezdeteitől fogva ez a krisztológiai lelki tapasztalat jellemez. Leó pápa megörökölte és továbbvitte Ferenc pápa tanítóhivatalát a szegények iránti szeretetről szóló Dilexité kezdeti apostoli buzdításával, amelyben a bevándorlók kíséréseként megjelenő szeretetről beszél Cabrini Szent Franciska és Scalabrini Szent János példáin keresztül. Szent Franciska anyai szíve, amely soha nem nyugodott, mindenhol megmozdult feléjük, a bevándorlók felé, a nyomornegyedekben, a börtönökben, a bányákban. Ő maga ezt írta, egyetlen feladat sem lesz túl nehéz, egyetlen ország sem túl távoli,
1: nessuna terra troppo lontana.
0: Egyetlen ember sem lesz túlságosan megsebzett Jézus szívének szeretete, és mindazok által, akiket meghívtak, hogy Krisztus szeretetének hordozói legyenek a világban. Mi is lehet a napjainkban időszerűbb karizma ennél? Ezt itt mondom Cabrini anya szívének erekéje előtt, amelyet a kodonyói anyaházból hoztak. Miközben üdvözlöm és szeretettel köszöntöm lelkilányait, a Jézus Szent Szíve missziós nővéreket, kérdezem, mi lehetne ma időszerűbb, mint egy olyan missziós karizma, amely a migránsok szolgálatában áll? Ezt megragadva a pápa felhívást intézett különösen a fiatalokhoz. Ismerkedjetek meg Cabrini Szent Franciskával. Olvassátok Jézus és a misszió iránti szenvedéllyel teli írásait, leveleit, úti naplóit, lelki gyakorlatos jegyzeteit. Aki olvassa, azt lenyűgözi Cabrini anya tanítása. Lelke egyszerre volt szemlélődő és tevékeny, elmerült Krisztus szívének szeretetében, és ez rendkívüli munkabírást és lelki erőt adott neki, összhangban azzal a páli mottóval, amelyet az intézménye számára választott, mindent elvisel Krisztusban, aki erőt adott nekem. A Szent Atya ezt a felhívást különösen Lodigiano helyi egyházához intézte, amely ma olyan nagy szeretettel fogadta őt. Azt óhajtotta, hogy a Lodi egyházmegye San Bassiano védőszentje pártfogásával, bárcsak mindig kitűnne azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az ilyen dicsőséges leányában felragyogtak. Szent Cabrini Franciska példája és közben járása segítse őket, hogy Krisztust mélységesen szeretve evangéliumának tanúi legyenek a legszegényebbek szolgálatában. Segítse őket abban, hogy a szinodalitást hatékonyan éljék, járjanak együtt, törekedjenek az életszentségre az adományok és szolgálatok sokféleségében. Ezért imádkozik a pápa értük, és imádkozik az Úrhoz, Jézus Szent Szívének misszionáriusaiért minden közösségben. Isten áldja meg őket, és újítsa meg hűségüket Cabrini anya karizmájával. Az egész egyház tekintsen erre a csodálatos szeretett misszionáriusra, hogy megtanulja, mit jelent Isten országát szolgálni a történelem közepete. Végül Leó pápa szívből adta apostoli áldását minnyájukra és szeretteikre, majd a találkozót követően helikopterrel visszaindult a Vatikánba, ahová szombat este 9:40 tájban érkezett meg. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa úrangyala imája. Saját hivatásunknak megfelelően legyünk mindannyian Jézus misszionárius tanítványai. Hitünk és küldetésünk gyökerezzenek a Jézussal való mély kapcsolatunkban. Buzdított rá Leó pápa vasárnap délben az úrangyala erimádkozása előtt mondott beszédében. Ma is, mint Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője korában, a világ különböző pontjain sok kereszténynek kell szembenéznie üldöztetéssel, ellenségeskedéssel. Korunkban is kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, hirdessük igéjét, és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggedésre kitartással válaszoljunk, tanította katekézisében a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus, amikor tanítványait misszióba küldi, többek között a következő buzdítást intézi hozzájuk. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban.
1: Voi ditelo nella luce.
0: És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Egymás mellé helyezi azt, amit fülünkkel, vagyis a szívünk mélyén hallunk, és amit mindenkinek hirdetnünk kell. Emlékeztette bennünket arra, hogy az evangélium hirdetése elsősorban azt jelenti, hogy megosztjuk a Jézussal való személyes találkozásunkat, amely mindenki számára egyedülálló. Az apostolkodás ereje ugyanis a módszereken és eszközökön túl a Szentlélek bennünk végzett működésén és válaszunk hitelességén alapul, mutatott rá a Szent Atya, idézve Aquinói Szent Tamás tanítását, miszerint a hithirdetés a szemlélt igazság közlése. Contemplata alis tradere, vagyis a szemlélődni és a szemlélt igazságokat másoknak továbbadni. A szemlélődés, a kontempláció nem pusztán egy olyan kizárólagos élmény, amely csak néhány szentnek, szerzetesnek vagy remetének adatik meg, állapította meg Leó pápa. Mindannyian képesek vagyunk rá, ha arra törekszünk, hogy a mindennapi teendőink között megőrizzük azokat a nyugodt pillanatokat, amikor csendben megállunk Isten előtt, hogy meghallgassuk a hangját, hogy rábízzuk örömeinket és gondjainkat, és ővele együtt áttekintsük az életünket. Ez egyre szilárdabbá és tudatosabbá teszi hitünket, és ennek következtében hiteles és szabad apostolokká, olyan férfiakká és nőkké válunk, akik képesek visszatükrözni az evangélium ragyogását minden környezetben és az élet minden helyzetében, és ott is tudnak tanúskodni róla, ahol értékét nem értik meg, vagy nem fogadják el. A pápa emlékeztetett rá, hogy Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője, olyan közösségeknek írt, amelyeknek nem volt könnyű az életük. Ellenségeskedéssel és üldöztetésekkel kellett szembenézniük, ahogyan ez még ma is sok keresztény esetében történik a világ különböző pontjain. Nagy volt a kísértésük, hogy elbátortalanodjanak és hagyják, hogy legyőzze őket a fáradtság vagy a félelem. Ma is akárcsak Máté evangélista korában nagy kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, és hirdessük igéjét és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggedésre kitartással válaszoljunk. Ezért elengedhetetlen, hogy hitünk és küldetésünk a Jézussal való mély kapcsolatunkban gyökeredzenek. Ebből merítünk erőt ahhoz, hogy ne hagyjuk fel, és minden körülmények között továbbadjuk mindenkinek a reményről, a szeretetről és a békéről szóló üzenetét. A világnak nagyon nagy szüksége van rá, hangsúlyozta Leó pápa, majd az üzenet közbenjárását kérve zárta a vasárnap déli urangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Szűz Mária segítsen nekünk, hogy saját hivatásunknak megfelelően mindannyian az Úr Jézus misszionárius tanítványai legyünk.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Nyújtsunk segítséget és védelmet a biztonságot keresőknek. Leó pápa felhívása. Az úrangyala elimádkozása után a pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton, június 20-án ünnepelték világszerte az ENSZ által kezdeményezett Menekültek Világnapját, a menekültek jogállásáról szóló egyezmény 75. évfordulójának alkalmából. Az egyezmény azzal a céllal jött létre, hogy védelmezik mindazokat, akiket üldöznek, és akik kénytelenek elhagyni szülőföldjüket, otthonokat és családjukat. A Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy az a szellemiség, amely a fontos nemzetközi jogi eszköz kidolgozását ihlette, napjainkban is továbbra is megvilágítja a nemzetek vezetőinek lelkismeretét. Senki sem fordíthatja el tekintetét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Leó pápa beszéde a Jérôme Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány sohasem lehet a tervezett halál szolgája. A Szentatya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Jérôme Lejeune alapítvány 80 tagját, akik a világhírű genetikus professzor születésének 100. évfordulójára emlékeznek. A tiszteletre méltó tudóst a prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében, emelte ki a pápa. Lejeune francia orvosprofesszor tudományos kutatói életét a fogyatékkal élő gyermekek betegsége tisztázásának szentelte. Felfedezte, hogy a Down-szindrómát genetikai rendellenesség a 21. kromoszoma jelenléte okozza. Ezzel tudományosan igazolta a betegség okát, eloszlatva a szülőket érintő akkori társadalmi előítéleteket. Elismerve Lejeune professzor tudományos kiválóságát és az egyház iránti fáradhatatlan odaadását, Szent VI. Pál pápa a Pápai Tudományos Akadémia tagjává nevezte ki. Később Szent II. János Pállal való mély barátsága és az élet védelmében vallott közös elképzelésük adta az alapját a Pápai Életvédő Akadémia megteremtésének, amelyet Lejeune professzor feltétlen szükséges intézménynek tekintett az életet fenyegető veszélyek sokasodásával szemben, hangsúlyozta Leó pápa. A tudós és bölcs ember gyorsan felismerte, hogy tudományos felfedezését felhasználhatják a 21-es trisómiában szenvedő betegek születések előtti kiirtására. Nem habozott megvédeni őket, elítélve a hippokratészi esküj megszegését
1: transgression du serment d'Hippocrate
0: és az új eugenetikát, amelyet kromoszomális rasszizmusnak nevezett. Prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében. Vállalta azt is, hogy bizonyos haladó tudományos körök kemény kritikát fogalmazzanak meg vele szemben. Lejeune professzor tudatában volt annak, hogy bár a technológia segítheti az orvostudományt, nem helyettesítheti azt. Azt is tudta, hogy a technológiát fel lehet használni az orvostudomány ellen, amely természeténél fogva az élet szolgálatában áll, és ki is kerülhet az etikai ellenőrzés alól ott, ahol a hatékonyság, a jövedelmezőség vagy a hasznosság számításai érvényesülnek. Egy orvosnak soha nem szabad megengednie magának, hogy laboratóriumi algoritmusok alapján döntsön egy adott embrió vagy egy adott idős ember életéről. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája.
1: Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée.
0: Leó pápa arra kérte az alapítvány tagjait, hogy folytassák a Lejeune professzor által megkezdett munkát a kutatás, az ellátás és az emberi személy feltétel nélküli védelmében. Örömmel veszi a pápa, hogy világszerte milyen helyet foglalnak el a genetikai eredetű értelmi fogyatékossággal kapcsolatos kutatásokban, és hogy intézetük több ezer különféle mentális fogyatékosságokkal élő betegeknek nyújt tanácsadást. A pápa bátorítja az emberi méltóság iránti elkötelezettségükben. Tudja, hogy rendszeresen részt vesznek a társadalmi vitákban, hogy minden embert megvédjenek létezésének minden körülményében, és hogy mennyire elkötelezettek az élet kultúrájának előmozdítása iránt. Végül Leó pápa a szűzanyag közbenjárására bízta az alapítvány tagjait, arra kérve őket, hogy vezesse lépteiket, támogassa erőfeszítéseiket, és árassza gyengétségét minden rászoruló felé, majd apostoli áldását adta rájuk és a kicsi védenceikre is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Vámosné Jacsórit a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélget Szent Mátéról és a rózsafüzér jelentőségéről. A 2025. szeptember 29-i adásunk ismétlését hallják.
2: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké. Amen.
3: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Mai adásunkban elsőként Szent Máté apostol és evangélista életével ismerkedhetünk meg, akit szeptember 21-én ünnepeltünk. Ő az egyik evangélista, vagyis Jézus életének és tanításának egyik leírója, akinek könyvét ma is olvassuk a Bibliában. A második részben pedig a rózsafűzér királynőjének ünnepéről beszélgetünk, hiszen közeledik október 7-e. Ez egy nagyon fontos ünnep, amely Máriához és a rózsafűzér imádsághoz kötődik. Akkor kedves gyerekek, hogy hívják a négy evangélistát? Manka?
4: Az első az Máté.
3: Igen, köszönöm. Második? Fruzsi?
5: Márk.
3: Igen. Harmadik? Nóri?
6: Lukács.
3: Nagyon jó. És a negyedik?
7: János.
3: Köszönöm, Luca. Tehát a négy evangélista közül most Mátéval fogunk foglalkozni. Máté eredeti neve Lévi volt, és Jézus korában vámszedőként dolgozott. A vámszedők abban az időben a római hatalom számára szedték be az adót. Sokszor igazságtalanul és kapzsiságból. Ezért a zsidók nem szerették őket, sőt, bűnösöknek is tartották. Máté tehát nem számított a tisztelt emberek közé. Egy napon azonban Jézus odament hozzá, és így szólt: Kövess engem! Máté pedig azonnal felállt a vámszedőasztaltól, ott hagyta a régi életét, és Jézus tanítványa lett. Ez mutatja, hogy Jézus mindenkit meghív, még azt is, akit mások lenéznek. Mátét eredetileg Lévinek hívták, és vámszedőként dolgozott. Máté házában nagy lakomát rendezett Jézus tiszteletére, amelyre sok vámszedőt és bűnöst is meghívott. A farizeusok ezt rossz szemmel nézték, de Jézus így felelt. Mit mondott Jézus, Manka?
4: Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.
3: Így van. Tehát nagyon szépen elolvasta Manka, hogy Jézus szólt is a farizeusokra, hogy nem azért jött ő, hogy akik igazak, azokat meghívja, hanem a bűnös emberekért is jött, mert azokat is nagyon szereti. A farizeusok csak a fejüket csóválták, de Máté pontosan tudta, hogy miért mondta ezt Jézus, és hogy neki mit kell tennie. Mit tett másnap Máté?
4: Mindjárt másnap reggel elindult, és felkeresett minden egyes embert, akit valaha becsapott. Visszafizette a pénzt, amivel megkárosította őket.
3: Így van, nagyon jó. És ez egy fontos tanítás volt. Miért szerinted, Nóri?
6: Isten irgalma mindenkihez elér, aki szívből megtér.
3: Tehát a bűnös embereket megszólította, de a farizeusok nem jó szemmel nézték. És nem csak ezt a Mátét szólította meg, hanem nagyon sok embert. Biztos ismeritek már Zakeus történetét, másodikba tanultuk, hogy Zakeus is egy vámszedő volt, kisember volt, felmászott a fügefára, emlékeztek rá? Azt a történetet ki tudná elmondani, Manka?
4: Amikor felmászott egy fügefára, ő is adószedő volt, és arra járt Jézus. És felmászott a fügefára, és azért mászott fel a fügefára, hogy jól lássa Jézust, és hallja, hogy mit mond.
3: Igen. És mi történt? Jézus arra ment, és megpillantotta őt, és mit mondott neki?
4: Azt mondta neki Jézus, hogy az ő házába szeretne megszállni.
3: Igen, bűnös emberként mégis Jézus hozzászólt. Tehát visszatérve Máté evangélistához, ő is egy megtérésből lett apostol, ott hagyta az egész vámszedői foglalkozását. Szerintetek ez könnyű volt ott hagyni? Ha valaki mondjuk valami foglalkozást nagyon szeret csinálni, olyan munkakörbe van, és Jézus oda megy, és szólna most is, most hagyd abba, és gyere én velem.
4: Szerintem nem volt neki könnyű, mivel nagyon szerette, és amit nagyon szeretünk, akár foglalkozás, vagy akár bármi, az nehéz elengedni.
3: Így van. Köszönöm, Monka. Tehát a Máté lett a Máté evangéliumának írója, amely az Új Szövetség első könyve, mert tényleg apostol lett belőle, és mindig figyelte Jézust, és aztán mindent lejegyzett. És ahogy lejegyezte, utána így megmaradt nekünk a Bibliában az első evangélista, Máté, aki szépen leírta, hogy mi történt Jézussal. Az ő evangéliuma különösen a zsidó emberekhez szólt, bemutatta, hogy Jézus régen a megígért messiás, aki beteljesítette az ószövetségi proféciákat. Emlékeztek, most ószövetséget tanulunk az iskolába. Az első emberről tanultunk nem olyan régen. Hogy hívták őt? Luca.
5: Ábrahám.
3: Igen. Ki volt ő?
5: Izsáknak az apukája.
3: Igen, és a feleségét hogy hívták?
5: A feleségét pedig úgy hívták, hogy Sára.
3: Igen, nagyon jó. Máté evangéliuma úgy kezdődik, megmutatja nekünk, hogy Jézus honnan származik. Tehát Máté család fájával kezdődik az evangélium. Mégpedig, ha olvasok belőle, akkor így kezdődik, hogy Jézus Krisztus nemzetség táblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia, Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob pedig nemzette Júdát, és ennek testvéreit. És így tovább, még nem érkezünk Dávidhoz, és Dávid után pedig úgy szól a történet tovább, hogy Jézus Krisztus születése pedig így történt, hogy anyja Mária el volt jegyezve Józseffel. Tehát József és Mária, ők pedig a Dávid nemzetségéből származnak. Úgyhogy majd így fogjuk tanulni szépen az Ószövetség történeteit. Az evangélium sok tanítást tartalmaz Jézustól, köztük a hegyi beszédet, a boldogmondásokat, a mi atyánkot és számos példabeszédet. Máté írásából ma is nagyon sokat tanulhatunk arról, hogy hogyan kell Isten útján járnunk. Beszéljünk akkor egy kicsit a missziós útjáról. Tudjátok, hogy mi az, hogy missziós út? Jézus halála után Máté mit csinált szerintetek? Manka, mit jelentett Máténak, hogy missziós útra ment?
4: Szerintem azt jelentette, hogy elmegy hirdetni a Jézusnak a jó tanítását, mivel ő találkozott vele az életében.
3: Így van, és elvitte minden országba, ahol csak járt. A hagyomány szerint Máté Jézus mennybe menetele után hosszú útra indult, hogy másoknak is hirdesse az evangéliumot. Eljutott több országba, ahol bátran tanított és keresztelt. Élete végén ő is vértanú halált szenvedett Krisztusért, bár pontos részleteit nem ismerjük. Ugye beszéltünk róla, hogy 4 evangélista van. Máténak mi a jelképe? Ki tudná elmondani? Nórika.
4: Az ember vagy angyal, mert evangéliuma szerint emberi származásával, családfájával kezdődik. Így emlékeztet minket arra, hogy Jézus valóban emberré lett éltünk.
3: Nagyon jó. Pontosan mondtad, ügyes vagy. Ő lett az ember vagy angyal. Hogyha a bazilikába is jártok, ott is meglátjátok a mennyezeten, hogy ott van felfestve a 4 evangélista, és Máténak a jelképe ember vagy angyal. Érdekességek még, hogy Szent Máté adószedők és pénzügyi dolgozóknak a védőszentje. És a műsorunk elején említettem is, hogy mikor van az ő emléknapja, a liturgikus emléknapja. Nóri.
4: Szeptember 21-én.
3: Így van, úgyhogy nem olyan régen volt, úgyhogy innen is köszöntjük a Mátékat sok szeretettel. És mit gondoltok, miért választotta Jézus éppen a vámszedőt, Mátét apostolnak? Manka?
4: Szerintem azért választotta őt, mert látta benne a jót. Hiába, hogy rosszakat cselekedett, de hogy látta Jézus benne azt, hogy ő jó ember tud lenni, ha szeretne, és látódott rajta, hogy jó ember szeretne innentől lenni. Mert lemondott az úgymond munkájáról, amit nagyon-nagyon szeretett.
3: Igen, és akkor Jézus apostola lett, és pontos ember volt, mert ez a vámszedés, meg a pénzzel való bánás, az azért okos, meg ügyes embereket kíván, és a pénzzel való bánás is nem volt egyszerű dolog. Szerintetek nehéz lehetett otthagyni a régi életét és mindent Jézusért? Nóri.
4: Szerintem nehéz volt.
3: Igen, így van. Nehéz volt, mert azt ő megszokta, és szeretett abba a munkakörbe dolgozni, de aztán mégiscsak jobbnak látta, hogy Jézushoz csatlakozik.

0: Október hónapja a szűzanya hónapja. Ki tudja, hogy októberben mit szoktunk minden nap imádkozni? Manka?
1: A rózsafűzért.
0: Igen, pontosan. Most nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mi is pontosan a rózsafűzér. Találkoztatok már rózsafűzérrel? Esetleg imádkoztatok is már vele? Fruzsi?
2: Igen, és nekem van is otthon egy külön rózsafűzérem.
0: Nagyon jó. Luca?
3: Nekem is van otthon rózsafűzérem, és nagyon szép.
0: Nagyon szép, és szoktad forgatni, és imádkozni?
3: Igen.
0: Manka?
4: Nekem több rózsafűzérem is van otthon. Van egy olyan, amin fából vannak a gyöngyök, mármint a jelképek, fából vannak rajta. Van egy olyan, ami inkább ilyen kristályosabb, üveges jelleg, meg van még egyen, az is ilyen fás inkább, de mindegyiknek más a színe.
0: Jó. Kérlek benneteket, hogy majd hozzátok be a hittanórára is, jó? És akkor együtt fogunk tudni imádkozni. Most itt a rádióba is behoztam én is egy párat, meg lehet nézni, körbe is adom. És van ez a nagy rózsafűzér, amit úgy mondjuk a rendes rózsafűzér, és van ez a picike. Mind a kettőről fogunk most beszélni, jó?
3: Én megismerem a kisebbtől, az a közepes rózsafűzért, amit ilyen karkötőnek is lehet akár hordani.
0: Így van, van. Van olyan, hogy karkötőnek, van olyan, hogy gyűrűs, és van olyan, hogy egy tizedes rózsafűzér. Jól mondtad, Manka. Fruzsi?
2: Mamám, mivel nagyon sokat szokott járni templomba, azért neki minden fajtából van rózsafűzér. Kicsiből is, közepesből is, és a legnagyobbból is.
0: Igen, nagyon jó. A rózsafűzér az egyik legismertebb és legkedveltebb imádság a katolikus egyházban. Olyan, mintha egy lelki láncot fonnánk, amely össze

0: összeköt minket Jézussal és Szűz Máriával. Maga a szó is erre utal. Minden egyes imádság egy-egy rózsa, amit a szűzanya kezébe adunk, szeretetünk jeleként. Hogyan épül fel a rózsafűzér? Most fogjátok a kezetekbe a rózsafűzért, és akkor tanuljuk meg együtt, ha valaki esetleg még nem tudná, hogy hogyan, imádkozzuk. A rózsafűzér gyöngysorból áll, amely segít minket az imádságban. Nem kell mindig számolgatni, látjátok, mert nem kell fejbe tartani, hanem maga a szál vezet minket végig. A legelső imádság, amit a kezdetén imádkozunk, az a keresztre, a hiszek egyet imádkozzuk. Nórika, majd mi következik utána?
1: Majd következik egy mi atyánk, három üdvözlégy, hit, remény, szeretet erényeiért, és egy dicsőség.
0: Így van, köszönöm. Ha megfogod a rózsafüzért és nézed tovább, jön egy hosszabb rész. Ez hogyan folytatódik, Manka?
2: Ezután kezdődnek a tizedek. Minden tizedben egy mi atyánk, 10 üdvözlény és egy dicsőség van.
0: Így van. Nagyon ügyesen elmondta Manka, hogy hogy van a 10 üdvözlény Mária, de a 10 üdvözlény Mária után mindig egy titkot mondunk. A rózsafűzér titkai. A rózsafűzér nem csak imádból áll, hanem közben elmélkedünk Jézus és Mária életének eseményein. Ezeket nevezzük titkoknak. 4 csoportból áll. Hogyan hívjuk ezeket a titkokat, Manka?
2: Az első az örvendetes titkok. Jézus születéséhez kapcsolódó örömteli eseménye. Például az angyali üdvözlet.
0: Tehát elmondjuk az üdvözlégy Máriát, és utána megállunk, és azt mondjuk közben, hogy akit te szentszűz, a világra szültél, vagy akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál. És onnan folytatjuk tovább, hogy asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja. Ezek ilyen kis titkok, amit az üdvözlégy Mária után mondunk. Fruzsi, mondd a másodikat, légy szíves.
3: A második a világosság titkai. Jézus nyilvános működéséről szólnak, például Jordánban való megkeresztelkedése, utolsó vacsora.
0: Így van, ezek a világosság titkai. Itt is ugyanúgy az üdvözlégy után mondunk egy-egy kis fohászt, egy-egy titkot. Például a kánai menyegzőn megmutatta isteni erejét. Aztán jön a harmadik, Nórika.
1: A harmadik a fájdalmas titkok. Jézus szenvedését idézzük fel, például Getsemáni kert, vagy a kereszthalál.
0: Így van, hogy akit érettünk, tövissel megkoronáztak, vagy akit érettünk, keresztre feszítettek. Ezek a fájdalmas titkok. És jön a negyedik féle, Fruzsi.
3: Negyedik. Dicsőséges titkok. Jézus feltámadásáról és Mária megdicsőüléséről elmélkedünk. Például Jézus feltámadása, Mária megbevétele.
0: Nagyon jó. A 7 napjaihoz a hagyomány szerint mindig más titkok tartoznak. Például hétfőn az örvendetes, kedden a fájdalmas, szerdán a dicsőséges, csütörtökön a világosság, pénteken újra a fájdalmas, szombaton az örvendetes, és vasárnap pedig a dicsőséges titkokat imádkozzuk. Kis Szent Teréz azt vallja, hogy a rózsafűzér olyan, mint a földet, a mennyel összekötő hatalmas lánc, az egyik vége a mi kezünkben van, a másik vége pedig a szűzanya kezében. Van egy égi édesanyánk a mennyben, és van egy földi édesanyánk itt a földön. És az égi édesanyánkhoz minden nap imádkozhatjuk ezt a rózsafűzért. A szűzanya mindig nagyon szerette, meg szereti most is, ha hozzá ezzel az imádsággal fordulunk. Második János Pál pápa maga is nagy híve volt a rózsafűzér imádkozásának. A rózsafűzér mondása nyugodt, szinte lassú és ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumáról. Olyan, mint egy virágkoszorú, Máriának szánt virágkoszorút imából kötjük. A rózsafűzér azért is különleges ima, mert ötvözi az egyéni és a közösségi imádságot. Tehát olyan is van, amikor magadba imádkozod, de olyan is van, amikor elmegyünk a templomba és együtt imádkozzuk. És akik rendszeresen hallgatják a rádiót, a rádióban is minden nap van rózsafűzés imádság. Egy-egy közösség bejön ide a rádióba, és akkor együtt mondjuk el. Van, mikor a tanárok jönnek. Pió atya pedig azt mondta, hogy a rózsafűzér valóságos fegyver az ördög ellen. Tehát, hogyha az ördög meg szeretne minket kísérteni, akkor csak mondjuk a rózsafűzért, és nem fog minket bántani. és a rosszba vinni. És a rózsafűzér rendszert visz a napjainkban. Tehát úgy, ahogy mondtam, minden nap másfajtát imádkozunk. És ez nem fontos mindet egy nap elmondani, hanem elég egy tizedet is, mikor mennyi időnk van. Van, aki sétálva mondja, valaki utazás közben. Azért is mutattam nektek azt a pici rózsafűzért, hogy valakinek nincs ideje az egészet elmondani, mert mondjuk hosszú, de egy nap elmond egy tizedet, vagy valamikor, amikor éppen reggel, vagy épp este, lefekvés előtt elmondja az imát, és ezzel imádkozik. Úgyhogy szeressétek a rózsafűzért, szerintem jó imádság, a szűzanyához visz bennünket. És képzeljétek el, hogy én, mikor fiatalabb voltam, akkor voltam zarándokúton Lourdesban, ez Franciaországban van, és ott külön volt ugye sok nemzetiségű ember, francia, olasz, magyar, német, mindenfajta nemzetiségű, és volt ott is fáklyás körmenet, és a fáklyás körmenet alatt a rózsafűzért mondtuk. És én az zarándokúton 50 emberből, 50 magyar közül, én voltam az, akit kiválasztottak, hogy magyarul mondjam a rózsafűzért. Úgyhogy 2 vagy 3 alkalommal került rám a sor. Egyszer ugye mondtam a mi atyánkot, és 3-szor megmondtam az üdvözlégy Máriát. És a szüleim lent a téren mentek végig, sok-sok emberrel együtt a körmenetben, fáklyás körmenet, tehát ilyen gyertyával imádkozták a rózsafűzért. A világ összes nyelvén szólt a rózsafűzér, volt, mikor éppen magyarul a mikrofonban, én pedig ott fönt álltam a bazilika előtt, a lépcsőn, és én voltam, aki mondta. És most Manka is szeretett volna egy érdekességet elmondani a szűzanyáról, szeretném, ha most megosztanád velünk.
2: Pétervásárai templomban a Fekete Madonna hivatalos másolatát kivitték, és megáldották a pápával, és ez ki van állítva.
0: Igen, és Rómába kivitték.
2: Ugye? Rómába kivitték a pápához, és a pápa megáldotta.
0: Igen, és neked látom is, hogy van egy nagyon szép képed róla.
2: És mi csináltunk róla képet is, és nagyon szép, szerintem megéri megnézni.
0: Jó, köszönjük szépen, de jó. És ez egy örök emlék. Most pedig még mondok egy érdekességet. A rózsafűzér imádsága nem csak egyéni, hanem közösségi imádság is. Lehet otthon családdal, az iskolában vagy a templomban imádkozni. Sokan úgy tartják, hogy amikor rózsafűzért imádkozunk, olyan, mintha a szűzanya kezét fognánk, aki Jézushoz vezet minket. Szeretnék egy történetet elmesélni arról, hogy október 7-e a rózsafűzér királynőjének az ünnepe. Elmondom, hogy miért. Ez egy fontos ünnep az egyházban. Az ünnep eredete egészen 1571-ig a lepantói csatához vezet vissza. Ebben a tengeri ütközetben a keresztények a török oszmán birodalom ellen harcoltak. És a pápa, 5. Szent Pius pápa arra kérte a híveket, hogy a rózsafűzért imádkozzák az egész keresztény flotta sikeréért. Képzeljétek el, akkor nagyon sok ember együtt imádkozta a rózsafűzért, és a keresztények közül győzelmet arattak, és ezt Mária közbenjárásának és a rózsafűzér imádságának erejének tulajdonították. Ennek emlékére október 7-ét a rózsafűzér királynőjének ünnepévé nyilvánították. Ez nagyon érdekes, igaz? Hogyha tényleg hiszünk benne, és összefogunk, és együtt imádkozunk, akkor a szűzanya meghallgatja kérésünket, és Jézushoz vezet minket, és segít bennünket. Amúgy a rózsafűzér imádság eredete szerintetek melyik században nyúlik vissza? Manka.
2: A rózsafűzér imádság eredete egészen a 12. századig nyúlik vissza. Az egyház hagyománya szerint Szent Domonkos, a Domonkos rend alapítója volt az, aki szűzanyától kapta a rózsafűzér imádságot. Mária arra kérte őt, hogy terjessze ezt az imádságot az emberek között. A rózsafűzér tehát egy olyan imádság, amelyben Mária vezet minket közelebb Jézushoz.
0: Jó, köszönöm szépen. Gyerekek, ha most elimádkoznátok egy 10 rózsafűzért, akkor kiért ajánlanátok fel? Van-e olyan, akiért? Manka.
2: Én azért ajánlanám fel, hogy mindenki a családból egészséges legyen, és egészséges is maradjon, és mindig soha-soha senkit ne érje rosszabb betegség.
0: Nagyon jó. Köszönöm szépen. Ez tényleg jó felajánlás. Úgy legyen. Furuzsi?
4: Én pedig azért, hogy az egész világon senki ne veszekedjen, például családokba, gyerekek közt, összeveszik például 2 gyerek.
0: Igen, ne legyen viszály, egymás közt családban harag. Így van, köszönöm, nagyon jó ez is. Nóri.
1: Én is azért, hogy béke legyen a földön.
0: Igen, köszönöm szépen, nagyon jó. Most pedig jobban megismertük a rózsafüzér imádságát és Mária szerepét. Zárjuk a műsorunkat két jó ismert imával. Imádkozzuk el közösen az Üdvözlégy Máriát, kérve a rózsafűzér királynőjének közbenjárását. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindenrekké, amen!
6: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámos Néja Csórit a hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
7: Napbúcsúztató.
6: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélőkönyvek szól, melyben Móra Ferenc arab ember fiai című írásának 8. befejező részét Boromisza Dóra olvassa fel. Majd a Közelkép szól. Portré műsorunkban Székely Dénes Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után híreket mondunk, majd a Mindennapi Egészségünk című műsorunkban. Először az Egri Markóth Ferenc Kórházban létesülő bölcsödéről, valamint az intézményben elindult Nő az Esély programról hallhatnak. A folytatásban pedig a HPV vírusról lesz szó. A hajnali 3 óra után a híreket követően a Közélet délelőtti adását ismételjük meg. Ebben 2 konferenciáról is beszámolunk, Athénban és Új-Zélandon is, mások mellett Kisújszállás turizmusának kulturális alapjai címmel hangzott el előadás, bemutatva a Nagykunság kulturális fővárosát. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Németh Tamás, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajkonita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Jézus fölkelt és parancsolt a szélnek, és rászólt a vízre, csendesedjél, némulj el. Erre a szél elült, és nagy csendesség lett. Azután hozzájuk fordult. Miért féltek ennyire? Még mindig nem hisztek? Olvasom a Márk evangéliumban. Én magam, ha választanom kell a mozdulatlanság állapota és a feszültség állapota között, inkább az utóbbit választom, mert az az élet jele. Mindannyiszor Isten öröme számára nyitunk utat, ahányszor őszintén kimondjuk, Uram, én is a Te akaratodat akarom. És ha eljutunk oda, hogy mindig így gondolkozzunk, és szándékunk őszintén Istenre irányul, akkor a világ zajlása közepette is boldogok leszünk. De miből ismerjük fel Isten akaratát? Sok keresgélés nélkül is rátalálunk, mert Isten akarata a hétköznapjainkban nyilatkozik meg, az éppen adódó pillanatban, abban, amit éppen e pillanatban tennem kell, ami éppen most kötelességem. Jóságos Atyánk, az élet viszontagságaiban gyakran próbára teszed hitünket. Kérünk add, hogy felismerjük bennük gondviselő jóságodat, és bizalmunkat mindig megőrizzük irántad.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Ulrich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei missziós szemináriumból a hétvégén a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiunk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bíró kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tiszaes törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakció vezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 9,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett áras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégén helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utassegítő szolgálatok. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat. ha a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Móra Ferenc, a Rabember fiai című írásának 8. befejező részét Boromissza Dóra előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
3: Másnap hajnalban Kővár megindult Sárvár ellen. Úgy kell ezt érteni, hogy a két vár mindössze vagy fél napi járóföldre esett egymástól, s Kővár várából vitték át a hadiszerszámokat Sárvár ostromára. Először ugye megpróbáltak szép szerével boldogulni. A két kapitány követet küldött a sárváriakhoz. Kínálja föl nekik a békét. Ha maguk jó szántából kitakarodnak a várból, mehetnek Isten hírével, amerre akarnak. Nem lesz semmi bántódásuk. A követnek csak ugyan fel kellett kínálni a békét, mert benne eresztették a várba. Csak úgy a tövéből kurjongatott fel a falakra. Nesztek a béke, nyúljatok érte! Nem nyúlt bíz azért senki, hanem láthatatlan kezek úgy meghaigálták a követet vadkörtével, hogy esze nélkül sarkantyúba kapta a lovát, s úgy nyargalt vissza Kővárra. Nagy pironkodva állt meg a két kapitány előtt. No, mit üzentek a sárváriak? A legény megmutatta az ábrázatát, amit össze-vissza kékítettek a kemény vadkörték. Ennyit üzentek mindössze. Sose láttam ilyen cifra ellenséget, amelyik vadkörtével lövöldöz. No, az még vadabb is lesz, amivel mink visszalövünk. Annak a magjába fejestül beletörik a foguk. Azzal megindultak Sárvár felé a kővári nagy kerekes ágyuk, a kőhányó mozsarak, a mezei tarackok, dűbörögve, csörögve a sziklás utakon. Utánuk a kővári hadak, lándzsások, kopjások, muskétások. Legelő talpik fegyverben a két kapitány, széles lengyelkard az oldalukon, szakállas puska a vállukon, tollas buzogány a markukban. Olyan hadikészülettel voltak, hogy meg lehetett volna vele venni Bécset. Mikor uzsonnatájban megérkezett a sereg Sárvár alá, s neki készült a táborozásnak, Buzát uram mérgesen dörzsölte a kezét. Hiszen csak azt a harcsa bajuszút megfoghassam. Hiszen csak megfoghassuk, mindjárt tyúkkal, kaláccsal kell hozzá lennünk. Tudja kell, med mit mondott a fejedelem, hajszála se görbüljön, mert csak ő adhatja elő a herceget. Ebben a percben valami fütyülést hall Ebecki uram a feje körül, hirtelen lekapja a nyakát, hát abban a percben leválik a süvegéről a kerecsen forgó. Úgy lesodorta azt onnan egy golyó, mintha soha ott se lett volna. Ej, de szép lövés volt, forgós teringette, hüledezett a jó úr. Magam se csinálhattam volna különben, mintha csak én tanítottam volna a mesterét. De a többi urak is ugyancsak kapkodták a fejüket, hullott közéjük a golyó, mint a jégeső. Jó lesz innen tovább húzódni, mert ennek már a felese tréfa, ez már több, mint vadkörte. Csak ugyan visszahúzódott a tábor még egy jó puska lövésnyire. Ott vonták föl a kapitányok sátrát, akik elkezdtek tanácskozni, mit évők legyenek. Meg kell kezdeni az ostromot, hadd szólaljanak meg az ágyuk, vélte Ebecki uram. Búzát uramnak azonban nem füllött a fogához ez a beszéd. Csupa ijeszgetésre szánta ő az ágyukat, csak nem bolond, hogy a saját várát összelövöldözze. Hát mi jobbat tud kelmed? Küldjön hozzájuk még egy békekövetet. Hát szaladjon, kelmed! Én, merezgette a szemét Buzát uram, még hogy én alkudozzam a saját váramra? De hiszen én velem szóba se állnak. Próbáltam én azt már egyszer, még most is ég belé az orcám. Utoljára aztán Ebecki uram vállalta el a követséget. Abba a lyukba, amit a süvegén ütött a golyó, beletűzött egy nagyfehér keszkenőt, ami azt jelentette, hogy ő nincs semmi rossz szándékban, tehát meg ne lövöldözzék. És odaballagott a vár elé. Ha-hó! Ha-hó! Ha-hó! Kiáltott vissza egy vékony gyerekhang, amelyiknek a gazdáját sehol se lehetett látni. De a hang nagyon ösmerősnek tetszett Ebecki uramnak. Békeajánlatot hoztam. tartsd meg magadnak! A fejedelem megbocsát nektek. Azt majd csak akkor hiszük el, ha ő mondja. Jöjjön ide ő nagysága a maga személyében. Ti veletek nem állunk többet szóba. Ebecki uram megvakarta a feje búbját. Legalább azt mondjátok meg, miféle népek vagytok. Majd megmondjuk a fejedelemnek, vagy meg se kell mondani. Majd megüsmer az magától is. Mit volt mit tenni? Visszasonfordált Ebecki uram, s megtanácskozta a dolgot kapitánytársával. Szégyen, nem szégyen, ide kell hívni a fejedelmet. Meg kell neki írni, hogy ezt a várat csak ő veheti meg a láthatatlan ellenségtől. Mert a jó urak csak ugyan nem sejtették, még most se kik azok, akik olyan könnyűszerrel megkaparintották Erdély végvárát. A három nap alatt, míg ott táboroztak tehetetlen bosszúsággal, csak egy csomó gyereket láttak a bástyákon ácsorogni. Ugyan hol vette itt magát az a sok gyerek? Tűnödött Ebecki uram. Buzát Gáspár csak a fejét rázogatta, csak a fogát szívogatta, de nem szólt semmit. Az én Isten szigeti gyerekeim azok, gondolta magában, akik oly rettentő sokba kerültek nekem, pedig csak egy tallért adtam értük, az is lyukas volt. Harmadnap reggelre megérkezett a fejedelem nagy üveges batárban. Az erős moldovai paripák habosra szaladták magukat, s alig pihegtek a fáradtságtól. A fejedelem sápat volt, homlokán mély barázdákat szántott a nyugtalanság, szeme körül az álmatlanság karikája kék lett. Ahogy kiugrott a kocsiból, egy-két szót váltott a kapitányokkal, s neki indult a várnak. Buzát uram azonban eléje ugrott. Hová gondol nagyságod? Csak nem megy fegyvertelen kézzel az elé a gonosz nép elé. Bizony még meglövöldözik nagyságodat. Apafi azonban rá se hallgatott a jóskodásra, hanem lépkedett sebesen a vár felé. Láttára nagy mozgolódást támadt a bástyákon. Egy csomó rongyos gyerek futkosott előre-hátra. Puskája azonban volt annak valamennyinek, hiszen találtak a várban eleget. Egy öreges ember, maga is rongyos, igazgatta őket egy kegyetlen hosszú náddal, amelyiknek a végén az Apafi lobogót csavargatta a szél. Vörös sejmén szépen meg lehetett látni az arannyal kivarrott címert, a karddal átfúrt sisakot, mikor az öregember magasra emelte a lobogót és tisztelgett vele. Úristen, de furcsa népség, mosolyodott el nagy bánatában is a fejedelem, s egyszerre meghökkenve kapott a homlokához. Enye, milyen ismerősnek tetszik neki a bársony kucsmás, karcsú gyerkőc, aki nem is olyan rongyos, mint a többi. Kék atlaszdolmány feszül a karcsú testén, zománcos kard csillog az oldalán. Az arcát nem lehetett ugyan jól kivenni a nagy magasságban, de járása, kelése, szép magatartása, minden mozdulása egészen olyan, mint boldog Isten. Igazán az lenne? Hely, te fiú! Kiáltott fel a fejedelem. Nem, de nem te volnál-e, Apafi Mihály herceg? Igenis, én vagyok, nagyságos fejedelem, tisztelgett a kardjával az atlaszruhás gyerek. Ho-ho, fiam uram, gyere csak le ide hozzám, hadd beszélek a fejeddel. Nem én, apám uram, le nem megyek addig, míg velem nem jönnek a pajtásaim is. Szitári Ádámka meg Szitári Tamás. A szitári gyerekek, álmélkodott a fejedelem. Hát, mit bánom én, jöjjenek le veled a szitári gyerekek is. Nem lehet ám, apám uram, nem emlékszel rá, hogy mit fogadott a Tamás. Azt, hogy ők addig a színed elé nem kerülnek, míg szabad nem lesz az édesapjuk, Szitári Kristóf. Az ámni? Csak ugyan, én már meg is feledkeztem Szitári Kristófról. Üssek ő, hát legyen szabad Szitári Kristóf is. Mindjárt szalajtok egy futárt a kolozsvári várnagyhoz, hogy eressze szabadon Szitári uramat. Nem telt bele három szempillantás, rettentő örömújongások közt sarokra nyílt a nagy vaskapu. Csak hogy nem a rongyosok újjongtak, hanem az ostromló sereg. Buzát uram olyan kevéllyel lovagolt be a várba, mintha nehéz harcban a török császártól foglalta volna vissza egymaga. Annál szótlanabbak voltak a rongyosok. Mi lesz most ővelük? Se szigetük, se váruk már. Még Pipitér is hallgatagon csoszogott, lees fel a gyékény bocskorban az udvaron, addig, míg a fejedelem bezárkózott a címerterembe a fiával, a két szitári gyerekkel, meg a két kapitánnyal. Mi lesz most, teremtő Isten? Mi lesz? Hát az lett, hogy a fejedelem hol sírva, hol nevetve hallgatta végig, mikor Szitári Tamás elmesélte bujdosása hosszú történetét. Még Pipitérnek is elő kellett állni és beszámolni arról, aminek ő volt a mestere, hogy hogy vitte el a kis herceget az Isten szigetére, s hogy zárta ki Buzát uramat a maga várából. Csavargatta is Buzát uram a fejét, mint akinek megakadt a gombóc a torkán, de aztán megnyugodott egy kicsit, mikor látta, hogy milyen jó ízűt nevet a fejedelem. Hanem azért meg nem állhatta, hogy alattomban meg ne fenyegesse az ujjával Pipitért. Megállj, vénróka! Kerülsz te még az én kezembe. Pipitér azonban barátságosan hunyorgott vissza. Akkor is én harapom meg kegyelmedet. A fejedelem azonban megint elkomolyodott, mikor megveregette a szitári gyerekek vállát. Majd belenézek édesapátok ügyébe. Hát, ha ártatlan ő abban csak ugyan, hogy kihullott a sólyomnak az aranyszárnya. Már most magam is azt gondolom, hogy csak derék apa lehet az, akinek ilyen derék fiai vannak. Aztán nehéz sóhajjal pillantott Pipitér felé. Meg akinek ilyen hűséges cseléde van. Ó, ha nekem volnának ilyen hűséges embereim! Pipitér térdre esett, s megcsókolta a fejedelem kezét. Bizony mondom neked, nagyságos uram, hogy nem vagyok én hívebb cselédje Szitári uramnak, mint amilyen hív szolgád ő tenéked. Meg is ijedt aztán az öreg, hogy ilyet mert mondani együgyű cseléd létére, s kapta volna már vissza a szót, de a fejedelem barátságos mosolyjal adta ki a parancsot. Hanem most már gyerünk Kolozsvárra mindnyájan, úgy, ahogy vagyunk, mert nagyon nehezen várnak ott már bennünket. Buzát uram nagyon erősködött, hogy ő ott nem hagyja többet a várat, de a fejedelem csúfolódva legyintett feléje. Sose féltsek elmed, benne maradnak a rongyosok. A rongyosok ott is maradtak a régi várnéppel együtt, hanem Pipitér nem maradt el a kis gazdáitól. Bizony nem azért szenvedett velük, hogy most ne is lássa a nagy boldogságukat. Csupa ünnep volt az útjuk hazafelé. A sárvári furcsa esetnek híre futott már akkor egész Erdélyországban, s amerre mentek, mindenfelé tolongott a nép, hogy megláthassa a híres szitári gyerekeket. Teleszórták őket virággal, jutott belőlük még Pipitérnek is, akárhogy bujkált a nagy dicsőség elől. Ej, no, még kiveri a szememet ez a sok szeles népség, pedig meg akarom még én látni az én nagy jó uramat. A jó apafi Mihályt se éjjenezték még meg ennyit életében, mint most. Igaz, hogy ezt se vette magára. Neked szó lesz, fiam. Neked, mondta boldogan a kis hercegnek, aki nem győzte emelgetni süvegecskéjét, s szórni a vidám köszöntést jobbra-balra ragyogó szemével. A két szitári gyerek meg annál hallgatagabb lett, mentül közelebb értek Kolozsvárhoz. Ahogy eléjük mosolyogtak a réglátott ismerős tájak, az erdőkoszorús hegyormok, a virágos halmok, a szelíd völgyek, amiknek ölében úgy lapultak a tiszta kunyhók, mint fehér galambsereg, űzte hajtott a szívükben egyik gondolat a másikat. Elandalodásukból Pipitér rezzentette fel őket. Nini, mindjárt beérünk Hidalmásra. Ugyan megvannak-e még friss jó egészségben a piszlicárok? Az egyik piszlicár alatt a murmuc majmot értette az öreg, de bizony a szép kastély kapujában csak a másik fogadta őket, az igazi piszlicár. Ugyan kihúzta magát erre a nevezetes alkalomra? Olyan hosszú prémes dóka volt a nyakában, hogy éppen csak a sarkantyúja látszott ki alóla. A kis Iluci is ott állt az oldalánál, lenge patyolat ruhácskájában, s ne felejts szeme, már messziről köszöntötte Ádámkát. Piszlicár pedig kiállt az út közepére, s ott bukdácsolt a hosszú dókában. Nagyságos, méltóságos, drága látus fejedelem, én vagyom a becsulátus piszlicár, ne kárulkozzátok el az én szegény házumat, hát kicsi frissítő, egy kicsi hűsítő, ami kárulkozik szegény házamban. Aztán a két szitári gyerek megborult a nyakába,
4: Alánus úrficskák, mennit emlegettelek tiktukat, mennit nem siratultam haladatusan apád uratuk.
3: Még Pipitért is megkörnyékezte nagy jó indulattal, de az öreg olyan szemeket vetett rá, mint a vasvilla. Alig, ha nem kívánt volna is neki szerencsés jó napot a maga módján, ha a fejedelem meg nem szólal.
4: Nem bánom, jó ember, megiszunk nálad egy pohár citromos vizet. Legalább megnézzük a szép kertedet, úgyis sokszor hallottam már hírét.
3: Piszlicár nem tudott hová lenni a boldogságtól, ahogy a fejedelem kíséretével bevonult a kapun. Sürgött, forgott, ugrabugrált jobbra-balra, s egy párszor majd orra bukott a hosszú dókában.
4: Szaladj, kislányom, az édes apád után, fordult a fejedelem nyájasan Ilucihoz. Mondjad meg neki, nem kívánom én, hogy ebben a kegyetlen melegben is a nyakában hordozza azt a hosszú köpenyeget. Bizony még kitöri benne a lábát.
3: Ó, mondta Iluci elpirulva, nem is azért vette azt föl, apám uram, csak a bal karját takargatja vele, mióta olyan csúnyán megszaggatta a murmuc.
4: Ki az a gonosz murmuc? Kérdezte a fejedelem.
3: Erre Ádámka sietett a válasszal.
5: Az egy nagy majom, nagyságos uram. Piszlicár bácsi, megvan-e még a murmuc? Kérdezte a gazdát, aki éppen visszaérkezett a kezében egy aranyos tálcával, aranyos tálcán kristálybillikomokkal.
4: Megvágyun, de nem nagyun, az a gonosz májú, felelte Piszlicár, s olyan reszketés állt bele a karjába, hogy csörömpöltek bele a kristálybillikomok az aranyos tálcán.
3: Szeretném megnézni ő kegyelmét, mondta a fejedelem.
4: De erre már éppen elejtette Piszlicár a tálcát.
5: Nagyságos, méltóságos, drágalátus fejedelem, ne kívánd aztat, csipi rúgja, harapulja becses szemilledet, kalickába vagyunk berekesztelve, hamis firegje murmuc.
4: De már akkor meg éppen megnézem, ha ilyen nagyon veszedelmes jószág,
3: mondta a fejedelem, aki életében mindig nagy kedvelője volt az állatoknak, s azzal megindult a folyosó vége felé, ahonnan haragos mormogás hallatszott.
4: A murmuc kalickája volt ott csak ugyan, de a híres állat nem várta be a fejedelmi látogatást a maga palotájában. Hogy olyan sokat emlegették a nevét, kikívánkozott belőle, fölszakította az ajtaját, s egyszerre ott termett a vendégek előtt. De nem nézett az se fejedelmet, se herceget, hanem ahogy Szitári Ádámkát meglátta, egyszeribe elébe ugrott, s jókedvű vigyorgással átnyújtott neki egy piros bőrtárcát.
3: Mi lehet ez? Álmélkodott a gyerek, s fölszakította az erszényt.
4: Hát csak úgy dőlt belőle a sok aranyforint, egyik fényesebb, mint a másik, szanaszét gurulva a folyosó márványán.
5: Áj, háj, eném szép aranyim, hörögte Piszlicár, s magáról megfeledkezve mind a két kezével kapkodott az aranyak után. Ett esztendeje, eltolvajult a gonosz majum tülemtül, s ide nem ádulán nekemnek.
3: A fejedelem fölemelt egy aranyat, s megnézte elül, hátul. Hát az ő képe volt rajta.
4: Az, amelyikről lefelejtette a bajuszt, a zalatnai pénzverőmester.
3: Hát a te pénzed ez, jó ember.
5: Bizony, hodenim, drágalátus fejedelem, 200 darab volt belőle.
4: Hát aztán hol szerezted őket?
5: Mit tudják én aztát, fejedelem? Pénz gurul ide-uda, ma kapun, holnap adum.
4: Az ám jó ember. Csak hogy egy kis hiba van a kréta körül. Ebből az aranypénzből nem vertek többet ennél a 200 darabnál. Azt pedig én elküldtem Hajdárbasának. Szitári Kristóf uram vitte neki.
3: Megmondja-e most már, becsulátus Piszlicár, hogy hol vettette ezeket az aranyakat?
4: A becsületes Piszlicár úgy hanyat vágta magát a márványkövön, hogy meg sem mozdult semmi költögetésre. Pedig még a murmuc is megsimogatta az üstökét, s úgy vihogott mellé, mint aki tudja, hogy most valami nagyon érdemes dolgot művelt. De hiszen tudta ő, hogy kit illet az a pénz.
3: Murmuc látta azon a szomorú éjszakán, hogy kitől vette el a pénzt Piszlicár uram. Iluci pedig ráborult az apjára, s zokogva csókolgatta élettelen kezét. A fejedelem jósággal intett neki. Ne félj, fiam, majd magához tér az, mire Kolozsvárra érünk. Fektessétek föl egy kocsira, Pipitér majd gondját viseli neki az úton.
5: Mikor a menet befordult a kolozsvári határba, a két gyerek pillantása legelébb is a temetőre esett. A temetőben is arra a sírra, amit legutoljára láttak Kolozsvárból. Egészen befutotta azt már azóta a fehér vadrózsa. Levelese volt, csupa virág a tövétől a hegyéig, s úgy lobogott az esti fuvallatban, mintha annak a keze lobogtatna köszöntőben fehér keszkenőt, aki a vadrózsák alatt nyugszik. Isten hozott, Isten hozott.
4: De nini, integetott más is, nem csak a vadrózsák.
5: Valaki odatámaszkodik a diófa fejfára, s kiterjeszti a két karját, mintha ölelésre hívogatna. Egy kicsit megfehéredett a haja, egy kicsit megsárgult az orcája, de azért mégiscsak Szitári Kristóf az. Úgy nevet a szeme, mint a napocska az égen, pedig tele van könnyel, mint az ég alja felhővel. Édesapánk, édes jóapánk, nagy jó uram, édes gazdám, én lelkem gyermekeim, kedves öreg szolgám. Nem lehetett azt sírás nélkül megállni, ahogy ez a négy ember összeölelgette egymást. Még Búzát uram is a keszkenőjét kereste, de sehol se találta. Jó szerencse, hogy Piszlicár uram is magához tért ez alatt, s oda nyújtotta a maga piros sejem zsebbeliét. Alippai bégajándika, szép selem, finom selem, igazándi bizánti selem. Én már beléje siránkuztam. Csak meg nem állhat újjá ezt a szív örvendeszkedést könny nélkül a becsulatos ember. Szitári Kristóf karon fogta a két fiát, leborult a fejedelem előtt is megköszönni neki visszaadott szabadságát. A fejedelem sietett felemelni. Szitári uram, mondta neki, erről majd beszélünk még egymással. Most sietős az utunk, mert a fejedelem asszony nagyon várja azóta a fiát, ezt a haszontalan gyereketni. Kelmet pedig menjen haza maga családjával a Cseperke utcába. Úgy is régen jártak otthon. Reggel azután majd lássuk egymást. No, az a reggel olyan szép reggel volt, hogy még esztendők múlva is emlegették Erdélyben. Éjszaka megjött az eső, a régvárt eső, s úgy szakadt az áldás, mintha öntenék. Reggelre azonban sima volt az ég, mint a két szitári gyerek arca, kék, mint az iluci szeme, s úgy mosolygott a nap, mint a fejedelem őnagysága, meg a tanácsosai. Ott ültek a nagy bársonykaros székekben a tanácsteremben, egyik ragyogóbb ruhában, mint a másik. Középen a fejedelem, mellette jobbról Teleki Mihály uram, balról egy üres szék. S amikor Szitári Kristóf belépett a két fiával meg az öreg Pipitérrel, fölállt a fejedelem, s abba az üres székbe beültette Szitári Kristófot. De még a nyakába is akasztott egy nagy aranyláncot. Kegyelmet sokat szenvedett irántunk való hűségének miatta, s a mi tévedésünk miatt. Aki hibázik, ne restelje bevallani. Mi bevalljuk, hogy hibáztunk, s íme országunk tanácsosává teszünk. Szitári szólni akart, de a fejedelem csendet intett. Lépj elő, Szitári Tamás, hogy kívánságod ne támadjon még valaha a mi várainkat elszedegetni. Íme, neked adományozzuk Sárvár várát. Légy te a kapitánya, s rongyos hadseregedet ruházd föl ebből a 200 aranyból, amit Piszlicár uram neked ajándékoz. Most pedig Piszlicár uram akart szólni, de a fejedelem megelőzte. Tudjuk, mit akarsz mondani, jó ember. Azt akarod mondani, ugye, hogy hídalmási szép kastélyodat neki ajándékozott Szitári Ádámnak, aki jobban szeret kertészkedni, mint hadakozni. Jól teszed, jó ember, csak várj még egy-két esztendőt, míg nő egy kicsit a kis iluci lányod. Míg a fejedelem beszélt, Pipitérnek úgy hullott a könnye, hogy az éjszakai zápor eső se különben. Hát még mikor a fejedelem feléje fordult. Téged pedig, öreg szolga, uradhoz való nagy hűségedért udvarunkba fogadunk, és gondunk lesz holtig való ellátásodra.
3: Nem érdemlem én azt, nagyságos fejedelem, borult térdre az öreg. Inkább azt a kegyelmet kérem, hogy eresszenek engem vissza az Isten szigetére. Ott leszek már én otthon csak, az én nádasomban, az én vadmadaraim közt. Legyen a te akaratod szerint, mosolygott a fejedelem, s ha szívesen látod a vendéget, mához egy hétre az egész udvarommal meglátogatlak azon a híres szigeten. Majd meglátjuk, tudsz-e csíkot főzni hajdúkáposztával. Előbb azonban azt nézzük meg, milyen ebédet tud főzni az udvari szakács, mikor a fejedelemnek jó kedve van.

0: Móra Ferenc, a Rabember fiai című írásának 8. befejező részét Boromissza Dóra előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Székely Dénes, Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról. A riporter Pap Ildikó.
3: Szentelési elmondatod, puskázok, az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent fel engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ennek a jelmondatnak az első fele, amiben a jó Istennek a lelke, a Szent Lélek, aki vezet bennünket, az a hangsúlyos, vagy a periférián élőket érzed, hogy a papi szolgálatodban különösen is közel állnak hozzád?
4: Hát elsődleges a lélek ereje. Anélkül nem tudom a periférián elérni az embereket. Tehát a magam erejéből nulla vagyok. Bármilyen produkciókat csinálhatok, produkálhatom magamat, de akkor már elérnézést kér, csak egy bohóz leszek. De a lélek ereje az, ami bennünket képessé tesz arra, hogy az Istent adjuk az embereknek. Mert szerintem a papnak azért el kell jutni odáig, hogy tudomásul veszi, hogy én csak csatorna vagyok. Ez a csatornán az Isten szava eljusson az emberekhez. No, de az, hogy rajtam végig tudjon futni, az Isten szava, ehhez a lélek ereje kell, hogy a periférián elérjem az embereket, ahhoz kell magamnak az akarata természetesen, de kell hozzá a lélek ereje.
3: Nagyon szép ez a gondolat, és nyilván a szenteléskor, vagy hát az első szolgálati hely alkalmával még az ember nem látja a teljes életutat. Ugyanakkor meg számomra itt a második része ennek a jelmondatnak azért összecseng azzal, azokkal a településekkel, ahol te a papi szolgálatodat töltötted. Nyilván ezeken a településeken azért, ha nem is teljes egészében, de mondhatom azt, hogy itt az északkeleti régióban azért a periférián teljesítetted az elmúlt években vagy évtizedekben a papi szolgálatodat.
4: Hát igen, így volt, bár ugye megyeszékhely volt az első állomás helyem is. Ugye ez azért volt, mert

0: irányba kellett, inkább oda tettek. Itt én úgy érzem, hogy engem a Jóisten a tenyerén hordott mindig. Kezdve azzal, hogy felvettek Esztergomba, utána a katonaságnál is, mert biztos, hogy a Jóisten a tenyerén hordott, mert sok jó barátot tudtam szerezni ott is, még a ezüst misében is itt voltak ketten belőle, nem papok, hanem civilek. A másik pedig a papságba is, mert hát ugye most elkerültem Salgótarjánba. Mindenki kétségbe esett, egy csépét magam is először, mert ugye Salgótarján Kis-Moszkva hírébe állt, hogy mi lesz, hogy lesz. És én azzal mentem a úrlelke rajtam, ő kent föl engem, ő küldött. Hát ha ő küldött, akkor azt kell csinálni, amit ő akar.
1: Missziós terület volt akkor Salgótarján?
0: Nem mondhatom azt se, mert ott minden elő volt készítve. Olyan elődeim voltak ott, káplán elődeim, hogy ott kaptam felnőtt csoportot, középiskolás csoportot, általános csoportot, kis énekkart, nagy énekkart, családokat, és ezeket kellett. És ez nagyon jó éreztem ott magam, és hát ugye ketten voltunk káplánok, és úgy megosztottuk egymás között. Nagyon sok barátot ott szereztünk, az énekkarba, hogy ott mindjárt becseppentem, szerettem énekelni mindig, és akkor ott benne voltam az énekkarban. Persze, amikor szentmisét mondtam, akkor nem tudtam ott lenni. Legtöbbször azért mindig úgy, aztán diákmisén voltak az énekkaristák. Engem soha senki meg nem szólított, hogy miért tartok hittanórát itt vagy ott. Mindenhol tartottam hittanórát. Nagyon sok hittanosom volt. Első áldozásra, bérmálásra fölkészítettem. És akkor egy idő után, ugye engem, mert mikor, ugye nekünk még esküdni kellett az állami hivatal, egyházügyi hivatalnál, a városi káplánoknak is esküdésre kellett menni a megyeszékhelyre, az AEH-nak az úgynevezett bajszos püspökéhez. És akkor én is elmentem, hát ugye, mint ahogy mondtam már, hogy elég szókimondó voltam mindig, és hát ez idősödő koromig, most már belátom, hogy hiába mondanék, én úgyse lesz annak semmi foganatja. Beláttam, de eddig azért elmondtam a magam véleményét. És ott is ugye kijött a számon, AIH-nak a vezetője előtt, hogy miért nem hitoktathatunk mi a plebánián, mikor nagy, hatalmas plebániánk volt, és volt benne egy csodálatos hittanterem, amit nem használhattunk ki, és felszorultunk a templomba, a hidegbe, a kis sekrestye padlására, abból alakítottunk ki egy hittantermet, ahová forgalomból kellett fölmenni, hogy alig tudtak felmenni még a fiatalabbak is. És megkérdeztem, hogy miért nem tarthatunk, és akkor azt felelte nekem az akkori, hogy mondta, hogy a protestánsok meg hát a testvérek még mindig tarthatnak. Igen, de nekik nem volt vincentiük. És akkor mondtam neki, én meg ugye oda sajnos mondom ez a igazságérzet, mi meg büszkék vagyunk rá, hogy nekünk volt vincentink. Hát ez ugye profétai szó lett, de és akkor ezt vártam a retorziót. Nem volt. Semmi. Még a főnökömnek sem mondták meg. Tartottuk a hittant, és egyszer aztán meguntam, hogy oda fel kellett szorulni, mert sokan is voltunk, meg alig fértünk el, meg kellemetlen volt. És mondom neki, hogy Esperes úr, én felhozom ide a hittant a plebániára. Ne tessék róla tudni. Ha számon kérik a főnököt, tessék mondani, hogy én nem tudok semmit, hát a káplán csinálja. Mondom, legfeljebb engem elhelyeznek, az kész. De ne, én nem akarok a főnöknek mondom semmi kellemetlenséget okot. Hát ugye hallgatólagosan a főnök úgy azt mondja, én nem barom, jó van, majd. Egy szót nem szóltak nekem. Most én nyugodtan végezhettem ott, minden hittant ott végeztünk a plebánián.
1: És azért az egy nagyon más közeg.
0: Hát sokkal másabb volt, mert emberhez illőbb környezet volt, meg minden, meg szépen volt felszerelve, és minden táblával, mindennel. Vetítőket, mert mikor kimentünk, ugye papszenteléskor, hát az még arról beszélni kell. Hát ez egy csodálatos élmény volt. Maga a papszentelés is, ahogy mondtam, hogy felkészültünk, ugye. És utána pedig a drága jó Veres Árpád atya volt nekünk a gondnokunk. És akkor még 5 évenként lehetett kimenni külföldre, és ő minden 5 éven, amikor ő kimehetett, kivitte magával az újonnan szentelteket. És akkor megszervezte nekünk, hogy kimentünk Bécsbe, a Pázmáneumba, ott voltunk először, ahol a Mincenti is volt, meg mindent ott végignéztük, aztán elmentünk Rómába, és ugye ott volt a mester Pista bácsi, és ő volt ugye a Szent István háznak a vezetője annak idején, és ő elintézte nekünk, hogy így hívták azt, hogy a Kézcsók Páholyba kaptunk helyet. Ott, ahol most is látjuk, hogy ott van a pápának a misé,

0: és oltár a Szent Péter téren, és ott van mellette az a széksor, ahol a püspökök szoktak ülni, meg a bíborosok, oda ültettek bennünket.
1: Akkor ott lehetőség
0: volt arra, második János hogy... Pál pápa volt ugye a Szent Atya. A titkára pedig a Dzsivics, aki a lengyel, aki a bíboros is lett aztán később, és akkor, mikor vége lett az általános kihallgatásnak, mi ott voltunk, és jött a Szent Atya, mindnyájunk a kezet fogott, az van ott a képen, utána meg jött a Dzsivics. A németül elmondta nekünk, hát megértettük mi azt először is, hogy a Szent Atyának az a kérése, hogy holnap reggel szeretne együtt misézni a egri új misésekkel. Hát, hogy mi megértettük, de nem akartuk elhinni, hogy ő kér meg bennünket. Hát ez egy óriási nagy dolog. És akkor ő mondja, hogy még, hogy adjuk ma meg neki ezt a lehetőséget, hogy ő együtt misézhessen a új misések. Hát megkérdeztük mi háromszor is.
1: Hogy jól értettétek ezt?
0: Hogy mondjál ma még egyszer, hogy mondja, tényleg ez. Akkor azt mondta, és akkor csütörtökön volt, szerdán volt a kihallgatás, csütörtökön reggel hétre ma ott kellett a bronzkapunál lenni, és akkor a svájci gardisták adtak kézről kézre bennünket, mire felmentünk a kápolnába, az egyénisége, ahogy ő misézett. Hát nekem az egész papi életemre kihatással volt.
1: Meg lehet ezt fogalmazni?
0: Az összeszedettség. Felértünk a magán kihallgatási hely volt az, ahonnan nyílt a kápolna. Már nekünk ott el volt készítve a alba, mert akkor nem voltak kokulák, meg ilyenek. Az alba volt, cingulum, meg a stóla. Felvettük, és szépen csöndesen bevonultunk a kápolnába. Hát mindenki érdeklődött, hogy mikor jön a Szent Atya, mikor jön, hol jön. És később vettük észre, hogy majd ott érdepel és imádkozik. Utána semmit fölállt, ő azt nem vette, rezdülés nélkül azt nem vette észre, hogy mi bementünk a kápolnába. Semmi, mintha nem történt volna semmi. Utána szépen, mikor befejezte az imádságát, fölállt, akkor már a Dzsivics ugye ment vele a titkár, öltöztette, és utána, amikor kész volt, összeszedte a kezét, lejött a lépcsőhöz, és várta, hogy melléje álljunk. És elkezdődött a Szent Mise. De ott, mondom, mindegy földön túli lény. És mi is úgy voltunk, mert hát átsugárzott ránk az egész. És mikor vége volt a Szent Misének, meg volt az áldás, kijöttünk, levetkőztünk, és akkor ott vártuk, hogy ma jöjjön, és akkor kijött az ajtón egy egészen más ember. Teljesen felszabadult, mosolygós, azzal jött be, hogy magyarok, és elkezdett velünket tapsolni. Egész életemben kihatással volt az ő misézése, meg az ő odafigyelsége.
1: Az összeszedettsége az, hogy tartja a fókuszt, hogy ott csak a jó Isten.
0: Ott senki más nem. Életre szóló élmény volt, ez mai napig megvan. El kell mondanom, hogy én ugyanezt kaptam meg a plebánusaimtól is. Gyerekkoromban is.
1: Valahol akkor ők is példaképként ott állnak előtt.
0: Mindenképpen. Hát Koncz Lajos atya 12 évig volt plebánusom Hangonyba. Egy éves voltam, mikor oda került, és 13, mikor elment onnan. Tehát a gyerek fogékony gyermekkornak, őt neki köszönhetem. De én úgy bámultam, meg úgy így tátott szájjal hallgattam mindig a prédikációit. Egyik alkalommal emlékszem rá, hogy akkor minisztráns ruhában voltunk még, ugye szoknyában, meg karinkben, és ugye a minisztránsoknak ugye nem lehetett leülni a predikáció alatt, hanem is így párhuzamos egymás felé kellett állni az oltár két oldalán. És én azon az oldalon voltam, ahol a szószék volt. És ugye, hogy prédikált, én úgy megfordultam, azt így néztem, és hát nem vettem én azt észre, de mindig közelebb mentem. És a végén ma azt vettem észre, hogy belerúgtam a szószéknek az aljába. És akkor csak a koncert csak annyit mondott nekem, hogy Dinikém, gyere ide föl mellé. Ugye akkor az megszerint, hogy visszamentem el. Tehát annyira, én őt annyira figyeltem. És ő is olyan összeszedett volt. Ő mindig úgy jött, ő is, meg aztán a pap Mandi atya is, ő volt utóra, mindig úgy jöttek, hogy nem a sekrestébe jöttek mise előtt beszélgetni, hanem bementek a nagy ajtón, be a gyóntató székbe. És 5 perccel kezdés előtt abba hagyta a gyóntatást, akármennyien voltak volna ott, és jött be a sekrestjébe, de akkor már holt csedd volt, minden már vártuk. Utána szépen keresztet vetett, és elkezdett öltözködni. Amikor felöltözött, kezébe vette a kelyhet, kereszt felé fordult, és akkor így meghajtotta magát, és akkor kellett csengetnünk. Tehát nem szólt, nem beszélt, És akkor mentünk ki, végig úgy volt. Emlékszem rá, hiszem majdnem, hogy összekaptunk odakint a csengetés, vagy kicsengessen. És akkor hátrafordult mind a kettő kifelé. Kizavart bennünket a kettő, hát mondjuk maradt, még mindig maradt hat, ugye, mert 80-ig visszahatunk mindig, és akkor mind a ketten. És nem, édesanyám még nem haragudtak meg, még nem szám, kérték szám, hogy mély bántotta, vagy valami. Vagy például volt olyan, hogy hát elég eleven gyerek voltam én, nagyon-nagyon, sokszor megbüntettek. Volt olyan hittanóra a templomba, hogy az egész hittanórán kint érdepeltem a kövön. Mert tél volt, és ugye hát hógolyóztunk a templom mellett, míg vártuk az atyát. Eldobtam én a hógolyót, ugye, hát ugye vaktába, mert már azkor még sötét volt.
1: Mit találtam?
0: Elvágtam a hógolyót, és egy pont egy lánc szemén kapott. És akkor ugye, amikor elkiáltotta valaki magát, hogy jön, akkor mindenki szaladt a templom ajtó elé, és kettes sorba beálltak a fiúk is, meg a lányok is, és holt csöndben, mikor a kalapja tetejét meglátták, akkor kiáltottak. És akkor ma csöndben volt. És akkor ez meg az bömbölt, ugye, sírt nagyon. Gyere, mi bajod van? De én is megdobott. Na gyere ide. Oda kit érdepelsz? Egész végig ott érdepeltem a sima kövön. Pedig már volt, vagy már több mint 45 perc volt az óra, mert mindig...
1: Visszaköszön ez a szigorúság, ami végig kísért. Muszáj az időt tartanunk, és ugranunk egy nagyot, a Salgó-Tarjáni 9 évet. Egy ószdi év követte, még most itt Ószról nem beszélnék, hanem ugranék még egyet az időben, és Szögligeten 7 évet, 1992,
0: na de most
1: és a, 99 a, között.
0: Salgó-Tarján után, ugye Ószt következett.
1: Igen, és azt mondom,
0: de
1: hogy
0: csak ott 11 hónap volt, mert azt mondta seregi érsek, hogy te csak 9 évi voltál még káplán, még egy évig káplánkodni kell, menj el valahova, és adott nekem egy dispozíciót Gyöngyös Alsóvárosba. Meg is kaptam, és akkor hazamentem búcsúra, Szent Annára, Hangonyba, és ott voltak ugye a környékbeli papok. És mindenki úgy fogadott, hogy örömmel veszünk, mert jössz közénk. Mondom, én? Hova? Hát mondom, hogy Gyöngyösre megyek. Te Ózra jössz. És amikor visszamentem, akkor kérdeztem meg, hogy hát akkor mondom, most nekem hova kell menni? És akkor azt mondták, hogy hát Ózra. Miért? Hát mondom, meg Gyöngyösre kaptam dispozíciót. Miért te ma azt megkaptad? Mondom meg. Akkor azt mondja, küldjük a másikat. Így küldték el. És úgy kerültem 11 hónapra, mert az visszatérünk majd a Szögligeti után, és akkor utána mentem el Szögligetre.
1: Igen, az Szögliget az, pedig 7 év.
0: Az volt az első önálló helyem. Hát életem legcsodálatosabb 7 éve volt.
1: Ez köszönhető egyrészt nyilván annak is, hogy az a fajta szabadság megmutatkozhatott, hogy igen, amilyen elképzelésed neked van arról, hogy hogyan az. Szeretnél egy közösséget felépíteni, alakítani, azt végre
0: nem,
1: szabadon
0: nem csak
1: megteheted?
0: Az. Ott egy csodálatos közösséget is kaptam, egy vallásos falvakat kaptam, ahol én kedvemre boldogan kipaposkodhattam magam. Ott mindent csinálhattam, ott csak a harangot kellett meghúzni, ott már tódultak. Ott minden volt. Megalakítottuk az énekkart, csináltuk a passiót, akkor a pásztorjátékot a gyerekekkel, de nem úgy, hogy mint most, hogy ilyen felolvasás, felolvasóvers, nem. Színdarabként. Furujával, énekléssel, beöltözéssel, pásztortűzzel, minden, és ez úgy volt, hogy még a kicsi a templom. Meg nem tudtuk beosztani, hogy legyen a templomba a pásztorjáték, mert nekem még ott volt. Minden ünnepen 3 misém volt. 4 helyre jártam, és meg a többiek is ott voltak, amikor nagyobb ünnepek, búcsúkor, de 4 helyre kellett menni, az egyikre felváltva jártunk vasárnaponként. Utána aztán azt kellett csinálni, hogy szombatra kellett áttenni ezt a kis helyet, mert Szögligeten 2 misét kellett mondani vasárnap délelőtt, egy diákmisét, meg egy nagy misét, hogy beférjenek, mert a gyerekek nem fértek be. Ott a gyerekek, 45 gyerek volt összesen, abból mind a 45 hittanos volt. És abból 40 gyerek a templomba volt minden vasárnap. Szülőkkel együtt. Ne felejtsük el, hogy a szülők nélküli gyerekek nem sokáig jár fognak jönni. Mert nem, nincs alapja.
1: Mi változott? Most tudom, hogy egy kicsit eltérek ettől, hogy nem konkrétan a szolgálati helyekről beszélünk, de most...
0: Ez változott. Hogy nagyon síralom, mikor látom, és nagyon sír a lelkem, mikor látom, hogy megérkeznek ide is, meg bárhova is, mert mikor megérkeztek, és elhozták, hozzák a gyereket a kocsiba, kiszáll a gyerek, és akkor mondja, hogy akkor majd ekkor visszajövök érted, és akkor mennek haza a szülők. Ez síralom. Mert a gyerek nem sokáig fog jönni. Jó, most is készülnek első áldozásra. Elkíséri az anyja a gyereket, és ő megy haza. Tehát nem lesz alapja a gyereknek, nem lesz példaképe a gyereknek.
1: Bennem ilyenkor mindig felmerül, hogy akkor miért szeretné a szülő, hogy felvegye ezeket a szentségeket.
0: Nem tudom. Szerintem csak azért, mert megszokásból. Mert nálunk mindenki volt még első áldozó atya. És mondom, ki jár belőle templomba? Nem nagyon. De most akkor én mondjam azt, hogy akkor minek? Nem mondhatom. Nem is akarom mondani, mert nem akarok megbotránkozni se senkit.
1: De mit tehetsz
0: te papként? Mert azt nem mondhatom, hogy nincs értelme, nagy értelme van, mert a kegyelem ott működik, és akkor, amikor akar. Ugye? A Szentlé ott fúj, ahol akar. És bízunk benne, hogy hát, ha majd azt a parázsló kis tüzet, amit megkapott az első áldozáskor, vagy megkapott a bérmáláskor, hát, ha majd az életében egy Szentlélek fuvallata lángra kapja.
1: De ha otthon a családban nem kapja meg ezt az alapot, hogy jó a jó Istenhez tartozni, és fontos az, hogy legalább egy héten egyszer elmenjünk szentmisére, ha nincs meg ez az alap, akkor te papként mi az, amit tehetsz, amitől egy gyerek, egy fiatal azt érzi, hogy jó az egyházközséghez tartozni?
0: Imádkozni értük, és amikor találkozok, és itt van például a katolikus iskola.
1: Az például egy nagyon jó terep arra, hogy
0: találkozzak velük, de nem jönnek. Hát most még minden évben volt, amikor most is összehívtam a szülőket. Mert ugye Balatonban van nekem a katolikus iskolám, itt nincs katolikus iskola, meg nem is nagy kapcsolat van az iskolával, mert próbáltam, de semmi. És az iskolai, itt van hitoktató is van. Hányszor imánkodtam nekik, hogy összehívhatnád minden vasárnap a szentmis előtt 4 órával a gyerekeket. Szüleikkel együtt. Még meg is vendégelhetnénk utána őket, hogy jobban jöjjenek. Szóval itt van a probléma, hogy nincsen személyes kapcsolat. Visszatérve Szögligetre is, meg Salgótarja, meg Ózra is. Hát én kint vártam a gyerekeket a templom előtt. Mindig mondták a felnőtt, hogy nem kezdje még, atya? Hát mondom, nem kezdem, mert késik a busz, ami hozza a gyerekeket, aztán meg kell várni őket, és akkor tódultak befelé a minisztránsok is, meg mindenki.
1: Ez a legfontosabb.
0: De a szülők is jöttek velük, és a szülőknek is külön csoportot tartottunk, és akkor meghívtam a szülőket, ugye ezt kezdtem el mondani, mert Balatonba, a környékről mindenhova járnak, mindenhonnan járnak, és ez nagyon nagy boldogság, mert nagyon nagyra értékelik az egyházi iskolát. Innen is 50-valamennyi gyerek jár oda a iskolában, vannak testvérek is. Összehívtam volna ide is a szülőket, meg Balatonba is, meg Mikófalvára is, mert azok tartoznak hozzám. Hát még a tizedese jött el a szülőknek. Mert szerettem, hogy a szülőkkel egy ilyen kapcsolatot tartani, hogy legalább havonta vagy két havonta összehívni őket, hogy mégis mi a helyzet, hogy van. Hát itt az első áldozásra készülünk. Az egyik édesanyja fogalmazta éppen meg, hogy nem mindenki lesz első áldozó a osztályból? Hát mondom, ezt tessék megkérdezni tőlük.
1: De ez mi? Érdektelenség? Túlzott elfoglaltság?
0: Érdektelenség. Vagy? Nem érdekli őket. Azt se tudják, hogy az micsoda, mert ő se volt. Most ne felejtsük el, hogy most a nagyszülők is már abba a korosztályba tartoznak, ahol a saját hibájukon kívül nem jártak hittanra. Tehát nincsen semmiféle alapjuk, semmiféle ismeretük. És most nekünk ezeket a hiányosságokat kell mindenképpen pótolnunk. Mivel nem tudjuk a szülőknél, mert nem érjük el őket. Hiába hírimánkodok én neki, hiába hirdetem én meg a szülő értekezletet. Hát nem csak a hittanos szülő értekezlet nem jönnek el, hanem a rendes szülő értekezletet se jönnek. Hát ott van, mikor a évelei, meg az év végi igazgatói gyűlésre hívják a szülőket. Hát a fele nincs ott. Ez az érdektelen. Tehát nekünk a gyerekeket kell most, úgy vagyunk most velük, hogy a gyerekeknek kell adni, hogy nagy adagba. Nem vetni kell, mert mi nem tudunk még vetni. Mi nem tudunk, mert olyan kemény az ugar, hogy nekünk még azt először csak puhítani kell.
1: Még szerinted itt tartunk?
0: Még itt tartunk. Nekünk még ezt az ugart nekünk puhítani kell. Mert a következő, utánunk következő nemzedék fog majd vetni. Nekünk nem szabad elveszíteni a türelmünket, meg a kedvünket. Ezt a kemény földet porhanyóssá kell tenni, hogy befogadó képes legyen, mert sokan persze befogadnak, befogadják. Ezen megint nem lehet elkeserednünk, mert ma Jézus is megmondta a magvetőről szóló hasonlatban. Csak nagyon kevés százaléka jut a jó földbe. A többi az A nagy többség az mind vagy szikesbe, vagy tövisesbe, vagy letaposodba.
1: A feladatunk megvan, hogy imádkozzunk, meg tegyünk azért.
0: Hogy tegyünk azért. Elmondjuk. És ezért volt nekem boldogság a szögligeti, mert ott elvetett ma, kikelt, és az ma gyümölcsözött, meg minden meg volt. Olyan gyönyörű volt. Kezdtem azt, ha karácsonyit, pásztorjátékot, hogy ott egy színdarabot adtunk elő, és úgy oldottuk meg, hogy karácsony napján délután a kultúrházba. Mert ott ugye a polgármester hivatallal minden együtt voltunk, ott azt mondtuk, hogy a egyházközség meg a falu az ugyanaz. Még a falon is lógtak, annyian voltak. Dugig volt minden. Mert hát nekik még ilyen sose volt, hogy ilyen szép előadások voltak, lettek volna karácsonykor. Elkezdődött az óvodások betlehemes játékával. Aztán az általános iskolások pásztori játékával, a középiskolások misztérium játéka, aztán az énekkarnak az éneke, közbe-közbe egy-egy verssel, és volt a pávakör is volt, akik előadtak.
1: Akkor szinte egy egész délutánt
0: kitöltött. Egész. 5 órakor kezdtünk, valamikor 9 órakor fejeztük be. Nagyon-nagyon nagy élmény volt. Akkor minden éneklésben, meg hát ugye a másik dolog az, hogy én is ott voltam velük, mert iskolában volt szánkóverseny, vagy valami, hát ott voltam. No, de hát ott, hogy főztek, meg minden, a pince soron dőlt el sok minden. No, de hát el kellett menni nekem is oda, mert ha én oda elmegyek, akkor nekem a következő vasárnap, mert ez mind ott van a templomban.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Székely Dénes borsodnádasdi plébánossal Papp Ildikó beszélgetett.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából továbbra is zajlik a Diósgyőri vár rekonstrukciója. A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon. Rangos elismerést kapott Nagy Gábor, a gyöngyösi berzetes nevelő tanára. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. A Diósgyőri vár történelmi épületegyüttesének rekonstrukciója a nyár végére a célegyenesbe ér, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
4: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzi víz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát hogy az újság ezt írta? Hát hogy azt mondják, hogy szálloda lesz? Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk vissza. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016, vissza lehet nézni, több mint 10 éve.
3: A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon a Józsefalvi városrészben. Az egykori 32 betelepült család alkotta közösség elválaszthatatlan részét képezi a településnek, hagyományukat erősen őrzik és ápolják a Józsefalváért Egyesület segítségével. Az évfordulóról Kistóth Lajost, az egyesület elnökét hallják.
2: Nekünk azért fontos, mert mi úgy nőttünk föl, mint egy asszimilálódott közösség, tehát Sárospatakhoz nagyon szorosan hozzátartozóan, és az eredetünket nem nagyon ismertük. Fontos megemlíteni, hogy egy kutatói kíváncsiság, dr. Tamás Edit munkássága révén elkészül egy tanulmány, amit elég sokan itt elolvastunk, és amiből úgy megvilágosodott előttünk, hogy a mi eredetünk, a mi történetünk érdemes arra, hogy ezt ápolgassuk. Ennek az ápolgatásnak a megjelenése minden év június 16-án a betelepülési évforduló, amelyet ma már, hogy úgy mondjam, ha szabad ezt használni, teljesen természetesnek vesz az itteni közösség, mely közösség az egyesületünknek, a Józsefalváért Egyesületünknek lényegében a tagjai, megközelítőleg 150-160 fővel, tehát én szerintem Sárospatak legnagyobb ilyen közössége jelenleg. Úgyhogy ebből a szempontból is szintén nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen ennek a 150-160 embernek nagyon tartalmas napokat, illetve egy tartalmas ünneplést kell biztosítani. Én nagyon remélem, hogy a mai napban ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos, hogy ne csak az ünneplésben, hanem az évközi munkában is. Ugye egy közösség az azért közösség, mert vannak közös tevékenységei. Vannak szakköreink, vannak táboraink, vannak közös rendezvényeink, és én szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen munkálkodjunk nap mint nap. El kell mondani azt is, hogy ma már sok olyan objektumunk van, már mint fizikai objektumunk, amit nyilván karban kell tartani, szépítgetni kell, építgetni kell, vagy netalántán új ötleteket megvalósítani szükséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igenis van nagyon sok tennivaló. Hál' Istennek jelen pillanatban nagyon sok olyan egyesületi tagunk van, aki szívesen részt vesz ebbe a munkába. De azért meg kell említenem, hogy a fiatalitás az nagyon fontos lenne ezen a területen, úgyhogy ebben az évben elsősorban ezen dolgozunk, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk ebbe a közösségi életbe.
3: A Gyöngyösi Berzenagy János Gimnázium egyik meghatározó pedagógusa rangos szakmai elismerésben részesült. Nagy Gábor testnevelő tanár, a testnevelők munkaközösségének vezetője, nemrég átvehette a 60-i tankerületi központ kiváló pedagógusa kitüntetést. Több mint egy évtizedes munkája során nem csak számos országos sportsikert ért el tanítványaival, hanem példaértékű közösségépítő és nevelő munkájával is kiérdemelte kollégái és diákjai megbecsülését. A díjazott pedagógust szakmai pályafutásáról, a sport nevelő erejéről és az elismerés jelentőségéről tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
5: Mit szól voltál, amikor jött a telefon vagy az értesítés, hogy Nagy Gábor ezt az elismerést kapta?
6: Hát nagy megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy egyáltalán felterjesztettek erre a díjra, hiszen a iskola, ahol tanítok, a Berzsenyi János Gimnázium rengeteg és nagyon jó pedagógussal rendelkezik, és azért, ha az életkoromat nézem, akkor úgy gondolom, hogy ha még az életszakaszomban a tanári szakma, a pedagógus szakma nem a vége felé tart, hanem mondhatom, hogy a közepe felé, ezért számomra nagy meglepetés volt, és hálás vagyok azoknak, akik felterjesztettek, és annak a bíráló bizottságnak is, aki úgy gondolt, hogy én megérdemel ezt a díjat.
5: Ugye nagyon szép életrajzot olvastak ott a kitüntetés átadásodon, van egy szakmai életutad. Miért lett a Nagy Gábor pedagógus, miért döntött annak idején úgy, hogy a tanári pálya felé veszi a hajót?
6: Hát nekem a szüleim nagy hatást gyakoroltak rám. Azt hiszem, hogy az édesanyám, aki 40 éven keresztül egy iskolában pedagógusként dolgozott, ő volt, aki elindított ezen a pályán, és a szakmai hitelessége és az elfogadottsága a gyerekek körébe garancia volt nekem arra, hogy megpróbáljam ezt a szakmát, és úgy gondolom, hogy ez egy élethivatás, amit nagy alázattal lehet végezni a szürke hétköznapokban is. Tehát nekem a szüleim azok, akik azt gondolták, hogy én alkalmas vagyok erre a pályára. Sok nagyszerű tanárom volt, akiknek sokat köszönhetek. Vannak példaképek, föl is tudnám őket sorolni.
5: Egész nyugodtan. És hogy örüljenek ők is, hogy hallják,
6: is
5: hogy
6: gondolom,
5: kik voltak rád hatással.
6: Csak félek, hogy kihagyok valakit. De...
5: Akkor most elnézést kérünk, ha teljesség igényével kihagysz valakit, de akkor halljuk azt, hogy kikre vagy büszke, vagy kik motiváltak ebben a pályában.
6: Remélem, hogy boldogok lesznek, hogy hallják a nevüket. Én a Kálvári Apartmántos iskolában tanultam, és Bordás Bertalan és Benei Marika néni volt, aki számomra nagy hatást gyakorolt. Azután elkerültem a Berzsenyi János Gimnáziumba, ahol idősebb Vályi Nagy Károly tanár úr egyengedte a mi pályánkat, amikor diákok voltunk, és hálásak vagyunk neki. És kiemelném Vályi Nagy Csilla tanárnőt, aki kolléganőm is, hiszen ő készített föl a felvételire, és hálás vagyok mind a mai napig, hogy ez sikerült, és kollégám még a mai napon is. Lisztik János kollega, Köves Péter, aki a város egyik meghatározó figurája a sportéletbe és a közéletbe is. Hát én a Károly Róbert főiskolán is dolgoztam a Berze előtt, és én megemlítenék két nevet, hiszen nekik is nagyon sokat köszönhetek, ez Bodó Attila és Bodó Attiláné, akik kollégáim voltak, és mindig példát mutattak abba, hogy egy testnőnek hogy kell élnie, és mit kell csinálnia a hétköznapokban.
3: Nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt egy évre próbára bocsátotta a járásbíróság Miskolc polgármesterét, között a város ellenzéki polgármestere Tóth Szántai József a Facebookján, hozzátéve, hogy fellebbez az ítélet ellen. A miskolci törvényszék szerint a járásbíróság egy magánvádas eljárásban hozott ítéletet, miután a vádlott egy közösségi médiafelületen közzétett videóban rágalmazást követett el. A polgármester tavaly augusztusban a videóban azt állította, hogy Szopkó Tibort, a város korábbi alpolgármesterét terheli felelősség a miskolctapolcai barlangfürdő káresemény kapcsán. A barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki, a tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, ám senki sem sérült meg. A videó több mint 200 ezer megtekintést ért el, ám a polgármester állításával szemben Szopkó Tibor döntési ellenőrzési hatáskörrel az üzemeltetés és karbantartás körében nem rendelkezett a polgármesterként. A barlangfürdő üzemeltetését a Miskolci Fürdő Kft., mint az önkormányzati tulajdonú Miskolc Holding ZRT cégcsoport tagja látta el. A bíróság a polgármestert azért ítélte el, mert bár a videóban nem hangzott el a magánvádló neve, személye egyértelműen beazonosítható volt. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 22-én hétfőn.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Kézműves forgatagot és családi napot tartottak a nyíregyházi kertvárosi piacon. Különleges programok várták az érdeklődőket az év legrövidebb éjszakáján, a Sóstói Múzeum faluban. Dr. Ringelhand György egykori polgármester tiszteletére tartanak megemlékezést június 23-án Egerben. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Az Egri Lokálpatrióta Egylet, valamint az Egri Fertájmesteri Testület a város első szabadon választott polgármestere dr. Ringelhand György tiszteletére megemlékezést szervez június 23-án kedden 17 órakor a Dobótér 9 szám alatt található Fertájmesteri suttogóban. Ezt követően 17:30-kor a minaret mellett lévő dr. Ringelhand György térre invitálják az érdeklődőket, ahol a megemlékezés műsora folytatódik. A részletekről Habis Lászlót, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnökét hallják.
2: A város első szabadon választott polgármestere dr. Ringelhand György életműve előtt szeretnénk tisztelegni. 6 évvel ezelőtt halálozott el, egy nagyszerű életművet mondhat magáénak. Kedves feleségének, dr. Ringelhand Györgyné Marikának a 80. születésnapja, amikor ezt az eseményt megtartjuk. Úgyhogy őt is szeretnénk egy rövid beszéddel köszönteni, és egy virágcsokorral kívánni neki jó egészséget. Ő is fotószerepet játszott, én azt gondolom, abban a 8 évben a város életében, amikor 1990 és 98 között dr. Ringelhand György polgármesterként tevékenykedett. Ez egy különleges időszak volt, de ha ez elé tekintünk az életében, akkor láthatjuk azt, hogy egy tőzsgyökeres egri család gyermeke volt, édesapja közismert és kiváló ügyvéd, aki arra biztatta őt, hogy ússzon, úgyhogy mellúszóként országos ifjúsági bajnokságokon szerzett egy sor érmet. Aztán a sportpályafutása a vízilabdában folytatódott, 12 évig pólózott az egri csapatban, akkor is, amikor egyébként az egyetemre járt, és az Orvos Egyetem az OSC-ben edzett. De hát nem a sportpályafutás lesz az esemény középpontjában. Mi úgy gondoltuk, hogy Várkonyi Györgyel, a Fertájmesteri Testület főkapitányával egyetemben egy rövid beszédben emlékezünk meg a 90-es évekről, arról a különleges korszakról, amelyben az ő irányításával egy nagyon konszolidált, jó hangulatú, kölcsönös tiszteleten alapuló testületi munka zajlott. Nem a pártpolitikai csatározások jellemezték ezt az időszakot. Ez dr. Ringelhand György egyéniségének, felfogásának is köszönhető. Ő egy segítőkész, minden emberi probléma iránt nyitott ember volt. Délután 5 óra körül a fertájmesterek belvárosi találkozóhelyén, irodájában, az úgynevezett suttogóban találkozhatnak az érdeklődők a Dobótér 9-ben, és ezt követően átsétálunk a dr. Ringelhand György térre, amelyik a minaret szomszédságában található. Egy zene számmal, egy megzenésített József Attila verssel kezdődik majd a megemlékezés. Egy József Attila verset, Rejtelmek című verseket adja elő Széchenyi Orsolya és Fajcsák Attila. Ezt követően lesz a főkapitányi megemlékezés, majd Ungvári Pé Tamás, aki egyébként fertájmester is, Juhász Gyula Konzoláció című versét adja elő. Ez egy 2 verszakos vers, és tulajdonképpen az az üzenete, hogy igazából a szívünkben élnek azok az emberek, akik elhaláloztak, és akik számunkra nagyon fontosak. Egy megható, gyönyörű, szép vers, a magyar költészet egyik gyöngyszeme. Ezt követően én fogok egy rövid, egy méltató gondolatsort elmondani. Ezt követően pedig dr. Misz Mihály, aki egyesületünknek is és a Fertelmesteri Testületnek is aktív tagja. Egy részletet, egy idézetet mond majd Arany János Széchenyi emlékezete című verséből. Ez is egy fantasztikus, értékes vers, ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. Ezek után egy kis koszorúzásra és köszöntőre kerül sor. A mai kicsit konfliktusos, a pártpolitikai csatározások által átszőtt közéletben van egy üzenetértéke egy ilyen eseménynek, rendezvénynek, amelyik az emberi értékekről, a szellemi értékekről, és bizonyos értelemben az isteni gondoskodásról szól.
1: Többek között babgulyással, lángossal és rétessel várták azokat, akik ellátogattak a nyíregyházi kertvárosi piacon rendezett kézműves forgatagra és családi napra. Volt ugrálóvár, habparti, arcfestés és egészségügyi felmérés is. Mint Balogh Zoltán, a szervező Start Nonprofit Kft. Vezérigazgatója elmondta, a közeljövőben tovább bővítik a piac szolgáltatásait.
3: Hetenként 4 piaci napunk van különféle tevékenységekkel. Jelenleg ma az itt működő állatvásárt kellett egy más időpontra tenni, hogy ezt az első rendezvényt be tudjuk szervezni, de itt a mezőgazdasági termékek kiskereskedésért kezdve a szárított húsok, füstölt húsok értékesítésén keresztül kézműves termékeket is behozunk. Elsősorban azokat a termékeket is, amit megváltott munkaképességűek készítenek, hiszen azokban az üzleteinkben, amik itt vannak, 5 olyan vállalkozás működik, ami nekünk társcégünk, Budapestről, Szegedről, Gyuláról, akik a saját termékeket itt tudják értékesíteni nyíregyházi bevőknek a javára. Nem veszhet tőlünk, egy 40-50 méterre olyan üvegházaknak a telepítése van folyamatban, ahol kertészeti termékeket fognak megváltozott munkaképességűek előállítani, aminek az értékesítése is ezen a piacon fog történni. Ezt egyik Nyíregyháza város vezetésének köszönhetjük, hogy ezen a területen tudunk programot nyújtani.
1: Különleges programok várták az érdeklődőket az év legrövidebb éjszakáján a Sóstói Múzeum faluban. Megnyílt a megújult iskolatörténeti kiállítás, fellépett a Besodrom együttes, a Nyírségi Tánc együttessel pedig közös tűzugrással idézték fel a Szent Iváné hagyományait a skanzenben. A részletekről Kácsor Ignác Gabriellát, a Sóstói Múzeum falu rendezvényszervezőjét hallják.
4: Elsőként a Karmazsin Csigák nevezetű tűzzsonglő csoport lesz az, aki tulajdonképpen varázslattal és a tűz fényével hívja a faluközpontba a kedves látogatókat, és ők lesznek azok, akik meg is gyújtják azt a mágiát, amely később, amikor egy pici természetesen lejjebb ég, akkor a Nyírség Tánc Együttes táncával varázsolja el a közönséget, és hívja tűzugrásra mindazokat a párokat, akik szeretnék, hogyha a falu színe előtt összeénekelnék őket újra. Én azt gondolom, hogy az esténk fénypontja az a Besodrom zenekar koncertje, egy sodró, lendületű, energikus banda, egy zenélni tudó csapat, akik tulajdonképpen a koncertjeikkel hívták föl magukra a figyelmet. Besodrom, üld meg az utat, így szól az ő nevük lovári cigány nyelven, éppen ezért őrült balkáni muzsikát és meg annyi cigány ritmust ötvöznek a magyar népzenével, világzenét játszanak ők, és tulajdonképpen nagy öröm számunkra, hogy elfogadták a meghívásunkat.
1: Idén nyáron egy újdonsággal is készül a Sóstói Múzeum falu. Aktív kikapcsolódást ígérnek. Hetente 2-szer, esténként is, csütörtökönként és péntekenként szerveznek izgalmas programokat. Balogni Szűz Zsuzsannát, a Sóstói Múzeum falu területi múzeumigazgatóját hallják.
5: Látjuk azt, hogy van lehetőség az esti időszakban arra, hogy tartalommal töltsük meg a Sóstói Múzeum falut. És csütörtökönként és péntekenként kínálunk júliustól programokat. Június 25-én, tehát 6-25-én kezdődnek el a Krúdi séták, amelyek az állatpark melletti turisztikai irodától indulnak. Egy történelmi kosztümös állatvezetésen vehet részt mindenki, aki regisztrál erre a programra. Social media felületeinken ezt a regisztrációt mindenki bátran megteheti. legyenek kíváncsiak arra, hogy milyen is volt 1920-30 körül Nyíregyháza sústón élni, és utána egy kicsit a polgári világból átvezetjük a kedves vendégeket a múzeumfaluba, hiszen a múzeumfalu azt a valóságot mutatja meg, ami a 20. század elején a falvakat jellemezte itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ezt követően minden héten csütörtökön egészen augusztus végéig biztosítjuk a lehetőséget ezekre a tárlatokra. Ezen kívül egy nagyon fontos új programelemet próbálunk bevezetni, az az, hogy péntek esténként, este 7 órától vagy éppen 8 órától veszi majd kezdetét a múzeumfaluba tematikus program. Lesz moldvai táncház, lesz Kallós Zoltánra emlékező rendhagyó koncert és táncház, lesz 2 csillaglesés az Artúrus csillagászat csülette, illetve 3 olyan tárlatvezetés is lesz, ami azért lesz rendhagyó, mert egyszer Pregicer Fruzsina színművésznővel fogunk anekdótázva végig menni a múzeumfalon. Egy másik alkalommal pedig Pál István Szalonna Kossuth-díjas népzenész lesz, aki a tárlatot fogja vezetni.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Tennyek Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jamarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szemináriumból az elmúlt hétvégén az Egri Bazilikában. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott, az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe ez, Isten iránti hálával van tele a szívünk, hogy adott nekünk egy papot és 2 diakónust. Tennyekések köszöntötte a családtagokat is, akik eljöttek Lengyelországból és Budapestről. Az evangéliumot követően a Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szeminárium előjárói szólították a szentelendőket, és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is, az érsek megköszönte az érseki papnevelő intézet és a Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szeminárium, valamint a hittudományi főiskola rektorának és előjáróinak, a spirituális atyáknak, a tanároknak, valamint a szentelendők hivatásában szerepet játszó minden papnak és Krisztus hívőnek jó példáját, imádságát és áldozatát. A szentelendők annak jeléül, hogy kizárólag Istennek akarnak élni és meghalnak a világnak, arcra borultak az oltár előtt. Tennyek Csaba érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai pedig kézrátétellel fogadták be az új áldozópapot az egyházmegye papi közösségébe. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. A szertartást élőben közvetítette rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján, ahol így visszanézhető. Háladó ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek és az Egri Főegyházmegye papjai Kladiva Imre pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából az Eger Lajosvárosi Szent Lajos Király templomban tegnap. A szentmise kezdetén Kósede plébános hálát adott a teremtőnek az ünnepeltért, valamint köszöntötte a gyémántmisés jubiláns 102 éves édesanyját, aki szintén részt vett a szertartáson. Ezután az Eger Lajosvárosi plébánia egyházközségének tagjai, fiatalok és idősek egyaránt köszöntötték az ünnepeltet. Majd Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa tolmácsolta 14. Leópápa apostoli áldását, ezt követően a jubiláns megáldotta a gyémántmisés kelyhet és paténát. A szentbeszédet Kovács József Krisztián Jásza alsó szentgyörgyi plébános mondta, akinek pappá szentelése után Imre atya principálisa volt, káplánként Jásza Pátin 4 évig szolgálhatott mellette. A jubileumi szentbeszéd felidézte Klavida Imre atya életútját, aki 1942-ben Besenyőtelken született mélyen vallásos családban. Gyermekkorát a család kitelepítésének nehézségei is meghatározták. Tanulmányait a Szentendrei Ferences Gimnáziumban és az Egri Hittudományi Főiskolán végezte, majd 1966. június 19-én szentelték pappá. Káplánként több településen szolgált, majd plébánosként Abátszalókon, Jásza Alsó-Szentgyörgyön és Jásza Pátiban végzett áldozatos lelkipásztori munkát. Emellett esperesi feladatokat is ellátott, számos káplán papi hivatásának kibontakozását segítette, és jelentős szerepet vállalt templomok, egyházi épületek felújításában. A szónok a gyémánt szimbolikájával párhuzamba állítva a papi hivatás megtörhetetlenségét, tisztaságát és hűségét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a pap legfontosabb feladata embernek lenni az emberek számára, Krisztus hiteles tanújaként szolgálni, valamint imádságban hordozni az egyház és a jövő papi hivatásainak ügyét. A hiteles papi élet nem önmegvalósítás, hanem önátadás, amelynek középpontjában mindig Krisztus áll, mondta. A Szentbeszéd külön kitért a papi hivatás felelősségére és hitelességére. Elhangzott, hogy a papok életére az emberek mindig figyelnek, ha a hibák gyakran nagyobb nyilvánosságot kapnak, mint a csendes áldozatos szolgálat. Éppen ezért a lelkipásztornak szavaiban és tetteiben egyaránt Krisztust kell képviselnie, hiszen szolgálata nem önmegvalósítás, hanem küldetés. Kovács József kiemelte, 60 évvel ezelőtt Krisztus Imre atyát is kiválasztotta és meghívta a papi szolgálatra, és ő igent mondott erre. Imre atya azóta számos közösségben, családban és élethelyzetben vált Krisztus küldöttévé, legyen szó a szentségek kiszolgáltatásáról, hitoktatásról, vagy a mindennapi emberi kapcsolatok ápolásáról. A jelenlévők nevében úgy fogalmazott, sokak számára ő volt az az ember, akit Krisztus küldött közéjük, hogy szolgálatával, példájával és jelenlétével kísérje őket életük útján. A jubileum alkalmat adott arra is, hogy a jelenlévők imádságban hordozzák a papokat, szerzeteseket és a jövő hivatásait. A szónok hangsúlyozta, Krisztus egyháza mindenkorban új munkatársakat hív szolgálatába, ezért a papi hivatásokért mondott ima a jövő építését is jelenti. Különösen megható pillanat volt, hogy az ünnepségen jelen lehetett Imre atya 102 éves édesanyja is, aki 60 évvel fia pappá szentelése után ismét részesülhetett papi áldásában. A szónok ezt a találkozást Isten különleges kegyelmének nevezte. A Szentbeszéd végén egy tanulságos történet hangzott el arról, hogy minden embernek azzá kell válnia, amire Isten meghívta. Ahogyan az árvácska virág nem akar más lenni, mint aminek teremtették, úgy Imre atya is hűséges maradt papi hivatása az egész életében. A közösség hálával mondott köszönetet Imre atyának 6 évtizedes szolgálatáért, hűségért és példamutató életéért, kérve Istent, hogy továbbra is tartsa meg őt erőben, egészségben és szeretetben. Kladiva Imre atya meghatottan mondott köszönetet a szeretet és az elismerés számos megnyilvánulásáért, kiemelte, hogy mindenek előtt Istennek ad hálát a papi hivatásért és a mögötte álló 60 év kegyelmeiért. Az ünnep végén gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlévőket, majd szeretett vendégséggel zárult a program. Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én, csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos Roma zarándoklat a Mátra-Verebészen-Kúti nemzetik egy helyen. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kós Ede egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgathatják meg a jelenlévők 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei szentírási mottoja az kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délután 00:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a részvevő zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorát tekinthetik meg. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között lesz idén az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat, az egyik legnagyobb katolikus ifjúsági esemény az országban, több száz 16-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. A rendezvény keretében lesznek szentmisék előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, emellett koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalók ifjúsági találkozóra és lelki gyakorlatra önkénteseket is keresnek, feladatok, amikben számítanak rájuk. Regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, valamint önkéntes igazolást azoknak, akiknek szükségük van rájuk. Emellett kis csoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. A program keretében július 17-én pénteken lesz a véradás szalókon, 14 és 17 óra között majd. Az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten természetesen, de a tapasztalat, hogy az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget is adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás, ahogy említettük, ingyenesen elérhető. Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.

0: régió sportja.
1: Máté Péter lett a labdarúgó MB2-ben szereplő Mezőköves Győr FC vezetőedzője. BL 8-at döntő, kupa ezüstérem, bajnoki bronzérem, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVS színői kézilabda csapata. A miskolci Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusázók budapesti világkupa viadalán. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Máté Péter lett a labdarúgó MB2-ben szereplő Mezőköves Győri FC vezetőedzője. A klub közleménye kiemeli, olyan szakember mellett döntöttek, aki játékosként a csúcsot is megjárta, edzőként pedig következetes munkájával alapozta meg a hírnevét. Máté futballistaként meghatározó tagja volt a Debrecennek, amellyel 5 bajnoki címet ünnepelhetett. Az UEFA Pro licences diplomával rendelkező tréner a DVSC második számú csapatánál szerzett szakmai tapasztalatokat, 4 évig irányította az együttest. A Mezőkövesd az előző szezonban az 5. helyen végzett a másodosztályban. BL 8-at döntő, kupa ezüstérem, bajnoki bronzérem, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Ábrók Zsolt ügyvezetőt hallják.
2: Maximálisan elégedettek vagyunk, bár igaz, hogy szerettünk volna az ezüstéremért harcolhassunk, de hát sajnos a Ferencváros ellen azon megvolt a lehetőségünk arra, hogy ezt a mérkőzést behúzzuk, hát reméljük, hogy legközelebb majd egy kicsit nagyobb szerencsével járunk, meg nem lett volna ennyi sérültünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy más meccs lehetett volna. Így is nagyon szép eredmény, és hát azt gondolom, hogy az elmúlt év picit talán kudarca után, hogy nem sikerült érmet szereznünk, most ebben az évben az mondom, hogy minden olyan célunkat elértük, bajnok ligája 8-at döntő, kupa ezüstérem, illetve hát a magyar bajnoki bronz, úgyhogy ez a klub történetének az egyik legsikeresebb éve. Hát a 44 pont ez annyira rekord tud lenni, hogy 44 ponttal nézegettük, még senki nem lett bronzérmes, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon magas pontszám, és hát nem is a felkészülés számít, hanem a bajnok ligája. Tehát ezt 2 éve is tudtuk, 2 éve is láttuk, hogy bár szerda szombat is nagyon megterhelés, és sok meccset játszanak a lányok, de egy olyan fajta motivációt és egy olyan lendületet, dinamikát ad a csapatnak a bajnokligájában való szereplés, hogy kvázi a bajnoki mérkőzéseket lendületből lehozta a csapat, és olyan dinamikai különbség volt a csapatok között, akár itt egy Esztergom meccse is, ugye szeptember 14-én játszottunk, aztán az Esztergom a idegenben, és azért oda már mi úgy mentünk oda, hogy már túl voltunk 2 bajnokin, meg már túl voltunk egy Budusnosz Podgoricán, egy idegenbeli sikeres BL rajton, illetve túl voltunk egy Besztelce elleni itthoni éppen 1 gólos vereségen, de jó éremú 2 BL mérkőzésen, míg az Esztergom úgy jött bele abba a mérkőzésbe, hogy volt 2 bajnokia, talán a Dunaújváros meg még egy másik csapat ellen. Tehát azért ez nagyon kijött ebben a bajnokságban, hogy ezeket a mérkőzéseket szépen lendületből 2 BL meccs között hoztuk, és valóban nem okozott problémát, hála jó Istennek. Úgyhogy a fejlődésben azt gondolom, hogy az a bajnok ligája az, amiben a játékosok tudnak előlépni és fejlődnek, és ennek az eredménye a magyar bajnoki simább szereplés.
1: Ábrók Zsolt beszélt a kupa ezüstéremről is.
2: Jó ez a sorsolás, meg örülünk, hogy ez így kijött. 4-5 év után most megint ugye a 2 nagy összekerült az elődöntőbe, de azért egy magyar kupa mérkőzés, egy elődöntő a Moson-Magyaróvárra, ugyanúgy áll neki a Moson-Magyaróvár a Debrecen elleni mérkőzésnek, mint ahogy most nem a csapatokat akarom összehasonlítani, a méreteket vagy az esélyességet, hanem azt, hogy egy mérkőzésen bármi eldőlhet. Ugyanúgy, ahogy mi egy Fradinak vagy egy Győrnek, úgy megyünk neki, hogy egy meccsen bármi lehet, a Móvár is így ment neki, tehát hiába, hogy előtte 1 héttel vagy 2-vel itthon agyonvertük a Moson-Magyaróvárt, azért a kupa az mindig egy másik történet. Örülök neki, sajnálom, hogy Jovi megsérült, és nem tudtunk kvázi, most nyilván Nina nem volt már akkor, de úgy értem, hogy abban a csapatban tudok teljes kerettel neki menni a Győrmesnek, akkor azt mondom, hogy ez egy megint egy másik kávéház lett volna, de szerintem nem lehetünk elégedetlenek.
1: Az együttes kiválóan szerepelt a bajnokok ligájában is, ahol tovább jutott a csoportkörből.
2: Mert azt gondolom, hogy itt a fordulópont egyébként az nekünk a idegenbeli Storhamar elleni mérkőzés volt, amikor egy nagyon nagy kő leesett az ember szívül, és akkor azt éreztem, hogy na akkor most ez a BL-be ez megint meg lehet, és megint egy olyan esély nyílt előttünk, hogy tovább jutottunk, mert az volt az, amikor a Storhamar gyakorlatilag kiszállt ebből a játékból, ami akkor nyilván egyikünk se tudta, de akkor ott az egy olyan pofon volt nekik hazai pályán az a vereség, hogy onnantól kezdve azon elindultunk azon az úton, hogy utána meg lett a hazai Storhamar meccsünk, és aztán utána meg lett ugye a Győr meccs, amit egyébként hátra dőlve néztem végig, mert úgy voltam vele, hogy annyiszor játszottunk már egy gólos mérkőzéseket a Győrrel, hogy ő is majd jön egy világsztár, mert ő is beáll valaki, mert ő is megfordítja, mert ő is megfordítja. Aztán ott az 58. percben, amikor az Ali belőtte a hetest és kettővel vezettünk, na akkor álltam fel, és akkor kezdtem el izgulni, hogy te jó Isten, ez akkor most meg is lehet. Tudatosan nyilván építkezünk, most már évek óta. Most már Zolinak is az 5. éve volt, hiszem, hogy jövőre kezdi a 6. évét, tehát van egy stabilitás, egy folytonos következő szakmai munka, és nyilván ezek a lehetőségek az, hogy bajnokligájában méretetetik magukat a játékosok, ez nyilván segíti a fejlődésüket, és töretlen. Igen, hát akkor itt sajnálom, hogy nincs ott a válogatottban, neki abszolút ott lenne a helye. Ez nem olyan nagy kérdés, reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is ez így megy tovább, ez a fejlődés ilyen töretlen marad.
1: Beszélt a jövőbeni tervekről is.
2: Ugyanezen az úton fogunk tovább menni, mint amin járunk az elmúlt években. A célok ugyanazok, ezt majd meglátjuk, azért most még azért nem is igazából a saját támogatói körünkkel vannak a kérdések gyakorlatilag, hanem azért itt a választások után azért vannak olyan komplex kérdések, amire most még nehéz válaszokat adni, mert még semmilyen irányítást és választ nem kaptunk, de mi a magunk részéről nyilván ugyanaz az úton szeretnénk tovább haladni, mint eddig. Majd a lehetőségek megmutatják, hogy ez erre mégis mi ennek a realitása, és merre fogunk tudni tovább menni, de a célok azon voltak, hogy mi stabilak vagyunk, a Skyline a Schefflernek a helyét vette át, úgyhogy a lehetőségeink ugyanazok, mint amik eddig voltak, úgyhogy meglátjuk, hogy az összes többi tényező az hogyan módosul. Új neveket, új érkezőket nem tervezünk, Jovi túl van a műtéten egyébként, úgyhogy előrelátatólag, ha minden jól megy, akkor 4 hónap kiadás vár rá, ami azt jelenti, hogyha minden a tervek szerint alakul, akkor októberben ő már pályára léphet, így nyilvánvalóan, hogyha mondjuk egy hónap marad ki a szeptember, akkor azért felesleges nyilván valakit oda középre hozni, illetve hát a Cseri megbizonyította az elmúlt időszakban, most már az elmúlt években, hogy lehet rá számítani, hogy alapvetően nem tervezünk. A Baronyi Dodó a felnőtt csapattal fogja megkezdeni a felkészülést. A Ratalis Luca elebe ugye a jobb szél a Tublannak a váltótársa lesz a következő évtől, tehát neki ugye már szerződése van. Nyilván így ezért sok mindent át kell gondolni, így, hogy ugye egy irányítóval kezdjük a szezont. Ha mondjuk csak Európa Liga van, akkor ugye novemberben kell játszanunk egy selejtezőkört, akkor addigra ugye már teljes értékű lehet a Jovi is, és a teljes csapat meg lehet. De a célkitűzéseink nyilván nem változtak. A cél az, hogy továbbra is tartsuk meg a helyünket a két nagy mögött, vagy hát zárkózzunk rájuk, amennyire csak lehet, és nehezítsük az életüket.
1: A miskolci Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusázók budapesti világkupa viadalán. Most őt hallják.
0: Ez csak egy állomás, ezt továbbra is azt tartom, viszont azt gondolom, hogy karrierem egyik legnagyobb, legszebb napja volt ez a mai, és szerintem nem fogom elfelejteni, amíg élek ezt a hatalmas szurkolást, ami itt volt ma. Azt gondolom, hogy ez az eredmény annak volt köszönhető, hogy végig az első perctől kezdve fegyelmezett voltam, és a kontrollt tudtam tartani, illetve a fókuszt is, úgyhogy kijött ennek az eredménye. Végre sikerült egy napon belül jól lőnöm és jól vívnom, azért ez ritkaság, hogyha visszanézzek az elmúlt versenyekre, az elmúlt évekre, de azt gondolom, hogy áttörtem a jeget, mert továbbra is tartom, hogy fókuszált voltam végig. Ez a sorsolás, elárulom egyébként, a legrosszabb sorsolás, ami kijöhetett nekem, legalábbis, hogy nyilván az embernek van egy preferenciája, hogy milyen elemeket szeretne. Ez a kettő, ami sorsoltak, pont nem azok közé tartozik, amiket szeretek, de azt gondolom, hogy itt ez összejött ma, hogy oda tudtam figyelni ezekre is. Nagyon élvezem, hogy most ilyen szériában vagyok, és igyekszem megélni a pillanatokat.
1: Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek után ismét komoly kezdeményezés indult a sportág újjáélesztésére Magyarországon. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai újjáélesztésén.
3: 1995-ben alakult ez a sportág. Ugye akkor még Juhász Péter, mint elnök, és Izsvág Zsolt, mint alelnök alapították ezt a szakágat. Kezdetben csak egy helyszínen, a Bánszalókon volt ugye a strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinyújtta magát. Tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni a csapatoknak, vagy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy a Bánszalók kiskörén 72 csapat részvételével szervezték meg Zsolték a strandlabdarúgást. Ugye rengeteg segítővel dolgoztak. Ugye, hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sport szervező háttér munkába. Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Róbert, ők segítették még a háttérmunkákat, ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny részesei voltak ugye a kispályás életnek, mondjuk később a strandabdarúgásnak is. Szép lassan kinőtte magát utána a sporták. Ugye át kellett térnünk hát úgy mondom, hogy térünk, mert én ugye a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportákban, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy megpróbálom felkarolni ezt a sportágat, mert annyi élményt kaptam, és hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is ugyanolyan szintet tudjuk hozni majd a strandrabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt a úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból a hétvégén a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misé és a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiónk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bíró kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tiszaes törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője.